Pátria Rádió. A Slovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. október 12-én, hétfőn. Ízzik a háború levegője. A hétvégén felpörögtek az események, Trump megegyezett Putyinnal, és az amerikai elnök új ukrán elnököt akar. Azt hiszük el, amiről azt gondoljuk, hogy sokan hiszik. A Szlovák Tudományos Akadémia egyik nemzetközi kutatásából kiderül, nem is hisznek olyan sokan az összeesküvés elméletekben, mint amennyit a Facebook alapján gondolnánk. És van, de nincs. A hozzátartozóikat gondozóknak járó tehermentesítő szolgálat működés képtelenségére mutattak rá szakmai szervezetek. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából. Most a hírek jönnek. A mikrofonnál Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A rendőrség szerint nem fokozódik az iskolák fenyegetettsége. Donald Trump szerint Ukrajna és Oroszország fegyverszünetet kötött az energetikai területen, amelyet Volodymyr Zelenszkij szerint az oroszok már meg is szektek. Pozsonyban 9, Kassen 6 fok van, következnek a részletek. Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter nem számít arra, hogy a parlament elutasítja a 2027-es állami költségvetést. A Jó 24 televízió műsorában hangsúlyozta, a költségvetés megfelel az Európai Unió költségvetési szabályainak. Szerinte a konszolidációnak már van eredménye, a költségvetés pedig szociális szempontokat is figyelembe vesz. Ha a kormány minden koalíciós partner valamennyi követelését teljesítette volna, a hiány megközelíteni a GDP 8%-át, mondta a tárca vezető. Kamenyicki arra is figyelmeztetett, hogy a kiegyensúlyozott költségvetéshez a nyugdíjakat vagy az egyes minisztériumok kiadásait kellene csökkenteni. A pénzügyminiszter Tomás Taraba és Peter Sliszko független képviselők támogatására is számít, és szerinte nekik is érdemes lenne megszavazniuk a költségvetést. Jelenleg nincs ok arra, hogy a szlovákiai iskolákat érintő konkrét fenyegetettség növekedéséről beszéljünk, közölte a rendőrség. Figyelemmel kísérik a szomszédos országok helyzetét és a lehetséges fenyegetések értékelésekor az utánzásos elkövetések, az úgynevezett copycat jelenség kockázatát is figyelembe veszik. A hatóság taktikai okokra hivatkozva nem közöl részleteket a rendőrök bevetésének pontos helyéről, mértékéről és módjáról. Az elmúlt napokban végrehajtott intézkedések megelőző jellegűek voltak, és azt szolgálták, hogy felmérjék a rendőrség felkészültségét, valamint az iskolák védelmének biztosítására való reagálási képességét. Az iskola elnevezésű biztonsági akció keretében pénteken közel 3000 rendőrt vezényeltek az iskolák közelébe. A művelet célja annak ellenőrzése volt, hogy a hatóság rövid időn belül képes-e biztosítani az alap- és középiskolák védelmét Szlovákia teljes területén. Donald Trump amerikai elnök tegnap bejelentette, hogy Oroszország és Ukrajna fegyverszünetet kötött az energetika területén, amely azonnal hatályba lép. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök röviddel ezután az Axios portálnak nyilatkozva elmondta, hogy Trump fegyverszünetről szóló bejelentése meglepte. Hangsúlyozta azonban, hogy ha Oroszország beleegyezett ebbe, Ukrajna is elfogadja. Zelenszkij korábban az ABC News csatornának nyilatkozta, hogy Ukrajna készen áll az energetikai fegyverszünetre. Oroszország egyelőre nem erősítette meg a megállapodást. Trump a múlt hónapban is tett hasonló nyilatkozatot, de a konfliktusban résztvevő felek egyike sem erősítette meg, hogy megállapodás született volna. Oroszország és Ukrajna egyaránt folytatta az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Zelenszkij később bejelentette, hogy Oroszország megtámadta a kijevi erőművet, és hozzátette, ezt követően további energetikai létesítményeket támadtak meg a Harkivi területen. Andy Burnham brit miniszterelnök tegnap országa első kormányfőjeként megerősítette, hogy Oroszország beavatkozott a 10 évvel ezelőtti Brexit népszavazásba, tájékoztatott a DPA és az AP hírügynökség. Burnham szerint közvetlenül a Downing Street-i kormányszékhelyen tájékozódott, és egyértelmű választ kapott. Nem részletezte, hogy a szóban forgó megállapítások szerint pontosan hogyan zajlott ez a beavatkozás. A DPA azonban emlékeztet, hogy erről már régóta keringtek spekulációk. A brit miniszterelnök hozzátette, hogy a múlt heti berlini látogatása során erről a témáról Friedrich Merz német szövetségi kancellárral is beszélt. Kijelentette, hogy Németországban is kétségtelenül léteznek olyan orosz dezinformációk, amelyek célja a helyi politikai szintér eseményeinek befolyásolása. Oroszország régóta állítja, hogy nem avatkozik be más országok választásaiba és népszavazásaiba, emlékeztetett az AP hírügynökség. Észak-Korea azonosítatlan lövedéket lőtt ki keleti partvidékéről, jelentette be ma a dél-koreai hadsereg. Ez azt követően történt, hogy Pjöngjang a hónap elején tesztelt egy ballisztikus rakétát, amely szerint a mesterséges intelligencia technológiát alkalmazott. Az említett október 3-án kilőtt rakéta képes alacsony magasságban megváltoztatni repülési pályáját, és mesterséges intelligenciát építettek bele, jelentette ki akkor Kim Yo-jong, az észak-koreai vezető Kim Jong-un befolyásos nővére. Szóval néhány nappal később bejelentette első hazai hiperszonikus sikló sikeres tesztelését.
0: Időjárás.
2: Derült vagy részben felhős lesz ma az ég, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, gyenge csapadék, reggeli köd is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Mérsékelt lesz a légmozgás, majd fokozatosan megélénkül az északnyugati északi szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet a D2-esen Horváth Járfalú előtt Petrazsalka irányából, Oroszvár előtt Rajka felől, Kassán a Moldavszkán a városból kifele menet, és szintén Kassán a Herlianszkán a Szlobna benzinkútnál a városból kifele. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Rigándi Lászlóval.
1: Két mérkőzést rendeztek vasárnap az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 10. fordulójában. A zsolnaiak 2-2-es döntetlent játszottak Rózsahegyen. A vendégek az első negyed óra végén már 2-0-ra vezettek, aztán a 25. percben emberhátrányba kerültek. A ruzsamberok még az első fél időben ledolgozta hátrányát, de a győztes gólt nem tudta megszerezni. A másik tegnapi meccsen a nagyszombatiak könnyedén nyertek 3-1 arányban a Podbrezová vendégeként. A Spartak a 18. percben szerezte meg a vezetést, a 72-ben pedig már 3-0-ra vezetett. A hazaiak 2 perccel a befejezés előtt szépítettek. A tabellán a Dac, amely egy meccsel kevesebbet játszott, 2 ponttal vezet a Trnava és a Žilina előtt, a nyeretlen komáromiak a 10. helyen állnak. A második helyen tanyázó somorjai együttes odahaza 1-1-es döntetlent ért el a listavezető Petržalka ellen, a második labdarúgó liga 12. felvonásának rangadóján. További vasárnapi eredmények: Žilina B Galanta 2-3, Malzsenyice Inter 2-5 és Slovan B Liptovský Mikulás 2-0. A ligetiek továbbra is 1 ponttal vezetnek a somorjaiak előtt, az újonc galántaiak feljöttek a 7. helyre. Ma 17 órától bonyolítják le a Zlaté Moravce Zsiar tévés meccset. Az én lovas felcsút Lukács Dániel góljával 1-0-ra nyert a címvédő Győr vendégeként. A labdarúgó NB1 9. fordulójának vasárnap esti záró mérkőzésén a sereghajtó Honvéd Kispesten 1-1-es döntetlent ért el az Újpest ellen, a Zalaegerszeg pedig hátrányból fordítva 5-1 arányban leiskolázta a vendég Nyíregyházát. A felcsút 3 ponttal vezet a Vasas, a Győr és az Újpest előtt. Egy tegnapi eredmény a labdarúgó NB2-ből: Csákvár Kecskemét 1-2. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Liverpool Manchester City 0-3, a sérült Szoboszlai Dominikot nélkülöző hazaiak az utolsó fél órában emberhátrányban játszottak, mindhárom gólt ekkor kapták. Freiburg Schalke 2-1, Como Róma 0-0, Sassuolo Milán 1-1, Cagliari Juventus 1-1 és Sparta Pardubice 2-0. A kassaiak hátrányból fordítva 3-2-re legyőzték a vendég trencsénieket a Jégkorong Extraliga 10. fordulójában. További tegnapi eredmények: Slovan Prešov 8-2, Banská Bystrica Liptovský Mikulás 5-2, Nitra Spiszka Nová Ves 3-0 és Žilina Michalovce 3-1. A pozsonyiak 2 ponttal vezetnek a zsolnaiak, a poprádiak és a kassaiak előtt. Adriana Piknová arany, Krisztina Hobotová pedig bronzérmet harcolt ki női trapban a görögországi junior koronglövő Európa-bajnokságon. Nyitra Janna 3. lett trap szólóban. Az Európa-bajnok Salim Kamila bronzéremmel zárt a párizsi Taekwondo Grand Prix viadalon. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a Forma 1-es szingapúri nagydíjat, amely pályafutása 250. futama volt az elit kategóriában. A 29 éves pilótának ez az idei második, karrierje 73. győzelme. Verstappen korábban még soha nem diadalmaskodott Szingapúrban. Az egymás után második sikerét arató holland mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára a VB pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli állhatott fel. A Mercedes olasz pilótája ezzel 102 pontra növelte az előnyét az összetettben, közvetlen üldözője és csapattársa a brit George Russell ugyanis a mezőny végéről indulva 9. lett.

0: 6 óra 23 perc, kétharmadával csökkent egy antarktiszi pingvin kolónia. A kémiai és irodalmi Nobel-díjak győzteseit is kihirdették, és egy friss kutatás szerint a nőknek minden jobban fáj. Színes híreink jönnek a nagyvilágból Gazsik Viktória válogatásában.
1: 14 év alatt mintegy kétharmadával csökkent a pápaszemes pingvinekhez tartozó kolónia létszáma az Antarktisz keleti partjainál fekvő Zawadowski-szigeten. A brit Antarktisz kutatóprogram vizsgálata szerint a madarak száma 2011 és 2025 között 1,9 millióról mintegy 402 000-re esett vissza. A kutatók szerint ennek fő oka az óceánok melegedése lehet, ami a pingvinek legfontosabb táplálékát jelentő krilt egyre délebbre, hidegebb vizekbe szorítja. Ugyanazon a szigeten egy másik pingvinfaj, a szamárpingvin állománya viszont növekedett, valószínűleg azért, mert változatosabb a tápláléka. A kutatók kizárták, hogy a hanyatlást a sziget vulkánjának 2016-os kitörése okozta volna, mivel a populáció már korábban is csökkenni kezdett.

Sandowski-sziget egykor a világ legnagyobb pingvin kolóniájának adott otthont, most azonban egy másik antarktiszi kolónia vette át ezt a szerepet. A kémiai Nobel-díj kihirdetésével folytatódott szerdán az idei Nobel-díj győzteseinek nyilvánosságra hozása. A díjat Henri Bikagan francia és Soai Kensuo japán kutatók kapták meg a nem lineáris hatások és az autokatalízis felfedezéséért az aszimmetrikus szerves szintézisben. Egyes molekulák, például az aminosavak két változatban léteznek, amelyek egymás tükörképei. Az élő szervezetekben azonban ezek közül csak az egyik található meg, a másik tükör képi változat a természetben csak ritkán fordul elő. A kémikusok számára sokáig rejtély volt, hogy miként alakulhatott ki ez az aszimmetria. A díjazottak azonban választ találtak rá. Az akadémia közleménye szerint a két kutató felfedezései előtt a kémikusok csak olyan reakciókat tudtak laboratóriumi körülmények között elvégezni, amelyek egy molekula mindkét tükörképi változatát azonos arányban hozták létre. Az irodalmi Nobel-díj győztesét csütörtökön jelentették be. 2026-ban Anne Carson kortárs kanadai író részesült az elismerésben. A klasszikus hagyománnyal folytatott játékos párbeszédben megteremtett merész és invenciózus életművéért, amely új formákat hozott létre a kortárs irodalomban. A világ eddigi egyik legnagyobb fájdalommal kapcsolatos kutatása szerint a nők az élet minden szakaszában és minden vizsgált testtájon nagyobb fájdalomról számolnak be, mint a férfiak. A Nature Medicine folyóiratban megjelent tanulmány több mint 6 millió ember adatait elemezte 118 országból 1990 és 2025 között. A kutatók 11 testtájon találtak különbséget, többek között a fej, a hát, a has, a csípő és a térd esetében. A különbség különösen a fej, arc és hasi fájdalomnál volt jelentős. Mindkét nemnél gyorsan nőtt a fájdalom előfordulása 55 éves kor előtt, és általában 75 éves kor felett ért el a csúcspontját. A hátfájás volt a leggyakoribb panasz, a résztvevők mintegy 40%-a számolt be róla, míg az arcfájdalom mindössze 2%-uknál jelentkezett. A kutatás szerint a globális fájdalom teher mintegy 18%-a a dohányzással, az elhízással és az alacsony jövedelemmel hozható összefüggésben.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják október 12-én Miksa napján. A hétvégén sűrűbbé váltak a szomszédunkban zajló háború körüli történések. Az amerikai elnök dízelegyességet kötött Putyinnal, majd ezután kijelentette, Ukrajnának ideje új elnököt keresni Zelenszkij helyett. És emellé energetikai tűzszünetet jelentett be a két harcban álló ország között. Oroszország pedig titkosszolgálati információk szerint intenzívebbé tette európai célpont elleni támadások előkészítését. Miért gyorsultak fel a történések, és mire számíthatunk, erről lesz szó nem sokára. Most a régiós hírek jönnek a mikrofonnál, Paszmár Lívia.
2: Október elején a járási válság stábülése után rendkívüli helyzetet hirdettek a rimaszombati járásban, miután több település már nem tudott megbirkózni a kialakult vízhiánnyal, írja az Új Szó. A hosszantartó szárazság következtében kiszáradtak a kutak és a források Darnyán, Dobócán, Harmacon, Nemesmartonfalán, Alsóvájon, Balogújfalun, Felsővájon, Nemesradnóton, Várgedén és Guszonán. Karol Anger, rimaszombati járási hivatal vezetője elmondta, hogy a vízhiány összesen mintegy 4800 lakost érint. Október 7-től a hadsereg saját tartálykocsiaival gondoskodik a víz eljuttatásáról a rászorulókhoz, amíg a rendkívüli helyzet fennáll. Anger szerint a probléma egyik fő oka, hogy az érintett települések nem csatlakoznak a központi vízvezeték hálózathoz, a tartós szárazság miatt pedig a helyi kutak is kiapadtak. Arra is figyelmeztetett, hogy tovább romolhat a helyzet. A járásban összesen 38 olyan község van, ahol nincs vezetékes víz. A lakhatás, a segélynyújtás és a fenntarthatóság volt egyebek közt annak a szakmai konferenciának a témája, amelyen arra keresték a választ, hogy merre tartanak a szociális innovációk Érsekújvárban. A közintézményekben, non-profit szervezetekben, valamint a magánszférában dolgozók az idősek nappali központjában találkoztak. Szó volt arról is, hogyan lehet kijutni a mély szegénységből és elejét venni a mértéktelen fogyasztásnak, meg gondolatlan vásárlásnak. A Szinolab Szociális Innovációk Érsekújvárban elnevezésű projekt 2026. januárjától 2027. decemberéig tart. A konzorciumban Érsekújvár önkormányzata mellett a Kompász Közösségi Központ, a Szlovák Vöröskereszt Érsekújvári Területi Egyesülete, egy szociális vállalkozás és az Érsekújvári Önkéntesek Egyesülete vesz részt. A projekt konkrét új szociális megoldások kidolgozását és kipróbálását is szolgálja, mint például a szociális élelmiszersegély, a szociális üzlet, a szociális bérlakások, a krízis intervenció, illetve a szociális és egészségügyi szolgáltatások összekapcsolása. Újabb csalásra figyelmeztet a rendőrség, miután egy személy 21 ezer eurót veszített el olyan csalók miatt, akik a Liptó-Szentmiklósi bűnügyi rendőrség nyomozójának, illetve a Szlovák Nemzeti Bank munkatársának adták ki magukat, tájékoztatott Szilvia Simková, a pozsonyi kerületi rendőrfőkapitányság szóvivője. A rendőrség ismét arra figyelmezteti a lakosságot, hogy ne cselekedjenek elhamarkodottan és ne kövessék ellenőrzés nélkül az ismeretlenek telefonos utasításait. Ha valaki bizonytalan abban, hogy valódi hatósági vagy banki megkeresést kap-e, kérjen tanácsot ismerőseitől és mindenek előtt hívja a rendőrséget a 158-as telefonszámon.
0: Időjárás.
2: Terült vagy részben felhős lesz ma az ég, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, gyenge csapadék, reggel köd is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Mérsékelt lesz a légmozgás, majd fokozatosan megélénkül az északnyugati északi szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a D2-esen a Lanfranconi híd előtt Horváth Járfalú irányából a 64. kilométer szelvénynél kigyulladt egy kamion, az útszakasz nem járható. Radar méri a sebességet a D2-esen Horváth Járfalú előtt Ligetfalú irányából, Oroszvár előtt Rajka felől, Kassán a Moldávszkán a városból kifele menet, és szintén Kassán a Herlienszkán a Szlobnap-Benzinkútnál a városból kifelé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 6 óra 38 perc. Itt az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, mondta Donald Trump amerikai elnök, miután egy dízelegyességet kötött az orosz elnökkel. Zelenszkij úgy reagált Trumpnak, hogy adjon Oroszország 60 nap teljes tűzszünetet, és megszervezik a választást. Az amerikai elnök közben energetikai tűzszünetet jelentett be, egyelőre tisztázatlan részletekkel. Milyen engedményt vár Washington Kijevtől, és mit tud elérni Moszkvánál? A kérdés Európát is érinti, a Financial Times merényletek előkészítéséről ír, Lengyelországban pedig a kormányfőt és a védelmi minisztert érő fenyegetést vizsgálnak. Tálas Péterrel, a Stratégiai Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát Trump a félidős választásokra készülve lépte meg ezt az egyességet Putyinnal. Az európai partnereken azért érződik a döbbenet. Mit csinált most tulajdonképpen az amerikai elnök a négy és több mint 4,5 éve tartó háborút, körülölelő kapcsolatokat illetően?
1: Hát azt gondolom, hogy a félidős választásokra szeretett volna dízel, illetve üzemanyag árcsökkentést elérni, és szokásos módja szerint ezt úgy próbálta meg, ahogy szokta, tehát nagyon nagy dolgokat jelentett be. Itt a probléma szerint alapvetően az, hogy a dízel megállapodás egy gazdasági kérdés, és az amerikai energiapiaci kényszerek miatt Washington úgy tűnik, hogy enyhít Oroszországra nehezedő nyomáson. Legtöbben ezért vannak felháborodva, továbbra azért, mert a segítséget, tehát az Ukrajnának nyújtott segítséget, különösen egyébként az információk és a felderítési adatokkal kapcsolatban, fogalmazunk úgy, hogy olyan nyomás gyakorlására akarja felhasználni Ukrajnával szemben, ami hát az ukrán katonai tevékenységet nagyon érzékenyen érinti. Az, hogy új elnököt szeretne, ez szerintem inkább csak egy ilyen hatásvadász történet. Ezt már többször mondta, aztán ugye rájött arra, hogy nem lehet, tehát hogy nem tud beleszólni gyakorlatilag, tehát nem tudja a törvényt vagy az alkotmányt gyakorlatilag befolyásolni Ukrajnában.
0: Azt az ember érti, hogy Trump azért lépett ilyet, mert közelednek a félidős választások, ugye, és Amerikában az egy nagyon kritikus pont, mikor az üzemanyag lesz egyre drágább, de hogy az európai perspektívából, abból a perspektívából, ami tulajdonképpen több mint 4,5 éve hát keményen támogatással, akár pénzbeli, akár fegyver támogatással és szankciókkal küzd Ukrajna mellett Oroszország ellenében, ebben a csatában Trump tulajdonképpen most állást foglalt?
1: Tulajdonképpen állást foglalt, de inkább azt mondanám, hogy véleményt fejezett ki, nem biztos, hogy meglépi mindazt, amit bejelentett. Ugye azt látni kell, hogy itt ugye Trump részben bejelentette azt, hogy szeretne új elnököt, részben ugye bejelentette azt is, hogy a pull, tehát a fegyverbeszerzési mechanizmust korlátozni kívánja, de egyelőre nem tudjuk, hogy ebből mit fog megvalósítani. Tehát ugye itt mindenki azt találgatja, hogy mit tehet Trump annak érdekében, hogy kényszerítse Ukrajnát bizonyos lépésekre, illetve hát a másik nagyon fontos dolog, hogy mit fog tenni, illetve hogy fogja ezt, ha tudja Ukrajna kivédeni. Egyelőre szerintem Zelenszkij elég ügyesen azt mondta, hogy amennyiben kölcsönös a moratórium az infrastruktúra támadásának beszüntetésére, akkor ő áll elében. Erre jött ugye Trump azzal, és ezt is bejelentette, hogy akkor egy ilyen infrastruktúra támadási moratórium jött létre, amire se Zelenszkij, se Putyin nem reagált, legalábbis én még tegnap éjszaka nem láttam erről semmiféle hírt, hogy itt reagáltak volna erre.
0: Ugye Trump azzal kapcsolatban is tetted megjegyzést, hogy az üzemanyagárakat már nem az iráni konfliktus vagy háború miatti fejlemények okozzák, hanem sokkal inkább az, hogy Ukrajna tulajdonképpen földig rombolja Oroszország dízelfinomítói képességeit. Emögött mit lát? Kicsit kifarol a saját maga által készített, illetve okozott háborúból, vagy indított háborúból, és a másik, hogy mi van akkor, ha veszít a félidős választásokon? Az mennyiben fogja korlátozni mondjuk a döntéseinek a súlyát későbbiekben Trumpnak?
1: Alapvetően azt gondolom, hogy a dízel megállapodás hátterében elsősorban az iráni háború energetikai piaci következményei vannak, de azért azt látni kell, hogy Trump, mivel ez egy fiaskó, és ez szerintem egy akkora fiaskó, ami a november 3-ai választásokat erősen befolyásolni fog, nem nagyon hivatkozik, ezért szeretné elérni ugye azt, hogy részben Oroszország szállítson dízel üzemanyagot Amerikába, hogy csökkenjen a dízel ára Amerikába, másrészt pedig ezért szeretné tulajdonképpen rávenni már nem először egyébként, mert szerintem egy hete már ezt megemlítette a találkozójukkor Zelenszkit arra, hogy ne támadja Zelenszki a finomítókat. Hogy változhat-e a november 3-ai amerikai választás követően, azt gondolom, hogy két dolgot világosan el kell különíteni ezzel kapcsolatban, Trump belpolitikai mozgásterét és az elnöki jogköröket. Ugye, ha megváltozik a kongresszusi többség, az hatással lehet az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás finanszírozására, az Oroszországgal szembeni szankciókra, de azért azt látni kell, hogy Trump továbbra is hivatalban marad, és jelentős külpolitikai és katonai és hírszerzési döntési jogkörökkel fog rendelkezni. Ráadásul ne felejtsük el, hogy a november 3-ai választás után a kongresszus csak január 3-án kezdi meg a működését. Ez csak nem 2 hónapot jelent, amikor különböző dolgokat még megléphet Trump, és egyáltalán nem biztos, hogy ha megszűnik az azonnali kampánykészszer, ami miatt most ezeket meglépi, az automatikusan Trump álláspontjának megváltoztatásával járna. Tehát azt gondolom, hogy a novemberi választások Trump politikai mozgásterét módosíthatják, de az amerikai hírszerzési támogatásról továbbra is elsősorban az elnöki adminisztráció fog dönteni.
0: Ugye felvetette ezt is, hogy amit már itt mondtunk többször is, hogy Zelenszky helyett most már valami új elnök kellene. Kicsit, hogyha az ukrán viszonyokat megnézzük, milyen valójában a támogatottsága Zelenszkynek?
1: Zelenszkynek még mindig elég magas a támogatottsága, 50% feletti. Nem állítom azt, hogy nincsen vita, sőt, nem állítom azt, hogy nincsenek kihívói, és nem állítom azt sem, hogy ne lennének politikai konfliktusok Ukrajna kapcsán, vagy Ukrajnában, de világosan kell látni, hogy az ukránok alapvetően úgy gondolják, hogy háború közben nem érdemes lecserélni az elnököt. Az alkotmány sem engedi ezt, de ami sokkal izgalmasabb, hogy fizikálisan nagyon nehéz megoldani. Ugye fizikálisan nehéz megoldani a megszervezését a választásoknak, illetve hát azt kell látni, hogy nem csak Ukrajnába kéne megszervezni a választásokat, hanem tulajdonképpen az emigránsok között is, hiszen ők is ukrán állampolgárok, ami szintén komoly nehézségekbe ütközik, tehát én azt gondolom, hogy ha nem is békét kell várni ahhoz, hogy itt változástól következzen be, de fegyvernyugvást, ahogy egyébként ezzel is említettem, az mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy nyugodt körülmények között lehessen levezetni, vagy elebonyolítani a választásokat.
0: Aztán van itt egy technikai kérdés is. Azt is többször hallhattuk, olvashattuk a hírekben, hogy hát Oroszország üzemanyagi importra szorul, mert az ukrán támadások visszafogták a finomítóik termelését, enyhén szólva visszafogták. Honnan tudja előteremteni azt tulajdonképpen, amit Trumpnak ígért?
1: ugye azt kell látni, hogy valóban a legfontosabb, emlékeim szerint talán a legfontosabb 35 orosz olajfinomító közül 33-at hát támadásért, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül Oroszország képes lehet, különösen akkor, ha ezeket a támadásokat, vagy a támadások által okozott károkat kijavítja, és nem válik folytonossá. Itt ugye azt kell látni, hogy Ukrajna folytonosan támadja ezeket az olajfinomítókat, ez azt jelenti, hogy nem nagyon van lehetősége hosszasan működni egy-egy ilyen olajfinomítónak, vagy csak korlátozottan tud működni, de amennyiben ez megszűnik, akkor azért Oroszország képes lehet a termelése. Nem biztos ettől függetlenül egyébként, hogy részben megtörténik ez a szállítás, és hát az sem biztos egyébként, pontosabban inkább azt mondanám, hogy szinte bizonyos, hogy nem fogja jelentősen befolyásolni az üzemanyagárakat, vagy legalábbis itt nem arról van szó, hogy az a mennyiség, amit itt szállítani tudna Oroszország, az jelentősen módosítana, és gyorsan módosítana az üzemanyagárakon. Ez szerintem csak Trump fejében van így, illetve hát politikai okai vannak ennek a lépésnek. Ugye ez eladható talán tulajdonképpen az amerikai közönség egy részének, hogy lám-lám, én meg tudtam állapodni Vlagyimir Putyinnal is. Ha különösen, ha itt ilyen támadási korlátozásokról van szó, akkor akár eladható olyannak, mint egy olyan kezdet, ami valamilyen tűzszünethez vezet el, amiről ugye nagyon sokan azt mondják, hogy egyelőre nem látszik sehol az erre való hajlandóság az orosz vezetésben.
0: A Financial Times arról írt, hogy orosz merényletek célpontjai lehetnek európai hadipari vezetők. Sőt, említettek még valami olyasmit is, hogy a civil célpontok ellen is tervezhetnek támadásokat, ami eddig teljesen egy ilyen vörös vonal volt. Ez mennyiben lehet valós, és például a hadipari vezetők elleni mondjuk tervezett, tehát hogy támadások, ezek mennyire foghatják vissza reálisan a fegyverszállítást Ukrajnának?
1: Én nem hiszem, hogy ilyenre sor fog kerülni. Pontosabban nagyon meglepődnék, ha ennyire eszkalálna akarná a nyugodtan fennálló viszonyt az orosz vezetés. Ez ugyanis újabb szankciókat jelentene, és az eddig szankció további szigorítását, sőt bizonyos lépéseket, megtételét is. Én inkább úgy gondolom, hogy itt arról van szó, hasonlóan egyébként mondjuk a nukleáris kommunikációhoz, hogy Oroszország fenyegetni akar, és olyan dolgokat állít, amitől úgy gondolja, hogy majd lelassul részben a támogatás, részben a támogatások körüli döntéshozatal, tehát el akarja hitetni itt az európai közönséggel és az európai döntéshozókkal azt, hogy be kell kalkulálniuk ezeket a lehetőségeket, és biztos, hogy vannak olyanok, akik ezeken komolyan elgondolkodnak, tehát én azt gondolom, hogy lassítani tudja legfeljebb a döntéshozást, de nem hiszem, hogy ettől bármelyik üzem kevesebbet termelne. Ráadásul tegyük rögtön hozzá, hogy nem is elsősorban az európai fegyvergyárakat kellene itt gyakorlatilag fenyegetnie, hanem az amerikaiakat, hiszen ugye az úgynevezett purlon, tehát az Ukrajnát támogató mechanizmuson keresztül lényegében az európaiak finanszírozzák az amerikai fegyvereknek a megvásárlását Ukrajna felé. Pont ez az egyik nagy probléma, hogy ennek ellenére azt lehet látni, hogy az európaiak és az ukránok is ki vannak szolgáltatva gyakorlatilag a Trump akaratának, hiszen hiába finanszírozzák ezeket a fegyvereket, a fegyverek szállításáról gyakorlatilag az amerikaiak döntenek. Tehát azt akarom mondani, hogy ez inkább egy stratégiai kommunikáció a Putyin részéről. Nem hiszem, hogy itt tényleges készülődés lenne bármilyen orosz szervezet részéről. Itt politikusok is, és különböző gazdasági szakemberek elleni merényletekre.
0: Mire számít egyébként, hogy mi jön most? Ugye, hát a jelenlegi helyzet az az, hogy tulajdonképpen közeledünk az év vége felé, jön az ukrán tél, amelyet hát mindig olyan nagyon kegyetlennek szoktak leírni, hogy abban azért más kép folyik a hadviselés. Ugye a választások után Putyinnál rebesgették azt, hogy mozgósítás lesz, vagy valamilyen módon intenzívebbé teszi a toborzást. Most az Ukrajnának nyújtott tulajdonképpen külföldi segítséget próbálja alásni, például ezt a titkosszolgálati támogatást, amit mindig egy neurológikus pontnak írnak le, hogy ez olyan fontos. Tehát összességében érezni azért egy sokkal intenzívebbé váló nyomást az orosz térféről.
1: Ez így van. Én azt gondolom, hogy a mostani lépés az még inkább helyzetbe hozza gyakorlatilag Putyint. Nem gondolom, hogy megváltoztatja a háború menetét. Azt hiszem, hogy Putyin három dolgot nyerhet ebből. Egyrészt bevételt, az orosz energiahordozók és a finomítói termékek exportjában származó bevétel hozzájárulhat egyébként az állami költségvetés finanszírozásához, közvetve tehát a háborús kiadásokhoz. Ami fontosabb szerintem politikai mozgásteret, az amerikai szankciós politika részleges enyhítése, ugye azt jelzi, hogy Washington bizonyos körülmények között kész gazdasági engedményeket tenni Moszkvának, és harmadik, amit nyerhet, az diplomáciai lehetőséget. Ugye Putyin az amerikai energiapiaci problémák kezelésében lényegében partnerként jelenhet meg, ami miközben Ukrajna hát az amerikai elnök bírálatának célpontjává vált. De mint említettem, önmagában a dízel nem oldja meg az amerikai energiaválságot. A megállapodás inkább politikai következményei tekintve hát nagyobbak, mint a kereskedelmi értéke. Tehát azt gondolom, hogy miközben a dízel megállapodás gazdasági hatása korlátozott lehet, a politikai jelentősége elsősorban abban áll, hogy az energiapiaci környezet miatt Washington enyhít az Oroszországra nehezedő nyomáson, és ez mindenféleképpen Putyin számára egy óriási nagy nyereség lehet.
0: Donald Trump egyességet kötött Putyinnal, és támogatná az ukrán vezetőváltást. A részletekről Tálas Péterrel, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzőjével beszélgettünk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: magazin műsorunk első órájában részletet hallhatnak a metal zenét játszó öttagú Frantic együttes három zenészével készült interjúból. Ők az eheti beszélgetős Pentaton vendégei. Júniusban volt 50 éve, hogy elhunyt Latinovit Zoltán, a színész óriás. Grécsi László nyelvész professzor alkotta meg, ha nevének betűit összekeverjük, megkapjuk a találó szóvillantó titán anagrammát. A második órában ráemlékezünk az Aki az életével játszott című könyv szerzőjével, Kelecsényi Lászlóval. Xantusz János 1988-as Rocktérítő című dokumentumfilmje. A 80-as évek egyik vezető magyar botrányzenekara, a Neurotic sokáig alkohol és kábítószer függőségben élő frontembere radikális életmódváltását és megtérését mutatja be. Pajor Tamást hallgatom a 11 órai hírek után. Várom önöket nem sokára, 9 órától a Nappaliban.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. október 12-én, hétfőn. Felavatták a bestiálisan meggyilkolt oknyomozó újságíró és jegyesének szentelt emlékművet Nagymácsédon. A belügyminiszter ismét pert vesztett a Csurilla nyomozó csoporttal szemben, és Taraba elképesztő jutalmakat osztott ki a minisztériumban. Hételei hír összefoglalóval jövünk nem sokára. Most hírek jönnek, a mikrofonnál Paszmán Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A rendőrség szerint nem fokozódik az iskolák fenyegetettsége. Donald Trump kijelentette, Ukrajna és Oroszország fegyverszünetet kötött az energetika területén, amelyet Volodymyr Zelenszky szerint az oroszok már meg is szektek. Ma 14 és 19 fok közt alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. Veronika Remišová ellenzéki képviselő szerint a 2027-es állami költségvetés a gazdasági hanyatlás költségvetése, amely történelmi magasságokba emelheti Szlovákia államadósságát, közölte a képviselő az STVR Op egy minút vánás című műsorában. Milan Uhrik, a Republika Európai Parlamenti képviselője szintén bírálta a tervezetet, amely szerint a szakmaiatlanul nyilvános vita nélkül készült. Mindketten egyetértenek a konszolidáció szükségességével, de Uhrik szerint elsősorban az állami kiadásokat kellene csökkenteni, például a minisztériumok összevonásával és a közigazgatás karcsúsításával. Remišová a tranzakciós adó eltörlését szorgalmazza, és úgy véli, a 13. nyugdíjra is előteremthető a fedezet. Uhrik megtartaná a juttatást, de célzottabb elosztást tartana indokoltnak. Jelenleg nincs ok arra, hogy a szlovákiai iskolákat érintő konkrét fenyegetettség növekedéséről beszéljünk, közölte a rendőrség. Figyelemmel kísérik a szomszédos országok helyzetét, és a lehetséges fenyegetések értékelésekor az utánzásos elkövetések az úgynevezett copycat jelenség kockázatát is figyelembe veszik. A hatóság taktikai okokra hivatkozva nem közöl részleteket a rendőrök bevetésének pontos helyéről, mértékéről és módjáról. Az iskola elnevezésű biztonsági akció keretében pénteken közel 3000 rendőrt vezényeltek az iskolák közelébe, a művelet célja annak ellenőrzése volt, hogy a hatóság rövid időn belül képes-e biztosítani az alap- és középiskolák védelmét Szlovákia teljes területén. Donald Trump amerikai elnök tegnap bejelentette, hogy Oroszország és Ukrajna fegyverszünetet kötött az energetika területén, amely azonnal hatályba lép. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök röviddel ezután az Axios portálnak nyilatkozva elmondta, hogy Trump fegyverszünetről szóló bejelentése meglepte. Hangsúlyozta azonban, hogyha Oroszország beleegyezett ebbe, Ukrajna is elfogadja. Zelenszky korábban az ABC News csatornának nyilatkozta, hogy Ukrajna készen áll az energetikai fegyverszünetre. Oroszország egyelőre nem erősítette meg a megállapodást. Zelenszky később bejelentette, hogy Oroszország megtámadta a kijevi erőművet, és hozzátette, ezt követően további energetikai létesítményeket támadtak meg a Harkivi területen. Andy Burnham brit miniszterelnök tegnap országa első kormányfőjeként megerősítette, hogy Oroszország beavatkozott a 10 évvel ezelőtti Brexit népszavazásba, tájékoztatott a DPA és az EP hírügynökség. Burnham nem részletezte, hogy a szóban forgó megállapítások szerint pontosan hogyan zajlott ez a beavatkozás. A DPA azonban emlékeztet arra, hogy erről már régóta keringtek spekulációk. A brit miniszterelnök hozzátette, hogy a múlt heti berlini látogatása során erről a témáról Friedrich Merz német szövetségi kancellárral is beszélt. Kiegészítette, hogy Németországban is kétségtelenül léteznek olyan orosz dezinformációk, amelyek célja a helyi politikai szintér eseményeinek befolyásolása. Oroszország régóta állítja, hogy nem avatkozik be más országok választásaiba és népszavazásaiba, emlékeztetett az EP hírügynökség. Észak-Korea azonosítatlan lövedéket lőtt ki keleti partvidékéről, jelentette be ma a dél-koreai hadsereg. Ez azt követően történt, hogy Fennyen a hónap elején tesztelt egy ballisztikus rakétát, amely szerint a mesterséges intelligencia technológiát alkalmazott. Az említett október 3-án kilőtt rakéta képes alacsony magasságban megváltoztatni repülési pályáját, és mesterséges intelligenciát építettek bele, jelentette ki akkor Kim Jong-un az észak-koreai vezető Kim Jong-un befolyásos nővére. Szöul néhány nappal később bejelentette az első hazai hiperszonikus sikló sikeres tesztelését.
0: Időjárás.
2: Derült vagy részben felhős lesz ma az ég, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Gyenge csapadék, reggel köd is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Mérsékelt lesz a légmozgás, majd fokozatosan megélénkül az északnyugati északi szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a D2-esen, a Lanfrancóni híd előtt Horváth járfalú irányából a 64. kilométer szelvénynél kigyulladt egy kamion, az útszakasz nem járható. Torlódik a forgalom Pozsonyba és Kassára befele menet. Továbbá radarmérje sebességet tartós kedd előtt Vágseje irányából és Kassán a Szecsovszkán a város központ felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
1: Két mérkőzést rendeztek vasárnap az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 10. fordulójában. A zsolnaiak 2-2-es döntetlent játszottak Rózsahegyen. A vendégek az első negyed óra végén már 2-0-ra vezettek, aztán a 25. percben emberhátrányba kerültek. A ruzsamberok még az első félidőben ledolgozta hátrányát, de a győztes gólt nem tudta megszerezni. A másik tegnapi meccsen a nagyszombatiak könnyedén nyertek 3-1 arányban a Podbrezová vendégeként. A Spartak a 18. percben szerezte meg a vezetést, a 72. pedig már 3-0-ra vezetett. A hazaiak 2 perccel a befejezés előtt szépítettek. A tabellán a Dac, amely egy meccsel kevesebbet játszott, 2 ponttal vezet a Trnava és a Žilina előtt, a nyeretlen komáromiak a 10. helyen állnak. A második helyen tanyázó somorjai együttes odahaza 1-1-es döntetlent ért el a listavezető Petržalka ellen, a második labdarúgó liga 12. felvonásának rangadóján. További vasárnapi eredmények: Žilina B. Galanta 2-3, Malzsenyice Inter 2-5 és Slovan B. Liptovský Mikulás 2-0. A ligetiek továbbra is 1 ponttal vezetnek a somorjaiak előtt, az újonc galántaiak feljöttek a 7. helyre. Ma 17 órától bonyolítják le a Zlaté Moravce Zsiar tévés meccset. Az én lovas felcsút Lukács Dániel góljával 1-0-ra nyert a címvédő Győr vendégeként. A labdarúgó NB1 9. fordulójának vasárnap esti záró mérkőzésén a sereghajtó Honvéd Kispesten 1-1-es döntetlent ért el az Újpest ellen, a Zalaegerszeg pedig hátrányból fordítva 5-1 arányban leiskolázta a vendég Nyíregyházát. A felcsút 3 ponttal vezet a Vasas, a Győr és az Újpest előtt. Egy tegnapi eredmény a labdarúgó NB2-ből: Csákvár Kecskemét 1-2. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Liverpool Manchester City 0-3, a sérült Szoboszlai Dominikot nélkülöző hazaiak az utolsó fél órában emberhátrányban játszottak, mindhárom gólt ekkor kapták. Freiburg Schalke 2-1, Como Róma 0-0, Sassuolo Milán 1-1, Cagliari Juventus 1-1 és Sparta Pardubice 2-0. A kassaiak hátrányból fordítva 3-2-re legyőzték a vendég trencsénieket a Jégkorong Extraliga 10. fordulójában. További tegnapi eredmények: Slovan Prešov 8-2, Banská Bystrica Liptovský Mikuláš 5-2, Nitra Spiska Nová Ves 3-0 és Žilina Michalovce 3-1. A pozsonyiak 2 ponttal vezetnek a zsolnaiak, a poprádiak és a kassaiak előtt. Adriana Piknová arany, Krisztina Hobotová pedig bronzérmet harcolt ki női trabban a görögországi junior koronglövő Európa-bajnokságon. Nyitra Janna 3. lett trap szólóban. Az Európa-bajnok Salim Kamila bronzéremmel zárt a párizsi Taekwondo Grand Prix viadalon. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a Forma 1-es szingapúri nagydíjat, amely pályafutása 250. futama volt az elit kategóriában. A 29 éves pilótának ez az idei második, karrierje 73. győzelme. Verstappen korábban még soha nem diadalmaskodott Szingapúrban. Az egymás után második sikerét arató holland mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára a VB pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli állhatott fel. A Mercedes olasz pilótája ezzel 102 pontra növelte az előnyét az összetettben, közvetlen üldözője és csapattársa a brit George Russell ugyanis a mezőny végéről indulva 9. lett.

0: 7 óra 17 perc. Országos jelentőségű emlékművet avattak a hétvégén Nagymácsédon. A belügyminiszter nem tud nyerni, újabb pert veszített a Csurilla nyomozó csoport rendőreivel szemben, és aranyeső a minisztériumban. Tomás Taraba volt környezetvédelmi miniszter, elképesztő utalmakat osztogatott a tárcánál. Az elmúlt hét közéleti politikai fejleményei közül válogatunk Szilvász József újságíróval. Így hétfő reggel 4-8-kor, ahogy az legtöbbször lenni szokott. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és üdvözöllek téged is.
0: Hát Nagymácsédon emlékművet avattak a hétvégén.
1: Így van, tegnap előtt lélekemelő és vízszorító és egyúttal nagyon megható eseményre került sor, amikor felavatták a 2018. február 21-én meggyilkolt Ján Kuciák oknyomozó újságíró és jegyesének, Martina Kusnyirovának az emlékművét, amely végül is egy tágabb szimbolikus jelentőséget is nyer, mégpedig az, hogy a szólásszabadság és a bátorság, közéleti bátorság szellemében avatták fel ezt az emlékművet, amely Nagymácsvédon, ugyebár a gyilkosság színhelyén található, mégpedig nagy térben, ugyanis a két áldozat szüleinek a kérésére azt a családi házat, amelyben a gyilkosság történt, lebontották, tehát maradt a kert, és viszonylag nagy terület, ahol még inkább dominál ez a szép emlékmű, amely a két áldozatnak állít emléket, de mint mondtam, az oknyomozó újságírásnak is. Erről szól a jelszó, ami olvasható, az van írva, hogy bezvász alé, pokrafémej áj ovász, tehát magyarra talán úgy fordíthatjuk, hogy nélkületek folytatjuk, értetek is. Ez nagyon szép emlékmű, és nyilván, hogy sokan elzarándokolnak oda, mert az emlékmű naponta megtekinthető. Ki van írva, olvasható az interneten, hogy mikor a nyári és a téli időszakban, mikor. Ennél még inkább fontos az, hogy el kell gondolkodni azon, hogy ennyi év után, tehát több mint 8 év után még mindig nem lehet

0: azért, mert ő is végül is szervezett, közreműködött a gyilkosság megszervezésében. A két vádolat, akik börtönben ülnek más bűncselekmény miatt, tehát Alena Zsuzsová és Marian Kocsner, egyelőre nem tudták rájuk bizonyítani, hogy ők voltak egyrészt a szervezők, az már egyértelmű, hogy Alena Zsuzsová volt a szervező, aki megtalálta a gyilkosokat Komáromban, és Marian Kocsner viszont védekezés, mind a ketten más bűncselekmény miatt, mint említettem, börtönben ülnek, de elképesztő dolog, hogy már harmadszor zajlik a tárgyalás, és még mindig nem lehet tudni, hogy ki volt a szervező és a felbújtó, vagyis a megrendelő ebben az esetben, és hát minden jel arra mutat, hogy Marian Kocsner az illető, ő a személy, tudjuk azt, hogy még a gyilkosság előtt felhívta Ján Kuciákot, Marian Kocsner felhívta Ján Kuciákot, és megfenyegette őt, hogyha így fog továbbra is ír ilyen leleklező cikkeket a különböző törvénysértő lépéseiről, mármint Kocsnernek, akkor ellene fog fellépni, keres majd mindenféle úgymond egy piszkot Ján Kuciák életében és a családjának az életében. A Ján Kuciák feljelentette Kocsnert, de Tibor Kaspar volt a országos rendőrfőkapitán annak idején, és nem szervezett, nem tartotta fontosnak ezt a feljelentést, és végül is nem lépték meg Ján Kuciákot, holott ezt kérte az oknyomozó újságíró. Tehát az elképesztő dolog az, hogy ennyi idő után még mindig nincs meg a legfőbb bűnös, tehát az, aki megrendelte a gyilkosságot, csupán sejtéseink vannak, de sejtéseinkben nem lehet igazságszolgáltatást nyújtani, ezért nagy érdeklődéssel várom a továbbiakat, a per folytatódik a speciális bíróság előtt. Találtak egy új bizonyítékot, mégpedig Andruskó Zoltánnak a levelét, amelyben közvetlenül a gyilkosság után megnevezi Kocsnert, mint tettest, és azt is említi, hogy azért írta meg ezt a levelet, és odaadta a feleségének, aki időközben meghalt, mert féltette az életét, hogyha ezt a levelet nyilvánosságra hozzák, akkor kiderül, őt is elteszik lábbalól. Ezt a Marian Kocsnernek a védőügyvédje, Marek Para kétségbe vonja, hogy mikor született ez a levél, egyelőre nem biztos, hogy ezt befogadják, mint döntő bizonyítékot. A tény az, hogy folytatódik a per, és hát egyrészt annyiban tartunk előre, hogy talán ez a emlékmű is arra készíti majd a bírákat és a tanúkat is, hogy még erőteljesebben viselkedjenek, és végre derüljön ki, hogy mi történt 2018. február 21-én, és ki volt az értelmi szerzője ennek a szörnyű gyilkosságnak.
1: Matus Utvaestók belügyminiszter már sokadik perét vesztette el a Csurilla nyomozó csoporttal szemben. Mire utal ez?
0: Hát én mindig azon csodálkozom, hogy jól tudott dolog, hogy miként Robert Fico, de Matus Utvaestók belügyminiszter is jogi végzettséggel rendelkezik, tehát jogtudományi diplomája van, és mégis ennyi amatőr lépést tesz. Most az derül ki, hogy több esetben már nyilvánosságra került az, hogy Ján Csurilla nyomozott, akik ugyebár a legfontosabb személyek ellen is nyomozást indítottak, és nyomozást akartak folytatni. Ez még a Jéger kormány, Matovics és Jéger kormány idejében kezdődött. A Robert Fico vezet, ezt meresek, mert hát elsősorban oda felejük irányulnak a különböző gyanúk, és nem csak gyanúk, hanem tények. Tehát iparkodott mindenképpen kétségbe vonni Ján Csurilla és társainak a szavahihetőségét, és ezért elmozdították őket az állásukból. Sokáig munkanélküliek voltak, és ez történt most is, mert a bíróság újra jogerősen az úgy döntött, hogy Ján Csurillát és oknyomozó társait, tehát azokat, akik a nyomozásban részt vettek, vissza kell állítani a eredeti eredeti munkahelyükre, ugyanis idáig Matus Utvaestók felfüggesztette őket, tehát pert veszített Matus Utvaestók, miként a rendőrségi inspekció, tehát a belső ellenőrzésnek a főnöke, Branislav Zúrián is, aki meg Juraj Svitokot mozdított el a vállásából, és ugyanúgy kiderült a jogerős bírósági ítélet alapján, hogy ez teljes törvénysértő volt, őt is vissza kellene helyezni a inspekció egyik

0: vezető pozíciójában, erre azonban Branislav Dzsulia nem hajlandó, és megdöbbentő dolog, hogy a Matus Utaestok is azt állítja, a tiszteletben tartja a bíróság döntését, ugyanakkor pedig az történik, hogy nem veszi figyelembe, és továbbra is ilyen fennhíjázó módon úgy tesz, mintha ő lenne a kiskirály, és ugyanezt teszi Branislav Dzsulian is, és végül is minden épesző ember sajnálja Jan Csurilát és társait, akik a igazság érdekében végül is nagy áldozatokat hoznak, hiszen évekig nem kaptak fizetést, és még mai napig nincsenek visszahelyezve azokban az állásokban, amelyekből felfüggesztették őket. Ennyit a szlovákiai igazságszolgáltatásról. Mind a két eset azt igazolja, hogy bizony-bizony nagyon sántítan itteni igazságszolgáltatás.
1: A volt környezetvédelmi miniszter hát egész szép jutalmakat osztogatott, amik a közigazgatásban hát azért eléggé kirívóak.
0: Hát egyértelműen. Andrej Dankot már rég láttam a sugárzó arccal beszélni, mint az elmúlt héten. De figyelj, nem tudta megmagyarázni, hogy miért akarja eltávolítani Tomás Tarabát a környezetvédelmi miniszteri posztról. Most azonban talált végre fogást a volt tárcavezetőn, és nyilvánosságra hozta azt, amit Filip Kufan, aki valószínűleg a következő környezetvédelmi miniszter lesz. Tehát Filip Kufa egy belső ellenőrzés auditot, vagyis magyarul könyvvizsgálatot rendelt el, és kiderült, hogy óriási pénzeket osztogatott Tomás Taraba. Azt kell mondani, hogy a haverjainak összesen idén 2 millió eurót osztott szét prémiókra, jutalomra, és volt olyan személy, aki 160 ezer eurót kapott ebben az évben a fizetése mellé, ilyen figyelmességben, jutalomként, és ezt hozták nyilvánosságra Filip Kufa és Andrej Danko. Hát azt igazolja, hogy bizony hiába takarékoskodás, amit állandóan hirdet Robert Fico meg Ladislav Kamenicki pénzügyminiszter, a teljesen gátlástalanul osztogatják a pénzt, és sajnos tovább, bár nem volt szlovák nemzeti párt tagja Tomás Taraba, de erre a pártra rossz fényt vett, mert hát ilyen törvénytelenségeket, Taraba azt állítja, hogy törvényszerű, amit tett, de kiderült majd az, hogy mi lesz, de lényeg az, hogy elképesztő, hogy ilyen prémiumokat osztogatnak, mikor mások a filléreket, illetve a csenteket be kell osztani, hogy kívülnek az én
1: hónap. Szilvás József újságírónkat hallották, illetve kommentátorunkat. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm. Kellemes napot mindenkinek.
2: 90 másodperc tudomány Kovács Tücsi Mihállyal.
3: A legmagasabb szélerőmű. Németországban felépült a világ legmagasabb szélerőműve, amelynek összmagassága eléri a 365 métert. Csupán 3 méterrel alacsonyabb, mint a berlini tévétorony. De miért kell egy ilyen magas torony? Az építés mögött elsősorban energetikai, technológiai és földrajzi okok állnak. A talaj közelében a fák, épületek és a domborzat miatt a szélörvények gyengébbek. Azonban a magaslati rétegekben, a 300 méteres tengelymagasságban a szél állandó és jelentősen erősebb. Így a turbina lényegesen egyenletesebben termel áramot. A szél csak nem megállás nélkül fúj ebben a magasságban. A szélerőmű a becslések szerint akár kétszer annyi energiát képes előállítani, mint egy azonos szélkerék méretű, de hanyományos magasságú társa. Németország belső vidékein korábban nehéz volt hatékonyan szélenergiát termelni. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a szárazföldi szélparkok maximalizálják energiatermelésüket, anélkül, hogy a tengerre kellene építkezni. A terveket úgy készítették el, hogy akár a meglévő szélerőműveket is ki lehetne bővíteni. Egy ilyen forgatókönyv esetén a már meglévő toronyra egy nagy magasságban üzemelő turbina kerülne, miközben lejjebb tovább dolgozna a hagyományos turbina. A korábbi oszlopoktól eltérő, a távvezeték oszlopokra hasonló rácsos szerkezetű és teleszkópos megoldással Németország a megújuló energiaforrásait és az ország energiafüggetlenségét kívánja drasztikusan növelni.
2: Hét óra 30 perc.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Kevesebben hisznek az összeesküvés elméletekben, mint amennyien szerintük hisznek bennük. Erre jutott a Szlovák Tudományos Akadémia és egy amszterdami egyetem közös kutatása. Ráadásul a vélt népszerűség minket is fogékonyabbá tehet ezekre a történetekre. Miért tévesztjük össze a hangos véleményt a többség véleményével, és mire jó, ha megismerjük a tényleges számokat? Erről lesz szó nem sokára, most a régiós hírek jönnek a mikrofonnál, Paszmán Lívia.
2: Október elején a járási válság stábülése után rendkívüli helyzetet hirdettek a rimaszombati járásban, miután több település már nem tudott megbirkózni a kialakult vízhiánnyal, írja az Új Szó. A hosszantartó szárazság következtében kiszáradtak a kutak és a források Darnyán, Dobócán, Harmacon, Nemesmartonfalán, Alsóvájon, Balogújfalun, Felsővájon, Nemesradnóton, Várgedén és Guszonán. Karol Anger, a rimaszombati járási hivatal vezetője elmondta, hogy a vízhiány összesen mintegy 4800 lakost érint. Október 7-től a hadsereg saját tartálykocsiaival gondoskodik a víz eljuttatásáról a rászorulókhoz, amíg a rendkívüli helyzet fennáll. Anger szerint a probléma egyik fő oka, hogy az érintett települések nem csatlakoznak a központi vízvezeték hálózathoz, a tartós szárazság miatt pedig a helyi kutak is kiapadtak. Arra is figyelmeztetett, hogy tovább romolhat a helyzet. A járásban összesen 38 olyan község van, ahol nincs vezetékes víz. A lakhatás, a segélynyújtás és a fenntarthatóság volt egyebek közt annak a szakmai konferenciának a témája, amelyen arra keresték a választ, hogy merre tartanak a szociális innovációk Érsekújvárban. A közintézményekben, non-profit szervezetekben, valamint a magánszférában dolgozók az idősek nappali központjában találkoztak. Szó volt arról is, hogyan lehet kijutni a mély szegénységből és elejét venni a mértéktelen fogyasztásnak, meg gondolatlan vásárlásnak. A Szocinolab, Szociális Innovációk Érsekújvárban elnevezésű projekt 2026. januárjától 2027. decemberéig tart. A konzorciumban Érsekújvár önkormányzata mellett a Kompass Közösségi Központ, a Szlovák Vöröskereszt Érsekújvári Területi Egyesülete, egy szociális vállalkozás és az Érsekújvári Önkéntesek Egyesülete vesz részt. A projekt konkrét új szociális megoldások kidolgozását és kipróbálását is szolgálja. Újabb csalásra figyelmeztet a rendőrség, miután egy személy 21 ezer eurót veszített el olyan csalók miatt, akik a Liptó-Szentmiklósi bűnügyi rendőrség nyomozójának, illetve a Szlovák Nemzeti Bank munkatársának adták ki magukat, tájékoztatott Szilvia Simková, pozsonyi kerületi rendőrfőkapitányság szóvivője. A rendőrség ismét arra figyelmezteti a lakosságot, hogy ne cselekedjenek elhamarkodottan, és ne kövessék ellenőrzés nélkül az ismeretlen telefonos utasításokat. Ha valaki bizonytalan abban, hogy valódi hatósági vagy banki megkeresést kapott-e, kérjen tanácsot ismerőseitől, és mindenekelőtt hívja a rendőrséget a 158-as telefonszámon.
0: Időjárás.
2: Terült vagy részben felhős lesz ma az ég, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, gyenge csapadék, reggeli köd is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok közt alakul. Mérsékelt lesz a légmozgás, majd fokozatosan megélénkül az északnyugati északi szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Zajlik a helyszínen és a D2-esen a Lanfranconi híd előtt Horváth járfalú irányából a 64. kilométer szelvénynél az útszakasz nem járható. Torlódik a forgalom Pozsony és Kassa bevezető útjain, valamint Nyitra előtt Nyitra Ivánka felől itt 20 percet várakozhatnak, és radar méri a sebességet Tartoskedd után Vágselje felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra 39 perc. Ezt már mindenki tudja. Gyakran így nyomatékosítunk egy állítást, de vajon tényleg mindenki úgy gondolja? A Szlovák Tudományos Akadémia és az Amsterdami Vrije Universiteit közös kutatása szerint túlbecsüljük, hányan hisznek az összeesküvés elméletekben, és ez a tévedés a saját véleményünket is befolyásolhatja. Ha sokan hisznek valamiben, könnyebben gondoljuk, hogy lehet benne igazság. Az amerikai és brit résztvevőkkel végzett vizsgálatokban a tényleges támogatottsági százalékok bemutatása csökkentette a konspirációs hitet. Miért tévesznek minket a vélt többség, és mit jelenthet ez Szlovákiában? Mrva Marianna szociológussal, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének kutatójával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát mindjárt egy nagyon érdekes fölismerésre mutat rá ez a kutatás, mégpedig arra, hogy az emberek úgy érzik sokszor, hogy hát nagyon sokan hisznek a konspirációs elméleteknek, de miért gondoljuk, hogy többen hisznek az összeesküvés elméletekben, mint mondjuk az a valós szám lehet?
1: Azért lehet ez így, mert amikor laikus szemlélőként, lényegében hétköznapi emberként szemléljük a világot, a társadalmat, akkor leggyakrabban mi nem a társadalomnak az egész keresztmetszetét látjuk, hanem csak egy kis darabkáját, egy kis szeletét. És ha az összeesküvés elméletekről beszélünk, akkor ezek esetében különösen igaz, hogy ezek nagy figyelmet és érdeklődést képesek felhajtani maguk körül. Mégpedig azért, mert izgalmasak úgy azok számára, akik hajlamosak hinni bennük, mint azok számára, akiket megbotránkoztatnak, vagy akik veszélyt, társadalomra ártalmas jelenséget látnak ezekben. A másik oldalon viszont az a csendes többség, aki nem hisz ezekben az elméletekben, az ritkábban hangoztatja, hogy ő nem hisz bennük, vagy akár, hogy nem is érdekli a témát, teljesen elkerüli a figyelmét. Így ennek a akár többségi csoportnak a hangja az alig hallatszik. Tehát egyszerűen, ha leegyszerűsítem, akkor az összeesküvés elméletekkel kapcsolatos tartalmak, azok gyakori beszédtémával váltak az utóbbi időben. Sok esetben szinte ilyen morális pánik is kialakult körülöttük, aminek köszönhetően torzulhat annak a megítélése, hogy mennyire vannak valójában elterjedve a társadalomban.
0: Miből ítéljük meg, hogy mit gondol a társadalom? A környezetünkből, a médiából, vagy a kommentekből, és hogyha ez tulajdonképpen a technológiai fejlődéssel ez egyre inkább durvul, mert már az egész életünk, meg tényleg minden oda szerveződik, akkor hát borítékolható, hogy ez egyre nehezebb harc lesz?
1: Hát azt gondolom, hogy ez egy általános jelenség, hogy sokszor abból indulunk ki, amit a környezetünkben is hallunk, vagy akár igen az online tér felerősít, de azt gondolom, hogy alapvető emberi tulajdonságunk is az, hogy amit mi gondolunk, az hajlamosak vagyunk elterjedtebbnek hinni a valóságnál. Hajlamosak vagyunk akár a többségi véleménnyel azonosítani. És ennek lehet egy valós megélés, egy valós tapasztalat az alapja, méghozzá az, hogy a munkahelyünkön, a baráti körünkben, a környezetünkben leggyakrabban hozzánk hasonló szociális hátterű, hasonló érdeklődésű körül emberek vesztek bennünket körül, akiknek a világnézete is sok ponton egyezhet a miénkkel. Így lehet a valós megélésünk az, hogy amit mi gondolunk a világról, az egy általánosabb vélemény. Említette az online környezetet, erről pedig már valóban széles körben ismert az, hogy az algoritmusoknak van egy szűrő hatása, van egy felerősítő hatása, ami azt visszhang hozza nekünk, amit mi is gondolunk a világról, ritkábban szembesít bennünket teljesen ellentétes véleményekről, így, és ahogy az életünk egyre nagyobb része a véleményformálóknak egyre nagyobb hányada jut el hozzánk az online téren keresztül, így ennek valóban lehet egy olyan hatása, hogy még megerősíti azt a jelenséget, amiről most beszélünk, hogy túlértékeljük, fölülértékeljük annak az elterjedtségét, hogy mit látunk mi, mit gondolunk mi a világról.
0: Aztán van itt még egy egészen emberi aspektus, amiben látszódik némi logikai ellentmondás is, hogy a konspirációkban hívők azt mondják, hogy hát ők látják azt, amit mások nem. Közben meg azért azt is gondolják, hogy a többség azért egyetért velük. Hogy fér meg ez a kettő egymás mellett?
1: Ez egy érdekes felvetés különben, de igen, egyből a konspirációknak a népszerűsége az fakad ebből, hogy valaki azt gondolja, hogy lát valami olyat a világból, amit más nem, de valóban ez a kutatás azt mutatja, hogy mégis ez a meggyőződésük az embereknek, hogy ez egy sokkal elterjedtebb vélemény, mint ami valójában, hogy itt arról beszélünk, hogy a kutatásnak a résztvevőit megkérdezték, hogy ők mennyire tartanak hitelesnek egy-egy állítást, és hogy mit gondolnak arra vonatkozóan, hogy a társadalom egészen mennyire tartja hitelesnek, és a végeredmény az mégis azt mutatja, hogy talán győzött az az érzés, hogy az a valahova tartozásnak az igénye, hogy azt hangoztatjuk, hogy nem vagyunk egyedül a véleményünkkel, hogy van mögöttünk egy nagy támogatottság, hogy egyszerűen amit gondolunk a világról, az nem lóg ki különösen a sorból, hanem beleillik mondjuk egy többségi, vagy nem is többségi, de egy elterjedt véleménybe.
0: Milyen következménye lehet annak, hogyha egy társadalom konspirációsabbnak látja magát, mint amilyen egyébként?
1: Hát én azt gondolom, hogy most ugye tényleg ez a kutatás is konkrétan az összeesküvés elméletekre, a konteókra korlátozódott, nem vizsgálták más témáknál ezt a jelenséget. Én szerintem, hogyha erről beszélünk, akkor tényleg fontos felismerni azt, hogy a konteók azok az elmúlt időszakban, a Covid után, a háborúnak a következtében tényleg nagy teret kaptak úgy mondjuk az online térben azok, akik ezt terjesztették, és itt fontos aláhúzni azt is, hogy itt nem feltétlenül egyfajta véletlen vagy organikus folyamatról van szó, hanem azok, akik terjesztették, azoknak sokszor politikai, anyagi vagy egyéb érdekei fűzöttek ahhoz, hogy elhitessék, hogy ez egy elterjedtebb vélemény, mint valójában. A másik oldalon viszont nagy érdeklődés övezte a tudomány, a média, különböző véleményformáló egyének szempontjából is, magam is évekig foglalkoztam erről, mi is itt a rádióban is sokszor beszéltünk erről a témáról, tehát azt szeretném kiemelni, hogy ez a téma, ez valóban nagy figyelmet kapott az utóbbi években, ami szintén hozzájárulhatott ahhoz, hogy ez az érzése támadt egy hétköznapi embernek, vagy hát, hogyha csak abból is ez folyik, ha mindenki erről beszél, akkor valószínűleg nagyon elterjedt, miközben a valóság, hogyha lemérjük, empirikus adatokat vizsgálunk, akkor azt mutatják, hogy egy kicsit ez a valóságképünk torzult, talán annak következtében, hogy annyi szó esett róla.
0: Ez érdekes, hogy azok, akik hajlamosak a konspirációban hinni, azok egy olyan miatt, hogy hajlanának az irreális elképzelések felé, vagy hát szimpatikusabbak nekik. Miközben meg ez a kutatás rámutatott arra, hogyha bemutattak a konteókban hívőknek konkrét adatokat azzal kapcsolatban, hogy mennyien hisznek valóban abban, amiben ők szerintük sokan hisznek, akkor, és látták, hogy kevesebben, számszerűen, akkor hát úgy megtorpantak, és hajlamosak voltak elbizontalodni a saját hitükben. Az azért érdekes, hogy a konkrét támogatottsági adatok bemutatása segített, miközben az, hogy mondjuk valaki azt mondja, hogy kevesen hisznek ebben, az meg nem.
1: Igen, ez bevallom számomra is egy érdekes felismerés volt, amit valóban fel lehet használni akár a tudomány népszerűsítés szempontjából is, vagy egyfajta médiakommunikációs szempontból is, ez egy érdekes adat, egy érdekes felismerés. Azt gondolom, hogy ez azért lehet így, mert hogyha azt mondjuk, hogy valamiben kevesen hisznek, vagy épp sokan hisznek, az alatt mindenki mást érthet, viszont egy konkrét adat, annak talán lehet egy olyan hatása, hogy az olyan egzaktabbnak tűnik, az olyan konkrétabb, megfoghatóbb, amit nehéz félremagyarázni, nehéz félre értelmezni, és itt talán jobban tudja, egyszerűen képes arra, hogy korrigálja azt a téves képet, ami kialakulhat. Nekem az a példa jutott eszembe, sokszor hallhattuk akár reklámokból, hogy valamit 10-ből 9 fogorvos ajánl, akkor az sokkal meggyőzőbben hangzik, mint hogyha azt mondjuk, hogy sok szakember ajánlja.
0: Jogos. És mihez kezdhetünk ezzel a kutatási eredménnyel? Mondjuk mihez kezdjen az, aki éppenséggel a vasárnapi ebédnél a nagyszüleit vagy a rokonait próbálja győzködni egy hoax ellenében? És hát mihez kezdjen ezzel mondjuk a média, tehát hogy hogyan beszéljen konspirációkról a sajtó, úgyhogy ne keltse azt a látszatot, hogy már mindenki ezekben hisz.
1: Igen, hát azt hiszem, hogy hétköznapi emberként talán segíthet rajtunk, tehát egyrészt annak a tudatosítása, hogy a világról alkotott képünkben lehetnek torzulások. És ez egy teljesen természetes jelenség, de hogyha tudatosítjuk azt, hogy a világ az nem az, amit mi gondolunk róla, vagy amit a szűk környezetünk gondol róla, hanem egyszerűen egy tágasabb közeg, ahol az a vélemény, amit mi vallunk, az nem biztos, hogy annyira elterjedt, akkor segíthet bennünket abban, hogy hogyan gondolkodunk a világról. A vasárnapi ebédnél is segíthet talán az, hogyha behozunk más szempontokat, hogyha elmondjuk, hogy a mi környezetünkben az adott kérdésről máshogy gondolkodnak az emberek, és akkor annak már talán lehet egy olyan hatása, ami elhoz egy olyan felismerést, hogy más vélemények is vannak az adott témáról, ami pedig azoknak a felelősségét illeti, akik alakítják a közbeszédet, mint a média, vagy más véleményformáló egyének, intézmények, akár tudósok, kutatók, akiken reálisan is talán számon kérhető az, hogy hogyan kommunikálnak, informálódnak, azokra alapvetően remélem, vagy feltételezem, hogy van egy olyan fokú önreflexiójuk, aminek része az, hogy tudják, hogy amit sokszor hangoztatnak, az hatással van az emberekre, de ennek ellenére talán ennek a gyakorlatát tényleg ugyanúgy emlékeztethetjük magunkat, hogy amiről kommunikálunk, ahogy informálunk, annak hatása van, és nem mindegy, hogy mit katalizálunk az egyik oldalon, vagy mi dramatizálunk a másikon.
0: Ugye ez a kutatás tulajdonképpen valahogy azt csugalja, hogy miként lehet hatékonyabban küzdeni az összeesküvés elméletek ellen, és hát mondjuk arra ad valamiféle navigációs támpontot. Na de hát ezt meg lehet fordítani, és lehet mindjárt appellálni a politikusokra, akiknek meg valamilyen módon meg mégiscsak érdeke az, hogy éppenséggel ezeket az összeesküvés elméleteket lovagolják meg. Ők ebből nyerhetnek valamiféle, nem is tudom, mentális vagy pszichikai segítséget arra vonatkozólag, hogy hogyan terjesszék jobban?
1: Hát azt hiszem, hogy amiről most beszélünk, azok már a legtöbb esetben ismert és jól leírt jelenségek, tehát ugye ez a illuzórikus valóságnak a hatása, hogy amit sokszor ismételünk, amit hangosan mondunk, az valósággá válhat akkor is, hogyha valóságban az csak egy szűk kis csoportnak a véleménye felhangosítva. Tehát ami most itt történt ebben a tanulmányban, amit a tanulmány szerzői bebizonyítottak, az, hogy működik ez a hatás konkrétan az összeesküvés elméletek a konteók kontextusában. De azt gondolom, hogy tényleg amit leírtak, az nem új jelenség, hanem olyas valami, amivel mondjuk a marketing, a politikai marketing, a politikai kommunikáció az nagyon régóta dolgozik. És pont ahogy az előző válaszomban is mondtam, talán azért jó erről beszélni, ezeket behozni a köztudatba, hogy egy hétköznapi ember is tudatosíthassa azt, hogy mi történik vele, hogy milyen hatásoknak van kitéve, és így talán felkészültebb legyen az ilyen üzenetek felé, vagy vagy irányába.
0: Ha úgy érezzük, sokan hisznek valamiben, mi is könnyebben elhisszük azt, de mi van, ha csak túlbecsüljük, hányan gondolkodnak ahhoz hasonlóan. A Szlovák Tudományos Akadémia és az Amsterdami Vie Univerzitét közös kutatásáról beszélgettünk Mrva Marianna szociológussal. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Magazin műsorunk első órájában részletet hallhatnak a metal zenét játszó öttagú Frantic együttes három zenészével készült interjúból. Ők az eheti beszélgetős Pentaton vendégei. Júniusban volt 50 éve, hogy elhunyt Latinovit Zoltán, a színész óriás. Grécsi László nyelvész professzor alkotta meg, ha nevének betűit összekeverjük, megkapjuk a találó szóvillantó titán anagrammát. A második órában ráemlékezünk az Aki az életével játszott című könyv szerzőjével, Kelecsényi Lászlóval. Xantusz János 1988-as Rocktérítő című dokumentumfilmje. A 80-as évek egyik vezető magyar botrányzenekara, a Neurotic sokáig alkohol és kábítószer függőségben élő frontembere radikális életmódváltását és megtérését mutatja be. Pajor Tamást faggatom a 11 órai hírek után. Várom önöket nem sokára, 9 órától a Nappaliban.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. október 12-én, hétfőn. A hozzátartozójukat gondozóknak ne kelljen választaniuk a munkájuk és a gondozás között, ezt sürgette múlt heti felhívásában a Szlovákiai Gondozók Kamarája. Rugalmas munkafeltételeket és ténylegesen elérhető helyettesítő segítséget kérnek, a realitás viszont ettől igencsak távol van. Mit élnek meg azok, akik hozzátartozójukat gondozzák napi 24 órában? Erről lesz szó nem sokára, most hírek jönnek a mikrofonnál Paszmán Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A rendőrség szerint nem fokozódik az iskolák fenyegetettsége. Donald Trump kijelentette, Ukrajna és Oroszország fegyverszünetet kötött az energetika területén, amelyet Volodymyr Zelenszky szerint az oroszok már meg is szektek. Ma 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. Mátus Utástok belügyminiszter törvénymódosítást kezdeményezne, amelynek alapján megvonnák az állami védelmet azoktól, akik nem tartják be a testőrség biztonsági ajánlásait. A miniszter ezt az Igor Matovics ellenzéki politikus Bicsai rendezvényén történt incidensre reagálva jelentette be. Állítása szerint Matovics tudatosan provokál konfliktusokat, és őt teszi felelőssé a testőrök elleni gyűlölködő internetes hozzászólásokért is. Matovics ezzel szemben azt mondta, hogy nem volt konfliktusa a férfival, és megvédte a helyszínen intézkedő rendőröket. Szerinte egy ittas férfi támadt rájuk. A rendőrség megerősítette, hogy vizsgálja az esetet, de egyelőre nem közölt további részleteket. Jelenleg nincs ok arra, hogy a szlovákiai iskolákat érintő konkrét fenyegetettség növekedéséről beszéljünk, közölte a rendőrség. Figyelemmel kísérik a szomszédos országok helyzetét és a lehetséges fenyegetések értékelésekor az utánzásos elkövetések, az úgynevezett copycat jelenség kockázatát is figyelembe veszik. A hatóság taktikai okokra hivatkozva nem közöl részleteket a rendőrök bevetésének pontos helyéről, mértékéről és módjáról. Az iskolás skola elnevezésű biztonság akció keretében pénteken közel 3000 rendőrt vezényeltek az iskolák közelébe, amivel a célja annak ellenőrzése volt, hogy a hatóság rövid időn belül képes-e biztosítani az alap- és középiskolák védelmét Szlovákia teljes területén. Donald Trump amerikai elnök tegnap bejelentette, hogy Oroszország és Ukrajna fegyverszünetet kötött az energetikai területen, amely azonnal hatályba lép. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök röviddel ezután az Axios portálnak nyilatkozva elmondta, hogy Trump fegyverszünetről szóló bejelentése meglepte. Hangsúlyozta azonban, hogy ha Oroszország beleegyezett ebbe, Ukrajna is elfogadja. Oroszország egyelőre nem erősítette meg a megállapodást. Zelenszky később bejelentette, hogy Oroszország megtámadta a kijevi erőművet és hozzátette, ezt követően további energetikai létesítményeket támadtak meg a Harkivi területen. Andy Burnham brit miniszterelnök tegnap országa első kormányfőjeként megerősítette, hogy Oroszország beavatkozott a 10 évvel ezelőtti Brexit népszavazásba, tájékoztatott a DPA és az AP hírügynökség. Burnham nem részletezte, hogy a szóban forgó megállapítások szerint pontosan hogyan zajlott ez a beavatkozás. A DPA azonban emlékeztet arra, hogy erről már régóta keringtek spekulációk. A brit miniszterelnök hozzátette, hogy a múlt heti berlini látogatása során erről a témáról Friedrich Merz német szövetségi kancellárral is beszélt. Kiegészítette, hogy Németországban is kétségtelenül léteznek olyan orosz dezinformációk, amelyek célja a helyi politikai szintér eseményeinek befolyásolása. Oroszország régóta állítja, hogy nem avatkozik be más országok választásaiba és népszavazásaiba, emlékeztetett az AP hírügynökség. A szaudarábiai polgári légiközlekedési hatóság tegnap késő este közölte, hogy a jemeni huszi lázadók által a főváros Riád repülőterére mért támadás egy halálos áldozatot és 11 sérültet követelt, valamint anyagi károkat okozott. A szombati támadás során a riádi Khalid király repülőtéren legkevesebb 12 ember halt meg, és több mint 300-an megsérültek. A hatóság szerint a tegnapi áldozat egy pakisztáni állampolgár. A huszi lázadók tegnap a Damani iráni Fahd király repülőteret is megtámadták. Az Irán által támogatott jemeni lázadók bejelentették, hogy az elmúlt 24 órában 4 támadást hajtottak végre Szaúd-Arábiában, amelyek során ballisztikus rakétákat, alacsony repülési pályájú rakétákat és drónokat vetettek be. Az úgynevezett R4 csoport tagállamai, Törökország, Egyiptom, Pakisztán és Szaúd-Arábia közösen ítélték el a huszik cselekedeteit, mint a királyság szuverenitásának és területi integritásának nyilvánvaló megsértését.
0: Időjárás.
2: Terült vagy részben felhős lesz ma az ég, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, gyenge csapadék, reggel köd is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Mérsékelt lesz a légmozgás, majd fokozatosan megélénkül az északnyugati északi szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Zajlik a baleseti helyszínen és a D2-esen a Lanfranconi híd előtt Horváth járfalú irányából a 64. kilométer szelvénynél. Az autópálya nem járható Csehország irányában. Torlódik a forgalom Pozsony és Kassa bevezető útjain. Nyitra előtt Nyitrai Bánka felől 20 percet, Komárom előtt Csallóközaranyos irányából 10 percet várakozhatnak, és radarméri a sebességet Kassán, a Moszkovszká triadán, a KVP triadával való kereszteződésnél. Vezessenek óvatos. Jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Keresi az önnek való álomautót? Az érsekújvári AAA autóban folyamatosan széles, azonnal elvihető autóválasztékkal várjuk. Minden járművünk Car Vertical ellenőrzéssel, 10 napos cserélhetőséggel, akár 0%-os önrésszel és kedvező személyre szabott finanszírozással várja önt. Látogasson el hozzánk Érsekújvárba, a Komáromi útra, és válasszon még ma a legnagyobb kínálatból. Válassza a biztosat! AAA autó.

0: Zsigárdi Lászlóval.
1: Két mérkőzést rendeztek vasárnap az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 10. fordulójában. A zsolnaiak 2-2-es döntetlent játszottak Rózsahegyen. A vendégek az első negyed óra végén már 2-0-ra vezettek, aztán a 25. percben emberhátrányba kerültek. A ruzsamberok még az első félidőben ledolgozta hátrányát, de a győztes gólt nem tudta megszerezni. A másik tegnapi meccsen a nagyszombatiak könnyedén nyertek 3-1 arányban a Podbrezová vendégeként. A Spartak a 18. percben szerezte meg a vezetést, a 72-ben pedig már 3-0-ra vezetett. A hazaiak 2 perccel a befejezés előtt szépítettek. A tabellán a Dac, amely egy meccsel kevesebbet játszott, 2 ponttal vezet a Trnava és a Žilina előtt, a nyeretlen komáromiak a 10. helyen állnak. A második helyen tanyázó somorjai együttes odahaza 1-1-es döntetlent ért el a listavezető Petržalka ellen, a második labdarúgó liga 12. felvonásának rangadóján. További vasárnapi eredmények: Žilina B Galanta 2-3, Malzsenyice Inter 2-5 és Slovan B Liptovský Mikulás 2-0. A ligetiek továbbra is 1 ponttal vezetnek a somorjaiak előtt, az újonc galántaiak feljöttek a 7. helyre. Ma 17 órától bonyolítják le a Zlaté Moravce Zsiar tévés meccset. Az én lovas felcsút Lukács Dániel góljával 1-0-ra nyert a címvédő Győr vendégeként. A labdarúgó NB1 9. fordulójának vasárnap esti záró mérkőzésén a sereghajtó Honvéd Kispesten 1-1-es döntetlent ért el az Újpest ellen, a Zalaegerszeg pedig hátrányból fordítva 5-1 arányban leiskolázta a vendég Nyíregyházát. A felcsút 3 ponttal vezet a Vasas, a Győr és az Újpest előtt. Egy tegnapi eredmény a labdarúgó NB2-ből: Csákvár Kecskemét 1-2. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Liverpool Manchester City 0-3, a sérült Szoboszlai Dominikot nélkülöző hazaiak az utolsó fél órában emberhátrányban játszottak, mindhárom gólt ekkor kapták. Freiburg Schalke 2-1, Como Róma 0-0, Sassuolo Milán 1-1, Cagliari Juventus 1-1 és Sparta Pardubice 2-0. A kassaiak hátrányból fordítva 3-2-re legyőzték a vendég trencsénieket a Jégkorong Extraliga 10. fordulójában. További tegnapi eredmények: Slovan Prešov 8-2, Banská Bystrica Liptovský Mikulás 5-2, Nitra Spiska Nová Ves 3-0 és Žilina Michalovce 3-1. A pozsonyiak 2 ponttal vezetnek a zsolnaiak, a poprádiak és a kassaiak előtt. Adriana Piknová arany, Krisztina Hobotová pedig bronzérmet harcolt ki női trabban a görögországi junior koronglövő Európa-bajnokságon. Nyitra Janna 3. lett trap szólóban. Az Európa-bajnok Salim Kamila bronzéremmel zárt a párizsi Taekwondo Grand Prix viadalon. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a Forma 1-es szingapúri nagydíjat, amely pályafutása 250. futama volt az elit kategóriában. A 29 éves pilótának ez az idei második, karrierje 73. győzelme. Verstappen korábban még soha nem diadalmaskodott Szingapúrban. Az egymás után második sikerét arató holland mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára a VB pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli állhatott fel. A Mercedes olasz pilótája ezzel 102 pontra növelte az előnyét az összetettben, közvetlen üldözője és csapattársa a brit George Russell ugyanis a mezőny végéről indulva 9. lett.

0: 8 óra 17 perc. Elérhető segítséget sürgetett múlt heti felhívásában a szlovákiai gondozók kamarája azoknak, akik hozzátartozójukról gondoskodnak. Szlovákiában erre létezik tehermentesítő szolgáltatás, amely átmenetileg átvenni a gondozás feladatát a családtagtól. A segítség azonban a gyakorlatban gyakran elakad, így a gondozó hiába szeretne pihenni, orvoshoz menni, vagy más ügyét elintézni. A papíron létező lehetőség önmagában nem tehermentesíti a családokat. A hozzáférés akadálya és a lehetséges megoldásokról, esetleges megoldásokról Köböl Tibor szociális tanácsadóval beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mi ez a tehermentesítő szolgálat tulajdonképpen? Kinek jár? Hogyan lehet hozzájutni? És valójában miért nem lehet hozzájutni?
1: Kezdjük tehát onnan, hogy a tehermentesítő szolgáltatást azok vehetik igénybe, akik otthoni környezetben úgynevezett gondozási díj alapján gondoskodnak hozzátartozójukról, illetve újabban természetesen akár idegen szeméről is lehetséges ilyen formán gondoskodni, és szükségük van valamilyen pihenésre, vagy egyszerűen valóban csak pihenésre, vagy pedig valamilyen más egészségi állapotuk javítására, operáció, és bármi ilyen probléma megoldására egy bizonyos időre. És ez a tehermentesítő szolgáltatás igénybe vehető évente maximum 30 napra, illetve van egy bizonyos, erről később beszélünk, órában megszabott idő is, és itt fontos tudni, hogy mivel otthoni környezetben történik ez a gondozás, ez a tehermentesítés megtörténhet nem csupán otthoni környezetben, de akár intézményi szolgáltatást is igénybe lehet venni, akár idősek otthonát, rehabilitációs központot, speciális szolgáltatást nyújtó intézményeket, idősek otthonát, annak függvényében, hogy lényegében létezik-e szabad kapacitás. Ami pedig az otthoni segítséget illeti, az a házi gondozási szolgálat keretein belül történik. Úgyhogy hogyan lehet hozzájutni, fontos tudni, hogy legjobb is így ajánlom az egészet kezdeni, hogyha a községi hivatalban, a városi hivatalban kezdődik el az egész dolog, és ott térképezi fel

0: megy az embernek az otthonába, és úgy próbálja levenni a terhet a gondozó válláról, vagy például, ez nagyon érdekes, idősek otthonán is igénybe vehető. De most akkor ezzel szemben, amit megfogalmazott, mi a valós gyakorlat?
1: Még itt közben fűznék azonban egy nagyon fontos dolgot, mielőtt válaszolok, hogy ez alatt az időszak alatt azonban a gondozási díj ki van fizetve, tehát ez lenne a lényege.
0: És igen, mint egy fizetett szabadság, igen.
1: Igen, egy bizonyos fizetett szabadság, amit lehet, ki lehet venni egyben, ki lehet venni akár 10-10-10 naponként, tehát összesen 30 nap alatt. A probléma azonban ott adódik, hogy nem minden község tud fenntartani gondozói szolgálatot, amikor otthoni segítségre van szükség ez alatt az időszak alatt. És ilyenkor természetesen hiába van a törvény adta lehetőség, ehhez a segítséghez nem lehet hozzájutni. Másik dolog pedig az intézményi túlterheltség, tehát ugyan szépen hangzik, hogy nekem 2 hét múlva egy operációra kell mennem, mint gondozónak, de nem találok szabad kapacitást a környezetemben, hogy akár elhelyezzem ezt a szemét. Ez második dolog pedig, illetve további dolog pedig az, hogy nem minden esetben egyszerű is elhelyezni ezeket a gondozott személyeket, mert nem mindenki igényel lényegében csak felügyeletet, hanem speciális gondozásra is van szüksége. És itt aztán többszörösen megnövekszik a probléma, mert intézményi szinten hosszabb távra is gondot okoz elhelyezni egy ilyen klienst, aki akár a lélegeztető készüléken van, vagy pedig folytathatnám, hogy akadálymentesített környezetre van szüksége, és így tovább, és így tovább. Tehát itt aztán nagyon-nagyon ütköznek a dolgok, és hogy egy kicsit vigyünk bele egy ilyen életszínű dolgot is, hát vannak olyan klienseim, akik például kómában gondoskodnak otthon a hozzátartozójukról, vagy pedig akár egy nemrégi esetet említsek, amikor valóban műtéti beavatkozásra szorult az a személy, aki gondozott, hozzátartozója pedig pont egy nagyon komoly rákbetegségen esett tárgyalt kezelésen, tehát nincs, aki segítsen otthoni környezetben, de a gondozó képtelen eljutni a kórházba, mert annyira speciális igényei vannak a kliensnek, autizmustól, mozgásképtelenségen keresztül, és így tovább, és így tovább, hogy nem vállalja egy intézmény sem, mert azt mondják, hogy ez már egészségügyi ellátás, nem pedig gondozás, ami persze nem tökéletesen igaz ebben a helyzetben, mert a kórházak pedig azt mondják, hogy ez nem egy hirtelen állapot, tehát ez egy tartós állapot, amiben ők már nem tudnak segíteni, és így pat helyzetben kerülnek a családok. Tehát nagyon-nagyon gyakori, amikor nem lehet ez a szolgáltatáshoz hozzájutni. Amit még hozzátennék, az otthoni gondozói szolgáltatás, az sem azért egy teljes megoldás, mert ugyan azt mondjuk, hogy 30 napra kapja meg a segítséget a kliens, de viszont ezt a 30 napot úgy kell elképzelni, hogy a gondozói szolgálat, amit a községek nyújtanak, nem működik 24 órás szolgálatban, hanem küldenek 2-től 8, jobb esetben akár 10 órás segítséget egy nap alatt, tehát továbbra is kell, hogy legyen a családban valaki, aki gondoskodik.
0: De egészen elképesztő élethelyzetek vannak. Tényleg az ember beleragad a szó, de akkor mi marad annak, aki ilyen élethelyzetben? Kicsit talán térjünk vissza, ha nem vagyok túl indiszkrét ahhoz a példához, amit mondott. Az az illető, akinek el kell menni erre az operációra, de nem tud, az előbb leírtak miatt, az mit fog csinálni?
1: Hát igyekszik segítséghez jutni a környezetében, tehát akár barátok vagy bárkik, akik bebiztosítják a segítséget, de az egész eset úgy zárult le, hogy pillanatnyilag itt nincs megoldás, mert egyszerűen nem vállalja senki semmilyen intézmény a gondoskodást, nincsen rá kapacitású, ez valóban egy speciális intézménynek a szolgáltatásaira szorulna ez a személy,

0: abból is nagyon kevés van, és azt lehet mondani, hogy a szintet tele van. Minden egyes régióban kellene, hogy legyen, hogy fenntartsanak pár ilyen sürgőségi ágyat, amikor akár meg is hallhat természetesen az hozzátartozó, aki gondoz, és el kellene, hogy helyezzék ezt a szemét. Hát ezek aztán az igazán nehéz esetek, mert ilyenkor valóban órákról van szó, amíg segítséghez kell, hogy jusson ez a személy. Hát ilyenkor tapasztalataim szerint aztán inkább mentő érkezik, és valóban kórházba jut. Ezek az én személyes tapasztalataim természetesen lehetnek pozitív megoldások. Vannak olyan helyek, ahol működik ez a gondozói szolgálat, illetve a szociális osztály nagyon gyorsan és nagyon jól reagál, de én, mivel tanácsadó vagyok, tehát én inkább ezekkel a negatív élethelyzetekkel találkozom, amikor problémákkal fordulnak hozzám, nem pedig megoldott élethelyzetekkel.
1: Papíron létezik, de gyakorlatban sokszor használhatatlan a tehermentesítő szolgálat. A részletekről Köbből Tibor szociális tanácsadóval beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, önök a Pátria Rádiót hallgatják október 12-én hétfőn. Új euróbon kegyeket tervez az Európai Központi Bank. Hogy ez mit jelent majd az eurót használó országok polgárai számára? Arról is szó lesz nem sokára, de most még a régiós hírek jönnek, a mikrofonnál Paszmár Lívia.
2: Október elején a járási válság stabilizálása után rendkívüli helyzetet hirdettek a Rimaszombati járásban, miután több település már nem tudott megbirkózni a kialakult vízhiánnyal, írja az Új Szó. A hosszantartó szárazság következtében kiszáradtak a kutak és a források Darnyán, Dobócán, Harmacon, Nemesmartonfalán, Alsóvájon, Balogújfalon, Felsővájon, Nemesradnóton, Várgedén és Guszonán. Karol Anger, Rimaszombati járási hivatal vezetője elmondta, hogy a vízhiány összesen mintegy 4800 lakost érint. Október 7-től a hadsereg saját tartálykocsiaival gondoskodik a víz eljuttatásáról a rászorulókhoz, amíg a rendkívüli helyzet fennáll. Anger szerint a probléma egyik fő oka, hogy az érintett települések nem csatlakoznak a központi vízvezeték hálózathoz, a tartós szárazság miatt pedig a helyi kutak is kiapadtak. Arra is figyelmeztetett, hogy tovább romolhat a helyzet, a járásban összesen 38 olyan község van, ahol nincs vezetékes víz. A lakhatás, a segélynyújtás és a fenntarthatóság volt egyebek mellett annak a szakmai konferenciának a témája, amelyen arra keresték a választ, hogy merre tartanak a szociális innovációk Érsekújvárban. A közintézményekben, non-profit szervezetekben, valamint a magánszférában dolgozók az idősek nappali központjában találkoztak. Szó volt arról is, hogyan lehet kijutni a mély szegénységből és elejét venni a mértéktelen fogyasztásnak, meggondolatlan vásárlásnak. A Szocinolab, Szociális Innovációk Érsekújvárban elnevezésű projekt 2026. januárjától 2027. decemberéig tart. A konzorciumban Érsekújvár önkormányzata mellett a Kompász Közösségi Központ, a Szlovák Vöröskereszt Érsekújvári Területi Egyesülete, egy szociális vállalkozás és az Érsekújvári Önkéntesek Egyesülete vesz részt. A projekt konkrét új szociális megoldások kidolgozását és kipróbálását is szolgálja. Újabb csalásra figyelmeztet a rendőrség, miután egy személy 21 ezer eurót veszített el olyan csalók miatt, akik a Liptó-Szent Miklósi bűnügyi rendőrség nyomozójának, illetve a Szlovák Nemzeti Bank munkatársának adták ki magukat, tájékoztatott Szilvia Simková, pozsonyi kerületi rendőrfőkapitányság szóvivője. A rendőrség ismét arra figyelmezteti a lakosságot, hogy ne cselekedjenek elhamarkodottan és ne kövessék ellenőrzés nélkül az ismeretlen telefonosok utasításait. Ha valaki bizonytalan abban, hogy valódi hatósági vagy banki megkeresést kapott-e, kérjen tanácsot ismerőseitől, és mindenek előtt hívja a rendőrséget a 158-as telefonszámon.
0: Időjárás.
2: Derült vagy részben felhős lesz ma az ég, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, gyenge csapadék is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Mérsékelt lesz a légmozgás, majd fokozatosan megélénkül az északnyugati északi szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Tolódik a forgalom Pozsony bevezető útjain és a városközpont irányában, valamint radar méri a sebességet Kassán, a Moszkoszká-Triedán, a Triedák KVP-vel való kereszteződésnél. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
1: 8 óra 34 perc, és megyünk is tovább. Új dizájn, továbbfejlesztett biztonsági elemek és jobb felismerhetőség. Röviden így összegezhetnénk az Európai Központi Bank által kitűzött célt, amely hamarosan az új euróbankjegyek kibocsátásában csúcsosodik majd ki. Hosszas előkészületek után ugyanis lassan, de biztosan a kivitelezés legkonkrétabb fázisába érkezünk. De mit jelent mindez a lakosok számára? Egyebek mellett erről kérdezte Majer Pétert, a Szlovák Nemzeti Bank szóvivőjét, Tilajcsik Dóra legutóbbi reggeliben.
2: Bár idehaza nagyjából 17 éve fizetünk euróval, tulajdonképpen a jelenleg forgalomban lévő bankjegyek több mint 2 évtizede hasonló dizájnban jelennek meg. Mi az oka, hogy ennyi idő után az a döntés született, hogy teljes arculatváltás következik?
3: Igen, ez így van. 2002 óta, az euró bevezetése óta majdnem ugyanazokkal a bankjegyekkel fizetünk, nagyon jól ismerjük. Lehet, hogy most ha fejből nem tudjuk megmondani, hogy mi van a 20-ason, 50-esen, de azért minden nap kapcsolatba kerülünk velük. És ez a változtatás azért jön, nem csak esztetikai oka van, hanem az is, hogy ezek a új bankjegyek modernebbek legyenek, biztonságosabbak, mert ugye a hamisítók mindig egy lépéssel előbbre vannak, és ugyanúgy jobban tükrözik Európa közös értékét és identitását. Ez minden úgy egybe azt jelenti, hogy a Európai Központi Bank azt határozta el, hogy egy új design versenyt indít. Nagyon sokan jelentkeztek, és 10 motívum között lehetett választani, és ezek motivumok nagyon érdekesek, és azt gondoljuk, hogy mindenki megtalálta magának a sajátot, ami legjobban tetszeni fog. Ezek a dolgok, amiért a Európai Központi Bank elhatározta, hogy jól lenne egy pár év múlva egy egészen új szett bankjegy.
2: A dizájnváltás, ahogy jelezte, egy konzultációkban gazdag folyamat eredménye lesz, vagy legalábbis már az, hogy eljutottunk odáig, hogy 2 témakör és 10 dizájn került az asztalra már, azt is elég hosszú egyeztetés előzte meg, de tulajdonképpen mit ábrázolnak ezek a bizonyos tervek, illetve hogyan kötődnek az egyes motívumok az Európai Unióhoz, illetve Európához?
3: A döntéshozók 2 témakört választottak ki, az egyik a európai kultúra, amely Európa gazdag kulturális örökségét és neves személyiségeit mutatja be, elmondhatom Marie Curie Sklodowska, Ludwig van Beethoven, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci és Maria Callas, ezek nagyon híres személyiségek, és minden szférából vannak, ugye ismerjük a iskolából is. Ezek a személyiségek mindenki majdnem tudja, hogy kik ők. És a második téma a folyók és madarak, ez egy neutrálisabb téma, amely a kontinens természeti sokszínűségét és az európai országokat összekötő természeti értékeket jeleníti meg. És mind a két téma, ez egy nagyon európai téma, ugye ezek a személyiségek meg a folyók és madarak, és ahogy láttam a kutatásban lévő 10 motívumokat, általában európai institúció épületeit is ábrázolja, és ez is ilyen európai összeköttető téma, ami a Európai Központi Bank szerint ez is úgy összehozza embereket, és lehet, hogy még nagyobb, jobb kapcsolata lesz a bankjegyekkel.
2: Végül is közös európai fizetőeszközről van szó, és ahogy jelezte, az európai intézmények épületei azok továbbra is megmaradnak, tehát akár azt is mondhatnánk, hogy valamilyen módon a régi dizájnhoz is szeretnének kapcsolódni vagy csatlakozni, tekintve, hogyha a kedves hallgatók rádióműsorról lévén szó, elég nehéz most illusztrációkat mutatni, de aki esetleg online hallgat, az feltehetően a kollégáknak köszönhetően látni fogja. De első látásra kedves hallgatók azt mondhatnák, hogy teljesen más dizájnról van szó. De az elmondottak alapján úgy tűnik, hogy azért némiképp próbálnak majd a gyökerekhez visszanyúlni.
3: Ha jól nézzük meg, akkor a mostani bankjegyeken vannak ilyen fiktív hidak. Ezek a új motívumok, ezek mind létező motívumok. Lehet, hogy azért is a Európai Központi Bank azt gondolta, hogy legyen valami igazi motívum, ami tényleg létezik, és ami összeköt. Aki a hallgatókból részt vett ezen a kutatáson, nyilvános konzultáción, azt látta, hogy vannak olyan modernebb típusú bankjegy tervek, vagy motívumok. Vannak ilyen konzervatívabbak, amit most is ismerünk. Én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik fogják a bank elnökök kiválasztani, de egy dolog az összeköti, hogy minden motívumon van egy közös európai valami, vagy folyók, madarak, vagy ilyen ismert személyiségek, ami összeköt minket, akár Portugáliába, Finnországba, vagy Szlovákiába.
2: És mi a helyzet a színekkel? Tekintve, hogy ahogy már utalt rá, nem biztos, hogy azt el tudják mondani a kedves hallgatók, hogy milyen motívumokat ábrázol a bankjegy, de azt pontosan tudják, hogy a 100 eurós például zöld, az 50-es ilyen narancsos árnyalat, a 10-es az pirosas, tehát hogy ezek a színek maradnak, vagy azon a fronton is kell majd valami újdonságra számítani?
3: Itt is van változatosság. Vannak motívumok, amit ezt respektálják, eddigi színeket, de vannak egészen új, modern olyan motívumok, hogy nem horizontális, hanem vertikális bankjegy, ilyen modern, függőleges. Vannak ilyen modernebb dolgok, van akinek tetszik, van akinek nem tetszik. Tényleg attól függ, hogy ki mennyire konzervatív, vagy ki mennyire nyitott új motívumokra, és arra is, hogy nézzen ki a bankjegy. Mert nekem személyesen ez a függőleges bankjegy, ez nagyon más, ilyet még nem láttam más államokban, és érdekes lehet. Ez is lehet egy Európának a megkülönböztető jele, de nem tudok, és nem is mondhatok nagyon véleményt, hogy a emberek hogy voksoljanak, mert ahhoz a voksolás már le van zárva, és nagyon kíváncsi vagyunk arra is, hogy a elnökök, bankelnökök mit fognak kiválasztani.
2: Most már többször jelezte, hogy a tervekről egyébként megkérdezték a nagy közönséget is, és az Európai Unió minden polgárának a véleményét várták, még azokét is, akik egyébként nem az euró övezet tagjai, tehát a nem euróval fizető országok állampolgárai is azért véleményt nyilváníthattak, feltehetően abban a reményben, hogy egyszer majd ők is a közös összeurópai fizetőeszközt fogják majd használni. De mennyire volt népszerű ez a kis házi közvéleménykutatásuk, tehát hányan kapcsolódtak be, és hányan érezték fontosnak azt, hogy ők is kivegyék a részüket ebből a megújulási folyamatból?
3: Ez a Európai Központi Bank nyilvános konzultációja szerintünk nagyon sikeres volt. Majdnem 10 millió ember az egész Európai Unióból voksolt, és lehetett részt venni ezen a konzultáción. És amit mondott, hogy nem csak eurozónából vettek részt, hanem Lengyelországból, Magyarországból, Svédországból, tehát azokból a országokból is, akinek még nincs euró, mint fizetőeszköz, de ez azért is lehet, hogy ezek a emberek lehet, hogy a eurozónában laknak, magyarok laknak Ausztriába, vagy svédek laknak Németországba, de ezekből az államokból is jöttek voksok, és Szlovákiából is néhány tízezer ember voksolt, ami általában olyan, mint a többi államokban a átlag, legtöbben ugye Németországban voksoltak, ott is volt a legnagyobb arány, de általában a többi országok ilyen 1-2% között lakos számra voksoltak, és szerintünk ez nagyon jó szám.
2: Végre találtunk tehát egy olyan mutatót, amiben Szlovákia nem az unió sereghajtói közé tartozik. Tudjuk esetleg azt is, hogy melyik dizájn volt a lakosok kedvence, és melyik volt a körükben a legnépszerűbb, vagy ezt még egyelőre megtartották maguknak?
3: Ezt egyelőre nem tudjuk, még mi se. Az Európai Központi Bank tudatosan még nem hozta nyilvánosságra az egyes tervek eredményeit. A felmérés eredményeit most elemzik, és a végső döntés meghozatala után teszik közzé a részletes adatokat. Még azt kell megmondanom, hogy nem automatikusan az lesz kiválasztva, amiért a legtöbb ember voksolt. Ez a folyamat úgy fog működni, hogy Európai Központi Bank kormányzó tanácsa ugye kiválaszt egy motívumot, és a szakembereknek meg kell állapítani, hogy ez a motívum megfelelő-e arra, hogy ezeket a biztonsági elemeket be lehet építeni. Szóval az a szituáció is meg lehet, hogy valamit kiválasztanak, lehet, hogy azt, amit a emberek megvoksolták, de aztán a szakemberek azt mondják, hogy sajnos erre a motivumra nem lehet rátenni a biztonsági elemeket. Szóval ez ilyen nagyon összetett és komplex a folyamat, és mi is kíváncsi vagyunk, hogy aztán mégis melyik fogja megnyerni.
2: Ahogy ezt az ön által elmondottakból is látni, az Európai Központi Banknak rendkívül fontosak a biztonsági elemek, és nem ok nélkül, hiszen mi is nagyon gyakran beszélgetünk róluk, amikor az a téma, hogy hogyan ismerhetjük fel a hamisítványokat, hiszen ezek segítenek tájékozódni akár a szakértőknek, akár a laikus polgároknak arra vonatkozó, hogy éppen eredeti vagy hamis pénzt tartanak a kezükben, de az, hogy a biztonsági elemek is egyfajta modernizáción vagy felülvizsgálaton esnek át, az azt jelenti, hogy a régi elemek kerülnek vissza új köntösben, vagy akár az is benne van a pakliban, hogy új biztonsági elemek kerülnek majd az euróbankjegyekre.
3: Biztos, hogy lesznek új biztonsági elemek is, mert ahogy már elején mondtam, akkor a hamisítók mindig egy lépéssel előbbre vannak, kigondolnak mindig új és új hamisítványos módszereket. És ezért én még nem tudom megmondani, hogy melyik ezek a legmodernebb és legújabb hamisítvány elleni elemensek, de biztos vagyok abban, hogy a Európai Központi Bank a szakértői már nagyon dolgoznak rajta. Lehet, hogy ilyen digitális elemeket is fog, csippeket tartalmazni, ezt még nem tudjuk, de azt már tudjuk, hogy a mostani létező biztonsági elemek nem mindig elegek, és látjuk a számokon, hogy a hamisítók nagyon kreatívak, és nagyon ügyesek sajnos, és néha csak a mikroszkópon keresztül tudjuk megállapítani, hogy ez a bankjegy tényleg hamis.
2: Nem véletlen tehát, hogy az esztétika mellett a praktikum is fontos szempont lesz majd, amikor az Európai Központi Bank kormányzó tanácsa végül eldönti, hogy mi az, amivel a következő években fizetni fogunk, és a kedves hallgatók kedvéért megjegyzem, hogy az Európai Központi Bank kormányzó tanácsában Szlovákia is képviselteti magát, hiszen a Szlovák Nemzeti Bank elnöke is tagja ennek a körnek. Tudjuk esetleg, hogy Peter Kazimír melyik dizájnt preferálja?
3: Ezt én tudom, csak sajnos nem mondhatom meg, mert ez meg van tiltva. Mi, mint Európai Központi Bank része, mi a Szlovák Nemzeti Bank része vagyunk, nekünk nem szabad azt mondani nyilvánosan, hogy melyik a kedvenc motívumunk, de én a Peter Kazimierról azt tudom, hogy ő ilyen modernebb dolgokat szereti, nem annyira konzervatív, és vannak ott egy pár motívumok, akik ennek megfelelnek.
2: Elképzelhető, hogy önnel is egy hullámhosszon vannak, tekintve legalább annyi támpontot adjunk a kedves hallgatóknak, hogy lehet, hogy ő is egy függőleges motívum felé dől, ami igazán innovatív és újszerű.
3: Igen, ez is így van, és lehet, hogy ez ilyen érdekesség, hogy aki dizájnozta a szlovák koronát, József Bubák, ő is komárom, és egy általános iskolába jártunk, ugyanúgy a tanító nénink volt, és ezért is nekem nagyon közel ez a téma, és ha jól emlékszünk, a szlovák korona is ilyen elég modern motívumot tartalmazott, és azért is lehet, hogy azért is nekem ezek modernebb motívumok tetszenek jobban.
2: Kedves hallgatóknak azt javasoljuk, hogy kezdjék böngészni, és akkor már is jobban tudjuk, hogy merre felé hajlik legalább a szlovák különítmény ebben a kérdésben. Mikor foghatják majd kezükbe a kedves hallgatók és ezeket az új bankjegyeket?
3: Még sok munka vár ránk. A végleges dizájn kiválasztása után még több év fejlesztési, tesztelési és gyártási munka következik, és a jelenlegi tervek szerint az új euróbankjegyek fokozatosan a 2030-as évek elején jelenhetnek meg a forgalomban.
2: Várnunk kell még tehát, hogy magunk is megtapasztalhassuk akár az új biztonsági jelzéseket, akár azt, hogy picit megtanuljuk, hogy milyen az az új dizájn, és mivel fizetünk majd a következő években. És bár korábban már volt példa arra, hogy új bankjegyek kerültek forgalomba, ahogy jeleztük, nem voltak különösebb dizájnbeli különbségek, illetve feltehetően a biztonsági elemek és az egész struktúra az nagyon hasonló volt ahhoz, mint ami már forgalomban volt. Jelen esetben azonban egy innovatívabb cserével állunk majd szemben. Hogyan érinti tehát a kedves hallgatókat vagy a lakosokat az, hogyha ez a 2030-as céldátum elérkezik és forgalomba kerül ez az új sorozat?
3: Nincs ok aggodalomra, mert ugyanúgy, ahogy most, úgy nagyon lassan és szinte láthatatlanul mentünk át a egyik generációról a másik generációra. Most is így lesz, a jelenlegi euróbankjegyek továbbra is érvényesek maradnak. Az új és a régi sorozat egy ideig párhuzamosan is lesz forgalomba. Az átállás fokozatos lesz, így a lakosságnak, hallgatóknak nem kell attól tartani, hogy a meglévő bankjegyekkel elveszítik az értéküket. Ez úgy fog működni, hogy a öreg bankjegyeket a üzletek, amit megkapják tőlünk, odaadják a Nemzeti Bankba, vagy másik államokba, a ottani nemzeti bankokba, akik majd ott náluk kicserélik új bankjegyek folyamatosan, és a üzletbe aztán már csak a új bankjegyek kerülnek be, és ha nálunk otthon is marad valami euró bankjegy, pincébe, ágyba, ahova szokjuk elrejteni a pénzünket, a készpénzt, akkor se kell félni, mert ezek a öreg bankjegyek, ugye akkor öreg bankjegyek, mindig is ki fogjuk tudni cserélni új bankjegyekre.
2: Nem kell tehát majd azonnal a Szlovák Nemzeti Bankban sorakozni, és azért kopogtatni önöknél, hogy mi mindenképp szeretnénk megszabadulni a régi dizájnos euróinktól.
3: Ha valakinek van még szlovák koronája, bankjegy, azt nagyon szívesen látjuk, de a eurót tényleg nem fog kelleni hozzánk elhozni.
2: És ha már a szlovák koronát említette, akkor talán arra is érdemes kitérnünk, hogy most már eljutottunk arra a pontra, amikor sokkal hosszabb ideje fizetünk euróval, mint ameddig a szlovák koronát használtuk, vagy egyáltalán ameddig a szlovák korona létezett. Ennyi idő után mit tudunk elmondani, milyenek a tapasztalataink a közös összeurópai fizetőeszközzel?
3: Igen, szinte hihetetlen, hogy milyen gyorsan megy az idő. A Szlovákia 2009-ben vezette be az eurót, és az elmúlt majdnem két évtized tapasztalatai azt mondják, hogy minden pozitív volt. Az euró megszüntette az árfolyam kockázatot a euró övezeten belüli kereskedelemben. Megkönnyítte az utazást, a vásárlást. Ugye mi is tudjuk, hogy kicsit komplikáltabb, mikor elmegyünk Csehországba, Magyarországba forintot váltani, cseh koronát váltani. Ez most nekünk már néhány éve tényleg nem kell. És a közös valuta emellett nagyobb pénzügyi stabilitást és erősebb integrációt biztosít a államok között az európai gazdaságban, és mindenki szerintem egyetért, hogy nekünk már az euró annyira normális dolog, hogy már csak euróba gondolkozunk, ha akarunk venni kisebb dolgokat, nagyobb dolgokat, lakást, kávét, akármit, szóval ez már természetes része a életünknek.
2: Sokaknál néha azonban
4: valójában győz a nosztalgia, különösen akkor, amikor a meredeken emelkedő árakra tekintenek, és sokakban felsejlik az, hogy régebben minden jobb volt, minden olcsóbb volt, és ilyenkor általában az is meg szokott jelenni érvként, hogy az euró bizony áremelkedést hozott. Valóban jogos, hogy a szlovák koronával való fizetés idején minden olcsóbb volt és minden jobb volt? Már ha gazdasági szempontból vizsgáljuk a kérdést, a személyes megéléseit senkinek nem vonnánk kétségbe.
3: Igen, sokan lehet, hogy ezt gondolják, de mindjárt a euró bevezetés után, de aztán 10 év után is a szakemberek a Nemzeti Bankba jöttek ilyen dokumentumokkal, meg tanulmányokkal, hogy a árak tényleg nem mentek föl euró köszönhetően, ez csak egy természetes infláció volt, lehet, hogy abban az időszakban pont volt valami konfliktus, hogy éppen felment a benzin ára, meg ilyesmi dolgok, szóval biztos, hogy a árak mentek fel, de nem a eurónak köszönhetően. És ez mostanáig is így van, ha hallgatják a mi elemzéseinket, ami utoljára egy héttel ezelőtt volt, a árak annak is köszönhetően sajnos mennek fel, hogy vannak konfliktusok Ukrajnába, Közép-Keleten, és ez csinálja a inflációt, és nem az, hogy egy állam átment euróra.
4: Elképzelhető, hogy a kedves hallgatók így a beszélgetés végéhez közeledve kezdik azt sejteni, hogy valamiről megfeledkeztünk, figyelembe véve azt, hogy eddig papírpénzről vagy bankjegyekről beszélgettünk, hiszen euróérmékkel ugyancsak fizetünk. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ezen a téren a design az bizonyos fokig az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik, de így, hogy a bankjegyek dizájnja változik, esetleg az érmék terén is jöhet valamilyen csere, vagy ne kössük össze a két eseményt egymással.
3: Egyelőre Európai Központi Bank csak a bankjegyekről beszél, érmékről egyelőre nincs szó, de nincs kizárva, mivel tudjuk, hogy ezek a statisztikák évről évre azt mondják, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni, főleg a 2 eurónál, hogy melyik a hamisítvány és melyik a igazi érme, és lehet, hogy ezután az a design verseny lemegy, akkor arról is fognak gondolkozni, hogy itt az ideje, hogy a érmét is ki kell kicsit modernizálni és kicsit jobban megvédeni a hamisítás ellen, de egyelőre ez most nem téma.
4: Hogyha esetleg téma lesz, akkor az érmék terén feltehetően nem várhatunk majd egy a bankjegyekhez hasonló központi dizájnt, tehát valamilyen módon majd az egyes tagállamok tehetik rá saját motívumaikat az érmékre, ahogy az általában lenni szokott.
3: A hátsó részére biztos, úgynevezett reverse, mert ott a nemzeti motívumok vannak, ugye Szlovákiában a krivány, de a első rész, a úgynevezett averse, az egész unióban ugyanaz, ugye 50 cent, 10 cent, 20 cent, 1 euró, 2 euró, az mind egyforma, és ha lesz valamilyen design verseny, akkor biztos, hogy az a első része, a averse, biztos az lesz befolyásolva, de a hátsó rész azt a összes állam magának szabja meg.
4: Arculatváltás vár az euróbankjegyekre. A pénzünk azonban nem csak új külsőt kap, néhány továbbfejlesztett biztonsági elemmel is gazdagszik. De miért van szükség a cserére? És mikor vehetjük majd először kézbe az új sorozatot? Az elmúlt percekben erről is beszélgettünk Majer Péterrel, a Szlovák Nemzeti Bank szóvivőjével. Nagyon köszönöm, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat, és velünk volt ma reggel.
3: Én is köszönöm, és szép napot kívánok mindenkinek.

8 óra, 56 perc, és én el is köszönök, kedves hallgatóink, ennyi fért napindító magazinunkba, október 12-én. A 9 óra hírek után a nappalival folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben ezúttal Puha József várja önöket. A mai reggel műszaki munkatársa Zsapka Levente volt. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben így tettek. Kálmán Norbertet hallották. Minden jót!

0: 9 óra van. Nappali. Puha Józseffel.
1: Emlékszem, gyerekkoromban a Magyar Televízió második programja az éjszakai órákban sugározta Dr. Bubó kalandjait, a Kérem a következőt című rajzfilm sorozatot. Nem értettem miért éjjel, hiszen a gyerekek akkor már rég alszanak. Aztán évekkel később, már 20 évesként tudatosítottam, hogy ennek a rajzfilmnek Romhányi József és Nep József zseniális szövegvilágának üzenetének tulajdonképpen a felnőttek a célcsoportja. A gyerekeknek ugyan tetszhet, de a lényegét nem érthetik meg. Ugye emlékeznek, Dr. Bubó az egyes történeteit frappáns aranyköpésekkel zárja le. A hétvégén újra néztem az összes részt, s felírtam közülük néhányat. Állapíts meg bátran bármilyen bajt, a beteg előbb-utóbb majd csak beszerzi. Egy rövidlátó politikus mindig győz, ha az ellenfele vak. A baj akkor válik jelentéktelenné, ha a beteggel egy nagyobbat is sikerül beszereztetni. Sosem szabad a lázat annyira enyhíteni, hogy a beteg kihűljön. Ha a diagnózisod téves, tévezd össze hozzá a gyógyszereket is. A nyugtatód gyakran azok szedik, akiknek nem kellene, azok miatt, akiknek kellene. Mind-mind nagy igazság napjainkban is. Tisztelt hallgatóink, eme nosztalgia után térjünk vissza a mába, és hallgassuk meg Paszmár Lívia friss híreit. Reméljük, ezekhez nem kell nyugtató.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A kormánytanács a gyermekek és fiatalok mentális egészségére irányuló koncepcióról fog tárgyalni. Egy áldozatot és 11 sérültet követelt a húszi lázadók újabb támadása a riádi repülőtéren. Ma 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. A mentális egészségügyi kormánytanács ma foglalkozik a gyermekek és fiatalok ellátásának támogatására és fejlesztésére irányuló koncepcióról. Erről a múlt héten Kamil Sasko egészségügyi miniszter tájékoztatott. Deszánka Kanderová, a kormánytanács titkára szerint a fiatalok mentális egészségére irányuló koncepció tervezet az első ilyen jellegű koncepcionális és stratégiai dokumentum Szlovákiában. Elkészítésében egy tárcaközi munkacsoport vett részt, amelyben képviseltette magát az egészségügyi minisztérium, a munkaszociális és családügyi minisztérium, az oktatási minisztérium, a belügyminisztérium és az igazságügyi minisztérium. A dokumentum olyan prioritásokkal foglalkozik, mint az infrastruktúra, a személyzet, a megelőzés és a felvilágosítás, a függőségek és a biztonság. A koncepció alapján cselekvési terv készül. Sasko arra számít, hogy a kormánytanács határozatával a dokumentum tovább kerül a jogalkotási folyamat következő szakaszába. Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter nem számít arra, hogy a parlament elutasítja a 2027-es állami költségvetést. A Jó 24 televízió műsorában hangsúlyozta, a költségvetés megfelel az Európai Unió költségvetési szabályainak. Szerinte a konszolidációnak már van eredménye, a költségvetés pedig szociális szempontokat is figyelembe vesz. Ha a kormány minden koalíciós partnere valamennyi követelését teljesítette volna, a hiány megközelíteni a GDP 8%-át, mondta a tárca vezető. Kamenyicki arra is figyelmeztetett, hogy a kiegyensúlyozott költségvetéshez a nyugdíjakat vagy az egyes minisztériumok kiadásait kellene csökkenteni. A pénzügyminiszter Tomás Taraba és Peter Sliskó független képviselők támogatására is számít, és szerinte nekik is érdemes lenne megszavazniuk a költségvetést. Veronika Remišová ellenzéki képviselő szerint a 2027-es állami költségvetés a gazdasági hanyatlás költségvetése, amely történelmi magasságokba emelheti Szlovákia államadósságát, közölte a képviselő az STVR Open Minutvánás című műsorában. Ilan Ohrik, a Republika Európai Parlamenti képviselője szintén bírálta a tervezetet, amely szerint szakmaiatlanul, nyilvános vita nélkül készült. Mindketten egyetértenek a konszolidáció szükségességével, de Uhrik szerint elsősorban az állami kiadásokat kellene csökkenteni, például a minisztériumok összevonásával és a közigazgatás karcsúsításával. Remišová a tranzakciós adó eltörlését szorgalmazza, és úgy véli, a 13. nyugdíjra is előteremthető a fedezet. Uhrik megtartaná a juttatást, de célzottabb elosztást tartana indokoltnak. Bärbel Bászt, a német munkaügyi miniszter és a német szociáldemokrata párt társelnöke ma bejelentette, hogy mindkét tisztségéről lemond. Ennek okaként most a halánya halálát és azokat a nyilvános támadásokat nevezte meg, amelyek állítása szerint a konzervatív koalíciós partnerek részéről is érték, akik azzal vádolták, hogy késlelteti és blokkolja a tervezett reformokat, egyebek mellett a nyugdíjrendszer átalakítását. Lars Klingbeil, a kancellár és pénzügyminiszter, aki Bászzal együtt az SPD társelnöke, nyilatkozatában elítélte a lemondott miniszterrel szembeni ellenségeskedést. Egyelőre nem világos, kiléphetne a helyébe pártbeli és kormányzati tisztségeiben, kijelentette azonban, hogy megkívánja tartani parlamenti képviselői mandátumát. A szaúd-arábiai polgári légiközlekedési hatóság tegnap késő este közölte, hogy a jemeni húszi lázadók által a főváros Riád repülőterére mért támadás egy halálos áldozatot és 11 sérültet követelt, valamint anyagi károkat okozott. A szombati támadás során a riádi Khalid király repülőtéren legkevesebb 12 ember halt meg, és több mint 300-an megsérültek. Az Irán által támogatott jemeni lázadók bejelentették, hogy az elmúlt 24 órában 4 támadást hajtottak végre Szaúd-Arábiában. Az úgynevezett R4 csoport tagállamai, Törökország, Egyiptom, Pakisztán és Szaúd-Arábia közösen ítélték el a húszik cselekedeteit, mint a királyság szuverenitásának és területi integritásának nyilvánvaló megsértését. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 tegnapi eredményei: Ruzsamberok Zsilina 2-2, Podbrezová Trnava 1-3, illetve Győr Felcsút 0-1, Honvéd Újpest 1-1 és ZTE Nyíregyháza 5-1. A Jégkorong Extraliga vasárnapi eredményei: Košice Trencsin 3-2, Szlován Prešov 8-2, Banská Bystrica Liptovský Mikuláš 5-2, Nyitra Spiszka Nova Vesz 3-0 és Zsilina Michalovce 3-1.
0: Időjárás.
2: Derült vagy részben felhős lesz ma az ég, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, gyenge csapadék is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Mérsékelt lesz a légmozgás, majd fokozatosan megélénkül az északnyugati északi szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Pozsonyban, a D2-esen a Szityina alagútban, a Lanfrankoni híd irányában, a bal sávot lezárták, 20 perc várakozással számolhatnak, ellenkező irányban 40 perc a várakozás a Lanfrankoni híd előtt. Továbbá baleset történt a D1-esen Pozsony előtt Szenc felől egészen Liget faluig, torlódik a forgalom, 30 perc várakozással számoljanak, és torlódik a forgalom egyéb helyeken is a városközpont felé Pozsonyban. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

A nappali első órájában részletet hallhatnak a metal zenét játszó öttagú Frantic együttes három zenészével készült interjúból. Ők az eheti beszélgetős Pentaton vendégei. Júniusban volt 50 éve, hogy elhunyt Latinovich Zoltán, a színész óriás. Grécsi László nyelvész professzor alkotta meg, ha nevének betűit összekeverjük, megkapjuk a találó szóvillantó titán anagrammát. A második órában ráemlékezzünk az Aki az életével játszott című könyv szerzőjével, Kelecsényi Lászlóval. Xantus János 1988-as Rocktérítő című dokumentumfilmje. A 80-as évek egyik vezető magyar botrányzenekara, a Neurotic, sokáig alkohol és kábítószer függőségben élő frontembere megtérését és radikális életmódváltását mutatja be. Pajor Tamást faggatjuk a 11 órai hírek után. Hölgyeim és uraim, ha tehetik, kérem, tartsanak velünk. Tartalmas rádióhallgatást kívánok műszaki munkatársam, Zsabka Levente hangmester nevében is.

most itt vagy, és minden oly szép. A szívemmel látlak téged, a szívemmel emlékezem. A szívemmel látlak téged, ha fáradt a két szemed.

most itt vagy, és minden oly szép. A szívemmel látlak téged, a szívemmel látlak.

szívemmel látlak, Latinovits Zoltán énekelt. Október 12-e van az év 285. napja. A miksák ünneplik névnapjukat. A miksa a görög Nikolaos név szláv változatából származik, jelentése győzelem, nép egyes források szerint nép ragyogása. A miksák mellett Edwin, Edwina, Fáta, Maximilián, Misa, Pilár, Rezső, Szeráp, Szerafin, Szerafina és Tirzus nevű hallgatóink is ünnepelnek ma. Boldogságot, erőt, egészséget kívánunk a névnaposoknak és mindenkinek, akinek valamiért ünnep október 12. napja. A Pátria Rádióban a nappalit hallgatják 9:50 múlt 2,5 perccel, a folytatásban belelapozunk az esemény és évforduló naptárunkba. Éve 1492-ben Kolumbusz Kristóf az Atlanti-óceánon hajózva meglátta a Bahamák partjait, amelyről azt hitte, hogy India. A hajónapló szerint 70 napi hajózás után a 71. napon a Bahamákon, a mai San Salvador szigetén kötött ki. Az utazáshoz kasztíliai Isabella királynő bocsátott 3 hajót a rendelkezésére. Kolumbusz nyugat felé haladva Indiába akart eljutni, hogy a luxuscikkek keleti kereskedelmét megszerezze Velence elől. Éve 1825-ben halt meg Báró Müller Ferenc József, osztrák származású kémikus, ásvány- és földtantudós, a tellúr és a turmalin felfedezője. Éve 1891-ben született Keresztes Szent Terézia Benedikta, aki Európa társvédőszentje, az árvák és a mártírok védőszentje. A zsidó származású német filozófus, kármelita apáca, katolikus szent 1942. augusztus 9-én halt meg Auschwitzban. Éve 1902-ben játszotta a magyar labdarúgó válogatott az első hivatalos mérkőzését. A meccs Bécsben került megrendezésre, ahol az osztrákok 5-0 arányú győzelmet arattak. A magyar csapat kapitánya, balösszekötője Hajós Alfréd olimpiai bajnok úszó volt. Szintén 124 éve 1902-ben leplezték le Fadrusz János Mátyás király szobrát a kolozsvári főtéren. Éve 1927-ben Sztálin lett Szovjetunió első számú vezetője, miután Lev Dávidovics Trockit eltávolították a kommunista pártból. Éve 1935-ben született Luciano Pavarotti, többszörös Grammy-díjas olasz tenor operaénekes. 2007. szeptemberében halt meg. Éve 1971-ben mutatták be a Broadway-n a Jézus Krisztus Superstar című musicalt, Andrew Lloyd Webber zeneszerző és Tim Rice szövegíró művét. 51 éve 1975-ben a Magyar Nemzeti Galéria a magyarországi képzőművészetet dokumentáló és bemutató legnagyobb közgyűjtemény a Budavári Palotába költözött. Önálló múzeumként 1957 óta működik. 2012. február 29-ével a Magyar Nemzeti Galéria beolvadt a Szépművészeti Múzeumba. 23

Alkotó tevékenységet elismerő díj. 73 éves Parti Nagy Lajos Kossuth díjas költő, író, kritikus, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Ismertebb művei Szódalovaglás, Sárbogárdi Jolán, A testangyala, A fagyott kutyalába. A Kövületi szél című dallal köszöntjük Parti Nagy Lajost, amelynek szövege az ő tollából született, az előadó Mácsai Pál.

0: Itt a Pátria Rádió, benne a nappali, 3,5 perc múlva lesz 9:30. Veszélyes kártevőt találtak az olcsó androidos mobilokon. Megtiltja az MI modellje sértegetését az Anthropic. 8 hónap után tért haza az űrből 4 ember. Színes hírek a nagyvilágból, Nyitrai Nórától.
1: Veszélyes kártevő tűnt fel jó néhány olcsó android.

0: androidos okostelefonon. A Bitdefender kiberbiztonsági cég által felfedezett malware kampány a Midnight Mimosa nevet kapta, ennek lényege pedig az, hogy a készülékek vezérlő szoftverébe beágyazott rosszindulatú szoftver található, amely lehetővé teszi a támadók számára, hogy észrevétlenül telepítsenek alkalmazásokat, hirdetési csalásokat kövessenek el, és az eszközöket visszaélésekhez használható proxikká alakítsák. A feltételezések szerint a rosszindulatú program valahol az eszközök ellátási láncában került telepítésre, de továbbra sem világos, hogy ki a felelős a módosításért, vagy melyik szakaszban történik a beavatkozás. A szakértők szerint az érintett felhasználók számára a kártevő eltávolítása nehézkes lehet, mivel az magas jogosultságú rendszer alkalmazásként települ. Végül azt is érdemes hangsúlyozni, hogy kerüljük a kétes hátterű mobilgyártóktól való vásárlást. Frissítette a szabályzatát a világ egyik legnagyobb MI cége, az Anthropic. Ennek eredményeként november közepétől többek között szigorúbb szabályok vonatkoznak majd az egészségügyi és a gazdasági kérdésekre is, ahogy a politikai tartalmakra is. A leglátványosabb változtatás azonban az, hogy megtiltják a modellek sértegetését. Ez nem azt jelenti, hogy a felhasználók ne vitathatnák a Claude válaszait, vagy ne fejezhetnék ki frusztrációjukat egy esetleges hibás felelettel kapcsolatosan. A cég közlése szerint azonban a tartós és szükségtelen bántalmazó vagy kegyetlen viselkedésnek véget akarnak vetni. Azt nem tudni, hogy az ismétlődő eseteknél várható-e valamilyen büntetés kiszabása, például a felhasználói fiók felfüggesztése. Nyolc űrben töltött hónap után visszatért a Földre a Crew 12 küldetés 4 fős legénysége. Jessica Meir és Jack Hathaway amerikai, Sophie Adeno francia és Andrei Fedyajev orosz űrhajósok magyar idő szerint október 8-án 17 óra 34 perckor landoltak a csendes óceánon, Los Angeles partjainál. A NASA közleménye szerint az űrhajósok épségben tértek vissza bolygónkra, miután 237 napot töltöttek a nemzetközi űrállomáson. Ez idő alatt több mint 3792 alkalommal kerülték meg a Földet, és fontos karbantartási feladatokat, valamint tudományos munkát végeztek. Többek között őssejtek és intravénás infúziós folyadékok előállításával kísérleteztek, valamint megvizsgálták, miként okozhat hosszú távú szívkárosodást a tüdőgyulladást kiváltó baktérium, és hogyan befolyásolhatják különböző fizikai jellemzők a véráramlást az űrrepülések során. A most hazatérő Crew 12 legénységét Jessica Watkins és Luke Delany amerikai, Joshua Kutrick kanadai, valamint Sergei Teterjatnyikov orosz űrhajósok váltották az ISS fedélzetén, akik október 2-án rekord gyorsasággal érkeztek meg az állomásra. A Crew 13 tagjai várhatóan mintegy 6 hónapot fognak az ISS-en tölteni, feladatuk az űrállomás karbantartása, valamint tudományos kísérletek elvégzése lesz.
1: A Pátria Rádióban a Nappalit hallgatják. Az eheti beszélgetős Pentatonban egy tehetséges fiatalokból álló 5-tagú metalzenekar, a balassagyarmati Frantic mutatkozik be hallgatóinknak. Most Cat csinálóul a műsorhoz, részlet következik az interjúból. Jakus Kristóf Adorján énekest, Pleva Dániel dobost és Tresó Botond ritmusgitárost kérdezem. Honnan az együttes név?
2: Kár, hogy nincs itt a Máté.
1: Mert hogy ő tudja?
2: Nem, mi is tudjuk, csak ő találta ki. de pont a Metallica Frantic című.
1: Komolyan?
3: Hát köze van hozzá, mert nagy rajongó a srác.
2: Nagy rajongó, éppen azt hallgatta, azt a dalt, és akkor fölvetette, hogy mi lenne, ha ez lenne a zenekar név. Egy kis rövid, jó, megjegyezhető, és akkor mondtuk, hogy legyen.
1: Az idei budapesti Metallica koncerten járt?
2: Volt, igen. Voltunk,
1: mindannyian. Igen. Ilyen volt, mert hogy csupa jót hallottunk igen. róla, én nem voltam. Ja,
2: te nem
1: egyébként voltam. A hangmester nem kolléga, voltam. Aki az imént beállított benneteket, ő is nagy Metallica rajongó, és ő is volt. Igen. És pórul járt, mert állítólag felajánlották neki és a családjának, hogy beülhet a VIP páholyba valakik ott a környéken, és ők ezt nem vették komolyan, és kiderült, hogy komolyan kellett volna venni.
2: Jaj, jó volt egyébként.
3: Hát szerintem szenzációs volt. Igen. Nyilván azért, hogy is mondjam, hatalmas érzés az, hogy mennyien voltak kint, 70 ezeren vagy valami ilyesmi. Annyi ember egyszerre felhördül, meg üvölt, meg minden, az nagyon durva.
1: Ráadásul érzés. Kétszer 70 ezeren.
2: Így igen, van.
3: Kétszer 70 ezeren.
2: Így van.
1: Ez volt az eddigi legnagyobb koncertélményetek? Elmondható? Ez,
3: igen, szerintem igen.
2: Ez.
3: Igen.
1: És a Metallica a nagy kedvenc az egész zenekar körében?
3: Hát mindenki szereti, de nem mindenkinek feltétlenül a kedvence. De ez így összeköt minket azért, és mindannyian hallgattuk valamilyen szinten.
1: Kik állnak az első helyen, hogyha nem a Metallica?
3: Hát kezdhetem én.
1: Persze.
3: Nekem nagyon, én nem tudnék szerintem egyet mondani, nekem nagyon sokféle irányból jön a, hogy is mondom, hatás, de én nagyon egy Deep Purple-os vagyok, nagyon szeretem a Deep Purple-t, de egyébként meg a Suicide Silence-t is például, ami amerikai banda, szóval igen, nekem ez a kettő az, ami fő, leginkább.
1: A dobosnak?
2: Hát én is egyébként több stílusból állok össze, de én nagyon szeretem például, én hazai zenerajongó vagyok, én a Moby Dick, én azt mondanám, de szerintem az úgy mind az ötünknek az egy ilyen közös
3: az
2: pont, igen. Úgy gondolom.
4: Hát én inkább groove metalt hallgatok, Panterát, Lembovgadot, ilyeneket. Jobban.
1: Látom, a dobosnak ki van tetoválva az egyik keze. Többieknek nincs tetoválásuk?
3: Még nincs, de lesz. Már terben van.
1: Ezt mikor döntötted el, hogy...
2: Ez tavaly. Nem tavaly, még idén. Idén januárban. Jó, hát tehát az elhatározás az előbb jött, de idén januárban.
1: És sokáig tartott, amíg kiválasztottad ezt a motívumot?
2: Vagy nem, mi ez pontosan? Egyébként nem. Hát én nagy Újpest rajongó
1: látom.
2: Vagyok.
1: Ja, igen. És én azt olvastam, hogy Budapest, de nem Budapest,
2: nem
1: Újpest.
2: Nem, Újpest, és ez jó formán az egész, illetve az aranycsapat, a magyar aranycsapatból.
1: Jé, komolyan.
2: Áll össze.
1: Most már látom.
2: Eddig még azért van, ami hiányzik. Igen.
1: Akkor nagy foci rajongó is volt.
2: Hát, mondhatjuk, igen.
1: És most követed a Nemzetek Ligáját?
2: Igen.
3: Ajaj.
2: Lesz majd még jobb is szerintem.
1: Legyen így. Egyébként utána néztem, tehát Frantic című lemeze Brian Ferrynek is van, ő egy angol zenész, nem tudom mennyire ismeritek őt, ez a lemez 2002-es keltezésű, és van egy ilyen című film is, Roman Polanski rendezte, Harrison Ford a főszereplője, 1988-ban mutatták be, hát ti akkor még hol voltatok?
2: Én azt mondtam, mármint nem a filmet, csak tudom, hogy van egy ilyen című film.
3: Hát még szerintem szüleink is gyerekek voltak.
1: És, igen. Az internet nekem dobott ki ilyen és hasonló nevű együtteseket is,
2: kettőt,
1: svájci, és volt egy hasonló nevű amerikai együttes is, az Frantix.
2: Igen, de az magyar is volt egyébként, én magyar úgy is. Tudom, igen? Hogy volt magyar is. Valahova Borsod megye környékiek voltak, nem tudom megmondani, hogy pontosan hova valósiak, de volt egy ilyen zenekar.
1: Ezek szerint ők nem voltak olyan híresek, mint ti.
2: Ezt nem tudom.
3: Aha, nem merik az internet, azért jelenteni.
1: Az interneten nincs nyomuk.
2: Ezt nem tudom megmondani.
3: Uh-huh. De egyébként a nevük, onnan tudjuk őket, hogy felvetült a nevük a Nonius-nak a podcastjében. Igen. A Brucker Bencével beszélgettek róla, hogy turnéztak az AVS ezzel a zenekarra, és hogy elvileg ez a Frantic zenekar, ez tudja, hogy mi létezünk.
2: Igen.
3: És nem szeretik, hogy eloptuk a nevüket, hogy valami ilyesmi jött szóba, vagy nem tudjuk pontosan.
2: Nem szeretik-e, de hogy küldözgették egymásnak, hogy na, lett még egy.
1: Ja. Ugye a Frantic magyarul örjöngő, így fordíthatjuk.
3: Igen.
1: Ez a nem így mondom, ez egy jellemző szó rátok? Úgy akartam kérdezni, hogy a legjellemzőbb, de nem. Uh-huh. Ez egy jellemző kifejezés rátok?
3: Szerintem abszolút egyébként.
2: Jellemző, de muszáj kordába tartani azt. Ja. Tehát vannak határok, amiket meg kell tartani, de ha éppen arról van szó, akkor abszolút.
3: Hát szerintem főleg az élőben jön ki.
2: Nem? Igen, a koncerteken.
3: Szóval van, hogy kicsit kaotikus a hangulat.
1: Nem sokára kiderül, hogy milyen zenei stílust képviseltek, akik még nem ismernek benneteket, és ott világosá válik, hogy azért ott kell az örjöngés.
2: Az biztos.
1: Bizonyos határokon belül.
3: Törni Zuzi nem szoktunk.
1: Hogyan alakult meg a zenekar? Mindenkinek ez az első zenekar, a túl fiatalok vagytok, talán igen.
3: Hát egyedül nekem nem.
2: Neked volt egy ilyen iskolás.
3: Hát volt még, azelőtt még egy volt.
2: Meg azelőtt volt, is volt. Igen, de négyünknek abszolút az első. Hogy alakultunk meg? A Boti kezdeményezte egyébként. Ő ismerte a Mátét, a basszusgitárosunkat, egy osztályba járnak a mai napig.
4: Hát 13 éve egy osztálytársak vagyunk.
2: Igen. És akkor ott volt egy ilyen kapcsolat, én a Mátéval egy óvodába jártam, onnan ismertük egymást, és a Boti keresett meg aztán engem, hogy csináljunk egy zenekart. A Kristóf, illetve a Bálint, a szólógitáros, ők később kerültek be, nem sokkal később egyébként, néhány hónappal később. De így hamar egymásra találtunk, hál' Isten.
1: Azt még nem mondtuk el, hogy Balassa gyarmatiak vagytok.
2: Így van.
3: Igen.
1: Azon gondolkodtam, hogy ismerek-e Balassa gyarmati együttes, de nem. Milyen ott a zenei élet a környéken? Vannak azért zenekarok, együttesek, előadók?
3: Hát vannak egyébként, de nem nagyon koncerteznek így a megyén kívül szerintem, szóval. De hogy igazán nagyon ismert zenekar szerintem nincs Balassa gyarmatról, vagy nem tudunk róla.
2: Balassa gyarmatról nincsen. Másik zenekar, lehet, hogy most vannak egyébként Balassa gyarmati zenekarok.
3: De hát annyira aktívak
2: szerintem kisebb, nincsenek. De nem aktívak, én úgy tudom. Megyei szintre lebontva vannak zenekarok, de...
3: Az se sok egyébként.
2: Nem sok.
1: Ez egy kisváros. Hány lakosa van?
3: 14 ezer
1: körül. Volt ott 5 olyan fiatal, akinek egyforma a zenei ízlése? És akkor most elárulhatjuk, hogy milyen zenei stílus képvisel a zenekar, mert hogy ez réteg stílus.
3: Hát szerintem azt kimondhatjuk, hogy thrash metalt játszunk. Szerintem ez a legegyszerűbb megfogalmazás, igen. De egyébként mindenfajta elemet szeretünk így vegyíteni. Tehát így a death metalosabb, deathcore-osabb vonalakból is szeretünk hozni dolgokat, de hát a legjellemzőbb az a thrash metal szerintem. És
2: annak hívjuk.
3: Hát igen, ez a legegyszerűbb. Tehát, hogy de tényleg sok mindent vegyítünk, és igazából ez volt az a stílus, ami mindegyikünknek tetszett, mindegyikünk szerette, vagy szereti, és ezért kezdtünk el ebben alkotni igazából, de nem is nagyon kellett megbeszélni, hogy most miért játszunk, egyszer csak úgy jött az egész, hogy
4: akkor... Egyértelmű volt.
3: Ja.
2: És volt 5 fiatal, igen.
3: Igen,
1: rövidesen erről is beszélgetünk, de most eszembe jutott egy következő kérdés. Ugye a metalzenét mindenki ismeri, minden hallgató be tudja határolni, hogy mi az a metalzene. A thrash metal az miben különbözik a metaltól, vagy hogyan határolnátok körül a metalnak, milyen alfaja?
3: Hát a thrash metal szerintem az egyik legklasszikusabb ilyen metal vonal. Igazából azért, mert gyors, agresszív, mondjuk a vokál szinten annyira nem kell nagy dolgokat megmutatni benne, de...
4: Meg az egyik legkorábbi.
3: Igen, igen. Tehát a heavy metal után az egyik legkorábbi ilyen extrémebbnek mondható metal műfaj igazából. Szóval szerintem a legjellemző az, hogy tényleg a gyors tempók, kicsit ilyen darálósabb zenei elemek.
2: Sport teljesítmény is kell hozzá,
3: igen.
2: Nem csak zenei.
3: Igen, színpadon leginkább az kell, igen. Bírni kell a tüdővel.
1: Kondiban kell lenni.
2: Az biztos.
1: És mit teszel ennek érdekében?
2: Ennek érdekében? Pakoljuk a hangfalakat.
3: Dolgozunk.
2: Leföl a színpadról, kipakolni, bepakolni.
1: Melyik a nehezebb, kipakolni vagy lepakolni?
2: Ez érdekes kérdés.
3: Szerintem visszapakolni sokkal rosszabb. Van, akkor már lement a koncert, ki vagyunk fáradva.
2: De mindig gyorsabban megy, mert akkor csak szét kell pakolni,
3: igen,
2: mindent.
3: Hát,
1: de hogyha nagy a sikerélmény...
2: Ó, hát akkor lent vagyunk 5 perc alatt.
3: Ja, persze. Hát akkor nyilván beszélgetünk közben meg ilyenek, tehát nem nagyon veszük észre, hogy most fáradnánk, vagy ilyesmi, persze.
1: Tehát összejött 5 fiatal, akiknek elmondható, hogy azonos volt a zenei ízlése. Hogyan alakult ki a Frantic végső stílusa? Vagy a mostani stílusa mellett, hogy ez még alakul a jövőben?
3: Hát Boti, te kezdtél először dalokat írni, szóval...
2: Igen. És a mai napig is
3: teljesen
2: a zenéket. A szövegek azok úgy megoszlanak, hogy ki írja, de a legtöbb a zene az a Botié. Úgyhogy...
1: Ez érdekes, mert ilyen együttessel azért nem igazán találkozik az ember. Inkább az van, hogy a szövegíró egy, és a zenét közösen komponálják.
2: Na, nálunk pedig... ez valahogy megcserélődik.
1: Tehát a zenét a Boti hozza.
2: Igen.
3: Szöveget meg mindenki.
2: Hát most már azt lehet mondani, hogy mindenki szinte hozott szövegeket. Nyilván van, ahol én mondjuk többet, most a Kristóf elég sok szöveget írt, majd a jövőben megjelenő dalokhoz. De szerintem a zenéből a legtöbb a Boti.
3: Szerintem egy 80-90%.
2: Tehát tőled is van néhány, de a Boti a legtöbb.
1: Hogyan indul a komponálás?
4: Hát igazából van egy ötlet, egy riff gitáron általában, vagy egy ütem, úgy eszembe jut, az följátszom.
1: Otthon vagy a próbateremben?
4: Otthon szoktam a gépemen így összetenni.
2: De azért szövegre történik ez általában.
4: Hát attól függ, mert én úgy vagyok vele, hogy szövegre nekem nehezebb számot írni, mint egy
2: számra. De mégis sikerül.
4: Hát igen, amúgy sikerülni szokott általában.
3: Igazából, hogy mondjam, sokszor van olyan, hogy mit tudom én, nekem is volt csomószor, hogy írtam mondjuk egy szöveget, és akkor elküldöm botonok, hogy figyelj, erre kéne egy zene, megvan az ötlet nagyjából, hogy milyen legyen gyors vagy lassabb, és akkor ő megírja, és ennyi. És akkor utána eldöntjük, hogy fenn lesz a lemezen, vagy nem. Ilyesmi.
1: Ez is ritkább változat, mert általában a zene szokott elsőként elkészülni, és a zenére íródik a szöveg. Ezek szerint a ti esetetekben, a legtöbb esetben a szöveg készül el elsőként.
3: Igen. A legtöbb dal szerintem így született meg.
1: A és a teljes szöveg, vagy csak szövegkezdemény, és aztán alakul?
3: Hát általában úgy mondja, hogy a teljes szöveget elküldjük Botinak, és akkor ő mondja, hogy jó lesz, megírom a zenét, aztán kész.
2: Meglátjuk, utána van, hogy alakul utána a szöveg.
3: Persze, van, hogy mondjuk
2: akkor csak minimálisan.
3: Mert mondjuk ritmikailag valami nem jön ki, vagy nincs ötletünk ahhoz a zenét írni, ahhoz a részhez, vagy ilyesmi, előfordulnak ilyenek.
1: Igen. És aztán jön a hangszerelés.
3: Igen, minden más utána, igen.
1: Az már közös munka? Mindenki hát hozzá teszi a saját részét?
3: Igen, abszolút szerintem. Persze, Bálint megírja a szólót, Bálint megírja a gitárszólót, azt mindig rábízzuk. Nekem maximum ilyen apró ötleteim voltak, hogy milyen elemeket rakjon bele, de egyébként a dobot is szerintem együtt rakjuk össze, a basszusgitárt is, szóval mindent.
2: Aztán meg az éneket a saját magad.
3: Hát, hogy kitalálunk valamit igazából, igen.
2: Tehát, hogy a dallamot úgy értem, vagy a te különböző technikákat.
1: Igen. Az énekes idézőjelben csak énekes, vagy játszik hangszeren is?
3: Hát, így privátban, meg másik zenekarban játszok hangszeren.
1: Min?
3: Tudok gitározni is, meg leginkább basszusgitáros vagyok. A Frantic előtti zenekaraimban basszusgitáros voltam, meg ilyen háttérvokalista, úgymond. Alapszinten tudok dobolni is, szóval így picit úgy mindenhez értek. Aha. Igazából.
2: De így csak énekel.
3: Így csak énekel.
1: És hogy lett belőled fő énekes?
3: Hát ez egy érdekes dolog, mert hogy nekem volt egy gimis zenekarom, amikor elindult a Frantic, és én emlékszem, hogy láttam egyébként plakátokat a városban, hogy keresünk énekes, meg gitáros, nem is tudom, mi volt.
2: Az még előtte volt jóval.
3: Igen, és néztem, hogy fú, mondom, ez biztos valami, ez nagyon kezdő, biztos nagyon rosszak lesznek, hogy valamit, tehát végig még kicsit, hogy el is ítéltem magam, pedig nem kellett volna, ez nagyon csúnya dolog. Azóta én vagyok az énekes, nem mindegy.
1: De hogy kerültél be? Hát, jelentkeztél?
3: Nem, az úgy kezdődött, hogy a gimis zenekaromat Dani látta Balassagyarmaton játszani a Mozi TH-ban, az egy ilyen nagy színpadi, ilyen kis klub igazából.
2: Igen.
3: Van egy nagy színpad ott, egy ilyen mozi mellett, és akkor ott felléptünk, és
2: több helyen is láttalak én benneteket.
3: Igen, játszottunk ott a környéken is, meg ilyenek, szerintem 2-3 koncerten ott volt. De akkor csak úgy ismertük egymást, hogy egy suliba jártunk. És kettővel alattam jártál.
2: Igen. Tehát ugye a személyes kapcsolat az megvolt.
3: Nagyjából. És akkor a lényeg az volt, hogy elmentünk közösen egy balassagyarmati koncertre, és ott kerestetek meg igazából.
2: Igen, ott kérdeztem meg, hogy jönne énekelni, de én nem tudtam, hogy ő tud énekelni.
3: Ja,
2: hát ott háttérvokálozgatott, ott a zenekar, de isteni sugallat volt, hogy én őt elhívtam énekelni.
3: Ja,
2: és jó, akkor, jó döntés volt.
3: Hát egy koncertről volt szó, hogy volt a suliban egy ilyen tehetségnap, ahol mindenfajta emberke feléphetett ott, a diákok, meg minden.
2: Igen.
3: És hogy mondtátok, hogy ott indulnátok, és hogy akkor el kéne énekelni egy pár számot. Mondom, egy koncert, most persze bevállalom, azóta itt vagyok.
2: Igen.
1: Most vettem észre, hogy neked ugye tetoválásod nincs, viszont milyen side piercing?
3: Side piercingem van.
1: Kettő darab?
3: Meg itt is van. Ez csak egy, is. Csak úgy van formában, vagy ilyen csiga alakú, és így néz
1: ki. Mindig rá akartam kérdezni azoknál, akik ilyet hordanak, hogy ez nem zavaró?
3: Nem, egyáltalán nem. Hozzá lehet szokni? Abszolút. Uh-huh. Volt már, hogy mit tudom én, beleakad a villa, vagy a kaja, vagy valami, de előfordul, de nem olyan gyakori. Meg lehet szokni.
1: Mindegy. Ha nem lennétek ilyen fiatalok, akkor megkérdezném, hogy bizonyos tevékenységnél sem zavar?
3: Ja, ne, egyébként nem.
1: Ne, akkor jó. Szóval összejött ez az öt fiatal, elkezdődött a zeneszerzés. Emlékezzünk vissza az első dalotokra. Az publikus, ismeri a közönség, vagy azt nem, azon nem dicsekedő?
3: A legelsőt nem.
2: Nem. Kettő koncerten eljátszottuk, de nem került föl a lemezre, és nem is került ki sehova. Lehet, hogy Facebookon ilyen bejegyzés szinten meg lehet még találni a koncertfelvételről, de az szerintem nem publikus. Sem. De ott fönt van, azt hiszem.
3: Lehet.
2: De nem vagyok benne biztos. De
3: nem. Elmondhatjuk szerintem a címét, hogy
1: hát most már annyira felcsigáztátok a hallgatók érdeklődését, hogy biztosan megkeresik.
4: Én gondolkodtam rajta, hogy újra feldolgozni, átírni.
2: Egyébként nem lenne rossz ötlet, majd egyszer lehet.
4: Mert hogy az alapötlet, ez szerintem nem is rossz.
2: De abból így nem lett hivatalos fölvett dal.
1: Említettél egy lemezt, ez a Tépd szét a lelkem című lemez? Ez igen. Az első lemezetek, igen. Tavaly jelent meg, ha minden igaz. Végighallgattam.
2: Na.
3: Ajaj.
2: Hát, ez egy jó hír.
1: Nagyon odamondogatós.
2: Az biztos.
3: Igen.
1: Kimondó, megkockáztatom, dühös fiatalok.
3: Abszolút.
2: Abszolút.
1: Igen, munkája. Igen.
3: Hát,
1: mennyire a közéletből és a politikából indultatok ki?
3: Az inkább csak maximum az ihletet adta meg, de nem, szerintem nem volt egyik dalnak, hogy a törzs ihletese az, hogy most mi a politikáról szeretnék írni számot, csak egyszerűen szerintem minden fiatal életében vannak olyan dolgok, amik frusztrálják, így a világgal kapcsolatban, meg ilyesmi, amit nem értünk, vagy nem tudunk, vagy ilyesmi, és úgy voltunk vele, hogy ez hiányzik így a mai zenei közösségekből, meg szintérből, hogy nem nagyon mernek mondani olyan dolgokat, amiket mondjuk mi elmondunk. Lehet, hogy ezért mondjuk nem kapunk sok helyen platformot, de mi ezt képviseljük, ezt szeretjük csinálni. Mi ezeket a dolgokat valljuk, amiket elmondunk, így a dalokban leginkább. De igen, sokszor dühös, meg ilyesmi, mert egyszerűen nem tudom, ilyen a világ. Ezt tudnám mondani.
1: Az a kategória vagytok, ahol nem kell senkinek sem megfelelni.
3: Igen, igen, ez abszolút így van. Nem is szeretnénk egyébként, szerintem, mert egyszerűen nem érezzük szükségét, úgymond.
5: Igen.
3: Szóval...
1: Most itt rákérdezek, de én nagyon nem szeretem ezt a témát. Mi a véleményetek napjaink tehetségkutató tévéműsorairól? Mert hogy múltkor belenéztem a Megasztárba, és a hajamat téptem, de szó szerint. És szégyeltem magam, hogy a zenét ilyen dolgokra használjuk fel. Semmi köze a zenéhez.
3: Igen, ennek ezt akartam mondani, hogy semmi köze.
5: Én meg szoktam nézni, de csak kíváncsiságból. Vannak benne ügyesek, azt meg kell hagyni.
1: És ez a baj, hogy van. Egy-két ügyes fiatalt, tehetséget használunk fel arra, hogy
5: és amikor ők kiesnek, akkor így abba hagyom a nézését. De bennünket is hívtak egyébként.
3: Ja.
5: Hívtak, sőt, még nem is olyan nagyon régen. Még egy el is gondolkodtunk az egyiken, de azt mondtuk, hogy nem.
3: Hát egyszerűen az összes olyan, mint egy reality show konkrétan, hogy nem az számít, hogy mit teszel le az asztalon úgy zeneileg, hanem hogy mennyire vagy eladható. Ennyi az egész. És nyilván ezt is megértem, mert valamiből meg kell élni a tévének, csak ez szerintem szomorú, hogy a magyar társadalomnak talán erre van igénye, hogy ezt mondjam. Tehát, hogy de egyébként a külföldi műsorokat megnézzük, az is ez a sokkal másabb.
1: Sőt.
3: Igen, igen, szóval nem tudom.
1: És az a legszörnyűbb az egészben, hogy a zsűritagok pedig szerepeket játszanak.
3: Igen, igen, igen. Tehát zeneileg nem sok mindent adnak hozzá egy emberhez, hogyha még tovább is jut, szerintem.
1: Ti nem ismerhetitek a Megasztár első sorozatát, vagy a másodikat, sőt, elmehetünk az ötödikig. Presser Gábor, Soma, Piero.
5: Igen.
3: Az egy nagyon szép zsűri.
5: Igen.
3: Gárdon
1: ég és föld. Ég és föld.
3: Az biztos. Az biztos.
5: Szerintem az sem véletlen, hogy ilyen neveket ma már nem látunk zsűribe. De ez csak az én véleményem.
3: Hát mert egyszerűen nincs dráma, nem generálják annyira a nézettséget. És ez itt a probléma.
1: Beszéljünk erről a Tépd szét a lelkem című nagy lemezről. Hány dal szerepel rajta?
3: 12 plusz 1. Szeretem így mondani.
1: Hát, egységes a lemez.
3: Igen.
1: Nagyon egységes. De hogyha meg kellene említeni a két végletet. Valamilyen szempontból ezt rátok bízom.
3: Szerintem a bónuszdalt nem vegyük hozzá, mert azt poénból írtuk.
5: De tehát nagyon szeretjük.
3: Van az utolsó dal, a plusz egy, az azért szeretem így mondani, mert az nagyon különáll szerintem attól, amit egyébként csinálunk.
5: Szövegvilág és témáilag.
3: Igen, igen, mert próbáltunk kicsit úgy kiparotizálni azt a stílust, amit csinálunk szerintem, mert van ezenek annak egy jó barátja, aki megálmodott egy ilyen jelenetet, és mondta, hogy erről írjunk egy dalt. És ez egyébként a Véres Bolták Húskampók című dalunk, ez egy ilyen kiparotizálása így a metálzenének picit talán, így mondhatnám. De hogyha mondjuk a koncepciót nézzük, hogy mondjuk van a Lélektalan az első dalunk, és a Viseldagyat az utolsó. A Lélektalan az inkább ilyen dühös, felháborodott, vagy hogy is mondjam, igen, agresszív dal, vagy kezdés. A Viseldagyat pedig már szerintem inkább egy üzenetet akar átadni.
5: Én tudok jobb végletet. A Vészharang című dal.
1: Milyen szempontból?
5: Hát azt az ember meghallgatja, meg meghallgatja utána a többi dalt, egy Lógni fogtok című dalt például. Akkor az teljesen különböző, már csak maga a téma is, zeneileg is, szövegileg is. Talán ez a két véglet, ez a két dal szerintem a lemezről.
3: Bár szerintem egységesnek mutató a lemez, de szerintem nagyon sokszor csapongunk még. Sokszor azt érzem, hogy még nem találtuk meg a saját hangunkat úgy igazán, és mindenki úgy próbálta mindenét beletenni, ami van, de szerintem a következő lemez az már sokkal egységesebb lesz.
1: Ez azt jelenti, hogy ha a Tépd szét a lelkem című lemez 2026-ban jelent volna meg, pontosan egy évvel ezelőtt jelent meg.
3: Igen.
1: Ha egy évvel később jelenik meg, akkor az már teljesen más lemez?
3: Szerintem sokkal másabb lenne.
5: De ha jövőre jelenne meg, akkor is teljesen más.
1: Igen. És az így van rendben.
5: Így van. Igen.
3: Nagyon sokat változunk, nyilván azért, mert fiatalok vagyunk, ilyenkor azért egy évben belül is nagyon sokat változik az ember. Igazából, amikor megíródott a lemez, sokan akkor kezdtünk el így zenélgetni, így komolyabban, ugye a zenekarból, főleg ti, és mi nem igazán tudtuk, hogy most akkor mit is kéne csinálni, de már voltak dalok. Szóval úgy voltunk fel, hogy fel kell venni, kell egy lemez csinálni, és kész.
5: A legelső dal, amit megjelent, a Vérben áztatott rózsa, az volt az első, amit meg is írtunk.
1: Akkor az volt az első, amit meghallgattam.
5: Na, az volt az első, amit megírtunk, és ki is jött. Na most ebben az volt az érdekes, hogy akkor azt gondoltuk a legjobbnak. Íródtak tovább a dolog, mindig a legújabbat gondoltuk a legjobbnak, mert már ott is egy ilyen fejlődési szint tulajdonképpen mutatkozott. Most a következő lemezünk megint egy olyan lesz, és azt mondanánk, hogy ezt a Tépszét a lelkem lemezt már teljesen máshogy csinálnánk. Például. De lehet, hogy 2 év múlva, ha megjelenik egy lemez, azt 5 év múlva ugyanúgy máshogy akarnánk majd csinálni.
1: Biztosan. De ezzel mindenki így van.
5: Igen.
1: Mindig az utolsó munkáját tartja a legjobbnak, és azt próbálja meg aztán túlszárnyalni.
3: Mert érezzük, igen, hogy fejlődünk talán ez, hogy zeneileg is, személyiségileg is írjunk, meg minden, az sokat hozzátesz.
1: Jó, akkor mondok én egy dalcímet. Említetted már, Lógni fogtok. Ez milyen lenne 2026-os változatban, összehasonlítva a tavalyival?
3: Én kicsit lelassítanám egyébként. Igen. Ilyen ugrálósabb legyen, hogy úgy mondjam, tehát, hogy jobban berántsa a közönséget talán az üteme. Picit lelassítanám a dalt, őszintén, picit a szöveget átírnám. De igazából nagyon sok mindent azon a dalon nem változtatnék ezeken kívül. Ez nem lenne ilyen drasztikus változás.
1: Bevallom, amikor én először megláttam ezt a dalcímet, azt hittem, hogy ez ilyen politikai hátterű dal, mert ugye most azért eléggé felkorbácsolódtak a politikai viszonyok, a politikai élet a választások előtt és után is megmaradt ez a hangulat, de ez nem politikai dal, ez azért másról szól.
5: Itt minden összejön.
3: Tehát igazából kicsit mindenfajta rossz emberről szól, tehát ez nagyon hülyén fogalmaztam meg, de ez a lényege. Hogy vannak olyan pozíciókban is olyan emberek, akik ilyen dolgokat csinálnak, mint a dalban leírjuk, és ez azért dühítő számunkra, szóval igen.
1: És nekik valóban lógniuk kell, vagy azért ezt nem kell olyan komolyan venni? Csak meg kell fizetniük azért, amit tettek.
3: Nyilván nem szeretnénk senkinek a halálát kívánni, szóval
5: nem azért hozzuk vissza a halálbüntetést.
3: Nem. Tehát azért nem gondolom magunkat radikálisnak, tehát nem vagyunk radikális nézetű emberek. Én úgy gondolom, hogy mindenki egyébként nagyon normális ember, és nyilván nem tennénk meg ilyen dolgokat. Ez szimplán szerintem a kivetülése, így mond a haragunknak, úgymond. Az érzéseinknek.
1: Magyarán elvileg mindenkinek kellene vállalnia a tettéért a felelősséget.
3: Igen, az biztos. Igen.
5: Abszolút.
1: Ez lenne a jó.
3: Igen, így gondoljuk.
5: De rengeteg téma megfogalmazódik egyébként a lemezen, és én azt mondtam, amikor megjelent, hogy mindenki talál magának való dalt, én szerintem.
3: Igen.
1: Erre akartam kitérni, hogy zeneileg nagyon egységes, szövegileg viszont sokrétű.
5: Igen.
3: Hát ez abból is jön, hogy azért mindenki írt szerintem. De sokan írtunk arra a lemezre szöveget, és így sokuknak a gondolata belefonódik úgymond dalokba.
1: Ahogy említettem már, 1 éve jelent meg. Milyen visszajelzések érkeztek a lemezzel kapcsolatban, vagy akár a különálló dalokkal kapcsolatban?
3: Hát elég vegyes volt. Szerintem ezt el
1: kaptatok
3: mondani.
1: Hideget, meleget.
3: Igen, egyébként.
5: De több volt a pozitív, igen, visszajelzés, ami abban is megmutatkozott, hogy nagyon sokan rendeltek CD-t.
3: Igen.
5: Olyan városokból például, ahonnan nem is gondoltuk volna, hogy oda egyáltalán a hír eljutott.
3: Hát Zalaegerszegről,
5: Szombathelyről, tehát rengeteg helyről rendeltek CD-t.
3: Igen, és sokszor van olyan, hogy mondjuk elmegyünk koncertekre, és akkor oda jönnek teljesen idegenek, ami nekünk tök fura, mert kicsi zenekar vagyunk, hogy fú, ezt a számotokat tökre hallgatom, ezt nagyon szeretem, a kollégám hallgatja.
5: Éneklik a dalokat.
3: Igen, olyan is volt.
1: Nekünk hoztatok CD-t?
5: Hát azt masszus. Nem.
3: Amúgy hülyék voltunk, kellett volna cuccokat hozni.
5: Az igaz.
3: Na mindegy.
1: Jó, hát valahogy megkapjuk majd a dalokat, hogy be tudjunk a CD-ről mutatni néhányat, bár 1-2 dalt azért cenzúrázni kell.
3: Igen, az biztos.
1: Szóval ott a kulcs.
5: Itt van.
3: Igen, azért
1: nem
3: kell.
1: Nem készültek belőlük rádiós változatok?
5: Nem gondoltunk, hát, mi akkor még ilyenre.
3: Nem gondoltuk, hogy mi rádióba fogunk szerepelni, ilyen zenével.
1: De nem nálunk debütáltok.
3: Nem. Rendes rádióban szerintem legutóbb a Strád rádióban szerepeltünk.
5: Meg voltunk a Rocker rádióban is, de azt hiszem az online formában, igen, létezik csak, de ott is, igen, voltunk.
1: És már hallottatok magatoktól dalt rádióban?
5: Igen.
1: Milyen érzés?
5: A Rocker rádiót azt akkor hallgattam, mikor leadták. Igen. Jó érzés volt.
1: Most ott sípoltak, vagy?
5: Nem.
1: Nem.
3: Ez még érdekes.
1: A véleményetek erről, mert néhány évvel ezelőtt, körülbelül 10-15 évvel ezelőtt én sokat vitatkoztam egy kollégával, aki azt mondta, hogy eljön majd az az idő, amikor azok a szavakat, természetesen nem obszén szavakra gondolok, hanem amiket azért itt-ott mi is használunk, mármint a magánéletünkben. Eljön majd az az idő, amikor a rádiók ezeket a dalokat leadják. Én Báltig állítottam, hogy nem fog eljönni ez az idő, nos ebben neki lett igaza, ma már azért az ember bekapcsol egy-két rádióállomást, és bizony egy az egyben szólnak ezek a dalok. Erről mi a véleményetek? Nagyon érdekel valóban a véleményetek, mert ti fiatalok vagytok, valószínűleg nem úgy látjátok ezt a témát, ahogy én 30-as.
5: Engem jobban zavar, ha ki van cenzúrázva egyébként.
3: Igen.
5: Kerültek föl olyan videóklippek nagyobb zenekaroktól, például a YouTube csatornájukra is, ahol cenzúrázva rakták ki, én azt nem szeretem.
3: Megakasztja nagyon a dal sokszor, mert van, hogy csak kivágják azt a szót, és nincs benne is, megakad a szöveg, megakad a dal, de egyébként nekem úgy különösebben így a káromkodással nincs gondom zenén belül, hogyha illik a zenébe. Tehát, hogyha nem tudom...
5: Ha erőltetve van.
3: Igen. Szóval sok mai zenében, ami nem metal, hogyha mondjuk a könnyű, mondjuk a metal is könnyű zenének számít, de hogy mondjuk a pop stílusban, amik mondjuk populáris zenék tényleg mai nap, abban azért egyre többen használnak ilyen szavakat, és nekem az úgy sokszor nem tetszik őszintén, mert mondjuk nem feltétlen arról szól, hogy mondjuk valaki milyen csúnya rossz ember, hanem hogy mondjuk a nők tárgyasításra, meg ilyesmi, nekem az elég durva azért.
1: Tehát, hogyha megvan a helye, illik a szövegkörnyezetbe, akkor elmegy.
3: Szerintem igen, én így gondolom.
5: Igen.
1: Mennyit koncertezik a zenekar ott a környéken, mert hogy sokan panaszkodnak manapság, hogy azért nincs már olyan sok fellépési lehetőség, mint 10-20 évvel ezelőtt, ráadásul a piac is jóval telítettebb, jóval több a zenekar, a fiatal tehetség, mint korábban.
5: Ez így igaz. Nagyon
1: ráadásul
5: sokan.
1: Ti réteg stílust képviseltek. Bár voltak idők, voltak évek, amikor ez talán nem is számított annyira réteg stílusnak.
5: Nagyon sok a zenekar. Sokkal kevesebb a hely, ahova egy kisebb zenekar eljuthat, de hát itt azért mindenféle dolog közre játszik, hogy ez miért van, így nem is ebbe szeretnék belemenni. Sokat játszunk, úgy gondolom, idén 3 éves a zenekar, és nagyon sokat játszunk a környéken, hát környék, mi számít környéknek.
3: Hát ugye megyét mondjuk.
1: Ez Nógrád
5: megye, Balassagyarmaton, induljunk ki az idei évből, 3 koncertünk van, volt.
3: Tehát még egy van hátra.
5: Még egy van hátra, összesen 3, viszont a megyében nincs túl sok más hely, lehetőség. 1-2 még van, ahol voltunk. Úgy mondanám, hogy a környéken sokat játszunk, viszont idén például minden városban elmegyünk vidékre, akkor jellemzően csak egyszer. Tehát évente egy helyen.
1: És ez hogyan történik? Ti veszitek fel a kapcsolatot a koncerthelyekkel, vagy már ők hívnak
5: benneteket? Ez változó. Nagyon sok a saját szervezésű buli, azokat általában én szervezem. Amikor én keresem meg a helyet, a zenekarokat én intézem, de persze van olyan is, amikor egy másik zenekar keres meg bennünket, tehát én meghívásos a buli. Van, amikor a hely is, az viszont ritkább, de általában ez a 2 dolog szokott. De ez több a saját szervezésű koncert. Idén is több volt, jövőre is több lesz.
1: Az 5-tagú Frantic 3 zenészét, Jakus Kristóf Adorjánt, Pleva Dánielt és Tresó Botondot faggattam. A teljes interjú a Balassagyarmati zenekarral a Beszélgetős Pentatonban hangzik el szerda délután a 4 órai és vasárnap délelőtt a 10 órai híreket követően. Akkor zenél is majd az együttes.

0: 10 óra van. Nappali. Puha Józseffel.
1: Latinovics Zoltán. Ha nevének betűit összekeverjük, megkapjuk a találó szóvillantó titán anagrammát. A színész óriás 50 éve 1976. június 4-én hunyt el. Műsorunknak ebben az órájában a balhés zseniről, a mások bűnei miatt is vezeklő túlvállalóról beszélgetünk, az Aki az életével játszott című könyv szerzőjével, Kelecsényi Lászlóval, Latinovicsról, az emberről, aki Kassák Lajos szerint naponta átlépte a jó és rossz határát, de rendre tarka virágcsokrokkal érkezett meg onnan. Az összeállítás előtt még hírszerkesztőnké Paszmár Líviáé a szó.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A képviselők a 61. ülésszak 5. ülésheitét a költségvetési javaslatról szóló vitával kezdik. Elmondott tisztségéről a német munkaügyi miniszter. Ma 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. A parlament ma megkezdte az 5. üléshetet és a jelenlegi 61. ülésszak 17. napját. Reggel óta folytatódik a 2027-es évre vonatkozó kormányzati állami költségvetési tervezetről szóló vita 4. napja, amely október 7-e óta tart. Jelen van Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter is, mint a tervezet előterjesztője. A képviselők ma 20 óráig tárgyalnak, a költségvetésről legkorábban október 14-én szerdán szavaznak, amennyiben addig befejezik a vitát. Az állami költségvetés tervezet megvitatása után a képviselők az Exim Bank a 2027-es költségvetési tervezetével, a Szociális Biztosító 2027-es költségvetési tervezetével, valamint az Egészségügyi Felügyeleti Hivatal 2027-től 2029-ig terjedő költségvetési tervezetével foglalkoznak. A mentális egészségügyi kormánytanács ma foglalkozik a gyermekek és fiatalok ellátásának támogatására és fejlesztésére irányuló koncepcióval. Erről a múlt héten Kamil Sáskó egészségügyi miniszter tájékoztatott. Elkészítésében egy tárcaközi munkacsoport vett részt, amelyben képviseltette magát az Egészségügyi Minisztérium, a Munkaszociális és Családügyi Minisztérium, az Oktatási Minisztérium, a Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium. A dokumentum olyan prioritásokkal foglalkozik, mint az infrastruktúra, a személyzet, a megelőzés és a felvilágosítás, a függőségek és a biztonság. A koncepció alapján cselekvési terv készül. Sáskó arra számít, hogy a kormánytanács határozatával a dokumentum tovább kerül a jogalkotási folyamat következő szakaszába. Bärbel Bász, a német munkaügyi miniszter és a német szociáldemokrata párt társelnöke ma bejelentette, hogy mindkét tisztségéről lemond. Ennek okaként most a lánya halálát és azokat a nyilvános támadásokat nevezte meg, amelyek állítása szerint a konzervatív koalíciós partnerek részéről is érték, akik azzal vádolták, hogy késlelteti és blokkolja a tervezett reformokat, egyebek mellett a nyugdíjrendszer átalakítását. Egyelőre nem világos, kiléphetne a helyébe pártbeli és kormányzati tisztségeiben, kijelentette azonban, hogy megkívánja tartani parlamenti képviselői mandátumát.
0: Időjárás.
2: Derült vagy részben felhős lesz ma az ég, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, gyenge csapadék is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Mérsékelt lesz a légmozgás, majd fokozatosan megélénkül az északnyugati északi szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódik a forgalom Pozsonyban a Rácsiánszkán a városközpont felé 15 percet, a D1-esen a kikötői hídon Ligetfalu felé pedig 10 percet várakozhatnak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Reklám.
3: Keresi az önnek való álomautót? Az érsekújvári AAA autóban folyamatosan széles, azonnal elvihető autóválasztékkal várjuk. Minden járművünk Car Vertical ellenőrzéssel, 10 napos cserélhetőséggel, akár 0%-os önrésszel és kedvező személyre szabott finanszírozással várja önt. Látogasson el hozzánk Érsekújvárba, a Komáromi útra, és válasszon még ma a legnagyobb kínálatból. Válassza a biztosat! AAA autó.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
1: Beszélgető partnerem Kelecsényi László, a Latinovit Zoltánról szóló, aki az életével játszott című könyv szerzője.
4: 1981-ben és 89-ben egy szerzői kötetet írtam Latinovitsról, természetesen a második bővítve lett. A 2000-es évek elején jött az ötlet, hogy egy radikálisan más könyvet csináljak róla. Egy olyan összeállítást, amelyben mások, a róla író, szerzők többet beszélnek, szólalnak meg, mint én. Én összekötő szöveget írtam, és ez úgy harmadik kiadás, ami bele van nyomtatva, hogy ennek 2011-ben jelent meg az első verziója, 16-ban egy javított utánnyomás, és most kibővítve és újra szerkesztve.
1: Miért éppen Latinovits Zoltán?
4: A 70-es években a Magyar Filmtudományi Intézetben dolgoztam, és ott szerkesztettek egy ilyen kis népszerű könyvsorozatot rendezőkről, színészekről, főként magyarokról. És 78-ban írtam egy színészportrét Zbigniew Cibulszkiról, amely elég sikeres volt. És utána fölkért a sorozatnak a gondozója, gazdája, a tudományos osztályvezető elvtárs, mert elvtárs volt javában, hogy írjak másikat, és akkor elkezdtem gondolkozni, és Pécsi Sándor meg Latinovits neve maradt fönn a rostán, akkor már egyikük sem ért. És azt mondta nekem ez a drága elvtárs, hogy Latinovits igen, az elég népszerű, mert kellőképpen üres személyiség volt ahhoz, hogy mindent el tudjon játszani. Ezzel én úgy felháborodtam ezen a mondaton, hogy akkor Latinovitsról írok. Így kezdődött, megírtam a könyvet, és 3 évig várt a kiadásra körülbelül.
1: Amikor nekifogott, akkor tudta, hogy kemény fába vágja a fejszéjét. Nemrég elolvastam Bérces László Törőcsik Marival készült beszélgetéseit, egy vastag könyvben jelentek ezek meg, és Törőcsik Mari szinte mindenkiről csak jót mondott. Ugye Törőcsik Marit mindenki szerette, valószínűleg azért, mert ő is szeretett mindenkit, tehát ugyanúgy csak jókat nyilatkozik ebben a könyvben Major Tamásról, mint Gobbi Hildánról, viszont két emberről nem, két emberről mond negatívumot, ha nem is sokat, Sós Imréről és Latinovits Zoltánról. Ha jól emlékszem, úgy fogalmaz, hogy ezeknek az embereknek beteg volt a lelkük.
4: Először a kérdés elejére térjünk vissza, hogy halált megvető bátorsággal fogtam bele. Először könnyű dolgom volt, mert két tény támogatott. Az egyik az, hogy én ott dolgoztam a filmintézetben, és ott minden filmje megvolt. Beültem a vetítőbe, végignéztem az összeset, és elhatároztam, hogy akkor csak színészportrét írok róla, színházi szerepléséről és versmondásáról, amit ismerek, arról írok. A másik volt egy elvem, hogy akárkiről írtam színészportrét, akár kis könyvet, elhatároztam és be is tartottam, hogy ha él, nem keresem meg, ha már nem él, nem keresem meg a hozzátartozóit. Elfogulatlanság biztosítva. Na most, amit Törőcsik Mariról mond, az nagyon érdekes. Egy történetem van ehhez, most fog megjelenni októberben a Filmvilágban egy posztumusz interjúm Törőcsik Marival. Kérdezgettem őt Latinovitsról is, és elmesélte egy történetet. 1970 San Sebastián Nemzetközi Filmfesztivál, ahol Latinovits Zoltán megkapta a legjobb férfi alakítás díját, megosztva ugyan Smoktunovszkijjal, de hát akkor is ő volt az egyik díjazott, és mesélje a Törőcsik, hogy reggel, mikor Latinovits megtudta, bekopogott hozzá a szállodai szobába, és mondta, hogy Mari, nyertünk, és Törőcsik, Zoli, gyere be, várjál, menj be a fürdőszobába, fölöltözöm. Megtette, és egész nap Latinovitssal volt, még Bikaviadalra is elmentek állítólag, következők miatt, hogy a Zoli a díj átveréséig ne igyon egy kortyot sem. Na hát itt lehet egy magyarázat Latinovits lelkére, természetére, hogy bizonyos életszakaszokban nem vetette meg az alkoholt. Másrészt meg egy ilyen esemény, mint az, hogy díjat kap egy nemzetközi fesztivál egyik legelismertebb, egy magyar filmet elismerő díját, hát ez is befolyásolhatta volna. No hát ennyi Törőcsikhez és Latinovits kapcsolatához.
1: Erről a történetről szó van Bérces László könyvében is, hát neki is elmondja ugyanezt a történetet. Miben rejlett Latinovits Zoltán varázsa, hogy rátérjünk most már magára a színész óriásra, Bajor Gizi fedezte fel őt egy kis darabban egy jelentéktelen szerepet játszott, és nem is volt jó ebben a darabban, viszont Bajor Gizi meglátott benne valamit, és azt mondta neki, hogy maga pedig menjen el színművésznek, legyen színész, nem tudom pontosan hogyan fogalmazott, tehát mit látott meg Bajor Gizi Latinovicsban?
4: Hát valószínűleg a kamasz zseni tehetségét láthatta meg, hiába végezte el ő némi késéssel az építész szakot is, mert rögtön nem jelentkezett egyetemre, előbb elment fizikai munkára, így végzett, ugye diplomázott 56-ban, de Bajor Gizi valószínűleg a tehetséget láthatta meg, és a vágyat, hogy ez a gyerek, ez a kamasz gyerek mindenáron színész akar lenni. Ami abban is megnyilvánult, egy roppant érdekes epizód, amit sokáig nem tudtunk, amíg a Lilionfi című Makkároly film DVD-n meg nem jelent, mert meg lehet állítani a képet, moziban nem. És ott a film legelső képsorában, balatonfüledi jelenetben, egy piros zekében, zsokésapkában a kép előterébe hasar egy bajuszos fiatalember, az Latinovics Zoltán, aki állítólag Szemesről vitorlással ment át, és az ismeretségi kapcsán megkérte a gyártásvezetőt, aki tolmácsolta a kérését a rendezőnek, hogy ugyan már fényképezzék bele a filmben. Ez egy néma statiszta szerep, még csak nem is csoportos szereplő, de ez 1900, ha jól számolok, 54-nek a nyara, amikor forgatják a Lilionfit. Akkor ő még egyetemista volt javában, és a színészettel csak később lépett szoros kapcsolatba. Hát valahol itt lappang a titok, hogy a vágy arra, hogy megmutassa magát, a tehetségét, megnyilvánuljon, más bőrébe bújjon, hogy szeressék más embernek, mint aki ő.
1: Ugye mondta, hogy statisztaként szerepelt a Lilionfi című filmben, viszont a filmvásznon mégis viszonylag későn mutatkozott be, 1959-ben a Gyalog a Mennyországba című filmben, és akkor már 29 éves volt. Mi az oka annak, hogy ilyen későn fedezte fel őt a filmszakma?
4: Hát ez nem olyan késő, egyrészt az 50-es években vagyunk, amikor vidéki színész nem nagyon kerül még, nemhogy képernyőre, mozivászonra sem. Általában a rendezők a Budapesten elérhető, megszerezhető színészekkel dolgoztak. Ő ugye 56 őszén lett a debreceni színház tagja, aztán jött Miskolc, aztán újra Debrecen, tehát hogy 59-ben forgatott először, az nem akkora késés. 3 éve volt a pályán, akkor nem volt divat az, hogy már a főiskoláról, kivéve volt ugye a Törőcsik Marja, akit másodévesként is belerángattak a körhintába, úgy szól már. Ez egy normális, rendes pályakezdés volt, hogy 29 évesen Budapesten a kamera előtt szerepelhetett. Egyébként nagyon érdekes filmben, mert a film jó is, meg rossz is, de ami érteti, hogy tele van budapesti város, külső városképekkel, Vörösmarty tér, Nemzeti Színház, Dunaparti lépcsők, és így tovább.
1: Már az első filmnél botrányba keveredett. Ugye?
4: Igen, ez a mai napig tisztázatlan, és már tisztázhatatlan. Amikor írtam a könyvet, akkor próbáltam tudakozódni. Ezt azt nem mondanék neveket, fölhívtam meg, megkérdeztem, de senki nem akart erről beszélni, még az sem, aki tudhatott volna róla. Annyi történt, hogy nem a forgatáson, hanem egy éjszakai bárban az ő társaságában lévő hölgyre valaki megjegyzést tett, amire ő, mint lovagias, gentri gesztusú fiatalember megvédte a hölgyet, ebből egy állítólag egy ütésváltás lett. Na hát ez nem maradt ugye titokban, ez állítólag a Pipacs bárban zajlott. Nem maradt titokban a filmgyár vezetői elől, és ugyan a filmet befejezték, de utána büntetésül több mint 2 évig nem hívták forgatni. Legközelebb 62-ben jelent meg, Krisztián Tódorként az Aranyemberben, egyébként zseniálisan.
1: Gyakran emlegetik azt, mondják színészek is, és hogy úgy mondjam, amatőr versmondók, hogy senki sem tudott úgy, vagy tud úgy verset mondani, mint ő. Ő azt nyilatkozta, hogy aki verset mond, annak költővé kell növekednie, tehát annak József Attilának kell lenni, Petőfi Sándornak kell lenni, és valóban nagy-nagy zsenialitással mondta, szavalta el ezeket a verseket, miközben én is hallom azt, amit gyakran a személyre vetnek, vagy felhoznak negatívumként az ő pályája kapcsán, hogy ott az a bizonyos modorosság a versekben.
4: Hát ebben sok igazság van, de volt neki egy, le is írta tanulmányszerű dolgozatában, hogy a költőket versen érni, hogy ez mit jelent. Legjobban azokat szavalta, akiknek az életrajzában volt valami hasonlóság az övéhez. 2 magyar nevet mondok, egyébként rengeteg felvétel van vele, nem csak magyar költők, de 2 költő kifejezetten: Ady Endre, ugye a lemez, a híres lemez, ami halála után rögtön megjelent, és József Attila. nem kell magyarázni a két költőnek a sorsát, az esetleges válteszi szerepét. Sokan mondták, olvastam én is, egy ilyen buta kritika volt, hogy a versmondás közben eltorzul az arca. Ezt még a rádiófénykorában írta valaki, amikor senki nagyon nem látta a Latinovics arcát, hogy mit csinál. Számára hatás volt az érdekes, hogy hogyan tud valakit, egy másik embert közvetíteni. Ezek az állítólagos túlzások olyan erősek, hogy a közönséget, az átlag közönséget, és talán remélem, hogy a diákokat is jobban megragadja. Egy gondolatom, amit többször leírtam, hogy az a magyar tanár, aki beviszi a magyar órára Latinovicsnak valamelyik versfelvételét, annak nyert ugye van, mert meghallgattatja a diákokkal, és lehetetlen, hogy az ne jusson el a kamasz gyerekek, hát középiskolásokról lévén szó, szívéhez, hogy mit tudom, hogyan mondja a verszibárdokat, amiből többféle rádiófelvétel is van, legalább 3 vagy 4 felvétel, és mindig más egy picit. Tehát ő erre dolgozott, erre gyúrt, hogy úgy mondjam, népszerű kifejezéssel, de nem soha nem rossz szándékkal, vagy valami demagóg hatás érdekében, hanem ő annyira átélte ezeket a vers szövegeket, hogy magára húzta ezt a ruhát, és ha ez modoros, akkor hát kérem szépen modoros.
1: Mi az oka annak ön szerint, hogy manapság már nem tudnak a színészek így verset mondani, de lehet, hogy megcáfol ebben. Vagy ma már másképpen kell verset szavalni?
4: Nem tudom, hogy ezt hogyan tanítják a főiskolán. Rengetegen mondanak verset tehetségkutatókon, de volt akkor a 60-as, 70-es években volt 2 iskola. Az egyik az övé volt, a másik a Mensáros Lászlóé, akinek volt egy nagyon híres előadó estje, az egyetemi színpadról indult útjára 1965-ben, körülbelül ugyanakban az időszakban, amikor a Latinovics is mondott verseket különböző helyszíneken, egyetemi színpadon, ő is, irodalmi színpadon, televíziós stúdióban, Kossuth klubban és így tovább. Mensáros teljesen másként, egy ilyen rezignált gondolkodó bölcs ember állt ki a színpadra, én nagyon sokszor megnéztem az előadó estjét, szerencsére volt ebben az élményben részen, Latinovics másképpen, ő letérdelt, ha kellett, őrjöngött, imádkozott, tombolt is a színpadon, így fogta fel ezt a... Nos, ez ő utánozhatatlan. Mensáros talán többen jobban lehet utánozni, de a kérdés lényege, amit föltett, az talán az, hogy ma a verseknek nincs akkora hatása. Emlékezzen vissza arra, vagy az idősebb hallgatók emlékezzenek vissza, hogy Nagy Lászlónak mekkora népszerűsége volt, amíg élt meg a halála után is. Ez a fajta lángoló, kicsit szürreális, népies ihletésű költészet, táncházakban mondták, televízióban sokat szere, elsősorban Berek Kati révén, teljesen kiment a divatból, majdnem el is felejtették, egy-két verse még él. Tehát nem olvasunk verseket, nem szeretik a verseket, nem tudom mit olvasni, jó, hát Harry Pottert olvasnak, de hogy egy ma élő magyar költő, vagy már a Latinovics utáni nemzedék, hogy teszem föl mondjuk Kántor Péter, aki nemrég halt meg, és hát kedves ismerősöm is volt, hogy őt hányan olvassák, és milyen hatása van. Nem tudom. Én nekem van egy olyan érzésem, hogy kicsit veszendőben van a versolvasás, a verstudás, és éppen azért kellenének ilyen elemi szinten lelkesedő versmondók, mint amilyen ő volt.
1: Kelecsényi úr, az a könyvéből is kiderül, hogy Latinovics Zoltán, ugye tisztázzuk azt, hogy ő nem végezte el a színművészetét, viszont gyorsan beilleszkedett a színházi világba. Az törvényszerű volt, hogy aztán így, hogy úgy fogalmazzak, félrecsúszott az élete, hogy jöttek ezek a sorozatos botrányok?
4: Én azt mondanám, hogy az élete nem csúszott félre, így élt teljes életet, mert aki megnézi az utolsó életévében készült fényképeket, egy őszülő öregembert lát. És talán úgy is viselkedett a halála előtti évben. Játszott egy magyar filmben, az volt a cím, hogy Öreg, amelyben 74 éves volt, és 74-ben forgatták a filmet, nem nagyon kellett maszkírozni, szakált ugyan kapott, de miután két végén nagyon csúnya népszerű kifejezéssel, két végén égette a gyertyát, tehát ahogy Mozart a, jól tudom, 36 évet élt, abban benne volt minden, a tökéletesség, úgy ebben is benne volt. Na most a botrányokkal következő lehetett a helyzet, hogy egyrészt rengeteget megkapta az arcába azt, hogy te beszélsz, hát neked nincsen diplomád, de rendezni akarsz, hát még színész diplomád sincsen, holott a rendezései, akik látták, sajnos én Veszprémben nem láttam, azok kiválóak voltak. szerették a színészek. Szerettek a színészek vele dolgozni. Tehát a szakmai botrányok meg abból voltak, hogy például megírta a Kötszurkálót, ami egy olyan óriási botrány volt, amikor megjelent a kötet 73-ba, a kritika is nehezen viselte el, és a könyvtárakból ellopták. Én is úgy jutottam hozzá a Filmintézet könyvtárából, mert az emberek a szocializmusnak egy ilyen hiánylistáját olvashatták el benne, csak a kultúrára vonatkoztatva, de aztán az átlagolvasó áttette a külső világra, gazdaság és egyéb életre. Tehát ő mindig szembe ment azokkal, akik megkérdőjelezték a tehetségét, és látta azt, hogy ki dolgozik fél szívvel. Ki nincs ott a próbán, vagy az előadásban, és ezt ő nagyon gyűlölte, a tehetségtelenséget, vagy a középszert. És ezt nem tartotta magában, hanem ezt ki is mondta, nyíltan, az emberek szemébe. Összeveszett Jancsó Miklóssal, a már akkor világhírű magyar filmrendezővel, mert ő másként gondolta a filmszínészi játékot. És játszott 3 Jancsó filmbe, és utána éppen hogy köszöntek egymásnak. A harmadik film után.
1: Említettük, hogy 1973-ban megjelent a Kötszurkáló című könyve. Ez mitől, hogy így fogalmazzak, robbantotta fel a könyvpiacot?
4: Hát egyrészt sejtései lehettek az olvasóknak, mert egy-két fejezet már korábban megjelent folyóiratban. Hogy pontosan hol lehet, hogy a Vigiliában, ezt nem tudom, mert én könyvalakban találkoztam először. A másik, hogy papírinség volt, nem tudom, lehet, hogy ez mesterséges volt, de könyveknek meg volt szabva, hogy az élet és irodalom meg volt szabva a példányszám, és sorba álltunk érte péntek reggel, hogy kapjunk annak idején belőle. Alacsony példányszámban jelent meg, és híre volt, hogy jön, és órák alatt elfogyott. Hát volt most egy másik példát mondok, hogy Csád Géza, akitől nem adtak ki semmit, az elmebeteg nő naplója órák alatt elfogyott az írók boltjában, és aki este jött, ért be, zárás előtt már nem kapott belőle. A Kötszurkálóval is így lehetett. De mi volt a tartalma? A tartalma az volt, hogy egyrészt, hogy lehetett tudni, hogy ő megírta benne a saját szempontjából a Vígszínházi botrányát.

0: Kárik nem adták ki újra, mert elegük volt belőle az elvtársaknak.
1: Értsem úgy, visszatérve még az előző gondolatmenetére, hogy neki kellettek ezek a kilengések, kellett az, hogy két végén égesse a gyertyát ahhoz, hogy kiteljesedjen?
0: Hát a két végén égetés, az sokféleképpen lehet érteni, először szakmailag, hogy játszik, rendez, szaval, ír, néha még énekel is, nem túl jól, de hát rábírták, hogy sanzonokat, vers feldolgozásokat énekeljen. Itt van a gyertyának a szakmai része. A másik része az, hogy ő azzal nincs egyedül, hogy ezt a egyetlen szóval a stresszt, amit egy színész átél, hogy minden este, lehet, hogy a 30-ból 30 este színpadon kell állni, szeretni, meghalni, vívni, lázadni, szenvedni, bármit, amit a szerep kíván, és különösen ezzel a puttonnyal háttérrel, amit ő hordozott magában. Tehát nyilván, hogy szükség volt a lazításra. A lazítás akkor ugye még, nem tudom, hogy hány színész játszik ma a színpadon, bocsánat, senkit nem akarok megbántani, esetleg drogos befolyásolás alatt. De a zenészeknél biztos ott van ez a lendítő erő. A színészeknek akkor csak az alkohol volt, mint ahogy a vicc mondta, hogy a magyar értelmiségnek a Kádár korszakra vonatkoztatva két útja van, az egyik járhatatlan, a másik az alkoholizmus.
1: Az alkoholizmusnál maradva, most idézem őt, azt nyilatkozta, hogy félek a színpadtól, egész életemben féltem, azért ittam, pedig sohasem szerettem az italt, a málna szörpöt és a tejet szeretem.
0: Hát itt akkor menjünk bele egy picit mélyebben a családi háttérbe.
1: Igen, mert ugye arról nem beszéltünk, bocsánat, hogy a szavába vágok. Említette, hogy több szakmabeli nem ismerte el az ő tehetségét, vagy megkapta tőlük gyakran, hogy nem végezte el a színművészeti főiskolát. Viszont ami fontos, az édesanyja sem ismerte el a tehetségét.
0: Az édesanyja féltette ettől a világtól okkalok nélkül. Alaphelyzete, az ezt mondjuk el a hallgatóknak, hát ha valaki még nem tudná, hogy az ő édesapja, Latinevics Oszkár, mikor megtudta, hogy a fia, illetve hát akkor még nem tudta, hogy fiú vagy lány erre a szép világra igyekszik, elhagyta Gundel Katalint. Gundel Katalin nagyasszony jóval 10 évvel később ment férhez egy tündéri belgyógyász orvos professzorhoz, Frenreis Istvánhoz, akitől két hasonló, majdnem hasonló tehetségű gyerek született, ugye a színész és a zenész. Na most az anyja, megjelentek a leveleik, Drága Mamikák címem egy kötetbe rendezve, aki ezt végigolvassa, döbbenetes tanulságot szűrhet le, mert az anyai finom, nem is finom, nyílt, brutális anyai elnyomás, hogy megszédje a fiát azért, hogy 50-es években vagyunk, levélben, hogy egy 70 forintos éttermi számlát csinált Debrecenben vagy Miskolcon. Könyörgöm, hát hol vagyunk? Nagykorú, diplomás, építész, szerzőtetett színész, miért? És végig ez az anyai háttér ott volt, szerette volna, ha a fiam egy mérnökember lesz, aki egy gyönyörű karriert futhatott volna be valószínűleg. Ezzel a háttérrel kellett küzdenie. Nagyon érdekes, most ugrunk egyet időbe, állítólag ez a mondat elhangzott, hogy amikor arra a tragikus estére elindult otthonról, azt mondta a mamának, hogy elmegyek egy kicsit sétálni, de nem a Balaton part felé ment, mert a házuk, egyszer megnéztem, az a vasútállomás és a tó között volt. Nem a tó felé ment sétálni, hanem a vasút felé. És még visszaszólt az anyjának valami olyasmit, hogy hát érdemes volt. Ha így volt, nem tudom, nincs rá tanú, csak az édesanyja, de az ő emlékezete így őrizte meg, aztán csak a halál hírrel jöttek hozzá. A kérdés, hogy érdemes volt a 44 és fél évesen, 76. június 4-én este mondja ezt a mondatot. Hát gondoljon bele abba, hogy milyen kétségek gyötörhették végig az ő pályájának az értelme, igazsága fölött, és még az is lehet, hogy kételkedett a saját tehetségében.
1: Erről szó van az ön könyvében is, hogy nem mindig volt tisztában az ő tehetségével, vagy sokszor megkérdőjelezte ezt a benne rejlő tehetséget.
0: Hát mert mások is megkérdőjelezték. Színész kollégák, akikkel együtt játszott, akik a színpadon jó kollégák voltak, mert ugye más a játék, ott a halálos ellenségem, mert is jóban vagyok a darab érdekében és a játék érdekében, de voltak olyanok, akik maguk közé keveredett műkedvelőnek, hogy ezt a szörnyű szót használjam vele kapcsolatban, próbálták föltüntetni.
1: Darvas Iván, milyen filmszínész volt Latinovits Zoltán?
2: Különös kérdés. Mintha azt kérdezné tőlem valaki, föltéve, hogy személyesen ismerhettem volna, vajon tudott-e fütyülni Bartók Béla? Igen, tudott. Fütyülni is tudott. Hát aztán kuglizni is tudott, sakkozni is tudott, túrós csúszát tepertővel készíteni is tudott. sok minden más.

0: mit is tudott. De hát elsősorban ő volt Bartók Béla. És úgy tűnik, mégiscsak ez a lényeg. Vagy legalábbis ez kéne, hogy legyen. Igen, csak ugyan ragyogó filmszínész volt Latinovics Zoltán. A legjobb magyar filmszínész volt Latinovics Zoltán. Valószínűleg egész Európa legnagyobb filmszínésze is volt, hanem az egész világé. Nem tudom. Hát aztán. Tudom, jól tudom, kikerülhetetlenül közeledik az idő, amidőn Latinovics Zoltánra már csak a filmjei révén emlékszik majd a nagy közönség, és előre vérzik már a szívem emiatt. Mert hisz, mi a filmszínész? Többé-kevésbé képlékeny, akarat nélküli, mert akaratától, képzeletétől eleve megfosztott nyersanyag csupán a film egyedüli alkotójának, a rendezőnek a kezében. Gyakran alig fontosabb, mint egy befényképezett inzerte, díszletelem vagy egy kellék. A rendező mindenható akaratának kiszolgáltatva, többnyire ismeretlen koncepciójának csupán szerény függvényeként, ő a létrehozandó mű egyik, nem is legfontosabb építőköve. Szakmai tolvajnyelven némi rossz indulattal ezt úgy fogalmazzák, idomított fóka. Ha csak... Hát igen, ha csak nem Orson Wellesről, ha csak nem Jean Gabinről, ha csak nem Marlon Brandóról, ha csak nem Zbigniew Csibulszkiról, ha csak nem Latinovics Zoltánról van szó. Ha csak nem ilyen szuverén művész egyéniséggel hozza össze bal sorsa a rendezőt. Mert akkor csak ugyan felborulhat a szokott képlet, csak ugyan bekövetkezhet a tehuva behu, mert akkor csak ugyan megtörténhet, hogy az idomított fóka akkorát is olyat füttyent, hogy a cirkuszszolga, a bohóc, az artista, sőt, uram bocsán, még a cirkuszigazgató is annyira berezel, hogy aztán úgy táncol, ahogy a fóka fütyül. Erős a gyanúm, hogy ez lehet a titka annak a 6-8 magyar filmnek is, amelyet Latinovics Zoltán neve filmjelez, és amely szerény megítélésem szerint magasan kiemelkedik, talán még Európa, vagy felőlem akár az egész világ filmtermésének szürke átlagából. Mert a filmek vetítésekor nézői lehetünk egy jelenségnek, amely úgyszólván páratlan a maga nemében. Szemtanúi lehetünk a transzszubstanciációnak, az átlényegülésnek, vagy ha úgy tetszik, az ige testté válásának. Amikor már nem a téma a fontos többé, nem az ami a lényeges, hanem az ahogyan, a mennyire, és amikor már csak dadog a lélek, a csak ugyan honnan tudja ezt így, a hogyan ismerheti ezt ennyire, az Istenem ments meg ettől a kísértéstől, az igen, igen, tudom, tudom, mindig is tudtamtól egészen, az Isten irgalmaz bűnös lelkem nekik. Pedig nem történt más, mint hogy egy Isten áldotta komédiás pofákat vágott a képernyőn vagy a mozivásznon, tehát nem is tehetett egyebet, mint hogy igen szűkre szabott korlátok között, rendkívül kedvezőtlen körülmények között, rendkívül rövid idő alatt, többnyire igen talmi szövegre rögtönözni volt kénytelen, más szóval tehát onnan meríthetett csak, ami ilyen körülmények között egyedül rendelkezésére állott a géniuszából. Ez pedig igen ritka jelenség, 100 évben egyszer, ha megnyilvánul. Latinovics Zoltán filmjeit nézve csak ugyan tanúi lehetünk a szokott egyensúly felborulásának és egy új, magasabb rendű egyensúly létrejöttének. Mert hisz jóhiszeműen csak is ebből indulhatunk ki, a mi szakmánkban végül is mégse azt táncoltatja a többieket, akit erre hivatalból kijelölnek, hanem az, aki a legszebb nótát tudja fújni. Márpedig... Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, ott kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fújni. És talán már nem is vérzik annyira a szívem, ha arra gondolok, hogy Latinovics Zoltánból ennyi mégiscsak megmarad az utókorra. Bizony, nincs ebben a mai szakmánkban úgynevezett örök, maradandó érték. Hóembereket gyúrunk éjszakáról éjszakára, de reggel remére megvirrad, mindelolvad. Marad hát a konzerv, a film. Úgy látszik, vállalni kell ezt is. Latinovics Zoltán példája bizonyítja, hogy még ebben is lehet maradandót alkotni. Persze az az öröklét is csak addig tart, amíg végül is rendeltetésnek megfelelően körömlakkot nem gyártanak a film celluloid szalagjából. De Latinovics Zoltán mégis megmutatta, hogy a zseni egyetlen mosolyával, egy grimaszával, egy hangsúlyával, egy gesztusával is többet közöl, mint az egész könyv, az egész rendezői koncepció, mert legbelülről egész lényével mutatja fel az igazságot. Igen, azt hiszem ez a titok. Korunkban Latinovics Zoltán volt ama pokolbéli dudás, ő volt a hamelni patkányfogó, akinek varázsfúvolájára egyaránt hallgattak állatok és gyerekek, ő volt a varázsló, aki helyettünk is vállalta és teljesítette a sötét szerződést az alvilágiakkal, a démonnal. csak ugyan ő volt Dr. Faustus személyesen. Milyen filmszínész volt hát Latinovich Zoltán, vagy másképpen tudott-e fütyülni Bartók Béla? Igen, tudott. Olyannyira, hogy bizony máig is úgy táncolnak az egerek, ahogy ő fütyült.
1: Kelecsényi László írót kérdezem Latinovich Zoltánról. Érintette már a rendezéseit. Ugye őt nem engedték rendezni. Koltai Tamás említi is az ön könyvében, hogy Latinovich nem rendezhetett, kivétel két alkalommal. Ez a két előadás önmagában is színház történet. Most itt fölmerül a kérdés, ugye sokszor önmagát rendezte a színpadon, tehát nem hagyott beleszólást az igazi rendezőknek. Sok vita volt közte is a rendezők között. Miért nem engedték akkor őt rendezni?
2: Úgy gondolták, hogy elég tehertétel az, hogy egy diploma nélküli színész játszik, és színészből sok volt, rendezőből is sok, de le voltak osztva a kártyák. Hát az akkori magyar színházi élet, a budapesti, a fővárosi színházi élet, megint nem mondjuk neveket, 3-4 alapjába véve kitűnő, jól indulós, jó rendező kezébe volt, és akkor nem kellett még egy rendező. Ez volt a dolog egyik oldala. A másik, hogy tudni kellett vele bánni. Volt egy ember, igaz, hogy ez filmrendező volt, nem színházi. Nagyon sokan panaszkodtak rá. Leállás, nem úgy jelent meg a forgatáson, hogy kellett volna. Révész György, mondjuk ki a nevét, több filmjében játszott. Az emlegetett 74 éves öregembert is egy Révész György filmben játszott. Aki a következőt csinálta vele. Ezt ő mesélte később, hogy első nap megjött a forgatásra, gyere Zolikám, beszélgessünk, ülj le, kérsz egy kávét, mit kérsz valamit, hogy vagy, mit csinálsz, föltérképezte, milyen a kedved. Egy jó pszichológus rejtőzött a Révész Györgyben, és innentől kezdve kezes bárány volt ez az ember számára az ő filmjeiben. Valahogy itt lappangatott titok, hogy Latinovichhoz, ha neki alkalmazkodnia kellett egy szerephez, és nem magát rendezte, hogy mond egy adiverset, mert ott tényleg magát rendezte, ha neki alkalmazkodnia kellett valakihez, akkor annak a valakinek ilyen kontaktusba kellett volna vele lépnie.
1: Rutkai Éva mennyire volt jó pszichológus mellette?
2: Hát nagyon jó pszichológus lehetett, mert ő volt a közvetítő közte és a külvilág között. Szinte attól a pillanattól kezdve, hogy ők megismerkedtek és összekerültek, hát ez egy hosszú, bonyolult érzelmi történet, mert akkor még Rutkai Éva Gábor Miklós felesége volt jogilag, és közben ez már dolog pikantérje, egy másik beszélgetés tárgya lehet, mert a Gábor Miklós, mert akkor, amikor Rutkai megismerkedik Latinovichsal, már szerelmes egy színházi kolléganőjében, Vas Évával, akivel majdnem minden este együtt van a Madár Színház színpadán. De később, amikor jöttek az úgynevezett balhék, akkor valóban az Éva az volt egy ilyen testi, szellemi, lelki mentőjöv a számára, aki közvetítő volt a közte és a külvilág között. Rengeteget dolgoztak együtt, anyagi okokból is, mert azokból a butasuta magyar játékfilmekből építették föl, illetve alakították át azt az Endrődi Sándor utcai villaépületet, amit maga Latinovich tervezett át, és ami jó ideig az otthonuk volt. És hát voltak nehéz percek, mert utólag jelentkeztek ilyen Adival kapcsolatban, mondják ezt a kifejezést, kis női csukák, de hát Latinovich mellett is föltűntek nők, akik együtt szerepeltek vele, még a Rutkainál is fiatalabbak voltak, és hát szerettek volna vele esetleg kapcsolatba lépni. És hát Latinovich sem lehetett, egy férfi ember nem szent 40 éves korában, tehát lehetett valami, de Rutkai Éva volt az a szilárd beton alap, amin az életük állt és működött.
1: Mennyire volt ez se veled, se nélküled kapcsolat?
2: Pontosan, ez elitlan állat, itt az erősebb az, hogy csak veled. Lehetnek kilengések, de a házastárs függetlenül attól, hogy van-e róla papír, vagy nincsen papír, mellette állt egész életében, és ami hát, hogy gyászolta meg, az egy külön dolog, de mesélték, meg tudható, hogy volt egy hatalmas üvegkehely, egy üveggömb, és ő minden este a Zoliért, a hazaért, a színházból gyújtott egy mécsest. És a gyufát, amit használt, azt ebbe gyűjtötte. És hát számoljuk össze, hogy több mint 10 évvel érte túl Zoltánt, az 365-ször, hogy az hány szem, hány fej gyufa lehet. Egy emlékmű. Nem tudom, mi lett a sorsa ezzel, hogy kidobták, vagy elvitte valaki, amikor Rutka Éva meghalt, de ez egy fantasztikus dolog, nem?
1: Bizony az, viszont most megint térjünk vissza az ő rendezéseihez. Melyik az a két darab, amit rendezett Latinovich Zoltán, és mit tudunk ezekről?
2: És sajnos nem láttam. Veszprémben rendezett is és játszott is, az egyik Németh László Győzelem, a másik Gorki Kispolgárok. A Németh László Győzelem című darabjáról Szigeti Gábor, színháztörténész, ki is adott egy albumszerű kötetet. 90-es évek elején jelent meg, ha jól emlékszem, amelyben faksimilében benne van a rendezői példány, benne vannak műhelyfotók, benne van a akkor még élő kollégáknak a véleménye. Rajongásig szerették őt, mert úgy gyúlt hozzájuk a kollégákhoz, a színészekhez, hogy ő egy csapatot szervezett belőlük, akikkel előadás előtt is és előadás után is együtt voltak. Állítólag zarándokoltak, mondom, én sajnos ebből kimaradtam, zarándokoltak le autóval, hát Veszprém nincs messze Budapesttől, megnézni ezt az előadást, ez egy vagy két évig szerepelt műsoron, ez kb. Két év volt az ő veszprémi jelenléte, játszott, például Willy Lumont játszott a Ügynök halálában, Arthur Miller darabjában. Erről ennyit tudok mondani, kimaradt, mint ahogy nagyon sok, láttam néhányszor színpadon, de nem mindent láttam. Láttam Csipollaként, láttam őrült őrnagyként a legfontosabbakat, és hát már akkor lenyűgözött, de akkor még nem tudtam, hogy egy könyvet fogok írni róla.
1: Egyébként beszélgetett is vele?
2: Nem, én kerültem a ilyen találkozásokat. Kétszer, ezt elmeséltem már, kétszer kerültem ilyen közeli kapcsolatba, mint most magával. Az egyik az egyetemi színpadon megnéztem, eljött a Balassi Bálint szavazókörbe, amatőrök közt verset mondott, rendezte is az estet, és nem tűnt el a hátsó művész bejáró kijáról, hanem kijött arra, hát most piarista kápolna van, a folyosón, amin végig lehet menni. Ott kijött, kiosztott néhány autogramot, körülnézett és szépen elment. Másodszor meg a Rádió Pénztárnál láttam mögötte sorba, Polák Mihály téren, amikor ugye álltunk a kezünkben azzal a sajtpapírral és a kifizetés nézték, hogy na, utalták-e már a pénzt, vagy nem, de egyébként nem találkoztam, nem, hogy nem beszélgettem, de nem is találkoztam úgy vele szemtől szembe.
1: Beszéljünk a film szerepeiről, hogyha egyet kell kiemelni, akkor az emberek túlnyomó többsége, vagy szinte mindenki a Szinbádot említi meg, az 1971-ben bemutatott filmet, pedig úgy tudom, hogy Huszárik Zoltán nem is őt szemelte ki főszereplőnek, hanem egy olasz színművészt.
2: Hát ez egy rossz történet, mert Isten mentett meg minket attól, hogy Vittorio de Sica lett volna Szindbád, nem lett volna, na maradjunk ennyiben, nem lett volna ez a remek mű belőle, de hagyjuk most a Szindbádot, mert ha azt kérdezi tőle, hogy melyik az a szerep, vagy melyik az a kedvenc filmszerep, nem az övé, hanem az enyém, 71-et említette, ugyanebben az évben játszott Simó Sándor a Legszebb Férfikor című filmjében, amely egy olyan szerep, nem így volt, mintha ráírtak volna, mint egy életrajzi vagy önéletrajzi szerep lett volna, egy költő, félrecsúszott költő, egy üzemi laphoz lecsúszott, jobb sorsra érdemes újságíró, legszebb férfikorában, 40 éves tájak körül, már őszen, de még mindig hódítóan. A Legszebb Férfikor a film címe, ezt már mondtam, és egy ragyogó film annyira kifejezi azt a kort, ami a Kádár korszak 71-ben, amikor, hát most ebben nem menjünk bele, hogy miben éltünk, meg hogyan éltünk, milyen puhuló vagy felpuhult diktatúrában, és a vége az a filmnek, hogy hiába szerzi meg az áhított lakást, ahol élhetne a szerelmével, a hölgy lelép, ő egyedül marad, adóssággal terhelten, és fejreáll, szabályosan fejreáll, mint egy jóga fejreállásban, és azt hiszem valamilyen verset mond egy Villon, François Villon parafrázista, jól emlékszem. Egy igazi latinovi szerep, nem kosztümös szerep, és ha majd megnézi valaki, részben egy történelmi filmet lát, részben nagyon át tudja élni az egészet, annyira élő és eleven, nem csak miatta, játszik benne a Bújtor is, tehát a kor fölidézése miatt is egy izgalmas film, a Legszebb Férfikor.
1: Mondta, hogy ezt a szerepet ugyan nem neki írták, de olyan, mintha neki íródott volna. Ez azt jelenti, hogy minden szerepével tudott azonosulni, viszont ilyen testhez álló szerepekben aztán igazán tarolt, ugye?
2: Hogyne, hát itt lényegében önmagát kellett adnia, sokszor viselt egyenruhát. Történelmi filmekbe játszott, kis buta vígjátékokban játszott, egészen az utolsó filmszerepig, ami szintén egy mondhattam volna ezt is, de hát sokan látták, ismerhetik az 5. Pecsét című Fábri filmet, ahol ezt a szörnyűséges civil ruhás nyilas figurát játsza, tenyérbe mászó, olyan, mint egy egyetemi tanár, és úgy oktatja ki az erőszak természetéről, az emberek megalázásának a pszichológiájáról azt a kis fiatal bölcsész nyilas növendéket, a fantasztikus szerepformálás az is.
1: Játszott rosszul filmvásznon, vagy színházban?
2: Jó kérdés, minden filmjét láttam, rosszul talán nem. Rosszul talán nem játszott. Olyan volt, hogy az látszott rajta, hogy egy kicsit mellette van a figurának, de hát tudta, hogy a szakmai becsülete múlik azon, hogy ő a diploma nélküli színész ezt jól megoldja. Színházról nem tudok. Olyasmi volt, amit nem játszott, ez is egy híres botrány, amit Luzsnyánszki alias Molnár Gál Péter megírt az ügynöki jelentésében, hogy hogyan adott vissza egy szovjet darabnak a szerepét, és a fegyelmi tárgyaláson azzal mentegette magát, hogy ez egy olyan rossz darab, hogy ez rossz fényt vetne a szovjet íróra, a szovjet elvtársakra és a Vix Színházra is, és azért adta vissza a szerepet. Na, azt a darabot bemutatták, véletlen láttam, és a Bicskei Tibor vette át a szerepet, és tényleg egy rossz akármi volt, de hát szovjet darabokat még a 60-as évek elején is, közepén is muszáj volt játszani.
1: Jó, akkor most rákérdezek egy bizonyos dologra, ami már az eszembe jutott az imént, amikor érintette a Kádár korszakot. Ugye mondtuk, hogy Latinovits Zoltán sokszor nem hitt önmagában, nem hitt el, hogy ő tehetséges, és a külvilág is sokszor ezt sugallta. Viszont én megnéztem vele egy interjút, és az valamikor a 70-es évek első felében készülhetett. Azt mondja, hogy végre itt a jólét, és 3 millió koldus országából lett 3 millió demokrata paraszt országa, és ezt úgy mondta, mint aki el is hitte. Persze bekövetkezett valamiféle jólét vagy jobb élet az előző évekhez, időszakhoz képest, de ő ebben hitt.
2: Kapaszkodjunk meg, ezek az ő szájából akkor őszinte szavak voltak. Volt benne egy, hát hit nélkül, eleve bármilyen szakmai hit, vagy világnézeti hit nélkül nem lehet dolgozni. Az ember mindig hisz valamiben, legfeljebb nem mondja. De ő belelkesedhetett attól, hogy amikor ezt mondta, tényleg a 70-es évek elején hangzott el, akkor utalok egy ilyen politikai megjegyzésre, hogy állítólag az osztrákoktól származott, amikor a Kreisky kancellár működött, hogy Magyarországon 70-es évek elejére, mondja, még nem volt olajválság, nem volt áremelés, már szabadabb volt a világ, hogy Magyarországon Kádár titkos választáson is többséget kapna. Nem 99%-ot, mint a hazafias névfront, de abszolút többséget kapna. És ebben sok igazság volt. Sokan hittek ebben. Ő kimondta, kijött nyelvére. Ez nyomtatásban is megvan, és ezt utólag most idézik, meg a szemére vetik. Igen, ez így van.
1: Igazából a halála foglalja keretbe az ő egész életét. Ugye a halála körül is sok kérdőjel van. Hivatalosan ő ugye öngyilkos lett, de olyan legendák is terjedtek róla, hogy ugye ők gyerekkorukban vagy fiatalkorukban fölugortak a lassan megálló vonatra. Ez is előfordulhatott, hogy ő akkor ott hirtelen fiatalnak érezte magát és fölugrott a vonatra, ami nem sikerült neki. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy a halála sem a halála körülmény sem tisztázódtak, és úgy ez adja meg az igazi keretet az ő életének.
2: Az nem legenda, hogy gyerekkorukban valóban játszották ezt a Bújtorral, meg talán Frenreisszel. Akkor gondoljon bele, a vonatok sokkal lassabban mentek, és a állomás felé haladva lassítottak. Annál a kerékforgónál fölugrottak, és bevitették magukat 150-200 méter az állomásról, Szemesre. De hogy akkor pontosan mi történt, egyrészt a rendőrségi jelentés a könnyebb változatot választotta, kicsit meghamisították a tényeket, hogy széttárt karokkal, kezében egy újsággal szembe ment a vonattal, a másik változat meg az, hogy intett a vigília folyóirattal, és föl akart ugrani a valamelyik kocsinak a lépcsőjére, ami nem sikerült. Mondok egy komikus, tragikomikus esetet, hogy ez annyira részben megosztotta a közvéleményt, nem csak a közvéleményt. Rutkai Éva és Gundel Katalin ebben sem értettek egyet, hogy öngyilkosság vagy baleset. Én találkoztam, beszélgettem egy nyugdíjas vasutassal, aki odahazudta magát a gázoló mozdony vezető fülkéjébe, holott a jegyzőkönyv szerint nem volt ott, de hát ez annyira közismert és legendás esemény, hogy ott lenni azon a szerelvényen, amivel elgázolta a Latinovitsot, hát az esemény, hát ez nem volt igaz, mert tudtuk azoknak a nevét, annak a három embernek a nevét, aki ott volt. A könyvemben ezt le is írom egy kicsit, hogy a szememben ez hasonlít a Karenina Anna halálára, aki nem úgy indul el otthonról, hogy öngyilkos akar lenni, de olyan események zajlanak közben, a világról olyan benyomások érik már Tolsztoj Annáját, hogy szépen ahogy látjuk a filmeken, a jobb filmfeldolgozáson, hogy beleesik oda, bele zuhan, nem ugrik, vagy veti magát a mozdony elé. Én abban hiszek, mondjuk ilyen esetekben a hit az nem túl hasznos, hogy valóban az lehetett a teljes igazság, hogy ő föl akart ugrani. Rájött egy ilyen cselekvési mánia, hogy föl kell menni. Hát akik ismerik az utolsónak történetét, hogy mennyi minden terve volt, föl akart ugrani a vonatra, hogy Pestre jöjjön. Ez a nagyobbik lehetőség.
1: Magyarán ön is megkérdőjelezi a hivatalos álláspontot.
2: Igen.
1: Azt hiszem, hogy ezt a történetet le is írja Vámos László. Meséli, hogy igen, hogyan zajlott az ő utolsó napja, és teljesen boldog volt, mai szóval azt mondanánk, hogy happy volt az utolsó napon.
2: Hát olyan betegsége volt, és a gyógyszerek hatására, hogy voltak fölívelő szakaszai a hangulatának, és voltak depressziós mélypontok. És ő ezen a napon egy fölívelő szakaszban lehetett.
1: Vámos László, az utolsó szerep, utójáték.
0: A kórházban néhányszor meglátogattuk dr. Malonyai Dezsővel, és május 11-én kezelőorvosával is beszéltünk. Az orvos véleménye az volt, hogy a visszatérő depressziós hullámok mindig enyhébb lefolyásúak, van remény a gyógyulásra. Zoli teljesen tiszta fejjel látta önmagát, ha nem fürdőköpenyben fogad minket, ő is inkább látogatónak, mint betegnek tűnt volna. Megnyugtattuk, hogy a darabot, amely összesen 8 előadást ért meg, nem játsszuk addig, amíg ő meg nem gyógyul, erre a szezonra le is vettük a műsorról. Május 31-én hétfőn egész váratlanul megjelent a színházban. Kijöttem a kórházból, lemegyek a hétvégén anyámhoz a Balatonra, és megpróbálok sporttal, úszással magamhoz térni. Várjatok még egy másfél hónapot, mondta Malonyainak és nekem, akkor egészen biztosan meg fogom tudni mondani, képes leszek-e fellépni vagy sem. És ezután mondott még néhány mondatot, nagyon egyszerűen minden póz és önsajnálat nélkül, félek a színpadtól, egész életemben féltem, azért ittam, pedig sohasem szerettem az italt, a málna szörpöt és a tejet szeretem. Ha nem sikerül visszanyerni az önbizalmamat, kérek valamilyen dramaturgi vagy rendezői állást a Radnóti színpadon vagy a rádióban. Igazi, kibékíthetetlen ellenségem, talán csak kettő van, azokat majd kikerülöm. Szomorú beszélgetés volt, amikor elment, úgy éreztem Malonyaival, hogy tanácstalanabbak vagyunk, mint valaha. Azon a héten pénteken, június 4-én reggel 8:30-kor cseng a telefon. Lacikám, heuréka! Kezdi majd egy nagy fortissimóban lélegzetvétel nélkül folytatja, ma éjjel sugallatot kaptam, és ledobtam magamról ezt az egész nyűgött, depressziót, betegséget. Ha nektek és a közönségnek valóban olyan fontos, hogy én ezt a szerepet játszam, akkor ez nekem is olyan fontos, mintha Hamletet játszanám. Légy szíves, add meg Fényes Szabolcs telefonszámát, a lemezt meg akarom csinálni. A Bodzi lemez tervezési stádiumában volt. Most indulok a Balatonra, Bújtor levisz anyámhoz, Éva vasárnap este értem jön Szemesre, hétfőre szeretném, ha Szabolcs megszervezni a lemezfelvételeket. Megígértem, hogy fél óra múlva visszahívom, mert nem volt kéznél a telefonszám. 10 perc sem telt belé, újra hívott, sürgetett, indulnia kell. Bemondtam Fényes Szabolcs telefonszámát, pár perc múlva a harmadik hívás, Szabolcs nyaral, kérlek intézkedj te, hívd fel a hanglemezgyárat, hétfő reggel, ha hazajöttem, jelentkezem. 10-re a színházba mentem, esős, viharos idő volt, a Hegyalja úton felvettem a buszmegállónál volt debreceni kollégánkat, Hankis Ilonát, aki Zoli után érdeklődött. Éppen most beszéltem vele, 3-szor hívott fél órán belül, bejelentette, hogy egészséges, játszani akar. De ez a váratlan fordulat és a túlspanoltság, ami Zoliból áradt, nagyon vegyes érzéseket keltett bennem. Másnap reggel, éppen 24 órával utolsó beszélgetésünk után telefonon kaptam a hírt is, Zoli tegnap este öngyilkos lett. Nem hiszem, hogy meg akart halni. Talán fel akart ugrani a vonatra, pillanatnyi elhatározásból vissza akart jönni Pestre, ez nagyon is elképzelhető a reggeli túlspanol hideg állapot után. Vagy ez már a halálhoz tartozott, ez az, amit Shakespeare úgy nevez, hogy utolsó fellobbanás? Nem tudjuk, nem tudhatjuk. Temetése bölcs előrelátással, előzetes bejelentés nélkül, a nagy nyilvánosság kizárásával, szűk családi körben, Balatonszemesen néhány nappal halála után volt. Ez a csöndes temetés nem tette lehetővé, hogy a végső tisztességet bárki is megzavarja. Izgága Jézusok című előadóestje bevezetőjében közönségének tanulságos és fájdalmas jó estét kívánt. Három évvel halála után, amikor még mindig sokan hajlamosak izgágasságát, anarchista jegyeit tekinteni élete követendő példájának, nem pedig az önmaga démonaival küzdő és démonaitól megszabadulni akaró embert, amikor még mindig érdekesebb téma a botrányhős, a társadalmon kívülálló, a közösséget katartikus erővel jobbítani akaró művésznél, ez a tanulságos és fájdalmas jó estét kívánás, motto és útmutatás Latinovics Zoltán egyszeri és megismételhetetlen személyiségének felidézésekor.
1: Kelecsényi László íróval beszélgetek Latinovics Zoltánról.
3: Mennyire volt egy könnyen befolyásolható ember?
2: Hát én nem tudok felelni, mert ehhez ismernem kellett volna őt, de nem hiszem, hogy annyira befolyásolható lett volna. Talán privát dolgokba igen, de abban sem. Én azt hiszem, hogy amit megismert, megtudott, abban makacs eltökéltsége volt, lehetett. Magánéletben pedig az javarészt az titok.
3: Úgy hívjuk őt, úgy emlegetjük őt, ráragasztottuk azt a jelzőt, nem tudom, hogy kitalálta ki, hogy színész óriás. Ez a jelző megállja a helyét?
2: Megállja a helyét. Ez mindjárt az első nap után, a halála után rákerült ez a jelző, de jobban szeretem Grécsi László nyelvész professzornak az anagrammáját, aki nagyon szerencsés módon a szó villantó titán, ugye ugyanazokból a betűk nevének a betűiből összerakta ezt a kifejezést, ami rettenetesen találó a titánság, találó a villanás, a villantásra való hivatkozás, és hogy a szó volt elsősorban az ő műfaja, mert ha valami, hát ez lehet zárszó is, ha valami maradandó belőle, mondjuk 50 év múlva itt ül ezen a helyen egy fiatal riporter és egy még öregebb szerző, hogy mi a maradandó belőle? A színészi alakításait már nem, szinte már ma sincs, a 70-esek, 80-asok még emlékeznek, a filmek elkopnak, gyorsan avulnak önmagukban is, de a versmondása, ahogy a magyar költőket ő megszólaltatta, azt hiszem az lesz ő belőle a legmaradandóbb.
3: Az lesz, ami felülmúlhatatlan?
2: Szerintem igen.
3: Ha már itt tartunk, hogy mi lesz 50 év múlva, itt a könyvében is szó van arról, és ez úgy bennem maradt, és úgy feltettem magamnak a kérdést, hogy ez igaz lehet, mert ha igaz, akkor nagyon szomorú, hogy a mai színi növendékeknek, azoknak, akik erre a pályára készülnek, nos, azoknak az ő neve már nem mond sokat, azt hiszem, hogy arról van szó a könyvben, vagy úgy írják, hogy gyakran összekeverik Latabár Kálmánnal, ami számomra abszurd.
2: Ez nem a színi növendégek között történt, hanem akkor megmondom, hogy hol a Vörösmarty gimnázium diákjai. Oda járt Latabár Kálmán, abba én is oda jártam ifjú korában, és ott a 15-16 gyerekek, a Lat-Lat, ugyanígy kezdődik a nevük. De a gond az, hogy a színi növendégek, meg hát hallok rendezőket, Asser Tamás és mások nyilatkozatát, hogy az, hogy nem tudnak valamit, az egy dolog, mert a tudást meg lehet szerezni. De voltaképpen nem is igaz, ez jön le belőlük, nem is igazán érdekli őket. Én tanítottam a színművészetén is, de igaz, hogy a doktori iskolába, ahol már azok jöttek, akik hát valami 30-40-50 éves színészek, rendezők, többet akarnak tudni, meg van előéletük. De valahogy arra büszkék a gyerekek, hogy így mondjam, hogy mi majd előről kezdjük a világot, és nem érdekes, ami volt. Holott nem, én szerintem csak úgy tudunk tovább haladni, ha van mire építeni. Ha vannak emberek, akikre tudunk hivatkozni, akik belénk költöznek és segítenek bizonyos élethelyzetekben, akár Latinovics Zoltán is lehet ilyen.
3: Hogyha színi növendékeknek adna elő a Színművészeti Egyetemen, akkor mit emelne ki, mi az a két-három dolog, ami példaértékű volt Latinovics Zoltánban, vagy az ő életében, pályafutásában, munkásságában?
2: Hát az első talán az alázat, bármi különösen hangzik ez ő vele kapcsolatban, alázat azok iránt, akiket megelevenít. Tehát a szerepek, meg az író, meg a költő iránt. A másik az a fölfokozott tűzgyújtó hajlam, hogyha elfogadta a szerepet, a figurát, akkor azért mindent megtenni, akkor azt a lehető legjobban eljátszani. Harmadik, nem hiszem, hogy ő az örökké valóságra kacsingatott volna, hiszen lényegében a pillanat művészete volt, amit főként művelt, mondjuk az írás nem, de hát annak a dokumentumai megvannak. De hát talán mégis ezt mondanám, hogy rögzíteni valamit, aminek nyoma van, nem illan el az időben, nem kopik el a hordozó, jó, a papír megmarad, meg könyvtárak nem égnek le, vagy nem pusztulnak el. Ez lenne a harmadik talán.
4: Fábri Péter mit csinálna? Mit csinálna most Latinovics Zoltán? Milyen szavak fornának most a torkán? Elnézni talán, hogy tombol a virtus, a nemzeti színház, az országos cirkusz. Miről írna Nagy László most, ha élne? Talán lefejezett rózsát becézne, csodát művelni nem tudván csak nézne, Slovakra gondolna talán, meg a télre. Festene vajon angyalt Kondor Béla? Vagy festett koronákra nézne, s néma konok szájjal és mozdulatlan kézzel ülne, nem is törődve már az egésszel? B. Nagy László látná, mi logikátlan a látvány, s hogy a szem most is hibátlan. Elmélet, jelszó, parancsszó nem számít, bármilyen meglepő, az van, ami látszik. Pár évtized alatt az ország szétfolyt, s most majd fölszárad, mint egy hűlő vérfolt. De az a vér mindig valaki vére. Mit csinálna Latinovics, ha élne?
1: Továbbra is Kelecsényi Lászlót, az Aki az életével játszott című könyv szerzőjét faggatom.
3: Hogyha azt kérné öntől valaki, hogy rendezzen egy filmet Latinovics Zoltánról, találna hozzá főszereplőt?
2: Nem akarok senkit kínos helyzetbe hozni. Épp tegnap vagy tegnap előtt kalandoztam az interneten, ahol egy nem túl ismert drámaíró beszél arról, hogy csinált egy életrajzi játékot, monológot Latinovicsról. És hogy akinek odaadta, most hirtelen Bubik István jut elsőként eszembe, akinek odaadta, az mind rövid időn belül meghalt. A többi név most nem jut eszembe. De azok is el tudták volna játszani, és jó színészek voltak. Senkit nem szeretnék ilyen helyzetbe hozni.
3: Kelecsényi úr, ez a Latinovics történet most már egy befejezett történet, vagy még elképzelhető, hogy lesz újabb kiadás, újabb folytatás?
2: Az én éveim, évgyűrűim is gyarapodnak, nem vagyok már egészen fiatal, talán agyban még igen, de jelen pillanatban úgy gondolom, hogy nem lehet már mit hozzátenni, és ötödik változatot már nem csinálnék. Talán lesznek még, vannak még más terveim, munkáim, de ez nem azt jelenti, hogy Latinovics Zoltánról többet az életbe egyetlen szót nem ejt. De könyvet talán már nem.
5: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarország.

0: 11 óra van. Nappali. Puha Józseffel. Magazin műsorunk harmadik órájában a 80-as évek egyik vezető magyar botrányzenekara a Neurotic frontemberével, Pajor Tamással beszélgetek, aki akkortájt az alkohol és a kábítószer rabja volt. Társai közül többen belehaltak ebbe az életvitelbe. Pajor megtért, radikális életmódváltás mellett rátalált Istenre. Ezt a folyamatot láthatjuk Szantusz János 1988-ban bemutatott Rocktérítő című dokumentumfilmjében. Pajor Tamás jelenleg az Amen és az Összközmű zenekarok élén arat sikereket egyéb munkái mellett. Mindjárt belevágunk, előtte még a hírek jönnek Paszmár Líviától.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: A költségvetési tervezet vitájával folytatódik ma a parlamenti ülés. A Varsói Biztonsági Fórumon bemutatják a NATO új Oroszország stratégiáját. 14 és 19 fok között alakul ma a hőmérséklet, következnek a részletek. Ma reggel a 61. ülésszak 17. ülésnapja kezdődött, a 2027-es állami költségvetési tervezet vitáját folytatja a törvényhozás. A büdzséről a negyedik napja tárgyalnak Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter jelenlétében, a tervezet megvitatása szerdán, október 7-én kezdődött. A 2027-29-es állami költségvetési tervezet szerint a közszféra bevételei jövőre várhatóan elérik a közel 65 ezer milliárd eurót, a kiadások pedig a 70 ezer milliárdot, a hiány így közel 7,5 milliárd euró, ami a GDP 4,94%-a. Ma 20 óráig tart az ülés, szavazás leghamarabb szerdán, október 14-én lesz a költségvetésről. Utána több állami intézmény éves költségvetési tervezetével foglalkoznak a képviselők, és szerda délután szavazhatnak például a jövőkép Szlovákia 2040 anyagról. Jelenleg nincs ok arra, hogy a szlovákiai iskolákat érintő konkrét fenyegetettség növekedéséről beszéljünk, közölte a rendőrség. Figyelemmel kísérik a szomszédos országok helyzetét és a lehetséges fenyegetések értékelésekor az utánzásos elkövetések, az úgynevezett kopiket jelenség kockázatát is figyelembe veszik. A hatóság taktikai okokra hivatkozva nem közöl részleteket a rendőrök bevetésének pontos helyéről, mértékéről és módjáról. Az iskola elnevezésű biztonsági akció keretében pénteken közel 3000 rendőrt vezényeltek az iskolák közelébe. A művelet célja annak ellenőrzése volt, hogy a hatóság rövid időn belül képes-e biztosítani az alap- és középiskolák védelmét Szlovákia teljes területén. Ma kezdődik Varsóban a kétnapos 2026-os Varsói Biztonsági Fórum, amelyen részt vesz Donald Tusk lengyel miniszterelnök, és amelyen Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök távolról csatlakozik a résztvevőkhöz. Az esemény egyik főpontja a NATO Oroszországgal szembeni új stratégiájának első nyilvános bemutatása lesz, amelyet a szövetség európai erőinek legfőbb parancsnoka Alekszusz Krinkevics tábornok tart. A tábornok bemutatja az úgynevezett győzelem elméletét, amely a NATO nagy intenzitású konfliktusra való felkészülését érinti. A doktrina leírja, hogyan reagálna a szövetség egy esetleges orosz támadásra keleti szárnyán. A holnapig tartó fórumon több mint 2500 politikai, katonai, diplomáciai és szakértői körökből érkező képviselő vesz részt 90 országból. A témák között szerepel az ukrajnai háború, az északi és balti államok, valamint Lengyelország közötti együttműködés, továbbá a közel-keleti biztonság. Donald Trump amerikai elnök tegnap bejelentette, hogy Oroszország és Ukrajna fegyverszünetet kötött az energetika területén, amely azonnal hatályba lép. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök röviddel ezután az Axios portálnak nyilatkozva elmondta, hogy Trump fegyverszünetről szóló bejelentése meglepte. Hangsúlyozta azonban, hogyha Oroszország beleegyezett ebbe, Ukrajna is elfogadja. Zelenszkij korábban az ABC News csatornának nyilatkozta, hogy Ukrajna készen áll az energetikai fegyverszünetre. Oroszország egyelőre nem erősítette meg a megállapodást. Zelenszkij később bejelentette, hogy Oroszország megtámadta a kijevi erőművet, és hozzátette, ezt követően további energetikai létesítményeket támadtak meg a Harkivi területen. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 tegnapi eredményei: Ruzsamberok Zsilina 2-2, Podbrezová Trnava 1-3, illetve Győr Felcsút 0-1, Honvéd Újpest 1-1 és ZTE Nyíregyháza 5-1. A Jégkorong Extraliga vasárnapi eredményei: Košice Trencsin 3-2, Szlován Prešov 8-2, Banská Bystrica Liptovský Mikulás 5-2, Nyitra Spiszka Novaves 3-0 és Zsilina Michalovce 3-1.
1: Időjárás.
2: Derült vagy részben felhős lesz ma az ég, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, gyenge csapadék is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, mérsékelt lesz a légmozgás, majd fokozatosan megélénkül az északnyugati északi szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet az Ozsgyánt elkerülő úton Rimaszombat irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.
0: Itt a Pátria Rádió, benne a nappali. A beszélgető partnerem Pajor Tamás. Tamás, mivel magyarázod azt, hogy a neurotikról mindenki hallott már, kicsi és nagy, lélekben fiatal, fiatal egyaránt, miközben dalt a neurotiktól már kevesen, vagy jóval kevesebben tudnak megemlíteni. Ezek szerint maga a zenekar nem a zenéjével hagyott nyomot?
4: Ez nagyon érdekes kérdés, ezt így még nem tették fel nekem, hogy én azért azt gondolom, hogy azzal is hagyott valamennyire nyomot, főleg a szövegi tartalmaival, mert ez azért részben az aforizmáiról, a ilyen velős mondásairól híresült el, de az is hozzátartozik a képhez, hogy a botrányhős mi volt az ügynek, az, ami a nagyobb hírvívő elem. Úgyhogy erre ez lenne a válaszom.
0: A neurotik stílusa folyamatosan alakult ki. Amikor gimnazistaként zenekart alapítottál, akkor ez a folyamat hol kezdődött?
4: Hát ez átment egy fejlődéstörténeten. Én ugye gimnazistaként maximálisan a punk zene és kultúra hatás alatt voltam. Ennek volt egy olyan imidzse, hogy punk zenekarok csak 3 akkordot tudnak játszani, és ez a barbár attitűd, ez nagyon szimpatikus volt, hiszen ez is a botrányokozás és a mindennemű meglévő kultúra arculcsapásának a része volt. Persze ez nem volt igaz. A kezdeti punk zenekarok is nagyon professzionális zenészekkel vonultak be legalábbis a stúdióba. A más kérdés, hogy a hangszerelés az valóban barbár volt, de azt a barbár zenét azt profin játszották el. Ehhez képest mi aztán tényleg igazi punkerek voltunk, mert tényleg nem tudtunk zenélni, hanem tényleg a botrányokozás volt a kezdeti fellépési faktor, üzenet. Hangszerelésében viszont és arcpoétikájában azt a fajta darálós, torzítógitáros, magas tempószámú zenét igyekeztünk hozni, de igazából ez 1-2 év alatt gyorsan kifújt, és utána az egész elkezdett tolódni a 80-as évek fő árama, a New Wave zene irányába, és ennek is több hullámát élte meg ez a zenekar, amelyikkel végül is népszerűvé vált, ami a Rock Territory című filmnek a soundtrackje volt, az már egy ilyen a kezdetiekhez képest kiműveltebb New Wave zene szerűség volt.
0: Tamás, már a kezdetén, a neurotik elején elindultál lefelé a lejtőn, vagy ez később kezdődött?
4: Attól függ, hát tulajdonképpen a kezdete előtt is elindultam már, mert 14 éves koromtól én már nagyon nyitott voltam a buli kultúrára, és akkor még mondjuk alkalmankénti alkoholizálás és gyógyszerek kipróbálása folyt, meg dohányzás, és utána 17-18 éves koromtól kezdtem a kábítószerek felé fordulni, ez esett egybe a neurotik megalapításával, és ennek is egy ilyen negatív fejlődés története volt, mert az utolsó években már az intravénás drogok használata is előkerült, és nem is kis mértékben, és hát sterilizálatlanul és életveszélyes körülmények között.
0: És ekkor, amikor a végkifejlett volt, akkor már a Rocktérítő című film forgott?
4: A Rocktérítő című film akkor kezdett forogni, amikor én már ebben masszívan benne voltam, ezért is próbáltam a forgatókat hallgatás időtartama alatt egy kicsit prolongálni a függőséget. Ez nem azt jelentette, hogy abszinenciát tudtam tartani, hanem csak mondjuk mérhetetlen mennyiségű alkohollal próbáltam pótolni az ópiát függőséget, meg más drogokat is használtam paralel. Ezzel a nagyon hardcore részét kicsit sikerült tolni, de hát ez egy olyan mechanizmus, hogy a mélyében ennek azért megmarad az ópiát függőség, ami ugye ugyanaz az alapanyag, mint a heroin alapanyaga, tehát nagyon intenzív az addikció.
0: A 80-as években vagyunk, ebben az időszakban az ember úgy gondolja, vagy azt feltételezi, hogy nem is volt olyan könnyű droghoz hozzájutni, vagy tévedek?
4: Hát ezek a drogok akkoriban házilagos előállítás tárgyát képezték, tehát drogkereskedelem valóban nem létezett, hála Istennek, mert az még veszélyesebb távlatokat nyitott volna számunkra. Annál is inkább viszont létezett az, hogy házilagosan tulajdonképpen minden főbb drognak az alapanyagát elő lehetett állítani, és időnként hozzá lehetett jutni gyógyszertárban, meg kapcsolatokon keresztül ilyen piaci jellegű kábítószerekhez is.
0: Abban az időben többen azt nyilatkozták, hogy feltűnt egy karizmatikus fiatalember, egy tehetséges zenész. Éppen ebből eredően nehéz felfogni azt, hogy nem volt senki abban az időben, aki segítőkezet nyújtott volna, vagy te eleve nem fogadtad el a segítőkezet?
4: Hát én eleve nem fogadtam el a segítőkezet, mert ennek az attitűdnek, amit képviseltem, ez egy integráns része volt, hogy az ember minden és mindenki ellen lázadott, hiszen hát ugye maga a no future, mint a punk emblematikus mondata is ezt implikálta magába, hogy tagadjunk meg mindent, és jövő sincsen, és ez egy ilyen vakrepülés a végtelen buli kultúra tengerébe, és valamilyen teljesen kiszámíthatatlan végződésű történetnek indult ez. Persze, hát főként a családom próbált segíteni, pszichológus, rokonok, barátok, tanácsadók, szakértők mindenféle bevonásával, de hát én erre abszolút nem voltam nyitott.
0: Tamás, akkor tájt, hogyha valaki megkérdezte volna tőled, hogy mi ellen lázadsz, meg tudtad volna válaszolni ezt a kérdést?
4: Eleve már ezt a kérdést is túl polgárinak tartottam volna ahhoz, hogy válaszra méltassam, mert a kommunikációnak is volt egy érdekes stílusa, de hogyha mégis válaszolni kellett volna, akkor valószínűleg azt válaszoltam, hogy minden ellen, hiszen azért akkor egy olyan világban éltünk, ami azért kicsit generálta is ezt a lázadást, és nem csak azokban, akik elvakult, őrültek voltak, hanem szerintem a jobb érzésű emberekben is, hiszen a kommunizmus az egy betegesen hazug világot működtetett. Aki ebben megtalálta az otthonát, és jól érezte magát, és úgy érezte, hogy a kis nadrágszíj telkén elsütöget hétvégenként, és a Warburggal bejár dolgozni, és fusizik a munkahelyén, és így eljeldegéli az életet. Ez számomra ma sem egy vonzó életpálya, tehát kvázi azt is lehet mondani, hogy ez ellen ma is lázadok, természetesen nem olyan eszközökkel, mint ezt akkor tettem, mert az valójában nem is vezetett volna célra, hanem egy még rosszabb cél felé vezetett, mint ami ellen lázadtam.
0: Úgy fogalmaztál, hogy a kommunizmus egy beteges világ volt. A mai rendszer, a mai világ jobb, mert sokak szerint nem.
4: Hát igen, ezből logikusan következik ez a kérdés. Szerintem sem feltétlenül jobb. Hát bizonyos elemeiben mindenképpen jobb, mert az, hogy demokrácia van, és nem diktatúra, akármilyen sérült is, meg kifogásolható demokrácia, akkor se cserélném el semmiképpen egy diktatúrára. De a rossz valósága az természetesen itt is jelen van, és mivel egyik ponton a politikai választások frontján megkönnyebbült a rendszer, a rossz, mivel sajnos intelligens valóság az én bibliai világnézetem alapján, ezért talált magának más megvalósítási területet, ahol sokkal rafináltabban és perverzebb módon éli ki a valóságát, és ezért mégis csak az a válasz, hogy a rossz, mivel jelen van, vagy talán intenzívebben is jelen van, ez is egy nagyon hazug világ, amiben élünk. Így hát tulajdonképpen ez ellen is lehet lázadni, csak hát pont azért nem azokkal a módszerekkel lázadok, többek között azért nem, mert az nem vezet semmilyen eredményre.
0: Tamás, visszatérve a 80-as évekhez, hogy nézett ki akkor egy napod, egy átlagos napod, egy átlagos hétköznapod?
4: Egy átlagos hétköznapom, ez messze nem úgy nézett ki, mint ahogy az idő megszépítő volta, ezt megpróbálja heroizálni visszamenőlegesen. Tehát ez úgy nézett ki, hogy kitápászkodtunk reggel valamilyen ágyból, megpróbáltunk beszerezni valami alkoholt vagy anyagot a másnaposság leküzdésére, vergődtünk, döglődtünk valakinek a lakásán, mit tudom én, Delfin kiadványú könyveket olvasgattunk egy ideig, utána megpróbáltunk valamilyen bulit találni, és vagy közérti lopások által, vagy valamilyen tarhálás, kunyerbálás által biztosítani a következő bulira szóló alkohol, és vagy pedig elmenni beszerezni valamilyen kábítószert. Tehát tulajdonképpen ebben telt, ezeket a monotóniákat törte meg az, hogyha néha volt valami koncert, pláne hogyha mi is felléptünk, de általában ezek a koncertek is szinte kivételenül botrányba fulladtak, tehát nem a zenélésről szóltak, hanem erről a végtelenül hedonista, végtelenül dekadens életmódról, amit persze mi egyfajta ilyen elit kultúraként éltünk meg, és szánalommal néztünk azokra az emberekre, hajnalban, amikor mi jöttünk vissza a buliról, ők mentek a munkába, úgy éreztük, hogy mi vagyunk a szabad és valami elit kaszt tagjai tartozó emberek. Ez egy mérhetetlen öncsalás volt, és hát pontosan ez vezetett oda, hogy én sodródtam a legveszedelmesebb végkifejlet felé.
0: Azért ez óriási kontraszt, még akkor is, hogyha, ahogy mondtad, ezek a koncertek nem voltak a hagyományos értelemben vett koncertek, de egyik nap mégiscsak fent álltál a színpadon, a másik nap, vagy pár órával később pedig azok segítettek rajtad, vagy azok adtak pénzt erre-arra a marra, itt most elsősorban az alkoholra és a kábítószerre gondolok, akik ott álltak a színpad előtt, vagy valahol máshol.
4: De ugye ezt nem úgy kell elképzelni, ezt az alternatív, vagy underground kultúrán, mint a mai, főleg nem a kommunizmusban, mint a mai ilyen csarnokokat megtöltő sztároknak a rendezvényeit, bár kicsit, hogy azok közül is nem egy ugyanígy élt, például közelmúltban elhunyt Amy Winehouse is nyilván utána rászorult azok segítségére, akik konkrétan esetleg ott tomboltak a koncertjén, de azért főleg ezekben a kis kelet-európai méretekben, meg ebben az abszolút ilyen tényleg a szó igaz értelemben underground és üldözött és teljesen partvonalon kívüli világban, ezt nem így kell elképzelni, itt nem voltak sztárok, hanem inkább ez egy ilyen mindenki egy volt, egy ilyen kiírt a főáramtól, a társadalomtól, teljesen különálló és annak minden elemét tagadó világban, egy ilyen szubkultúrszigeten, ami mondjuk pár tízezer főt tett ki, mondjuk maximum egész 10 milliós országban, Magyarország esetében is, és ebben ugye majdnem mindenki ismert mindenki, tehát voltak azért, akik picit közelebb álltak a valamilyen értelme vett sztársághoz, de én igazából még ezekhez se tartoztam, mert mit tudom én, még a Menyhárt Jenőjék, vagy mások, azért egy épkézláb műsort össze tudtak állítani, mi meg még ezt se tudtunk fölnőni, hanem tényleg ilyen botrányba fulladás volt a legtöbb megmozdulásunk.
0: Értsem úgy, hogy hasonló beállítottságú emberek jártak a Neurotic koncertjére, mint amilyenek ti voltatok.
4: Persze, hát ez mind egy alomból való volt. Igazából ennek a népszerűsítése az pont a mi megtérésünk utánra tehető, amikor egyrészt a Rocktérítő című filmmel belépett a köztudatba egy olyan fogalom, hogy megtérés, ez egy materialista világban, ami a kommunizmusban önmagában felkavart az állóvizet, önmagában az is felkavarta, hogy egy abszolút underground világ egyetlen létezik itt a szocializmusban, mert sokak számára ez is novum volt, tehát meg a filmnek több olyan kultúrtörténeti eleme volt, ami egyenként önmagában is rendkívül kúrens volt, és így együtt pedig sokkoló volt. Ezért ezt 200 000-en látták csak a mozikban, utána milliókat különböző TV csatornákon keresztül. Ez felkavarta az állóvizet, és utána elmondható, hogy mivel ez egy alapvetően ilyen értelmiségi célzatú dolog volt, még akkor is, hogyha, mint ahogy az avantgard mindig is az volt, így elmondható az, hogy tulajdonképpen, és ezt én is évtizedek múltán tapasztaltam, hogy azokra hatott leginkább, akik vagy abban az időben, vagy 5-10-15-20 éves fáziskéséssel elvégezték a különböző típusú egyetemeket, bölcsészkart, filozófiát, médiát tanultak, vagy az üzletét más területen helyezkedtek el, és véleményformálókká váltak már a társadalomban. Úgyhogy én igazából ebben a körben vagyok népszerű pontosan emiatt, mert valamiként, és ezt én is csak fázi kívülre tapasztaltam meg, hogy ennek a utánam jövő generációnak az, amit én akkor csináltam, egy ilyen kulturális kiindulási ponttá vált.
0: Rövidesen erről is beszélgetünk, de muszáj megkérdeznem, ha már Amy Winehouse-t említetted. Ugye sokan mondják, hogy létezik a 27 évesek klubja, akik 27 évesen távoznak a mennyországba vagy a pokolba, nem tudom hová mentek. 27 évesen te hol voltál?
4: Hát 27 évesen én már megtértem, én 24 éves koromban tértem meg, de pont ennek a 27 éves klubnak a kapcsán merült fel bennem az a gondolat, hogy valószínűleg én is ezekhez csatlakoztam volna, mert sokkal tovább nem biztos, hogy húztam volna. Nem okvetlenül azért, mert a kábítószer önmagában megölt volna, bár ez se kizárt, de nagy valószínűséggel olyan őrült életmódot éltem, mivel azt gondoltam, hogy a rock'n'roll, amit én kultuszként értelmeztem, az akkor autentikus, hogyha az ember állandóan kihívja maga ellen a sorsod, provokálja az embereket, őrült, groteszk, tébolyult életszituációkat vállal fel, ilyenek bővölködtek minden nap az életemben, sőt, amikor nem így éltem, akkor úgy éreztem, hogy egy beszürkült kispolgár vagyok, és nem vagyok méltó arra a titulusra, amiben élek. Hát ez egy óriási nagy céltévesztés volt a részemről.
0: Akkor, amikor nagyon alul voltál, akkor fölmerült benned egyáltalán az, hogy én hamarosan meghalhatok? Sőt, tovább megyek, én hamarosan meg fogok halni?
4: A halál perspektívája az minden drogos előtt ott áll, és igazából a drogosoknak egy jelentős részét ez a perspektíva nem is zavarja, mert úgy gondolják, hogy igaz, hogy meghalnak hamarabb, de így legalább sokkal többet élnek. Hát mondanom csak kell, hogy ez egy bődületes hazugság, olyannyira, hogy én nem csak, hogy nem többet éltem, hanem kevesebbet ezekben az időben, hiszen nem is emlékszem rengeteg történetre, amiket emberek mesélnek. Emlékszel, amikor ez és ez volt, és nem emlékszem. Tehát ebből is látszik, hogy itt nem arról van szó, hogy többet, hanem kevesebbet éltem ez alatt is. Úgyhogy ilyen önáltatások aztán a halál perspektíváját is kitolják, vagy relativizálják ebben az állapotban az ilyen típusú embereknél.
0: Megfigyeltem, folyamatosan több beszámot használsz. Ez azt jelenti, hogy a zenésztársakkal együtt mentél lefelé a lejtőn.
4: Hát persze, ez a nagy individuumok állandó hangsúlyozása mellett azért ez egy erőteljesen kollektív élmény. Ennek a fajta kollektivitásnak azért van jelentősége, mert általában itt a lelkiismeret feloldása az egy nagyon fontos eleme. Tehát ha én is csinálom, én is belőlem a koszos injekciós tűt, vagy belőttem, de a másik is megtette, akkor az már kevésbé. Szóval közösen léptünk át egy olyan határt, egy olyan inger küszöböt, és toltuk egyre arrébb-arrébb, ami így közösen kevésbé volt fájdalmas, kevésbé volt visszatetsző, és ez feloldott nagyon sok gátlást. És ezért ennek a fajta kollektivitásnak van szerepe az ülés világában, a bulizás világában. Ez egy napi tapasztalat, nem csak nálam.
0: A Neurotiknak hagyományos hanghordozói nem nagyon voltak, azt hiszem egy műsoros kazettája jelent meg csupán, mégis bekerült a zenekar a 303 lemez, amit hallottam.

0: létre régi jókapcsolatban, ezt mindig elutasítom, sőt, azt is elutasítom, amikor esetleg előnyöm származott volna belőle anyagi. Én megmondom, ez egy szabad préda, én már ebből kiszálltam, mindenki azt csinál vele, amit akar, nem érdekel a történet.
1: A mai 20 évesek, ha mégis találkozik a neurotik dalaival, megértheti a lényeget?
0: Hát, minek a lényegét?
1: Na, ez az.
0: Annak a lényegét lehet, hogy megértheti belőle, például, hogy mit jelent az úgynevezett rock and roll kultusz, mit jelent az a dekadencia, amit képviseltünk, mit jelent az önpusztító életforma, ennek a lényegét megértheti, de kérdés, hogy ezt a lényeget meg kell leérteni. Szerintem nem, mert ilyen értelemben akkor most rengeteg negatív dolognak a lényegét kéne megérteni ahhoz, hogy teljes emberek legyünk, ami pedig mondjuk abszurdabb vonatkozásban, most nem kell, hogy valaki a legsúlyosabb vírusnak az összes összetevőjét tanulmányozza, vagy a mondjuk a gázkamráknak a működési mechanizmusát, vagy más-más negatívumokat az életben. Nem kell, hogy feltétlenül megértse a lényegét ahhoz, hogy ő teljes ember legyen, és az egész létezésnek a lényegéhez közelebb kerüljön. Tehát ezért kérdeztem, hogy minek a lényegét. Egyfajta azoknak a lényegét megértheti, vagy közelebb kerülhet ez. Kérdés, hogy erre van-e szükség? Szerintem nem feltétlenül. De arra van szükség, hogy az ember megértse azt, hogy miért van itt a Földön, mi az életnek a lényege, és mit kell tennie ahhoz, hogy ez boldog legyen, beteljesedjen. Erre van szükség, hogy ennek a lényegnek a megismeréséhez kell a neurotik, erre inkább azt mondom, hogy nem.
1: Tamás, a te megtérésedet már olyan mesebeli történetnek nevezik.
0: Nem tudom, mindesetre valóságos, és az tény, hogy elég szokatlan és megdöbbentő, de ennek igazából én is inkább külső szemlélője vagyok, átélője vagyok, mert nem külső, átélője vagyok, mert ez tényleg Isten cselekszi velem, és nem én magammal. És ráadásul azt is látom, hogy évtizedek múltán is cselekszi tovább. Tehát nem arról van szó, hogy volt egy történet, amiről most is jó beszélni, hanem a napokban is történnek ezzel kapcsolatban események, hiszen azt látom, hogy az a magvetés, amiben akkor én belekezdtem, annak nagyon sok gyümölcse most jelenik meg. Most kezd elfogadottá válni például az, hogy van olyan, hogy keresztény rockzene, gospel zene, vagy Istennel kapcsolatos témák megjelenítése, vagy metafizikai, filozofikus témák megjelenítése rockzenébe applikálva, vagy a költőiség és a populáris kultúra ötvözete egy kulturális produktumban, vagy extrém kulturális tereknek a szimbiózisa, gondolok itt például arra, hogy mondjuk táncdal énekesek énekelnek egy alter zenekar repertoáriában. Tehát egy csomó olyan kulturális és szellemi magot vetettem el az évek során, meg évtizedek során, amelynek a termése, produktumai most kezdenek el megjönni, és most igazából a bőség zavara van, mert szinte minden nap keresnek mindenféle médiától, rengeteg lehetőségem van, hála Istennek, hogy ezt csinálják, azt csinálják, amazt csinálják, azt sem tudom, hogy melyiket csináljam, de nyilván majd Isten megmutatja, hogy melyikkel kell élnem, és melyikkel nem. Mindenesetre azt látszik, hogy az érdeklődés nő e felé, de ezt nem akarom szemelt, és hiszem, nem is fogom szem előtt érezni, hogy ez nem azért van okvetlenül, mert én ilyen tehetséges vagyok, hanem azért inkább, mert valahogy a mindenható Isten engem belevitt egy olyan élethelyzetbe, amit én is csak csodálok, hogy megmentette az életemet egy biztos haláltól, és utána pedig nem csak, hogy megmentette, hanem valahogy adott egy olyan tehetséget, és ezt úgy is fel is használta, hogy ez évek vagy évtizedek múltán is hiteles legyen, tehát hogy ne erodálódjon addig se, és ez például az is kellettek évek, évtizedek, amikor mondjuk nem hallottam ennyit magamról, vagy nem is voltak ennyire kíváncsiak rám. Talán voltak évek, amikor egyáltalán nem voltak kíváncsiak rám, de ezt nem bánom, mert ezek az évek nagyon is kellettek ahhoz, és nem azt vártam mindvégig, hogy majd egyszer kíváncsiak lesznek, hanem más dolgokkal is foglalkoztam. Például voltak olyan évek, amikor egyáltalán nem zenéltem, nem írtam szöveget, vagy mondjuk nagyon keveset. Nem ez volt a jellemző, hanem más szellemi fejlődési irányok voltak bennem, és ezek nélkül ma nem lenne ez a fajta érdeklődésem.
1: Hogyan és mikor került képbe a Híd gyülekezete?
0: Én 1987-ben látogattam el a Híd gyülekezetébe akkori legjobb barátaimmal. Tudni kell azt, hogy ezen életmód mellett, amit ugye az előzőekben elmondtam, mi eléggé az élet értelmét kereső és filozofikus beállítottságú emberek voltunk, szép középirodalmat, filozófiai könyveket olvastunk, meg vallási könyveket is, és sokat beszélgettünk, elmélkedtünk a dolgok miben létéről. Részben pozőrségből is, de részben őszinte érdeklődésből is. És ezek közepette egyre mélyülő módon a Biblia irányában is, sőt, ebben

0: Mondhatnám, a prioritást azért a Biblia vitte el. Valahogy éreztük, hogy ez kiemelkedik az összes többi vallás szentíratai és az összes filozófiai mű közül. Aztán, ahogy így teltek az évek, egyre jobban a Biblia a lelki ismeretemet egyfajta vád alá helyezte, amely alól nem tudtam kibújni emberi módon, hanem egész egyszerűen éreztem azt, hogy a Biblia mögött egy valóság van, a Biblia mögött Isten áll, és nem tudom azt mondani, hogy ez nem így van, nem tudom megbocsájtani, vagy meg nem történtén tenni a bűneimet. A bűneim nagyobbak, mint én magam, és legyőznek, és visznek lefelé, és ezt egyre jobban éreztem, és bárhol kinyitottam a Bibliát, mert mondom, időnként kinyitottam, akkor mindig ez erősödött bennem, és akkor utána ezzel párhuzamosan volt néhány barátom, például Ruf Tibor, filozófus barátom, aki megtért, és ez is óriási hatással volt arra, hogy én is megtérjek. És valahogy minden ebbe az irányba sodort, és ekkor mentem el a hídgyülekezetébe, amely akkor egy pár száz fős evangéliumi karizmatikus közösség volt. Én itt átadtam az életemet Istennek.
1: Ez a megtérés, ez folyamatosan történt, vagy beszélhetünk 180 fokos fordulatról egyik napról a másikra?
0: Beszélhetünk 180 fokos fordulatról egyik napról a másikra. Persze ennek a 180 fokos fordulatnak voltak megelőző eseményei, de ezeket már az iméntiekben elmondottam. Viszont a maga fordulat az tényleg egyetlen egy este alatt történt meg.
1: A mesebeli történetet tudjuk fokozni is, ha igaz az információ, az az információ, hogy a kedves feleséged is bekopogott a híd gyülekezetébe tőled függetlenül állítólag, amikor már nem is éltetek egy ideje együtt, ez igaz?
0: Ez olyannyira igaz, hogy teljes mértékben így volt, nem tartottuk a kapcsolatot már fél éve, hol együtt, hol külön éltünk, akkor már úgy nézett, hogy végleg külön, és hogy teljesen másik kapcsolaton keresztül jutott el a gyülekezetbe, ráadásul egy héttel korábban. Tehát pont egy hét volt a differencia, ráadásul még az is része történetnek, hogy azon a héten, amikor viszont én mentem ki Budaörsre megtérni, akkor meg ő nem jött. Nyilván ez is kellett ahhoz, hogy ne riasszon el, vagy ne történjen ebben egy zavar. És hát utána, amikor ez megtörtént, akkor ilyen másnap az első utam az végül is hozzávezetett, és azóta mi együtt vagyunk hűségesen.
1: Tomás, beszéljünk picit a másik zenekarodról is, az Amenről. Abban már teljes egészében, hogy úgy mondjam, a magad ura voltál, és ki tudtál benne teljesedni?
0: Vagy inkább azt mondanám, hogy már teljes egészében Jézus volt az uram, és így ki tudtam teljesedni. És ezt tényleg így is kell érteni, mert amikor az embernek Jézus az ura, akkor a kiteljesedés az azért egy más útvonalat ír le, mint amikor az ember a maga ura. Ugyanis, mikor átadjuk az életünket Jézusnak, akkor azért kicsit az is történik, és nem is kicsit, hanem nagyon, amit maga Jézus mond, hogy aki elveszíti az életét, én érettem, az örök életre megtartja. Aki pedig megtartja, az elveszíti. És ugye ennek az elveszítésnek is vannak azért folyamatai, sok esetben évei is. Persze ez nem csak úgy kell érteni, hogy egyszer elveszíti, veszíti, aztán visszanyeri, hanem ez egyrészt napi szinten is lejátszódik valamiképpen, de egy hosszabb folyamatban is lejátszódik párhuzamosan. De mindenképpen van olyan szakasza ennek, amikor inkább az látszik, hogy az ember kiüresedik abból, ami volt korábban. És ebben az esetben a környezet ugye csak ezt a kiüresedést, vagy azoknak az attribútumoknak a megszűnését érzékeli, amelyek miatt az illető érdekes volt számukra. És ennek így is kell lennie, és ezért ezt vállalni is kell, ez a kereszt botránya, hogy az emberre úgy reagál a környezete, hogy milyen megőrültél, és egy ilyen betagozódtál egy ilyen szektába, meg mindenféle ilyen szövegeket hall ilyenkor az ember, és akkor megszűntél egyéniség lenni, megszűnt az a vibráló, izgalmas Pajor Tamás, ilyeneket rengeteg ilyet hallottam természetesen, de hála Istennek, és ez tényleg hála Istennek, hogy ez egyáltalán nem érdekelt engem. Gondoljon mindenki, amit akar, hiszen én nem a semmiért változtam meg. Én megismertem egy olyan belső tartalmat, amit ők nem láttak, miközben ilyeneket mondtak. Ha láttak volna, nem mondtak volna ilyeneket.
1: Érdekes, amit mondasz, mert nem biztos, hogy mindenki észrevette ezt az üzenetet, amit most kifejtettél a zene mögött, és aki nem vette észre, az csak hallott egy szuper popzenét, rapzenét, hip-hop zenét, ma már hip-hop zenének neveznék, a 90-es évek elején, amelyre lehetett jót bulizni. És nem is biztos, hogy az üzenetet oda képzelte, vagy oda tettem mögé, mert lehet, hogy még nem volt olyan szinten, hogy ezt megértse. Kettő működött.
0: Ja, hát hallottam ilyen reflexiókat is, hogy bulizásra használták, hát erről már én nem tehetek, mert egy produktum kimegy, akkor mindenki arra használja, amire tudja. Ezt nincs módon befolyásolni, de természetesen nem ekként íródott. Persze hozzá hozzáteszem, hogy nyilván, mint a könyvzenei műfajban íródott produktum, természetesen kell, hogy rendelkezzen a szórakoztatás védjegyeivel, ismérveivel, és mint ilyen nyilván rendelkezett is, nem is kis mértékben, de hát szerintem az igényes szórakoztatásra az minden embernek szüksége van, mert maga a természet is szórakoztató. Tehát az is szórakoztatás, az ember elmegy kirándulni, és gyönyörködik a magas Tátrában például, vagy az ott lévő madarakban, vagy növényvilágban, de ugyanúgy az ember által kreált dolgok is tudnak szórakoztató élmény nyújtani, igényesed is, és vannak igénytelen és káros szórakoztatások. Tehát én nem is tagadtuk soha, hogy az ámen azzal együtt, hogy egy nagyon komoly biblikus gondolatot és szellemet közvetít az emberek felé, emellett egy igényes szórakoztatást is magába foglal. Tehát ilyen értelemben, ha csak ezt a részét ragadja meg valaki, ennek se vagyok ellene, mert sose lehet tudni, hogy ennek a megragadása mikor vonja a másik elemet, vagy a másik típusú elemeket maga után.
1: Tamás, kinek az ötlete volt szerepet adni Zárai Mártának és Vámosi Jánosnak az Ámen egyik videóklipjében?
0: Hát nyilván az én ötletem volt, mint általában ebben a zenekarban, most ami a koncepcionalitást illeti minden, a zenét illetően pedig azért főként a Szentkirály Gyuri barátom és szerzőtársam ötlete, mert ő ennek a zenei agytrösztje, emellett az évek során, és most már ez is több évtizedes távlatban csatlakoztak hozzá más kiváló zenészek is, hangszerzenészek is, meg szerzőtársak. A szerzőtársak közül hadd említsem meg még Fejes Zoltánt és Ifjabb Balogh Ferencet, akik mind a ketten nagyon sok zenei tartalmi szerzeménnyel, hozzáadott értékkel, gyártási folyamattal járultak hozzá ennek a sikeréhez. De az koncepcionális dolgok azok azért mind szövegi, mind ilyen tekintetben tőlem származnak. Ez szerintem egy nagyon szellemes, vicces, és egyébként már korábban utaltam rá, hogy korát megelőző elem volt, hiszen azóta a különböző fesztiválokon külön színpad áll rendelkezésre az ilyen old school sztárok felléptetéséhez, és ezek nyilván egyfajta idézőjeles kontextusba kerülnek ezekben a buli közegekben. Mi az ő bevonásukkal, hát hogy mondjam, az abszurditás, a műfaji abszurditások, a műfajok egymás mellettiségének az abszurditása volt ennek az üzenete, miközben tulajdonképpen azt is meglátja az ember, főleg idősödve és az évek múlásával, hogy ez az egymás mellett abszurdnak tűnő elemek tulajdonképpen nem is állnak annyira távol egymástól.
1: Az érdekelne, hogy amikor felhívtad őket és bemutatkoztál, Pajor Tamás vagyok, akkor tudták, hogy ki vagy?
0: Természetesen nem, mert ugye azért én mindig is egy ilyen alternatív figura voltam, ők meg egy maximálisan a mainstream, azon belül is a táncdal, ugye hát az a maga szó, hogy táncdal is már humorosan hangzik bizonyos közegben, szó összefüggésben, de nagyon aranyosan reagáltak, és nagyon innovatívan. Ez is mondom, hogy azért nem áll olyan távol egymástól, tehát ők a maguk módján ugyanolyan innovatív emberek voltak, és azon nem is beszélve, hogy kiváló énekesek voltak, kiváló előadóművészek, de hogyha nagyon ilyen megkövültek lettek volna, akkor elutasítottak volna, ehhez képest azonnal nyitottá váltak, olyannyira, hogy amikor a Friderikusz showban szerepeltünk, akkor még a Friderikusz is próbálta őket így piszkálni, hogy most ez nem derogál nekik, hogy egy ilyen alter feltörekvő zenészelők összefognak, és mondta, hogy nem, Sanyikám, ez így, meg úgy, meg azért, meg ezért jó, szóval jól kiosztották a Friderikuszt is szépen, frappánsan megválaszolt az Zárai Márta, és nagyon innovatív, kezdeményező módon álltak ez a dologhoz.
1: És ha most téged fölhívna egy neve sincs, vagy számodra ismeretlen zenész, hogy szerepelj a videóklipjében, akkor gondolom először utána néznél.
0: Persze, hogy utána néznék. Ugye ez az én esetemben azért egy kicsit más, mert én számomra azért az Ámenem belül most is a prioritás nem feltétlenül és okvetlenül csak a művészi kritérium, mert rengeteg olyan művész van, akinek a művészi színvonalát nagyon-nagyon akceptálom, értékelem, de nem feltétlenül fítelnék vele, mert üzenetében, szellemiségében nagyon más képvisel. Ugyanez vonatkozik az ismertség fokától függetlenül mindenkire.
1: Tamás, arról mi a véleményed, és ez mennyire zavaró, hogy az Ámen, ugye amely mind a mai napig létezik, nem hagyott, vagy nem hagy akkora nyomot a zenei életben, mint a Neurotic. Holott itt sokkal inkább a zenén van a hangsúly.
0: Hát azért várjunk ezzel, most már azért kezd akkora nyomot hagyni, és éppen ezért mondom azt, hogy ehhez azért sokkal nagyobb siker, mert azzal, hogy öcsém nyomd be a drogot, gyerünk bulizni, kajakra tedd oda magad, és égesd a gyertyát, ahol csak éred. Ez az üzenet, jó, mondjuk nem ilyen primitív módon megfogalmazva, hanem bravúrosan, frappánsan, úgy, ahogy azt régen én megfogalmaztam. Ez akkor is egy sokkal eladhatóbb üzenet, hiszen erre megy az egész világ. Most árnyalatokban vannak különbségek, van, aki ezt az élet, főleg ma, és főleg a nyugati világ, van, aki ezt az életmódot ötvözni tudja a top menedzseri létével, van, aki még akár a család apai minőségével is alkalomszerűen ezt ötvözni tudja, van, aki ennek teljesen odaadja magát, stb. Mindenféle árnyalat vannak, de azért így él ma a nyugati világ döntő többsége, és ezt tartja követendőnek, szimpatikusnak. Igazából ma ez a mainstream. Ami akkor volt a lázadó, ma az a mainstream. Ezzel szemben az ámen az igazán alternatív, mert az igazán szembe megy ezzel a buli kultúrával, a hedonizmussal, a valós is meg önmagadat bármi áron. Az a lényeg, hogy érezd jól magad minél jobban, minél gyorsabban itt és most. Ezzel maximálisan szembe megy, és az, hogy ez ennek ellenére a nagyon mindenből kilógó üzenet, és semmivel se kompatibilis volt a ellenére, kezd népszerűvé válni, ez egy sokkal, de sokkal nagyobb siker, mint az, hogy annak idején a korábbi zenekarom az lett ami.
1: Valahol azt nyilatkoztad, hogy az a legnagyobb siker az életedben, és itt most nem a zenélésre gondoltál, hanem arra, hogy prédikátorként és emberként egyaránt sikerült megmentened néhány embert attól, hogy a te régi utadat járja. Valóban voltak ilyen esetek?
0: Természetesen voltak, természet felett ilyen voltak, így van, és valóban ezek a legnagyobb sikerek az ember életében, hiszen a siker az az ember életben mérhető, az a személyekben, nem dolgokban mérhető, a személy az mindig több, mint a dolog. És az, hogy emberek élete rendbe jön, helyreáll, jó irányba megy, és a jó irány az én olvasatomban, az nem csak a föld értelembe vett jó irány, hanem az örök élet, az üdvösség, a bibliai üdvözülés. Hogyha ez megtörténik emberekkel, és ebben az irányban haladnak emberek, az a legnagyobb siker. Na most ez a típusú sikert én nem választanám el, ebben én nem választanám a prédikátori tevékenységemet a dalszerzői, meg előadói tevékenységemtől, mint ahogy ez az életben sem válik el élesen. Az egyik a másikat támogatja, segíti, de valóban részem volt nem egyszer, hanem azt mondom, hogy bizonyos értelemben napi, heti, havi szinten kapok ilyen típusú visszajelzéseket, és ez hát hatalmas nagy örömforrás a számomra.
1: És vannak, akik megkeresnek téged ilyen olyan problémákkal?
0: Hát persze, ugye én lelkészként is tevékenykedem, tehát már ebbéli hivatásomból fakadon is folyamatosan keresnek meg problémákkal, jelesül például kábítószer, de más típusú életproblémákkal is, és hát igyekszem legjobb tudásom szerint a Biblia alapján választ adni. A Bibliában mindenre van válasz. Az egy más kérdés, hogy mi ezt mennyire tudjuk a Bibliából kivenni, átvenni, valóra váltani, de hála Istennek, hogy ezen a területen is sok sikerélménnyel találkoztam én magam is, és a környezetemben is.
1: Ezek szerint lelkész vagy, prédikátor és pszichológus is?
0: Pszichológus nem vagyok, de nyilván pszichológiai érzékkel kell rendelkezni, de hát a pszichológia az egy tudományág.
1: Szereted Pestet?
0: Abszolút szeretem. Hát ugye Budapest az egy nagyon izgalmas, és most már a világ turisztikai célpontjai közül is egy rendkívül keresett és toplistás város, nagyváros, és nagyon örülök, hogy itt élhetek, nem is tudom máshol elképzelni az életemet, tulajdonképpen sehol. Budapest egyszerre egy kozmopolita város, meg egyszerre egy magyar város, Magyarország fővárosa. Nagyon érdekes ez a kettőnek ez az egysége, hiszen a magyarság egy olyan különleges státuszú etnikum, így a népek tengerében, amelyik azért nagyon speciális, mert itt él Európa közepén, de mégis egy olyan nyelvet beszél, amelyet maximum 15 millióan beszélnek összesen az egész világon, sajnos csökkenő számban, bár jó lenne, ha ez nem így lenne, de akkor is, ha még nőne is ez a 15 millió, sem valószínű, hogy annyival fog nőni, mint az angol nyelvet megtanulók száma. És mondjuk, ha már itt az angolnál tartunk, akkor a magyar nyelv mérhetetlenül gazdag. Hát nyilván az én angol tudásom az egy társalgási szintre elegendő, de annak megítéléséhez már kevésbé, hogy az angol mennyire gazdag, de amennyire én érzékelem, nagyon sok nyelv a magyarhoz képest leegyszerűsítő. Mi bonyolultan fogalmazunk, de ennek nem csak hátránya van, hanem benne van egy ősi, olyan részletező, szenzitív, árnyalatokat kifejezni képes készség, amely talán más nyelvekben és ezért más gondolkodásokban sincs, hiszen a nyelv leképezi a gondolkodást is benne, és ezért Budapest egy olyan különleges entitás, amely egyszerre hordozza magában ezt a nemzetközi kozmopolita világvárosi státuszt, meg a magyar nyelvet is, tehát azt a nagyon helyhez kötött, nagyon csak mi értjük, hogy ez mi, és ennek a kettőnek a szimbiózisa is hozzájárul Budapestnek a különlegességéhez.
1: Ez a Szeretem Pestet című dal az utóbbi évekbeli szerzeményeit közül a legsikeresebb, nálunk is többször hallható. Ön magától jött, vagy tekinthető ez válasznak azokra a dalokra, amelyekből az utóbbi időben egyre több van, amelyek, hát ha nem is azt, de szegről végről arról szólnak, hogy ők viszont nem szeretik Pestet.
0: Értem, mire célzol. Én azt gondolom, hogy Magyarországon az lenne egy bölcs politika, vagy kultúrpolitika, és ez szolgálja Magyarország érdekét, hogyha minden tekintetben Budapest lenne Magyarország fővárosa, Budapest jelentőséget nem lehet relativizálni, és nem lehet eliminálni Budapest jelentőségét más vidéki városok jelentőségének a növelésével. Ez körülbelül olyan mesterséges beavatkozás lenne az életben, mint ahogy az 50-es években kikiáltották, hogy Magyarország a vas és acél országát, soha nem lesz az, mert nincsenek ilyen adottságai. Hát bármennyire is szeretem egész Magyarországot, és rengeteget járom, de egyetlen egy olyan város sem tudok említeni, amelyik bármilyen vonatkozásban versenyre kelhetne. Tehát egy ilyen fajta konkurencia mesterséges feltámasztása, az szerintem egy elhibázott gondolat. Ebből fakadóan Budapest monopól helyzetének az erősítése szolgálna az ország érdekeit, hiszen akár gazdasági szempontból, akár kulturális szempontból, politikai, bármilyen szempontból Budapest húzza magával egész Magyarországot, ezt egyetlen egy vidéki városról nem lehet elmondani.
1: Elég termékeny vagy zeneileg az utóbbi években. Ez minek köszönhető? Vagy ez csak látszott régebben is, tehát az előző években is ilyen termékeny voltál, csak ezek nem kerültek felszínre, nem kerültek a középpontba ezek a dalok, vagy versek?
0: Voltak évek, amikor kevésbé voltam termékeny, de nem azért, mert nem tudtam volna az lenni, a potenciál azt gondolom, hogy mindig megvolt, vagy mindig is ezt éreztem, de nem mindig volt időszerű ennek a kiadása, főleg nem az ilyetén csúcsra járatása, mint ami ezekben az időkben lehet tapasztalni, de most úgy látszik időszerű, és most nagyon örülök, hogy gyakorlatilag, ahogy kifér a csövön, úgy jöhet ki belőlem. Igazából tényleg az a probléma, hogyha az összes olyan feladatot, ami az életemben más jellegű, menedzseri jellegű, szervezési jellegű, mit tudom én milyen jellegű, még átdelegálhatnám, ami persze most jelenleg nem reális másokra, és tényleg kizárólag az alkotásra fordítanám minden energiámat, akkor ezt a jelenlegi szintet hatványozni tudnám. De nem kell most erről álmodozni, mert mindig azt kell csinálni, mint az ember tud csinálni, ami módjában áll, most ez áll módomban, de remélem, hogy eljön még, mert nagyon sok van még bennem. Tehát az a lényeg, hogy én úgy érzem, hogy nagyon rengeteg minden elmondás, itt sorakoznak az írásaim az iPhone-omban, amiken mindegyiken százféle irány is el tudnék kezdeni dolgozni, forgatókönyvtől, klipötleten át, szöveg, dalszöveg, angol nyelvű, magyar nyelvű, ilyen, olyan, amolyan ötletek, témák, kibontatlan dolgok, nagyon-nagyon sokféle, mind-mind foglalkozni kéne.
1: Jó, akkor megkérdem, Pajor Tamás, hol fog tartani 10 év múlva? Mikor lesz elégedett? Hogyha 10 év múlva hol tart majd?
0: Nem tudom, mert az ember ugye mindig a jót könnyű megszokni, és az ember mindig többet szeretne, de ez nem szeretnék kapzsi lenni, sem a siker, sem a nem tudom milyen ismertség, vagy akár az alkotás miben létével kapcsolatosan sem. Én nagyon hálás vagyok Istennek azért, amit eddig megadott, azért, amit most ad meg, és igyekszem ezt úgy felhasználni, hogy ez az ő ügyét szolgálja, és inkább azt kérem Istent, hogy mindig annyit adjon, és úgy adja, hogy az ezt az ügyet szolgálja, mert csak az válik javamra. Én nem szeretném a világ minden kincsét megszerezni, nem szeretnék a legjobb fej, a leghíresebb, a leggazdagabb, a legnem tudom milyenebb lenni, mert kivéve, ha Isten ezt akarja, akkor legyen. Ha nem ezt akarja, ne legyen, mert az embernek az az a jó, hogyha saját bőrében él, és akkor tud passzentos lenni, akkor tud önazonos lenni. Úgyhogy én ezt kérem Istentől, hogy egy ilyen jó ívű fejlődést adjon továbbiakban is.
1: Több neves zenész is méltatta már a munkásságodat. Itt elsősorban Lukács Lacira gondolok, vagy Geszti Péterre. Te mennyire figyeled a mai fiatalokat? Mennyire követed a mai kor zenéjét? Te elsősorban a magyar zenére gondolok.
0: Hát nyilván szakmai szempontból követnem is kell, meg érdekel is. És nagyon sok tehetséges fiatalt látok. Ugye az én aspektusom azért más, mert én azért állok mindig kívül egy kicsit ezen az egészen, mert ugye bárhogy is vesszük, hogy a legesleg tehetségesebb emberek is, tehát ugye vannak olyan emberek, akiket művészeknek nevezné, és másodlagosan celebritások, mert megismerték őket, és élnek ezzel a lehetőséggel, adnak érdekében, hogy a művészetüket népszerűsítsék. Vannak inkább a sztárság és a celebritás irányába hajló emberek, akik viszont mégis sok igényes elemet is integrálnak magukba, és vannak mondjuk csak a celebek, akik hát kevés igényes dolgot csinálnak, viszont nagyon népszerűek. Az utóbbiakkal kapcsolatosan művészként nem nagyon van számomra közös kommunikációs platform, mert nem egy hajóba vezünk, de emberileg természetesen mindenki felé van, mert emberileg én Isten szolgája vagyok, és akarok lenni, tehát függetlenül attól, hogy valaki kihonnan jön, mi az iskolája, mi a kultúrája, mi a neme, milyen etnikumhoz tartozik, én nyitott vagyok arra, hogy vele beszéljek, és Isten üzenetét elmondjam, vagy egy-két szeretett szót, mondatot mondjak. Ennek nincsenek az én esetemben korlátai, de mint kulturális szereplő nyilvánvalóan vannak szegmensek, amivel én nem tudok egy platformra kerülni, mert akkor nem lennék önazonos. Az nálam is játszik, hogy megpróbálok populárisabb elemeket beépíteni, annak érdekében, hogy ez több emberhez eljusson, és ekként visszatérve a kérdésre, értékelem azokat is, akik több populáris elemmel operálva, de azért az igényességet szempontnak tekintve működnek, meg azokkal is, akiknek jobban dominálnak a művészi megvalósítás minősége, akinél ez jobban dominál, de mindkét esetben, vagy minden esetben, ugye számomra van egy olyan szellemi erkölcsi faktor, amiben én azért különállok az egésztől, mert én nekem nem egyszerűen az a célom, hogy rendkívül igényes művészetet, vagy ezt bizonyos értelemben a populáris kultúrával kombinálva jutassak el az emberekhez, mert ha csak ezt csinálnám, akkor nagyon rosszul érezném magam belül. És azért érezném magam rosszul, mert előtte már feltárult az örökké valóság perspektívája az, hogy az ember nem csak itt a Földön él, hanem lesz egy örökké való sorsa, és ha csak a földi életnek, a földi dimenziónak él, akkor ez az örökké való sors, ez elvész, ez a kárhozatba kerül, és ez a legnagyobb veszteség, ami az emberrel történhet. Ennél fogva én nekem nem didaktikus és nem ilyen oktrojatív módon, de feladatom az, hogy az embereknek Jézus Krisztusról beszéljek, és ezt azért is fogadják el sokan tőlem, mert látják azt, hogy én ezt nem egy ilyen alkalmazott művészet keretében ilyen didaktikusan, propagandisztikusan teszem a művészetemen keresztül, hanem a művészetemet is tisztelem annyira, hogy az maradjon művészet, tehát annak minden ismérvével önálló életet tud élni, de nem rejtem véka alá sem ennek keretén belül, sem ennek keretén kívül, így hát most ebben az interjúban sem, hogy mi a hitem és a világnézetem.
1: Említettük a beszélgetésben, hogy 24 évesen tértél meg. Lehet, hogy furcsát kérdezek, és elképzelhető, hogy a választ sem adod meg rá, mert nem fogod tudni megválaszolni, de azért megkérdem, milyen volna Pajor Tamás, ha most lenne 23 éves, nem véletlenül mondom, hogy 23 éves, lázadna valami ellen?
0: Hát biztos, hát én sok olyan fiatal, ilyen alter zenekart, meg annak a főhősét megnéztem a YouTube-on, akik kvázi az én egykori önmagamhoz hasonlíthatóak. Azt tudom mondani, hogy legalább olyan nehéz szerintem őket megszólítani, és őnekik bármit mondani, mint amilyen nehéz nekem lett volna akkor. Legalább olyan, Isten bocsássa meg, de olyan nagy adag cinizmust és olyan nagy adag önfejűséget érzek kisugározni egyesek személyiségéből, mint amennyi bennem is volt. De hát az élet az nagy tanítómester, a sors a kezelésbe veszi az embert, akkor persze ezt most nem azért mondom, hogy bárkinek rosszat kívánok, de ez nem is rossz, ez jó dolog.
1: De itt előjön a te feladatod lelkészként és prédikátor pásztorként, mert hogy ezeket a fiatalokat mégiscsak meg kellene szólítani.
0: Ez rajtam abszolút nem áll, tehát én, aki nyitott erre, azt én megszólítom, én elég nyitott ember vagyok, ezt mindenki tudja rólam, aki ismer, aki hozzám fordul, azon nagyon szívesen elbeszélgetek, sőt, magam is tulajdonképpen akár keresem is azt a lehetőséget, hogy bár nagyon nem kell keresnem, de teljesen nyitott vagyok arra, hogy megismerkedjek újabb és újabb, akár ilyen szereplőkkel a művészi alkotó társadalmon belül, és én erre teljesen nyitott vagyok, úgyhogy ez nem rajtam múlik. Én egyébként meg azért is csinálom a dalaimat, meg a nyilatkozataimat, hogy ez eleve is eljusson sok-sok emberhez, és el is jut, hála Istennek.
1: Három gyermeked van, sosem féltél, tartottál attól, hogy bekerülhetnek abba a zsákutcába, amelyben te is jó pár évig kerested az utadat?
0: Természetesen az ember sose lehet biztosít magában, de hála Istennek, hogy a gyermekeim nem ilyen irányba mentek, mind a három gyermekem hisz Istenben, Jézus Krisztusban, még ha van olyan is közöttük, akinek van több keresés, meg latolgatása gondolatvilágában, azért alapvetően jó az iránya, és hála Istennek nagyon bizalmi a kapcsolat közöttünk mind a három gyermekemmel, tehát most már inkább ilyen baráti, mert ugye felnőtt emberekről van szó, egy ilyen felnőtt baráti, mind a hárman azt mondom, hogy hallgatnak rám, hát nyilván nem ilyen kézivezéléses rendszerrel, meg ezt nem is gyakorlom, ez már elmúlt az ideje, de tanácsadóként, barátként igen, és ha valamit, azt gondolom, hogy ha valamit nagyon kérek, hogy akkor ezt azért semmiképpen ne, azt is meghallgatják.
1: A Pajor Tamással készült interjúnk után meghallgatjuk a zenész a beszélgetésben is megemlített Szeretem Pestet című dalát.

csodák jelek kövessenek, ne fonák cselek, korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek. Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Boda, ahogy este örkénylik a duma, majd a nap kell, és fölfénylik a csoda. Felnézek oda, ahol van

0: Hölgyeim és uraim, ennyi fért a nappaliba október 12-én hétfőn. A műsorban közreműködött Csenger Ferenc és Jakubec László. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársam Zsabka Levente hangmester nevében is. A déli hírblokk után könnyűzenei műsorunkban a Pentatonban jövök vissza, amelyben ezúttal napjaink slágereivel és slágeresies újdonságokkal szórakoztatjuk önöket.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A költségvetési tervezet vitájával folytatódott ma a parlamenti ülés. A Varsói Biztonsági Fórumon bemutatják a NATO új Oroszország stratégiáját. Az EU közel 1600 személlyel és vállalattal bővítette az Oroszország elleni szankciós listát. Pozsonyban és Kassán is 14 fok van. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Ma reggel a 61. ülésszak 17. ülésnapja kezdődött. A 2027-es állami költségvetési tervezet vitáját folytatja a törvényhozás. A büdzséről a negyedik napja tárgyalnak Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter jelenlétében. A tervezet megvitatása szerdán, október 7-én kezdődött. A 2027-29-es állami költségvetési tervezet szerint a közszféra bevételei jövőre várhatóan elérik a közel 65 milliárd eurót, a kiadások pedig a 70 milliárd eurót. A hiány így közel 7,5 milliárd euró, ami a GDP 4,94%-a. Ma 20 óráig tart az ülés, szavazás leghamarabb szerdán, október 14-én lesz a költségvetésről. Utána több államintézmény éves költségvetési tervezetével foglalkoznak a képviselők, és szerda délután szavazhatnak például a Jövőkép Szlovákia 2040 anyagról. A mentális egészségügyi kormánytanács ma foglalkozik a gyermekek és fiatalok ellátásának támogatására és fejlesztésére irányuló koncepcióval. Erről a múlt héten Kamil Sáskó egészségügyi miniszter tájékoztatott. Elkészítésében egy tárca közi munkacsoport vett részt, amelyben képviseltette magát az egészségügyi minisztérium, a munkaszociális és családügyi minisztérium, az oktatási minisztérium, a belügyminisztérium és az igazságügyi minisztérium. A dokumentum olyan prioritásokkal foglalkozik, mint az infrastruktúra, a személyzet, a megelőzés és a felvilágosítás, a függőségek és a biztonság. A koncepció alapján cselekvési terv készül, Sáskó arra számít, hogy a kormánytanács határozatával a dokumentum tovább kerül a jogalkotási folyamat következő szakaszába. Jelenleg nincs ok arra, hogy a szlovákiai iskolákat érintő konkrét fenyegetettség növekedéséről beszéljünk, közölte a rendőrség. Figyelemmel kísérik a szomszédos országok helyzetét és a lehetséges fenyegetések értékelésekor az utánzásos elkövetések, az úgynevezett copycat jelenség kockázatát is figyelembe veszik. A hatóság taktikai okokra hivatkozva nem közöl részleteket a rendőrök bevetésének pontos helyéről, mértékéről és módjáról. Az iskolás skola elnök nevezésű biztonsági akció keretében pénteken közel 3000 rendőrt vezényeltek az iskolák közelébe. A művelet célja annak ellenőrzése volt, hogy a hatóság rövid időn belül képes-e biztosítani az alap- és középiskolák védelmét Szlovákia teljes területén. Ma kezdődik Varsóban a kétnapos 2026-os Varsói Biztonsági Fórum, amelyen részt vesz Donald Tusk, lengyel miniszterelnök, és amelyen Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök távolról csatlakozik a résztvevőkhöz. Az esemény egyik főpontja a NATO Oroszországgal szembeni új stratégiájának első nyilvános bemutatása lesz, amelyet a szövetség európai erőinek legfőbb parancsnoka, Alexus Grinkevics tábornok tart. A tábornok bemutatja az úgynevezett győzelem elméletét, amely a NATO nagy intenzitású konfliktusra való felkészülését érinti. A doktrína leírja, hogyan reagálna a szövetség egy esetleges orosz támadásra keleti szárnyán. A holnapig tartó fórumon több mint 2500 politikai, katonai, diplomáciai és szakértői körökből érkező képviselő vesz részt 90 országból. A témák között szerepel az ukrajnai háború, az északi és balti államok, valamint Lengyelország közötti együttműködés, továbbá a közel-keleti biztonság. Az Európai Unió ma további közel 1600 személlyel és vállalattal bővítette az Oroszország elleni szankciós listát, amelyek és akik Brüsszel szerint túlnyomó részt az orosz hadsereghez és a fegyveriparhoz kapcsolódnak, jelentette be Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője. Európa ismét egységes álláspontot képvisel, írta Kallas az X-en. Szerinte a szankciók több mint fele a ballisztikus rakéták gyártási láncához kapcsolódik. Az EU külügyi tanácsa mai ülésén jóváhagyta az új szankciókról szóló megállapodást, amelyet múlt szerdán kötöttek meg a tagállamok EU nagykövetei. A szankciók várhatóan a hétvégéig lépnek hatályba. A szankciós listára való felvétel, az EU-ba való beutazás és az EU-val való kereskedelem tilalmát, valamint a vagyon befagyasztását vonja maga után. Andy Burnham brit miniszterelnök tegnap országa első kormányfőjeként megerősítette, hogy Oroszország beavatkozott a 10 évvel ezelőtti Brexit népszavazásba, tájékoztatott a DPA és az EP hírügynökség. Burnham nem részletezte, hogy a szóban forgó megállapítások szerint pontosan hogyan zajlott ez a beavatkozás. A DPA azonban emlékeztet arra, hogy erről már régóta keringtek spekulációk. A brit miniszterelnök hozzátette, hogy a múlt heti berlini látogatása során erről a témáról Friedrich Merz német szövetségi kancelláról is beszélt. Kiegészítette, hogy Németországban is kétségtelenül léteznek olyan orosz dezinformációk, amelyek célja a helyi politikai szintér eseményeinek befolyásolása. Oroszország régóta állítja, hogy nem avatkozik be más országok választásaiba és népszavazásaiba, emlékeztetett az AP hírügynökség. A Szaúd-arábiai Polgári Légi Közlekedési Hatóság ma meghosszabbította a riádi Khalid király nemzetközi repülőtér üzemeltetésének felfüggesztését a hétvégén történt jemeni iránbarát húszi lázadók által elkövetett támadássorozatot követően. Arról azonban nem adtak tájékoztatást, hogy mikor állítják vissza az üzemeltetést. A hétvégi támadások az elmúlt évek egyik legsúlyosabb zavarát jelentik a szaúd-arábiai polgári légi közlekedésben, és ennek következtében egész Európából és Ázsiából érkező légitársaságok felfüggesztették járataikat, írja a Reuters. Ma reggel tűzütött ki Párizs legrégebbi fedett piacán, és elpusztította ezt a történelmi műemléket, amely a francia főváros egyik kedvelt turisztikai látványossága volt, közölték a helyi hatóságok. A kerületi polgármester bejelentette, hogy a tüzet sikerült megfékezni, de a Mercier d'Enfant Rouge piac teljesen megsemmisült. A szomszédos épületek nem sérültek, megtette hozzá a Euronews portál. A piac 1615-ben 13. Lajos uralkodása alatt jött létre a La Marée nevű luxus negyedben. Nevét a közeli árvaházról kapta, ahol a gyerekek piros ruhát viseltek. A tűz oka egyelőre ismeretlen.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Két vasárnapi eredmény az élvonalbeli labdarúgó bajnokságból. Ruzsamberok Zsilina 2-2, Podbrezová Tanava 1-3. A tabellán a Dac, amely egy meccsel kevesebbet játszott, 2 ponttal vezet a Tanava és a Zsilina előtt, a nyeretlen komáromiak a 10. helyen állnak. A labdarúgó NB1 tegnapi eredményei Győr Felcsút 0-1, Honvéd Újpest 1-1 és Zalaegerszeg Nyíregyháza 5-1. A Felcsút 3 ponttal vezet a Vasas, a Győr és az Újpest előtt. A Jégkorong Extraliga tegnapi eredményei Košice-Trencsin 3-2, Slovan Prešov 8-2, Banská Bystrica Liptovský Mikuláš 5-2, Nitra Spiszka Nová Ves 3-0 és Žilina Michalovce 3-1. A 17 éves szabadkártyás Mia Pohánková nem kis meglepetésre 6-1-6-3-ra legyőzte Bondár Annát a wuhani tenisztorna nyitófordulójában. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője nyerte a Forma 1-es szingapúri nagydíjat, amely pályafutása 250. futama volt az elit kategóriában.
0: Időjárás.
1: Terült vagy részben felhős lesz ma az ég, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, gyenge csapadék is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Mérsékelt lesz a légmozgás, majd fokozatosan megélénkül az északnyugati északi szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyban a D2-esen a Lanfranconi híd után a Szitjin alagút irányában. Az útszakasz jelenleg nem átjárható. A Malomvölgyön és Patronkánát lehet elkerülni, 20 perc várakozással számoljanak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: A nappali után könnyűzenei műsorunkban köszöntöm hallgatóinkat. A hét első munkanapján jelenleg hódító slágerekkel és slágeresélyes újdonságokkal szórakoztatjuk Önöket közel 50 perces összeállításunkban. Kellemes zenehallgatást kívánok! Első szereplőnk Kovács Krisztián együttese, a Fish.

0: létezik.
1: Se csendben, se halkan. Ez a címe a Fish legutóbbi, tavaly megjelent stúdiólemezének. Erről szólt a Nem létezik, adásunkban először. A folytatásban újabb dal forog az albumról, ezt már tőlünk ismerhetik hallgatóink, a címe Senkikből valakik. Utána újabb olyan zeneszámokat játszunk, amelyek nálunk először csendülnek fel. Érkezik a Székesfehérvárról indult Blaha Louisiana, az Úszunk az árral, a Szegedről indult Imágó Mundi, a Kapkodj, és egy hip-hop előadó Filó a Szalmaszál című újdonsággal. Az előttünk álló blokkban velünk lesz még az erdélyi származású Csinszka, a Hibrid, Audio Poéta, az Italozom, és a Csak neked kislány, a Minden mozog című szerzeménnyel. Itt a Pátria Rádió, folytatódik könnyűzenei műsorunk napjaink felvételeivel.

0: az ötcsillagos dalok órája.
1: Összeállításunk eddigi perceiben a Fish két dala után a Blaha Louisiana, az Imago Mundi, Filó, Csinszka, Audiopoéta és a Csak neked kislány zenélt, énekelt. Itt a Pátria Rádió, Bene könnyű zenei műsorunk, amelyben hétfőnként maradunk napjainkban. Mindig kések, de hozzád jókor indultam. Ez a címe Barkóczi Noémi tavaly kiadott harmadik nagylemezének. Erről szól a régi nők. Jön még a Platon Karatev, az Odaér, amely Berien Szenszkulocz, a Nincs elég idő, a Borsodból indult cigány testvérpár Irlanda Áron és Irlanda Kristóf formációja, a Pavilon, a Bohemián Betyárszal közös Nem tisztul, Bogi, ahogy is van ez, valamint az Aporozsec, a Most jön a legjobb rész című zeneszámmal. Tisztelt hallgatóink, forognak tovább napjaink slágerei és a slágeresélyes újdonságok rádiónk hullámhosszain.

0: nem tisztul soha a kép, hiába lenne a problém.
1: Mondd, hogy mit akarsz, mert én rég nem tudom ám. De nem az lesz, aki én kedves, aki elhordoz a tenyerén. Nem is értem, miért kérded, éjjel a kételj lesz a babám. Na de persze a kérdés, hogy akkor a tömegén.

0: Az elmúlt percekben Barkóczi Noémi, a Platón Karate, amely Berian Szenszklotz, a Pavilon és a Bohemian Betyánsz, Boggi, valamint a Zaporozsec egyet szerzeményét játszottuk. Könnyűzenei műsorunkban napjaink slágereiből és slágeresélyes újdonságokból válogattunk. Holnap a múltba ruccanunk ki, itt a déli hírblokk és az egyórai hírek közti sávban. Egyebek mellett felcsendül néhány kevésbé és időközben az évek során elfeledett felvétel a még Bódi László cipővel felálló Republiktól. És ezzel az információval búcsúzik mára, és köszöni megtisztelő figyelmüket az elmúlt 4 óra a Nappali és a Pentaton házigazdája Puha József.
1: Hogyan lesz egy színészből szakács? Miként járja be a világ különböző konyháit Amerikától Írországon és Olaszországon át Franciaországig? És végül, miért dönt úgy, hogy Toulouse helyett Bodrogszerdahelyen vezet éttermet? Sallai István szakácsot Havasi Péter és Köteles Szabolcs faggatja élményeiről, utazásokról, főzésről, színházról, zenéről. A Kassai Figyelő és a Pátria Rádió szeretettel várja az érdeklődőket erre a beszélgető estre, amely egyben nyilvános podcast felvétel is. Ha tetszik, amit kisütöttünk, jöjjön el október 13-án kedden 18 órától Kassára, Csemadok nagytermébe. A belépés díjtalan.
2: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarok.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Kifogásolták Ondrej Repa ügyész részvételét a tisztító tűzperben. Lövöldözés történt egy franciaországi iskolában. A hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszellási Márk. Következnek a részletek. A tisztító tűz ügyvádlottjainak védői kifogásolták Ondrej Repa ügyész részvételét a tárgyaláson. Marek Pára ügyvéd arra hívta fel a figyelmet, hogy Repát tanúként is javasolják meghallgatni, miközben a nyomozás idején elfogultsági kifogást nyújtottak be ellene. Erről azonban nem született döntés. Peter Pullman, a tanács elnöke szerint a felvetett körülmények egyelőre nem indokolják Repa tanúkénti beidézését. Az ügyész a tárgyaláson a vádat képviseli, miután Ján Sántát, aki eredetileg segítette volna a vádat, tanúként hallgatják meg. Délután titkosított dokumentumokat tárgyalnak, ezért kizárják a nyilvánosságot. A Demokraták párt szerint az Eperjesi Katonai Kórház 3,2 millió euróért olyan informatikai rendszert szerzett be, amelyre nincs szüksége. Jaroszláv Nagy volt védelmi miniszter úgy véli, hogy az intézmény a Rózsahegyi Katonai Kórházban már működő, a Sofit vállalat által fejlesztett rendszert is használhatná. Ez a védelmi minisztérium tulajdonában van, és a párt szerint az új Eperjesi Kórházban is alkalmazható lenne. A júniusban meghirdetett közbeszerzést végül az ASSECO nyert el 3,2 millió eurós ajánlattal. Két olcsóbb pályázatot kizártak, köztük a Sofit ajánlatát is. Nagy szerint már előzetesen sejthető volt, ki nyeri a tendert. Andrej Danko, a szlovák nemzeti párt elnöke ma átadja Robert Fico miniszterelnöknek a Filip Kuffa környezetvédelmi miniszteri kinevezésére vonatkozó javaslatot. Danko szerint a kormányfő ezt követően továbbítja a jelölést az államfői hivatalnak. Peter Pellegrini köztársasági elnök korábban többször is jelezte, hogy fenntartásai lehetnek Kuffa kinevezésével kapcsolatban. Danko kijelentette, a párt továbbra is őt tartja az egyetlen lehetséges jelöltnek, a végső döntést pedig az államfő hozza meg. Lövöldözés történt a dél-franciaországi Aubagne egyik iskolájában. Az incidensben az intézmény igazgatója és egyik tanára is megsebesült. A hatóságok őrizetbe vettek egy 14 éves fiút. A francia sajtó beszámolói szerint a támadó vadász puskával több lövést adott le az iskola épületében, mielőtt az intézmény dolgozói és a biztonsági erők megfékezték. A rendőrség szerint az eset feltehetően nem függ össze az utóbbi hetek franciaországi diák tüntetéseivel. A helyszínre Laurent Nunez belügyminiszter és Édouard Geffray oktatási miniszter is elindult. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint Oroszország megsértette az energetikai létesítmények elleni támadások felfüggesztéséről szóló tűzszünetet, amelyet Donald Trump amerikai elnök jelentett be. Zelenszky közölte, Ukrajna az éjszaka nem támadta az orosz olajfinomítókat, és kézbe tartani a megállapodást, amennyiben Moszkva is így tesz. Az ukrán elnök arra szólította fel Washingtont, hogy kényszerítse Oroszországot a vállalások teljesítésére. Az ukrán hatóságok ugyanakkor korábban arról számoltak be, hogy orosz támadások értek egy kijevi erőművet és energetikai létesítményeket a Harkivi térségben. Zelenszky figyelmeztetett, Ukrajna válaszolni fog, ha Oroszország folytatja az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Robert E. Hall és Michael Wood Ford amerikai közgazdászok kapták a közgazdasági Nobel emlékdíjat a makrogazdasági stabilizáció mikroökonómiai alapjainak kidolgozásáért. Kutatásaik azt mutatták meg, hogyan lehet a gazdasági modelleket az infláció, a termelés és a fogyasztás közötti statisztikai összefüggések helyett a háztartások és a vállalatok egyéni döntéseire alapozni. Munkájuk hozzájárult a gazdaságpolitikai stabilizáció elméleti megalapozásához.
0: Időjárás.
1: Derült vagy részben felhős ma az ég, helyenként átmenetileg még megnövekedhet a felhőzet, gyenge csapadék is előfordulhat, a hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a légmozgás mérsékelt, majd fokozatosan megélénkülhet az északnyugati északi szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Lanfranconi híd után a Szicsina alagút irányába egy furgon és egy kamion ütközött. Az érintett útszakasz jelenleg járhatatlan. Kerülni a Lanfranconi hídról lehajtva a Malomvölgyön és a Patronka város részen keresztül lehet. A vesztegelés körülbelül 20 perces. Sebességmérésre számítsanak Csécsen, Kassa irányába, valamint Kassa városában, a Gemerszka utca végén, a Rasztyiszlavova utca felé. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Világosság. Egyházi műsor.
1: Téged már meghívott Isten? Érezted, hogy vágyódsz rá? Volt olyan pillanat, esemény az életedben, amikor nagyon erősen gondoltál rá? Amikor a benne való hited erősebb volt, mint hitetlenséged vagy kételjeid? Vonulj egy csendes helyre, tedd félre a mobilodat, figyelj a belsődre, a lelkedre, és rájössz, ez a hívás nem vádolás vagy büntetés, hanem egy szerető atya szava, suttogása, amely új utat mutat és célt ad az életünknek, vallja egy ismeretlen szerző. Adjon Isten jó napot! Az évközi idő 28. vasárnapján szeretettel köszöntöm katolikus műsorunk hallgatóit, Ürge József vagyok. Megdöbbentő a királyi mennyegzőről szóló evangélium híre. A meghívottak nem mentek el, azaz Isten hívását sokan visszautasítják ma is. Erről beszél prédikációjában Szkalicki Csaba őrs ciszterci szerzetes, a budapesti Szent Imre plébánia plébánosa.
2: Miért nem foglalkozunk az Isten ügyével? Miért nem jut időnk és energiánk a lelkünkkel foglalkozni? Mert bizony a mindennapi megélhetés és az anyagi javaknak a megszerzése sokszor kitölti az időnket.
1: A Lélek titkai címmel sugárzott sorozatunk témája ezúttal az anyaság méltósága. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos meglátásai.
3: Az anyát a 20. század közepéig nagy tisztelet övezte. A globalizált világunk már nem hajlandó elismerni a nemek sajátosságát.
1: Vasárnapi műsorunk ismétlését hallgatják, maradjanak velünk!

0: Következik a vasárnapi evangélium és Szkalicki Csaba őrs ciszterci szerzetes, a budapesti Szent Imre plébánia plébánosa szentbeszéde. A felvétel 2021-ben készült.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép béneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem. Ökreim és hízlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek, az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. Többiek pedig a szolgáknak estek. Összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz. A mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak ráméltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszakat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Megszólította: barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak: kezét, lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igéi. A mai vasárnap ószövetségi szakaszát és az evangéliumot egy kép kötötte össze, a lakomának a képe, amely egy szimbólum. A lakoma fejezi ki az Istennek a közelségét, az Isten országába, a mennyek országába való eljutást. Természetesen az Ószövetség emberének íródtak az akkori kor viszonyai között ezek a szentírási részek, amikor bizony egy szegény vidék volt ott Izrael, pásztorkodásból éltek sokan, és bizony az éhínség is rendszeres volt. Nagyon ritkán tudtak az emberek egyáltalán jól lakni. És ezért az a végtelen jó, amely ilyen vissza akarja adni a szerző az Istennek a közelségét, azt az állapotot, amiben az ember az Isten közelséget meg tudja élni, egy lakomával mutatja be és fejezi ki, amely természetesen, mint valami vonzó kép jelenik meg az olvasók és a hallgatóság előtt. Az evangéliumban is Jézus használja ezt a mennyegzőt, és azt mondja, ez a király mennyegzőt rendezett, ökreim és hízlalt állataim leöltem. Mindezekkel próbálja oda hívni, oda csalogatni az embereket. Egyszerűen arról van szó, és azt akarja itt bemutatni a Szentírás szerzője, a kinyilatkoztatás, hogy balga az az ember, aki nem törekszik egy nagy lakomára, egy mennyegzőre bejutni, amikor még meg is hívták. Azaz balga az az ember, aki nem akar eljutni az üdvösségre, aki úgy éli le az életét, hogy minden mást csinál, de nem tesz semmit azért, hogy kiérdemelje az üdvösségre való bejutást. A szentírási szakaszok tehát azt tanítják, hogy az Isten hív bennünket, és az embernek válaszolnia kell erre a hívásra. Itt a történetben valaki vagy elmegy a lakomára, a mennyegzőre, vagy nem. Nincs köztes út. Az üdvösségre is valaki vagy bejut, vagy nem. Az evangéliumban Jézus itt még inkább, és nem csak Jézus, hanem a szavai által, a példabeszéd által az ősegyház az Ószövetség népét és az Új Szövetség népét próbálja értelmezni. Az Ószövetség népének a helyzetét és az Új Szövetség az új választott népnek a helyzetét próbálja magyarázni. Hiszen a kereszténység a zsidóságon belül indult ki, évekig, évtizedekig ott terjedt. És mégis azt látták a keresztények, hogy a zsidóság, mint közösség visszautasította a messiást. És ezért próbál valamiféle helyzetelemzést adni, és Jézus is ezt teszi ebben a példabeszédben, hogy akiket eredetileg meghívott, nem jöttek el a mennyegzőre, a lakomára. Ezért ez a király, az Isten, szétküldi a szolgáit, és új embereket hív meg bárhonnan, az utakról, az útkereszteződésekről. Utalva ezzel arra a tapasztalatra, amit a keresztények láttak, hogy Jézushoz, Krisztus követéshez már minden nemzet fiai csatlakoznak szerte a világból, egyiptomiak, görögök, Kis-Ázsia különböző lakói, vagy éppen római lakosok. Nem csak az Ószövetség és az Új Szövetség népéről szól ez a történet, hanem nekünk, az egyház tagjainak is nagyon fontos tanítást ad. Hiszen miért utasították vissza a meghívottak a belépést? Ezt írja a Szentírás. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. Megint csak emberi tapasztalatot fogalmaz meg a szerző. Miért nem foglalkozunk az Isten ügyével? Miért nem jut időnk és energiánk az Istennel, a lelkünkkel foglalkozni? Mert bizony a földünk, azaz a mindennapi megélhetés, amin dolgozunk, és az üzlet, az anyagi javaknak a megszerzése sokszor kitölti az időnket. És sokszor emberek így élnek, az egész életüket ebben élik le, az anyagi dolgok megszerzésében, a világi javak élvezetében, ezek begyűjtésében telik és múlik el az életük. Egyfajta figyelmeztetés ez, hogy az ember tekintete, élete, irányultsága ne ragadjon le ezen a szinten. És Jézus hozzátesz az eredeti példabeszédhez a végén egy másik kisebb történetet, amely már kifejezetten keresztényeknek szól, hogy bár megérkeztek a lakodalmas házba az új meghívottak, tele lett a ház, és ekkor a király körbejár, és észrevesz a tömegben egy embert, aki nincs mennyegzős ruhában, és ezt számon kéri tőle, és bizony megvannak a következményei, kidobják őt erről a mennyegzőről. Talán első hallásra furcsa ez, hogy a király hogyan kérheti számon a mennyegzős ruhát, amikor ezek az emberek nem a mennyegzőre készültek, hanem az utakról és különböző helyekről, mint egy behozták őket erre a helyre. Arról szól ez a kis szakasz, hogy mindig készen kell lenni. Jézus sok helyen az evangéliumában adja át ezt az üzenetet, sokszor beszél arról, hogy az Isten országa, a számonkérés, az Isten előtt való megjelenése az embernek majd úgy érkezik el, mint a tolvaj. Hogyha a gazda előre tudná, mikor jön a tolvaj, akkor éberen várná, de nem így jön el. Azaz mindig legyen készen az ember. Vagy ott van az okos és a balga szüzeknek a története, nem tudják, hogy mikor jön a vőlegény. És éppen amikor megérkezett, voltak, akik kint maradtak, és már nem engedték be őket a mennyegzőre. Itt is ez a gondolat jelenik meg. Azt akarja nekünk üzenni Jézus, hogy mindig legyünk készen, mindig legyen rajtunk mennyegzős ruha. De mi is ez a mennyegzős ruha? Nem más, mint a jó cselekedetekbe való beöltözés. Azaz, bármikor kell számot adnunk az életünkről, mindig úgy jelenjünk meg, úgy tudjunk megjelenni az Isten előtt, hogy jó cselekedeteket végeztünk. Az esketés szertartásával van egy nagyon szép záró áldás, amikor a fiatal párra azt az áldást kérjük, hogy azok az emberek, akikhez ti jók voltatok életetekben, majd oda át, amikor meg kell jelennetek az Úr előtt, ott álljanak mind, és tanúskodjanak róla, hogy ti mennyi jót tettetek itt a földi életben. Megint csak össze van kötve ebben az esketési, az esküvőn elhangzó záró áldásban a jó cselekedetek, és az, hogy az embernek meg kell jelenni az Isten előtt. És nagyon szépen van ez bemutatva, hogy bizony azok az emberek, akikkel az életünk során jók voltunk, majd tanúskodni fognak erről, és ez alapján tudunk bejutni, vagy megmaradni majd ott az Isten országában, az Isten közelében, azon a mennyegzőn. Azaz mennyegzős ruhába öltözni annyit jelent, mint jót tenni másokkal. Kérjük, hogy mindig a meghívás tudatában legyünk. Minden hétköznapunkban érezzük és tudjuk azt, hogy az Isten bennünket az üdvösségre rendelt, és az életünket ez alapján alakítsuk. És bár hozzátartozik a mindennapi életünkhöz a hétköznapi tevés-vevés, az anyagi dolgok, az anyagi dolgokkal való foglalkozás, mégis minden nap jusson arra idő és energia, hogy az e világon túli, az Isten világával, a lelkünk világával is tudjunk foglalkozni, és ennek döntő része jó cselekedet legyen, felebaráti szeretetnek a megnyilvánulása, mert így tudjuk kiérdemelni az üdvösséget. Amen.
0: A vasárnapi evangéliumot és Szkalicki Csaba őrs ciszterci szerzetes, a budapesti Szent Imre plébánia plébánosa szentbeszédét hallották. A felvétel 2021-ben készült.

0: Megismerhető az ember lelke? Ha igen, akkor miért nem? Mert minden ember egy hatalmas titok. Létünket egy nagy kérdés határozza meg. Mi az élet célja? Az, hogy megtaláljuk a boldogságot? Születése pillanatától minden emberi lény a boldogságot keresi, és el akarja kerülni a szenvedést. Kultúrától, neveltetéstől, vallástól függetlenül. A boldogság végső forrása bennünk van. Nem a pénz, a hatalom vagy a státusz tesz boldoggá bennünket. Az igazi reménység Istenben gyökerezik. Reményünk akkor nem fog csalódást okozni, és akkor lesz lelkünknek erős, biztos és megtartó horgonya, ha Istenből merít erőt, belőle táplálkozik és benne bizakodik. Sorozatunkban dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter, főorvos 45 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött beszél a lélek titkairól. Arról hallunk, hogy hogyan beszél a test és szól a lélek. A Magyar Katolikus Rádió szíves engedélyével sugárzott sorozatunk 12. részében a téma az anyaság méltósága. A felvétel 2019-ben készült.
1: A lélek titkai.
2: Az anyaságnak nagy ára és nagyon nagy értéke van, mert anyának lenni sors feladat. Anyának lenni egy életre szóló feladat.
3: Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Az elhangzott bejátszás az anyaság méltóságáról időben mindössze 14 másodperc. Mégis tartalmát és súlyát tekintve élethosszig tartó időintervallum. Nem csak a szépről és jóról, hanem a nehézségekről is szól műsorunk.
2: Más küldetést kapott a férfi, más feladatot, küldetést kapott a nő. Isten adta. Sajnos, amit az Isten adott, azt a ma embere már tönkretette, beszennyezte, félreértelmezte, és eléggé eltorzította a nemek egymáshoz viszonyított szerepét.
3: Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvostól azt kérdeztük, vajon mikorra datálható, amikor már a tudomány is foglalkozott az anyasággal, mint szereppel?
2: Az anyát körülbelül a 20. század közepéig nagy tisztelet övezte. Ami ma már nincs meg, nincs anyatisztelet, nincs családtisztelet, mert bocsánat, a túl modern, az idézőjeles globalizált világunk már nem hajlandó felismerni és elismerni a nemek sajátosságát, sőt, igyekszik ezt összemosni. Ennek következményét isszuk napjainkban.
3: Hol kezdődött ez a problémakör?
2: Én azt hiszem, hogy megint az ember rontott el mindent a saját önzésével. Amikor még kicsik vagyunk, minden gyermek egy bűbájos tündér kis angyalka, aki egyszerre önző és aranyos egyidejűleg. Életünk során végigkísér bennünket, ha felnövünk, az nem baj, ha ezek a tulajdonságok megmaradnak bennünk, de alakuljanak át. Eztből az önzésből már vetkőzzünk le, és a felnőtt korunkban már a paradicsomi állapottól rég messzi vagyunk, de ne legyünk önzők. Főleg egy anya, akinek gyermeke vagy gyermekei vannak, ne legyen önző. Az élet tele van nehézségekkel, sorscsapásokkal, megpróbáltatásokkal. És ilyenkor hová tud menni az ember? Kihez tud ilyenkor menekülni, mikor didereg a lelke, vagy magányos, vagy nem tud megoldani valamit? Az anyához. De ha az anya önző, akkor már nincs hova mennie a gyermeknek. Tehát az anya szerepe óriási, sokkal nagyobb, fel sem méri a korunk, hogy mekkora jelentősége van az anyának.
3: Azzal, hogy a 21. században könnyebben felrúgjuk a hagyományos családmodellt, a házasságok fele válással végződik, gyermekek ezrei nőnek fel csonka családokban, sérül a férfi,

0: Hogy a férjed kirekeszti belőle. Nem érted meg, hogy nem érek rá? Nem érted meg, hogy leköt a gyerek? Nem érted meg? Megérti, de amikor szó szerint így fogalmaznak nekem a férfiak, hogy csak pénzkereső automata lettem, amióta gyermekünk van, vagy fordítva is igaz, mert a nő is megélhet, hogy csak háztartási alkalmazottja vagyok a férjemnek, mióta itthon vagyok a gyerekkel, itt már el tud csúszni a két ember kapcsolata, és valahol az anyasság megélése is egy kicsit már itt sérül. Nem is kicsit, hanem nagyon. Pedig az anyai szeretet minden szeretet mintája, minden szeretet példájának szoktuk felhozni, mert ez a legbiztosabb. És ennek kellene a legbiztonságosabbnak lennie, mert ha baj van, akkor segítség csak az anyától jön. Sajnos egyre gyakrabban előfordul, hogy nem jön az anyától a segítség, és ide datálható nagyon sok olyan lelki sérülés, amely később majd szorongás, depresszió, kapcsolati probléma, önértékelési zavar, és így tovább, ide datálható, hogy nem kapta meg a gyermek az anyától a vágyott szeretetet. Nagyon sok ilyen anyával találkozok, és nagyon sok ilyen gyermekkel találkozok a praxisban. Én azt kérem a kedves hallgatótól, ha önök között is van, aki sérült, éppen ilyen okok miatt, mindent tegyen meg, hogy ne adja tovább a gyermekének. Ne adja transzgenerációs átörökítés formájában tovább még egy generációnak, hanem amit ő megszenvedett, ezt próbálja kicsit korrigálni saját gyermekénél. Mert anyának lenni sors feladat. Anyának lenni egy életre szóló feladat.
1: Feladat és felelősség is.
0: Igen, óriási felelősség, mert az anyaszívben minden elfér. Az anya szíven múlik a következő generáció, és az anya szívben összeér az isteni misztérium és az emberi titok. Ezért ilyen fenséges, ezért ilyen fenntartás nélküli a szeretet. A házasság az anya, apa, gyerekek, de mégis az anya a kulcs. És ha a magyar nyelvre kitérhetnék, azért az anya szót nagyon sok helyen megtaláljuk. Anya nyelvnek hívjuk azt a nyelvet, amelyeken megtanulunk beszélni. Anya föld biztosítja számunkra a táplálékot, vagy az anya földre vágyik vissza, távolra szakadt hazánk fia halála előtt. Az anya az erő, az anya hatalmas, az anya táplál, de néha az anya pusztítani is tud. Az anya mindig védi a gyermekét, neveli, félti, kiskorába, nagykorába, felnőtt korába. Mindig arra vágyik, hogy boldog legyen a gyermeke. Ez nagy munka, nagy kihívás. Az anyasságnak nagy ára és nagyon nagy értéke van. A nők bátorsága, a nők igent mondása hatalmas. Hisz az emberiség megváltása is egy nőn, egy fiatal zsidó lány bátorságán és igent mondásán múlott. Mi lett volna, ha akkor Mária nemet mond? És mi lesz a jövőnkkel, ha ma a napjaink asszonyai nemet mondanak? Szerencsére egyre több nő mond már hazánkban igent a gyermekre, sőt egyre több nő mond igent több gyermek vállalására is. És amikor egy anyának több gyermeke van, akkor megtapasztalja, hogy mindegyik más. Mindegyiket másként kell szeretni. Nem szeretem azt hallani, hogy én minden gyerekemet egyformán szeretem. Nem lehet. Mert hiába ugyanaz az apuka, hiába ugyanaz a gén, hiába ugyanaz a családmodell. Ő más lelkületű. Másként kell bánni az egyikkel, másként kell bánni a másik gyermekkel, mert egyik introvertált, másik extrovertált, egészen más a reakciója. Láthatjuk, két testvér között micsoda különbségek tudnak lenni az életben. És ezt egy anyának figyelembe kell venni.
2: A lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos az anyaság méltóságáról beszél.
0: Nagyon nehéz, nagyon megterhelő, és nagyon ébernek, figyelmesnek kell lenni ehhez egy anyukának. A legnagyobb fájdalmat akkor érzi és éli át egy ember, ha ha nem tudja megszeretni azokat, akiket legjobban szeretnie kellene, a gyermekét vagy az édesanyját.
1: De ahhoz, hogy egy nő jó anyává váljon, neki is egy olyan családban kellett volna felnőni,

0: ahol ezt megtanulhatja az anyjától az anya szerepét.
1: Igen, nagyon fontos, hogy a mostani anyuka milyen családból származik. Fészekmeleg vagy tűzfészek volt az a család, ahonnan ő belépett az ő saját új házasságába.
0: Hisz a legtöbben csak azt tudjuk továbbadni, amit mi is kaptunk.
1: Így van, és sajnos a legtöbb traumát ott kapjuk a családban, pont azok között, az emberek között, akiket szeretnünk kellene, vagy akitől vártuk, vagy várjuk, vagy vártuk volna a megértő szeretetet, a példát és a mintát. Az a szerencsésebb, hogyha nem elvált szülők gyermeke ez az anyuka. Mert egy nagyon jó, szerető, józan, támogató férj mellett ezt nem éli meg egy anya sem, meg a gyermek sem ezeket a sérüléseket, ezeket a traumákat, amit tovább kell majd, hogy adjon. És azt fogja tudni továbbadni, amit ő látott. Mert kitől tanulhatjuk meg az anyaságot? Hát mindenki a saját édesanyjától. Kellene, hogy megtanulja azt az anyaságot, amelynek hatalmas méltósága van. De kevesen kapják ezt meg otthonról. Jó esetben az édesanyánktól tanulnánk meg, de mindenképp Máriától tudjuk megtanulni. Mária minden anyai méltóságot páratlan rangra emelt föl. Mindenkinek van valamilyen hivatása. És mi emberek vagyunk, ha tetszik, hanem valahol mégis rangsoroljuk ezeket a hivatásokat, státuszokat állítunk fel, sorrendet állítunk fel. A tanító a jövő nemzedékét neveli, tanítja. Az orvosról tudjuk, hogy a szenvedést enyhíti, egészséget óvja. A pap az emberi lelkeket Isten felé tereli. A rendőr a biztonságunkra vigyáz. A földműves az ennivalónkat teremti meg, és így tovább. De minden földi hivatásnál fontosabb és fölségesebb az anyai hivatás. Miért? Mert első tanítónk, akitől az anyanyelvet tanultunk, aki első környezetismereti, alapismereti órát adott nekünk, amikor a napról, a csillagokról, a nyusziról vagy a báránykáról mesélt, az első orvosunk, aki a hidegben óvott, a betegségünkben ápolt, az első hit oktatónk, aki imádkozni tanított, az első szabónk, aki a ruhánkat megvarta, az első szakácsunk, aki a finom ételeket megfőzte nekünk. No, ki lehetett ez az ezermester? Nem más, mint az édesanyja. Tehát az emberi nagyság és a hivatások hivatásának legszebb pálmáját az édesanyáknak kellene adni. Kihangsúlyozom, a jó édes anyáknak. Az ő munkájuk nagyon áldozatos. Erről nem szól híradó, erről nem ír az újságok, pedig az igazi nagyságok nem a celebek, amelyeket a tévében láthatunk, hanem azok az édesanyák, akik éjszakáikat végigvérasszák kisgyermekük mellett, akik esetleg néhány gyermekkel megözvegyülnek, és nem panaszkodva, nem nyafogva viszik tovább nehéz életüket, és tanítatja, neveli gyermeküket. Egy nő, említettem, Máriától biztos megtanulhatja az anyaság alázatát. Egy nő akkor áll legközelebb az Istenhez, amikor anyává válik, aki szíve alatt hordja a magzatát, a jövőt, mit mondunk rá? Áldott állapotban van, és valóban áldás van rajta, és áldás van benne. De az anyaság hordoz magában időnként fájdalmat és aggodalmat is. Mert tudjuk, hogy a gyerek majd tanul, úgy boldogul el, hogy mi szeretnénk, ki fog repülni a nagyvilágba, nem tudjuk, hogy távol kerül-e tőlünk. De minél jobban nevelnek egy gyermeket, annál tovább juthatnak, és a távolság ellenére is megmarad a szeretetben nevelt gyermek érzelmi közelsége az anyához. Mert az anya, a jó anya életük végéig ott él a szívükben.

0: Kedves anyukák és kedves leendő anyukák, ne feledkezzenek meg arról, hogy önök munkatársai a Teremtő Istennek és sorstársai Máriának. Kedves apukák, kedves leendő apukák, önök pedig legyenek segítői, megértői, támogatói, és nem épp ilyenkor cserbenhagyói, hanem igaz hűtársai feleségüknek ebben a szent küldetésben. Mert ha önök, uraim, udvariasak, akkor önök csak Évát látják a nőben, de ha lovagiasak, akkor Máriát is. És ha önök, kedves szülők és gyermekek, a szent család példája szerint próbálják élni családi életüket, akkor hiszem és meggyőződésem, hogy megelégedett, boldog lesz az életük, és áldás lesz a családjukon.
1: Sok felelőssége van mindkettőjüknek a gyermek nevelésében, hogy valóban jó szülei legyenek a gyermeküknek. Itt figyelmeztetést is, doktornő, arra, hogy az anya ne csak a megszületendő gyermekére, hanem a házastársára is gondoljon. Kialakulhat egyfajta gyerekkultusz a családban. Főleg az anya szemszögéből jellemző ez.
0: Így van, az anyukák az elfogultabbak, az anyukák vannak többet a gyerekkel, de nem tudja a gyermek nélkülözni az apukat. Az egyik a szívével, a másik az rációjával, illetve a kettő együtt tudja nevelni jól a gyermeket. Sajnos azért van ennyi magatartászavaros, azért van ennyi dízes, azért van ennyi figyelemzavaros, és nem akarom sorolni, mennyi gyermek, mert ezek nem szervi eredetűek, családból származó tünetek a gyerkőcöknél. Én azt szoktam mondani, nem még több nevelési tanácsadó, nem még több családsegítő központ, hanem még több szeretet alapú, normális családra lenne szükség, mert akkor a gyermekpszichiáterek nagy része munkanélkülévé válhat.
2: A lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják. Dr. Gőg Edit neurológus pszichiáter főorvos az anyaság méltóságáról beszél.
0: De a szülő nagyon sokszor kompenzál. Nagyon örül a gyereknek, és azt hiszi, hogy azzal szereti, ha ő mindig mindent megad, vagy mindig mindent megenged neki. Van, amikor a szülők rivalizálnak. Én többet engedek meg, mint az apja, hogy engem szeressen, főleg egy kéknél. Az apja, én többet adok meg neki, hogy engem szeressen. Kialakul egy harc a gyermek szeretetéért, de ez egy nagyon torz harc lesz, és a gyerek, az ártatlan gyermek fogja meginni a levét. Agyon kényeztetik a gyermeket, van 264 autója, vagy 423 babája, már nem tud minek örülni, mert már minden óhaja, még ki sem gondolta, már teljesült. Vegyük tudomásul, nagy felelősség egy ember palánta nevelése, de azt is vegyük tudomásul, hogy a gyermek vendég a háznál, ahogy egy rádióműsor címe is mondja, senki nem magának szüli a gyermekét. Szeretni, terelni, az ő egyéni adottságait figyelembe véve józanul kell szeretni a gyermeket. Nagyon nehéz megtalálni a mértéket, a középutat, az arany középutat, úgyhogy a mai világban tudjon beilleszkedni, de ne legyen balek, legyen becsületes, legyen tisztességes, ne lógjon ki a sorból, de az ő egyéni adottságait is vegyük figyelembe. Ehhez az anyai szív túl sokat enged, az apai ráció túl szigorú lehet, ezt a kettőt kell tudni reálisan ötvözni. A szív és az ész, ahogy a operett mondja, együtt mindenre kész. Gicsesen hangzik, de együtt a gyermekért ezt harmóniába kell tudni hozni. Ne csak a szívükkel és eszükkel, és ami még fontosabb, jó példával neveljük a gyermeket. Időnként kell nemet is mondani. Nem, kisfiam, ezt nem lehet. Kislányom, ez nem méltó hozzád, ezt nem engedem. Eddig, nem tovább. A határokat ki kell szabni, a rendet gyermekkorban kell megtanulni. A majom szeretettel csak elkényeztetik a gyereket, ártanak neki, és figyeljék meg, egy elkényeztetett gyermek soha nem fogja elkényeztetni majd szüleit későbbiekben. Nagyon gyakori ellentmondás az apa-anya nevelése, az a gyerek személyiségén, viselkedésén vissza fog köszönni. Amikor meg felnőtt lesz, vigyázat, kedves szülők, a gyermek bevasalja a szülőn, Miért nem engedtétek? Miért engedtétek, hogy akkor ne csináljam meg a nyelvvizsgát? Miért nem álltatok a sarkatokra jobban? Mert én olyan kis lökött voltam a kis tizenévemmel. Miért engedtétek meg? Nem boldogultam, látjátok? Nem lett belőlem semmi. Nem egy ilyen emberrel találkozok. Tehát nem az a szeretet, hogy mindent megengedek a gyerkőcnek. Igen, a nemetmondás is lehet szeretet. Tanulja meg értékelni az időt, tanulja meg értékelni a pénzt, tanulja meg értékelni a rendet és a felelősséget. És ehhez kell az anya, kell az apa. Mert az anyák szeretik a gyermeket, az apák szeretik, és erősebbé teszik. Férfias oldalokat is megtanítják használni. Hangsúlyozom, könnyebb elmondani, jól szeretni, nagyon nehéz. És ha még lehet erről beszélni, a gyermekről van szó, de ez a gyerek fel fog nőni, aztán elkerül iskola, egyetem, vagy az ország más részére. Nagyon kérem, szeressék, de ne birtokolják a gyermeket. Ne nehezkedjünk rá két könyökkel a gyermekre. Hangsúlyoztam, nem magunknak szüljük a gyermeket. Ha ránehezedik a szülő nagyon, a gyerek belefullad ebbe az idézőjeles szeretetbe, mert ez már nem szeretet, ez birtoklás, és bocsássanak meg, önzés. És akkor ne csodálkozzanak, ha a gyerek azt mondja, köszönöm, nem kérek a szülőből, mert teher lesz neki számára ez a nagy két könyökkel való rá tehénkedés. Tudni kell, hogy mikor elég önmagunkból. Tudni kell, hogy mikor kell visszalépjünk. De a gyerek akkor is és mindig érezze, hogy bizalommal mehet haza, bármikor hazamehet örömével, bánatával, mert ott megértést, szeretetet, biztonságot, elfogadást, vagy akár egy tányérlevest, de jó szót mindenképp kap. Mi Isten terve és mi Isten akarata az anyával? Nagyon szép feladata és célja van Istennek az anyával. Semmi más, csak hogy az anya szeretetet tudjon adni. Hogy megtanítsa az övéit, megtanítsa gyermekeit, vagy majd később unokáit a szeretetre. Mert az anya az az ember, aki felöltözteti a napot. Nagyon fontos az ember szeretete. Napfényt, fényt sugárzó szeretete. Fontos a család szeretete. Fontos a gyermeki szeretet. Egybe szeretni egymást. Ez adja az élet szépségét, örömét, boldogságát. De nagyon kérem, mindig maradjon egy rekesz, egy tiszta hely a szívünkben, a jó Istennek is. Mert ha ez a hely üres marad a szívünkben, akkor nagyon rossz dolgok fognak oda beköltözni. Önökön múlik, kedves jó anyukák, kedves jó apukák, hogy béke honol-e az önök életében, avagy háború. Mindig a házaspáron múlik, hogy az önök családja tűzfészek, avagy fészek meleg lesz. Adja Isten áldását, hogy fészek meleg legyen mindenki otthona.
1: Anyának lenni sors feladat, anyának lenni egy életre szóló feladat, hangsúlyozta műsorunk vendége dr. Gőgedit, neurológus, pszichiáter főorvos. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, a hangtechnikus Bix Levente nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő Kékes Jenikő.

A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott a Lélek titkai című sorozat 12. részét hallották. A felvétel 2019-ben készült.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértes Ajai László,
2: Gedő Ágnes
3: és Somogyi Viktória.
4: Műsorunk tartalmából 14. Leo Mary Teresa Baron nővért nevezte ki az evangelizációs dikasztérium titkár helyettesévé. Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A magyar kápolna búcsú miséje. Parolin bíboros. A Szentszék és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Leo pápa október 8-án csütörtökön Mary Teresa Baron nővért, az apostolok királynője missziós nővérek kongregációjának jelenlegi legfőbb elöljáróját nevezte ki az evangelizációs dikasztérium titkár helyettesévé, az első evangelizáció és az új részegyházak szekciójába. A szerzetesnő egyúttal a pápai missziós művek elnöki feladatait is ellátja majd. Mary Teresa Baron nővér 2027. január 4-én lép hivatalba.
0: Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A vatikáni magyar kápolna búcsú miséje. Pontosan 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarorum, a magyar nagyasszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség. Böcskei László nagyváradi püspök mutatta be a szentmisét, és homíliájában arról emlékedett, hogy a magyarok nagyasszonya Krisztushoz vezet, hűségre tanít és testvériségre hív minket. Böcskei László nagyváradi püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett Kocsis Fülöp, a hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitája, és Székely János szombathelyi megyés püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke. Mindhárom főpásztor a Leó pápa által az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás megjelenésének 10. évforduló alkalmából egybehívott találkozó résztvevői, melyre a Szentatya a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit hívta meg. A szentmisen részt vett Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet munkatársaival együtt, érszaki Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója és a Római Magyar Kolónia tagjai. Különösen is megrendítőnek nevezte Böcskei László püspök a magyar nagyasszonya ünnepét Rómában, a Szent Péter Bazilika mélyén, az apostol sírjának közelében, messze otthonaiktól és mégis valamiképp itthon. Magyar szentek, magyar történelem és magyar imádság vesz körül bennünket, ugyanakkor néhány lépésre vagyunk attól a helytől, amely 2000 éve az egyház egyetemességére emlékeztet. Ezért is különösen alkalmas a hely arra, hogy magyarok nagyasszonya ünnepén 3 gondolatot vigyük magunkkal. Mária Krisztushoz vezet, Mária hűségre tanít és Mária testvériségre hív. Az első gondolatot az örömhírvételnek napi evangéliuma erősíti meg. Az angyal üdvözlet középpontja nem Mária, hanem az Úr maga, aki vele van. Mária az egyház példaképe, mert nem önmagára mutat, hanem fiára. Böcskei püspök atya főként a középső témát, Mária hűségre tanít, fejtette ki alaposan, mégpedig tiszteletre méltó Márton Áron püspök tanításán keresztül, akinek idén ünnepi születése 130. évfordulóját. Amikor 1948-ban egyháza és népe fölött egyre sötétebb felhők gyülekeztek, ő arra buzdította híveit, hogy imádkozzanak, ragaszkodjanak hitükhöz és kérjék a boldogságos szűz közbenjárását. Egy nagyon egyszerű, mégis rendkívül mély mondatban fogalmazta meg reménységét. Szűz Mária őrizze meg népünk szent katolikus hitét. A szent életi püspök nem földi jólétet és boldogulást, nem hatalmat vagy politikai sikert kért a szűzanyától. Egyetlen dolgot kér, a nép maradjon hűséges ősei hitéhez. Márton Áron tudta, hogy a nép legnagyobb vesztesége nem az, ha üldöztetésben van része, hanem az, ha elveszíti hitét. Ha már nem tud különbséget tenni igaz és hamis, jó és rossz között. Ha a kereszténységből puszta hagyomány, kulturális emlék vagy ünnepi dísz maradt, hangsúlyozta Böcskei püspök. A magyarok nagyasszonya a hűség asszonya, aki hűséges akkor is, amikor nem érti Isten akaratát, amikor nem látja át az ő útját s terveit. Társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Hűség a házasságban, hűség a hivatásban, hűség a kimondott szóhoz és az igazsághoz akkor is, amikor annak ára van. Népünknek ma elsősorban nem hangos emberekre van szüksége, nem olyanokra, akik mindig meg tudják mondani, ki a hibás. Népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége, imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra és a szolgálatban nagylelkű lelki pásztorokra van szüksége, a lelkismeretük szavára hallgató közéleti emberekre és olyan keresztényekre, akik életükkel hitelesítik azt, amit vallanak. Mert a magyarok nagyasszonya hűségre tanít bennünket. A testvériségre hívó Mária gondolat után Böcskei László püspök homíliáját Márton Áron püspök család felajánló imádságával fejezte be. Siess anyánk oltalmunkra, mert elveszünk. Vedd teljesen birtokodba családunkat, hogy szepültelen szívednek és fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus szentséges szívének szerető otthona legyünk. Ezért mindnyájunkra anyai áldásodat kérjük. Mikor munkába indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket, áldj meg minket, anyánk. Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket, áldj meg minket, anyánk. Amikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől, áldj meg minket, anyánk. Amikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat, áldj meg minket, anyánk. Áldásod legyen rajtunk éjjel-nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben és betegségben, életben és halálban, az egész örökké valóságban. Amen. Parolin bíboros. A Szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország főpátronája nemzeti ünnepén, október 8-án este 7 órakor adott fogadást Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémia épületében, amelynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt. A vendéglátóházigazda Kvek Péter, Magyarország Szentjöki nagykövete köszöntötte az est vendégeit, elsőként Pietro Parolin bíboros államtitkárt, majd a vatikáni Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő 3 magyar főpásztort, Székely János szombathelyi megyés püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, Böcskei László nagyváradi püspököt, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, és Kocsis Fülöp hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitát, valamint a Szentszéki Nagykövetsége képviselőit és minden vendéget. Kvek Péter Szentszéki Nagykövet megnyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt, amelynek kezdetei a francia származású II. Szilveszter pápa által küldött királyi koronában és Szent István királyunk ország felajánlásában öltött testet. A keresztény országépítés feladatába bekapcsolódtak a magyar királyságba érkező első ferences testvérek is. A szentszéki magyar nagykövet köszöntője után a díszvendéget kérte fel beszéde megtartására. Parolin bíboros szeretettel köszöntötte a Magna Domina Hungarorum ünnepén összegyűlteket, amely címmel a magyarok a boldogságos Szűz Máriát nemzetük védőszentjeként, pátronájaként tisztelik. Szent Gellért vértanú püspök legendája szerint a magyarok tiszteletből soha nem ejtették ki Mária nevét, hanem ugyanazzal a megtisztelő címmel szólították, amellyel a királynőt illették. Szent István király halála előtt országát Szűz Máriának ajánlotta fel, mint Magyarország királynőjének, és az egyik leghíresebb nekiszentelt himnusz Magyarországról, mint Szűz Mária virágos kertjéről beszél, amely ő benne találja meg további virágzásának egyetlen reményét. A bíboros államtitkár megköszönte a magyar szentszéki nagykövetnek a szívélyes meghívást erre az évenkénti ünnepségre, amely egyúttal a hagyományos nemzeti fogadás alkalmát is jelenti. Reméli, hogy ez mindig új lehetőségeket kínál a magyar nép Isten anyja iránti hitének és odaadásának megerősítésére, amely a csütörtök reggeli szentmise ünnepése révén is megnyilvánult a vatikáni bazilika altemploma Magna Domina Hungarorum kápolnájában. Ezt a Máriás dimenziót idén Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának megemlékezése kíséri, amire a szentszéki nagykövet úr is utalt a beszédében. Az első ferences szerzetesek még azt hiszi Szent Ferenc életében megérkeztek Magyarországra, ahol befogadták őket, és gyorsan gyökeret is tudtak verni abban az országban, amelynek életére és kultúrájára mély hatást gyakoroltak. A Poverello, Assisi szegénykéje, életének, hitének tanúságtétele és evangéliumi következetessége a békét hirdeti nekünk, hangsúlyozta Parolin bíboros. Bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. Egy lefegyverzett és lefegyverző békére, alázatos és kitartó békére van szükségünk, ahogyan 14. Leó pápa hirdette meg azonnal a megválasztása napján tartott Urbi et Orbi áldás során. Mindannyiunk hivatása, hogy a béke evangéliumának terjesztői legyünk, mert a béke az a legfőbb és nélkülözhetetlen jó, minden ember, minden társadalom töredetten szükségete és vágya, az isteni javak összessége, egy felüldő jövő ajándék, amelynek felépítése pusztán emberi erőfeszítés révén csupán csalfa illúzió lenne. A szentszék tehát nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abban, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban. A mai ünnep alkalmából szívből jövő jó kívánságaim közepette végül szeretném felidézni a szentszék és Magyarország közötti erős köteléket, amely 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Ma megújítjuk a boldogságos Szűz Máriával vetett bizalmunkat, lelkileg megismételve Szent István gesztusát, aki a magyarok nagyasszonyára bízta nemzetét. Kérjük őt, hogy továbbra is óvja és védelmezze a magyar népet, Európát és az egész világot, és segítse nekünk egy testvéri, békés és harmonikus emberi közösséget építeni, egy olyan közösséget, amely valóban a szeretet közössége, a szeretet civilizációja, ahogyan azt a pápák 6. Pál óta gyakran nevezték. Zárta ünnepi beszédét Pietro Parolin bíboros államtitkár a Római Magyar Akadémia épületében. Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Andrej Danko ma adja át Robert Ficónak a Filip Kuffo környezetvédelmi miniszteri kinevezésére vonatkozó javaslatot. Budapest előrelépésre számít a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak ügyében. A hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. A tisztító tűz ügyvádlottjainak védői kifogásolták Ondrej Repa ügyész részvételét a tárgyaláson. Marek Para ügyvéd arra hívta fel a figyelmet, hogy Repát tanúként is javasolják meghallgatni, miközben a nyomozás idején elfogultsági kifogást nyújtottak be ellene. Erről azonban nem született döntés. Peter Pullman, a tanács elnöke szerint a felvetett körülmények egyelőre nem indokolják Repa tanúkénti beidézését. Az ügyész a tárgyaláson a vádat képviseli, miután Ján Sántát, aki eredetileg segítette volna a vádat, tanúként hallgatják meg. Délután titkosított dokumentumokat tárgyalnak, ezért kizárják a nyilvánosságot. Andrej Danko, a szlovák nemzeti párt elnöke ma adja át Robert Fico miniszterelnöknek a Filip Kuffo környezetvédelmi miniszteri kinevezésére vonatkozó javaslatot. Danko szerint a kormányfő ezt követően továbbítja a jelölést az államfői hivatalnak. Peter Pellegrini köztársasági elnök korábban többször is jelezte, hogy fenntartásai lehetnek Kuffo kinevezésével kapcsolatban. Danko kijelentette, a párt továbbra is őt tartja az egyetlen lehetséges jelöltnek, a végső döntést pedig az államfő hozza meg. A magyar kormány arra számít, hogy az ukrán parlament a mai napon elfogadja a magyar nyelvű oktatást és a kisebbségi iskolák jogi védelmét biztosító törvényjavaslatot. Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban közölte, Budapest egyelőre Kijev tájékoztatására vár. A jogszabály elfogadása fontos lépés lehet Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásainak előmozdításában. A magyar kormány ugyanakkor nem csak a törvény elfogadását, hanem annak gyakorlati végrehajtását is ellenőrizi. Kívánja a kárpátaljai magyar szervezetek bevonásával. Ha az ukrán parlament jóvá hagyja a jogszabályt, már kedden megnyílhat az út az újabb uniós tárgyalási fejezetek megnyitása előtt, ehhez azonban továbbra is valamennyi tagállam egyetértése szükséges. Fejes Pétert jelölte legfőbb ügyésznek Baka András, miután az országgyűlés szeptember végén elutasította első jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Fejes közel 40 évet töltött az ügyészi pályán, dolgozott fellebbviteli ügyészként, Vas megyei főügyészként és főügyész helyettesként is. Jogi szakvizsgája mellett doktori fokozattal rendelkezik, és egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Tavaly decemberben vonult nyugdíjba. Baka szerint az ügyészség szakmai és társadalmi tekintélyének helyreállításához tapasztalt, független vezetőre van szükség. A kinevezésről ismét a parlament dönt, a megválasztásához kétharmados többség szükséges. Oroszország egyelőre nem erősítette meg, hogy megállapodott Ukrajnával az energetikai infrastruktúra elleni támadások feltfüggesztéséről. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője ma azt mondta, a tárgyalások folytatódnak, és Moszkva akkor nyilatkozik, ha lesz érdemi közölnivalója. Donald Trump amerikai elnök vasárnap azt állította, hogy mindkét fél beleegyezett az energetikai tűzszünetbe. Peszkov egyúttal elutasítóan beszélt Kijev javaslatáról is, amely 60 napra szóló teljes tűzszünetet irányoz elő az ukrajnai elnök választás megszervezése érdekében. A Kreml szóvivője szerint Oroszország nem egyszerű tűzszünetet, hanem tartós békét akar. Ukrajnában a hadi állapot idején a választások megtartását a törvény tiltja.
0: Időjárás.
1: Derült vagy részben felhős ma az ég. Helyenként átmenetileg még megnövekedhet a felhőzet, és gyenge csapadék is előfordulhat. A hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a légmozgás mérsékelt, majd fokozatosan még megélénkülhet az északnyugati északi szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a D2-es autópályán a Lanfranconi híd után a Szitjina alagút irányába egy furgon és egy kamion ütközött. A bal sáv járható. Magyarország felől már a D4-es autópálya csomópontjánál is torlódik a forgalom. A késés eléri az 1 órát. Az Inheba felől a D1-es autópályáról érkezőknek körülbelül 30 perces vesztegeléssel kell számolniuk. Komárom és Ógyalla között a 64-es úton Gyula-Major közelében két személy autó ütközött. A forgalmat rendőrök irányítják. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Pátria Rádió. Tőkete Rebes. FM 106,7.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben megismétlünk egy beszélgetést, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el. A mikrofonnál Récsei Noémi. Mit jelent ma idősnek lenni? Vajon ugyanazt jelenti-e egy adott egyénnek, egy családnak, vagy éppen az egész társadalomnak? Az öregedés egyszerre biológiai folyamat, személyes tapasztalat és kulturális kérdés is. Mást jelenthet egy olyan közegben, ahol az életkorhoz bölcsesség és tekintély társul, és egészen mást jelenthet és jelölhet ott, ahol a fiatalság szinte kizárólagos értéknek számít. Október az idősek iránti tisztelet hónapja, éppen ezért most annak járunk utána vendégemmel és beszélgető partneremmel, dr. Tóth Taréva genetikussal, kutatóval, biológussal, hogy hogyan változik az életkorhoz való viszonyunk, mit kezdhetünk egyéni szinten az öregedéssel, és mit árulnak el ezek az információk rólunk. Ahogy már említettem, dr. Tóth Tarévát kérdezem.
2: Az öregedésről hajlamosak vagyunk olyan elképzeléseket alkotni, hogy az kifejezetten a hanyatlással függ össze, hogy ilyenkor leépülünk, ami valamilyen szinten igaz, biológiai értelemben egész életünkön áttartó folyamatot jelöl az öregedés, de minden egyes szervünk, sejtünk nem azonos gyorsasággal öregszik vagy változik, tehát a sejtciklusok nem egyformán mennek végbe. Ezért nem lehet azt mondani, hogy itt van két ugyanolyan naptári korú ember, és őnekik a biológiai állapotuk is teljesen identikus. Tehát még az ikreknél is, az egypetélyű ikreknél is lehet különbség. Általában mindig arról beszélünk, hogy magában az öregkorban hogyan tudunk fiatalok maradni, pedig nagyon fontos lenne inkább arról beszélni, hogy preventíven hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy 65 éves kor felett, ugye, amit már öregkornak titulálunk, hogyan tudjuk az anyagcserénket, az izmainkat, a szerveinket fitten tartani, fiatalon tartani. Ha azt vesszük, hogy öregedés, akkor biológiai szempontból csökken a szervezetnek az alkalmazkodó és a regenerációs képessége. Nem annyira ellenálló a fertőzésekkel szemben, a sérülésekkel szemben, sokkal rosszabban viselheti a szervezet a stresszes időszakokat, a kialvatlanságot, ezt ugye már a középkorúak is érzékelik, hogy egy átvirasztott éjszakát sokkal nehezebben tudunk kiheverni, mint fiatalabb korunkban. Az is igaz, hogy ha a genetikát is figyeljük, hogy a sejtek különböző változásokat vagy hibás sejtosztódásokat halmozhatnak fel, nőhet a DNS károsodások száma, és ugye biztosan hallottak már arról, hogy rövidülhetnek a kromoszómák végei, az úgynevezett telomerek, tehát amik védik ezeket a kromoszómákat, és ezáltal sokkal nagyobb a valószínűsége annak is, hogy megváltozik a sejteknek a működése, ezáltal öregednek a sejtjeink. És egyre kevesebb sejt fog újra termelődni, tehát új fiatal sejt. Tehát az osztódásra is hatással van az öregedés, és különböző gyulladáskeltő anyagok is termelődhetnek. A jelenlegi tudományos modell az különböző biológiai, fiziológiai állapotokat ír le, hogy hogyan történik az öregedés, tehát van egy genetikai háttere, és a genetikai állomány instabillá válik, ahogy előbb mondtam, a telomerek rövidülnek, de vannak különböző epigenetikai változások is, erről már egyre több szó esik a tudományos térben. Mi is az az epigenetika? Ugye ezek a külső tényezők, amelyek hatnak a genetikai állományunkra. Tehát ezeket általában ikerkutatásokkal kutatják, figyelik azt, hogy az identikus egypetélyű ikreknél például a különböző környezeti hatások milyen változásokat idéznek elő. De ide ezekhez a tudományos modellekhez, az öregedés modelljeihez tartozik a mitokondriumoknak is a működésének a zavara. Az, hogy elfodnak az ősejtjeink, tehát hogy kimerül az ősejt tartalékunk, az, hogy különböző gyulladások alakulnak ki a szervezetben, és nem utolsó sorban nagyon fontos és egyre kutatottabb téma a bélflóra egyensúlyának a felborulása is. Ezek mind összefüggésben vannak. Tehát ezek a folyamatok, ezek egymásra hatnak, és egy ilyen körforgást alakítanak ki a szervezetünkben. Ugye tudjuk azt, hogy ha a biológiai szerveink romlását nézzük, akkor különböző hallás, károsodások alakulnak ki a korral, látásromlás, ízületi problémák, ugye egyre magasabb a cukorbetegség előfordulásának az esélye, különböző szív- és érrendszeri panaszok alakulhatnak ki, de nagyon fontos a mentális egészségnek is a megtartása, tehát, hogy elkerüljük a depressziót, a demenciót, és különböző kóros mentális állapotokat. Csak hogy egy pár statisztikát kiemeljek, a népesség 22%-a, ez egy 2025-ös adat, 65 év feletti, és Szlovákiában ez az arány 19%-ot tesz ki. Amit még az öregedéshez hozzáfűznék, hogy miért is nagyon fontos az, hogy az öregedést már a prevenció szintjén megakadályozzuk, vagy nem is megakadályozzuk, hanem inkább késleltessük, az, hogy van egy olyan szerepe a szervezetünknek, hogy az izomtömeg fogja meghatározni azt, hogy mennyire aktívak és vitálisak vagyunk. Általában ez az izomtömeg 30 éves korunk körül éri el a maximumot, ezt követően, ha nem terheljük rendszeresen, vagy nincs kitéve különböző stimulusoknak, tehát mozgásnak, sportnak, sétának, egyszerű fizikai munkának, akár takarítás, vagy különböző háztartási munkák, akkor általában ez az izomtömeg, ez csökken. És ez körülbelül évtizedenként 3-8% csökkenést érhet el, tehát 60-70 éves kor után ez a folyamat évente 1% is lehet. És ugye ez egyenes arányú folyamat azzal, hogy csökken aztán az anyagcserének az effektivitása, és csökken az egész szervezet teljesítő képessége. Amit még itt érdekességképp megjegyeznék, hogy számomra biológiailag nagyon érdekes az a felfedezés, hogy régebben, akár a 70-es, 80-as években egy 40 éves férfi teljesen másképp nézett ki, mint manapság egy 40 éves férfi. Most kifejezetten a férfiakra éleztem ki a dolgot, nem hogy a hölgyek rosszul fogják érezni magukat. Tehát, hogy teljesen megváltozott az a környezeti hatás is, ami volt a 70-es, 80-as években, de akár még korábban is, amikor nagyon sokat nem tudtunk még arról, hogy milyen káros hatásai lehetnek akár az UV-sugárzásnak, hogy a dohányzásnak milyen bizonyítottan bőrkárosító és más szerveink károsító hatása van, tehát hogy látható öregedési jeleket okoz. De ugyanúgy más kor volt, más divat, más volt a frizura divat, más volt a bajusz, a ruhák, tehát divat meghatározó volt, és ez is okozhatja azt, hogy akkor idősebbeknek néztek ki a ma nagyon fiatalos 40-esek. Nem teljesen a biológiáról szól az, hogy ki hány évesnek látszik. Figyelembe kellene venni azt is, hogy az adott korszakban milyen környezeti hatások érik az egyént, milyen társadalmi szerepeknek kell megfelelni, tehát az sem mindegy, hogy, és erre nagyon érdekes példa az, hogy vannak 40-es barátnőim, akik már nagyszülők, és vannak olyanok, akik most váltak édesanyává. Tehát teljesen más életmódot élünk, teljesen kitolódik a szülésnek az időszaka, és ezáltal a szervezetnek az idősödése, öregedése is késleltetve van, tehát olyan folyamatok játszódnak le a szervezetünkben később, amik máskor, más korszakokban, időszakokban sokkal korábban történtek meg. És azt is tudatosítanunk kell, hogy az öregedés nem egyetlen szervet befolyásol, vagy egyetlen szervet érint, hanem az egész szervezetnek a regenerációs képességét fejezi ki.
1: Beszélgetésünk ezen pontján arra volnék kíváncsi, hogy van-e összefüggés az öregedés és a genetika között, és még mindig dr. Tóth Taréva, genetikus, biológus, kutató válaszol.
2: Az előbbi válasznál már említettem a genetikát, ugye volt szó a telomérekről. Azt hiszem nagyon fontos kiemelni, hogy a genetika egy bizonyos hajlamot ad. Bizonyos erősségeket emel ki, és bizonyos gyengébb tulajdonságokat fog, vagy ilyen sérülékenységet fog örökíteni. És hát a legjobb módja annak, hogy az öregedés és a genetika kapcsolatát vizsgáljuk, azok a klasszikus ikervizsgálatok, ahol megfelelő és azonos a genetikai állomány, ám a külső hatások miatt maga az a fenotípus, ahogy kinéznek a szervezetek, vagy ahogy alakul a szervezetnek a fejlődése, öregedése, vagy különböző betegségeknek a kialakulása, az teljes mértékben aztán már a környezeti tényezőknek köszönhető. Tehát a statisztika azt mondja, hogy 20-30% az, ami az öregedés témájában a genetikai tényezőkhöz kapcsolódik. Például volt olyan dán ikervizsgálat, ami férfiaknál 26, nőknél pedig 23%-os tényezőt mutatott az öröklődés során. De ez csak egy populációs statisztika, ugye az nem jelenti azt, hogy ezek a statisztikai adatok, ezek minden konkrét emberre azonosak lesznek, de az egy mérvadó lehet, hogyha magunk is tudatosítjuk, hogy a biológiai korunk, az csak, hogy 20%-ban a génjeink okozzák, a többi pedig kizárólag a mi döntéseinken múlik, hogy mi milyen életmódbeli döntéseket hozunk. Ide tartozik az is, hogy milyen lakókörnyezetben élünk, milyen munkakörnyezetben dolgozunk, milyen a levegő minőség ott, ahol élünk. Tehát teljesen más hatások érnek valakit, aki egy nagyvárosban él, és mást, aki kint vidéken. Milyen az anyagi helyzetünk, tehát mit tudunk megengedni magunknak, akár a táplálkozás, akár a táplálék kiegészítők terén. Milyen az egészségügyi ellátás abban az országban, abban a városban, abban a régióban, milyen fertőzésekkel találkozunk az életünk során, akár már gyerekkortól, milyen balesetek érnek minket, és az is, hogyha például véletlenszerű események történnek, tehát hogy valakinek például olyan az életmódja, hogy rengeteget utazik, más kultúrákat is meglátogat, kipróbál, figyel, megtapasztal, és ezáltal ő akár más betegségek hordozója is lehet. A gének viszont befolyásolják azt, hogy milyen lesz például később a koleszterin anyagcserénk, milyen gyulladásos folyamatok alakulhatnak ki a szervezetünkben, mennyire hatékonyan javítja ki a saját szervezetünk a DNS láncunkban az esetleges hibákat, ugyanis minden sejtosztódás során történnek hibák. De van annyira intelligens a szervezetünk, hogy ezeket a hibákat ki tudja javítani, és az egy adottság, egy genetikai adottság, hogy ezek a javító mechanizmusok milyen effektívek. Az, hogy egy hajlam, tehát van, ami benne van a génjeinkben, hogy milyen betegségekre vagyunk hajlamosak, de az, hogy egy hajlam megjelenik-e betegségként, az attól is függ, hogy amit előbb említettem, milyen a környezetünk, hogyan táplálkozunk. Voltak olyan ikerkutatások, ahol azt figyelték, hogy az ikerpároknak az egyik tagja az például vegán étrendet folytatott, a másik pedig mindenevő volt, és hogy hosszú távon ennek a szervezet sportre milyen hatása van. De attól is függ, hogy milyen sporttevékenységet folytatunk, hogy mennyire intenzív az a sporttevékenység, milyenek az alvási szokásaink, és itt kitérnék arra, hogy az alvástól nagyon sok minden függ. Tehát, hogyha a szervezetnek időt adunk arra, hogy regenerálódjon, akkor az öregedési folyamat is sokkal lassabb lesz. Attól is függ, hogy dohányzunk-e, mennyi alkoholt fogyasztunk, milyen stresszes életet élünk, vagy milyen stresszes munkánk van. És itt fontos az a fogalom, amit már az előbb is említettem, maga az epigenetika. Tudatosítanunk kell azt, hogy a genetika ad nekünk egy bizonyos genetikai hátteret az öregedéshez, de mi magunk fogjuk azokat a fejezeteket megírni abban a könyvben, amiben

0: Folytatjuk is imént megkezdett beszélgetésünket dr. Tóth Taréva biológussal, kutatóval. Beszélgetésünk ezen pontján arra voltam kíváncsi, hogy szerinte mi a legnehezebb, illetve mi lehet a legnehezebb az időskorban. Ahogy már említettem, Tóth Tarévát hallják.
1: Ez egy nagyon érdekes válasz, mert biológiai szempontból a legnehezebb valószínűleg a betegségeknek az előfordulása, és az, hogy a szervezet képtelen aztán már bizonyos funkciókat ellátni, amit azelőtt gyerekjáték volt ellátnia, tehát nagyon egyszerűen meg tudott felelni ezeknek az elvárásoknak. Tehát amikor már egy idős ember nehezen tud közlekedni, nem tud egyedül bevásárolni, főzni, nehezére esik a tisztálkodás, vagy olyan tevékenységek végzése, amely korábban teljesen természetes volt, itt szokott mentálisan egy kicsit az időskor problémákat okozni, és aztán ez a mentális leépülés további betegségekhez vezethet, mert félnek aztán az idősek emberek közé menni, esetleg, hogyha már volt valamilyen baleset, vagy komolyabb betegség, akkor félnek, hogy újra elő fog fordulni, és sokszor depresszióhoz, szorongáshoz vezethet, ami aztán más komolyabb betegségeket is előhozhat. Ugye tudjuk azt, hogy nagyon sok betegség hátterében mentális problémák is állhatnak, és hát ezért nagyon fontos, hogy az időskorban foglalkozzunk azzal, hogy vitálisak és vittek maradjunk, tehát magunkat sem szabad elhagyni. Tehát

0: Ez egy olyan paradoxon, hogyha valaki fél az eleséstől, akkor kevesebbet fog mozogni. Ezáltal tovább gyengülnek az izmai, még bizonytalanabbá válik a mozgás, és ez egy ördögi körré alakul ki. A másik nagy nehézség az időskorban a veszteségeknek a halmozódása. Tehát amikor elveszítjük a társunkat, elveszítjük a családtagjainkat, a barátainkat, maga a munka képesség, vagy a munkavégzés képességének az elvesztése, tehát amikor nyugdíjba vonulunk, vagy korábbi szerepeinkről kell lemondanunk, és hát amit már említettem, hogy a hallás vagy látásromlás megnehezíti azt is, hogy a kapcsolattartást fönntartsák.
1: Van-e valamilyen számadatod, amivel tudnál szolgálni beszélgetésünk ezen pontján, ami az időseket illeti, akár a magányosságot nézve, akár az egészségtudatosságot nézve?
0: A WHO becslése szerint körülbelül 11-12% az idős embereknek magányos. A 70 év fölöttiek között ez az arány 15%, és ők már különböző mentális zavarokkal és találkozhatnak, illetve ami a WHO szerint még egy nagyon-nagyon fontos adat volt, hogy a 70 év fölöttiek között minden hatodik idős ember valamilyen bántalmazást már megtapasztalt, ez lehet lelki, fizikai vagy anyagi formában is, tehát valójában ők kiszolgáltatottak a szociális rendszernek, kiszolgáltatottak egyáltalán a társadalomnak. Ugyanakkor nem kell, hogy mindig így legyen, és nem kell, hogy magányosnak érezzük magunkat, mert nagyon sok idős ember, és azok is, akikkel én az utóbbi időszakban foglalkozom, nagyon pozitívan tapasztalom, hogy aktívak, nyelvet tanulnak, dolgoznak, segítik a családjukat, tehát vigyáznak a gyerekekre, próbálnak a háztartásban, a kertben is segíteni, és ezáltal támogatják a közösséget is. És ezáltal én úgy érzem, hogy az életminőséget nem csak a biológiai életkor fogja meghatározni, hanem az is, hogy hol lakik az a bizonyos idős ember, milyen az anyagi helyzete, milyen társas kapcsolatai vannak, akár baráti kapcsolatok, szomszédi kapcsolatok, családi kapcsolatok, és hogy milyen szolgáltatások vannak a közelében, mert azt veszem észre, hogy akinek jó lehetőségek adatnak meg, és a közelében van rá lehetőség, hogy nyelvet tanuljon, hogy mozogjon, hogy közösségbe járjon, akkor azok az emberek nagyon-nagyon sokszor fittebbek és a korukat meghazudtoló módon nagyon-nagyon aktívak. Tehát erre hívnám fel inkább a társadalomban a szerepét az időskornak, hogy igenis fontos az, hogy bevonjuk őket a közösségi életbe, a családi életbe, és hogy ők maguk se hagyják el magukat, hanem próbáljanak nagyon jó példaként lenni akár a többi időstársnak is, és megmutatni azt, hogy igenis lehet még ebben a korban is, még időskorban is nagyon aktív életet élni.
1: Szóljunk kérlek néhány szót az időskor és annak társadalmi megítéléséről is. Miképp ítéljük meg az időskort, illetve az idősekkel járó nehézségeket társadalmi szinten? Mit mond ezzel kapcsolatban hallgatóinknak dr. Tóth Taréva, genetikus, kutató, biológus?
0: Úgy gondolom, hogy a társadalom gyakran két szélsőséges területben gondolkodik, mert az egyik szinten az idős ember törékeny, beteg, segítségre szorul, és van egy elvárás a mai társadalomban, hogy mindenki legyen fiatalos, legyen aktív, legyen fit, mintha az öregedés az valami tabu téma lenne, vagy valami olyan, amit szégyelnünk kellene, tehát megjelennek az első ráncok az arcunkon, az első őszhajszálak, és rögtön próbáljuk valamilyen szépészeti eljárással eltakarni, mert negatívumként éljük meg az öregedést. De mindkét megközelítés leegyszerűsíthető. Konkrétan úgy gondolom, hogy ami nagyon menő, hogy így fogalmazzak a mai világban, az a longevity kifejezés. Lehet, hogy többen hallották már ezt a szót. Jelentése az, hogy hosszú élet, vagy hosszú élettartam. És Ez egy tudományos szemlélet, és azt vallja, hogy ugye minél tovább éljünk, minél jobban kitoljuk az átlag életkort, de nem csak úgy, hogy sok évet éljünk meg, hanem hogy azokat az éveket egy nagyon jó testi és szellemi állapotban töltsük el. Ezért tudunk különbséget tenni az élettartam és az egészségben eltöltött élettartam között, és szerintem a mai társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy ezt a longevity-t próbáljuk megélni, és ehhez én egy nagyon jó könyvet tudnék kapcsolni, amit én személy szerint nagyon szeretek, és amit szerintem mindenkinek el kellene olvasni, mert nagyon jól érthető tényeket sorol fel. Ez a könyv Lakatos Péter könyve, Kortalanul című könyve, ami nagyon közérthetően vezeti végig az olvasót az öregedéshez kapcsolódó biológiai, kémiai és biokémiai folyamatokhoz. Az elméleti részt pedig a későbbi fejezetekben gyakorlati lehetőségekkel kapcsolja össze, hogy hogyan mozogjunk, hogyan növeljük az erőnlétünket, hogyan táplálkozzunk, milyen fontos a megfelelő légzés, az alvási ritmusnak a kialakítása, mennyire fontos a regeneráció, és hogy milyen módszerei vannak a regenerációnak, és hogy milyen mindennapi szokásokkal tudjuk meghosszabbítani az életünket, és betegség nélkül meghosszabbítani az életünket. Azt tudatosítani kell, hogy nincs egy olyan módszer, ami mindenkire univerzális lenne. Azt is tudni kell, hogy az öregedés egy visszafordíthatatlan folyamat. Tehát szoktam mondani a diákjaimnak, hogy például a magas vérnyomásnak milyen rizikófaktorai vannak, és hogy mi az, amit tudunk befolyásolni, és mi az, amit nem. És két dolgot nem tudunk befolyásolni, az egyik a genetikai hajlam, a másik pedig az idő. Tehát az időt nem tudjuk visszafelé fordítani, az öregedés csak egyetlen irányban halad. De viszont megérteni az öregedésnek a folyamatát és annak az ütemét, főként úgy, hogy megértjük azt, hogy az egyes szerveink hogyan működnek, és hogyan tudjuk ezt a működést befolyásolni, na ez a longevity célja, és ezzel tudjuk a társadalomnak is a legnagyobb pozitív hozadékot adni.
1: És ha már a visszafordíthatatlan folyamatokról is szóltál néhány szót, fejtsük ki egy kicsit bővebben is ezt a témát. Van-e olyan folyamat az öregedésben és a biológiának ezen folyamataiban, amely valamelyest visszafordítható? Mit mond ezzel kapcsolatban a kutató, a biológus, aki nem mellesleg genetikus is?
0: Ahogy az előbb is említettem, az öregedés folyamatát nem tudjuk visszafordítani. Nincs olyan tudományosan igazolt tabletta, vagy étrendkiegészítő, nincsenek olyan természetes gyógymódok, vagy módszerek, amelyek megfiatalítanának. Sőt, azt mondom, hogy nincsenek olyan kozmetikai eljárások sem, amelyek a szerveinket meg tudnák fiatalítani. Az, hogy a ráncainkat, vagy az őszhajszálainkat eltüntetjük, azzal még a szerveink nem fiatalodnak meg. Ugyanakkor számos olyan módszer létezik, amelyek a funkciót javítják, vagy lassítják az öregedés folyamatát. Ilyen lehet az, hogy mozgást iktatunk be, akár napi sétát, kutyasétáltatás, a boltba való elsétálás, a biciklizés, a kerti munka, tehát apró olyan kis mozgás is számít, amit a mindennapi tevékenységeink során végzünk el. A mozgás az egyetlen olyan módszer, ami olyan pozitívan hat a szervezetre, hogy akár egy gyógykészítménnyel is felér. Ugyanis növeli az izomtömeget, vagy segít legalábbis megőrizni azt az izomtömeget, amit kialakítottunk fiatalkorunkban. Ezáltal az izomerőt is megőrzi, az izületeknek a mozgástartományát, és az egyensúlyunk és a koordinációnk is sokkal fejlettebb lesz. Javítja a keringést, az inzulin érzékenységet, tehát már a cukorbetegséget is tudjuk ezáltal szabályozni, illetve az agy mentális funkcióira, tehát az agy egészségére is kedvezően hat a megnövekedett vérkeringés. Az egy tévhit, amit többször hallunk, hogy kímélni kell az ízületeket, ugyanis nem mindegy az, hogy milyen terhelést adunk az ízületeknek. A megfelelő mozgástartomány és a megfelelő módja a mozgásnak, az általában mindig segíti az ízületeknek a mozgását és a szervezetnek az egészségét, tehát amikor inaktívak vagyunk és nem mozgunk, az nem fogja védeni az ízületeket, hanem romlik az ízületi merevség, romlik az ízületnek a munkája. Az izom nem csak mozgás szervrendszer, hanem anyagcsere szerv is, tehát ahogy előbb mondtam, a vércukorszint szabályozásában is részt vesz, hozzájárul ezáltal az anyagcseréhez. Tehát amikor egy bőséges ételt fogyasztunk el, akkor mindig jól esik egy séta a szervezet számára, így sokkal hamarabb tudja az inzulin raktárakat felszabadítani, és a vércukor szintjét szinten tartani. Nagyon fontos ahhoz, hogy tudjuk tartani a megfelelő testsúlyunkat. Tehát a megfelelő izomtömeg az segít abban is, hogy a testsúlya az izomból álljon, és ne pedig zsírból. Ami ajánlott, és ezt a WHO is ajánlja, a 150-300 perc hetente, ami közepes intenzitású ilyen aerob mozgást jelent, valamint legalább heti két alkalommal izomerősítő edzést. Érdemes legalább hetente háromszor egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat is végezni, de ezek az ajánlások, ezek mind egyénekre szabottan aztán teljesen másképp is alakulhatnak ahhoz viszonyítva, hogy milyen a kiindulási egészségi állapot. Amit még hozzáfűznék a témához, az az agy egészségének a megőrzése, ugyanis 2024-es kutatás bizonyítja azt, hogy a demenciás esetek 45%-a késleltethető lett volna, hogyha módosítanak olyan életmódbeli tényezőket, mint a magas vérnyomás, a koleszterin szint kezelése, a dohányzás kerülése, a fizikai aktivitás, hallás és látás problémák kezelése, és maga a társas kapcsolatoknak a elszigeteltségének a csökkentése. Ez nem azt jelenti, hogy az összes demenciás állapot megelőzhető, hanem azt jelenti, hogy az a kockázat, hogy a demencia kialakul, az bizonyos tényezők módosításával elkerülhető vagy csökkenthető. Az idő múlását nem tudjuk megállítani, de én úgy gondolom, és azt tapasztalom az idősek körében is, akikkel foglalkozom, hogy nagyon sokat lehet tenni azért, hogy fiatalkorban milyen életmódot alakítunk ki. Tehát azok az idősek, akik fiatalkorunkban nem kell, hogy profi szinten, de rekreációs szinten sportoltak, mozogtak, túráztak, természetbe jártak, és nagyon nagy baráti kapcsolatrendszert alakítottak ki, ott a testi, szellemi és a társas állapotban is meg tudnak kapaszkodni az idősebb korban, és az életük későbbi szakaszában egy nagyon jó és fit, aktív életet tudnak folytatni.
1: Van-e valamilyen gondolatod, amelyet megosztanál az idősebb korosztállyal így beszélgetésünk végéhez közeledvén?
0: Soha nincs túl késő elkezdeni, tehát bármely életkorban elkezdhetünk mozogni, keressünk fel közösségeket, ahol hasonló korú társakat találunk, és együtt tudunk velük mozogni, meg tudjuk osztani velük a tapasztalatainkat, gondolatainkat, és akár egy olyan szakembert is felkereshetünk, aki lelki támaszt és kapaszkodót tud adni nekünk. Nincs ebben semmi szégyelnivaló, tehát bátran merjünk segítséget kérni, akár szakemberektől, családtagoktól, vagy a barátainktól is.
1: Október az idősek iránti tisztelet hónapja. Az elmúlt percekben dr. Tóth Taréva genetikus, kutató és biológus állt hallgatóink rendelkezésére, akivel egyebek mellett az öregedés biológiájáról, az öregedés genetikai kérdéseiről és egyéb tudományos kérdésekről beszélgettünk.

boldog 10 év adja, puszi, ahogy a fiad adja. A Taj Mahal, a Sacre Coeur, pirosázva a híváskör, zongorázó kismacskák, egy délutáni elalvás, kedvenc lemezed első dala, rajzfilmek, bohóc hala, búcsúzáskor könny és

0: A Jószóval Oktasd következő adásában annak járunk utána, mit fejleszthet a szövegértésen túl az olvasási gyakorlat iskoláinkban. Az az alapkészség, amely a legutóbbi globális mérések szerint jelentős visszaesést mutat. Vendégünk Csatú Anita, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, akinek nemrégiben jelent meg Irodalom és érzelmi intelligencia, az érzelmi intelligencia fejlesztésének elméleti és módszertani lehetőségei irodalom órán című könyve. Gazsik Viktória vagyok, a műsorszerkesztője, várom Önöket kedden, a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.
1: Hogyan kezdődött és mikor ért véget a Komáromi Jókai Színház örökös tagjának, Turner Zsigmondnak a pályája? Erről beszélgetett a 80 éves művésszel 2005-ben egykori kollégánk, Molnár László. Mindkettőjükre haláluk évfordulóján emlékezünk a Szalagtárban. A műsor szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
2: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Martin Dubéci és Matus Utajestok is bírálja Matovicsot a Bicsa incidens miatt. Elfogadták Ukrajnában a magyar nyelvű oktatást biztosító törvényjavaslatot. Este a hőmérséklet 6 és 1 fok közé süllyed. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Martin Dubéci, a Progresszív Szlovákia képviselője szerint Igor Matovics provokálta ki a konfliktust egy idős férfival tartott bicsai kampányrendezvényen. Dubéci úgy véli, az eset jól példázza Matovics politikai stílusát, és szerinte vele kormányzati együttműködésre törekedni eleve kudarcra van ítélve. Az üggyel kapcsolatban Matus Utajestok belügyminiszter bejelentette, módosítanák a rendőrségről szóló törvényt, hogy súlyos vagy ismétlődő szabályszegés esetén meg lehessen vonni a védett személyek állami rendőri védelmét. A miniszter szerint a rendőri biztosítás nem szolgálhat fedezetként a szándékos konfliktusok előidézéséhez. A módosító javaslatot a LASZ képviselői terjesztik elő a parlament aktuális ülés szakaszán. Az ukrán parlament 266 képviselő támogatásával elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály lehetővé teszi, hogy az ukrán mellett az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvét beszélő kisebbségek nyelvét is használják az oktatásban. Az oktatás főnyelve továbbra is az ukrán marad. Azok az iskolák, ahol a diákok több mint fele valamely uniós hivatalos nyelven tanul, nemzetiségi oktatási intézményi státuszt kaphatnak. A törvény elfogadása fontos lépés Ukrajna uniós csatlakozási folyamatában. A magyar kormány jelezte, hogy a jogszabály végrehajtását is ellenőrizni fogja, különös tekintettel a kárpátaljai magyar kisebbség jogaira. Fejes Pétert jelölte legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután a Magyarország gyűlés szeptember végén elutasította első jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Fejes közel 40 évet töltött az ügyészi pályán, dolgozott fellebbviteli ügyészként, Vas megyei főügyészként és főügyész helyettesként is. Jogi szakvizsgája mellett doktori fokozattal rendelkezik és egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Tavaly decemberben vonult nyugdíjba. Baka szerint az ügyészség szakmai és társadalmi tekintélyének helyreállításához tapasztalt, független vezetőre van szükség. A kinevezésről ismét a parlament dönt, a megválasztáshoz kétharmados többség szükséges. Az Axios értesülései szerint a mesterséges intelligencia vezetőfejlesztői zárt körben olyan forgatókönyveket mérlegelnek, amelyek egy súlyos MI-hez köthető incidens után társadalmi és politikai ellenálláshoz vezethetnek. Egy nagyszabású kibertámadás például megbéníthatná a pénzügyi szolgáltatásokat, az internetet vagy akár az áram- és vízellátást is. Egy ilyen esemény tovább növelhetné a technológiával és annak vezetőivel szembeni bizalmatlanságot, és Donald Trump elnököt is bírálatok érhetnék az MI szabályozásának elutasítása miatt. Az Axios szerint több szakértő úgy véli, hogy a következő 6-12 hónapban jelentős incidens történhet. Vlagyimir Putyin orosz elnök kész elrendelni az ukrajnai támadások felfüggesztését a választás napjára, amennyiben Ukrajnában valóban választásokat tartanak, közölte Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője. A nyilatkozat arra reagált, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök vasárnap 60 napos tűzszünetet javasolta a választások lebonyolításának érdekében. Az orosz fél ajánlata egyelőre csak a szavazás napjára vonatkozna.
0: Időjárás.
1: Este főként terült lesz az ég, helyenként megnövekedhet a felhőzet, a hőmérséklet 6 és 1 fok közé süllyed, a völgyekben pedig akár mínusz 3 fok is lehet. Holnap reggel túlnyomóan derült idő várható, északon helyenként köd is kialakulhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a D2-es autópályán a Lanfranconi híd után a Szitjina alagút irányába egy furgon és egy kamion ütközött. A bal sáv járható, Magyarország felől már a D4-es autópálya csomópontjánál is torlódik a forgalom. A késés eléri az 1 órát. Az Inheba felől a D1-es autópályáról érkezőknek körülbelül 30 perces késéssel kell számolniuk. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. és minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
2: Keresi az önnek való álomautót? Az érsekújvári AAA autóban folyamatosan széles, azonnal elvihető autóválasztékkal várjuk. Minden járművünk Car Vertical ellenőrzéssel, 10 napos cserélhetőséggel, akár 0%-os önrésszel és kedvező személyre szabott finanszírozással várja önt. Látogasson el hozzánk Érsekújvárba, a Komáromi útra, és válasszon még ma a legnagyobb kínálatból. Válassza a biztosat! AAA autó.

0: Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben még egy beszélgetést ismétlünk meg, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el első ízben. A mikrofonnál Récsei Noémi. Ki mit olvas rovatunk mai epizódjában Hipik Júlia, olvasás népszerűsítő, a Silent Book Club ötletgazdája és kivitelezője osztja meg velünk legfrissebb és legemlékezetesebb olvasmányélményeit. Íme.
2: Nagyon jó könyveket olvastam el eddig életem során, viszont nem vagyok egy mennyiségi olvasó, tehát inkább minőségi olvasást szeretem. Lassan is olvasok, mivel szeretem megemészteni a gondolatokat és megrágni a mondatokat. Szoktam néha jegyzetelni is, szamárfülezek, illetve posztitezek, szóval az én kezemben a könyvek nincsenek olyan jó kézben. Természetesen, amikor kapok valakitől kölcsönbe könyvet, akkor ezt nem csinálom. A könyvtáram is egyébként elég kicsi, mivel van egy ilyen szabályom, hogyha olvasok valamit, és úgy gondolom, hogy az ismerőseimnek is tetszene, akkor továbbadom azt a könyvet, elajándékozom, és ténylegesen csak azokat tartom meg, amelyek valamilyen szinten betaláltak, és biztos vagyok benne, hogy újra fogom őket lapozgatni. Nem szoktam újra olvasni könyvet, nagyon kevés könyv volt, amit újra a kezembe vettem, de mivel néha ugye jegyzetelek, vagy szamárfülezek, akkor néha-néha újra előveszem, és csak azokat az oldalakat megnézem, amelyeket bejelöltem. Így is kiválasztottam 16 könyvet, szóval nem tudom, hogy hogy fogom őket leírni, de igyekszem, és lehet, hogy néhányat csak felsorolok, és 2-3-ról mondok pár szót. Kezdeném a felsorolással. Nagy olvasmány élményem még mindig, mert még mindig emésztem Proustot és az eltűnt idő nyomában. A Swan részben rengeteget posztiteztem, úgyhogy nagyon sok részt bejelöltem. Azt tetszik benne, hogy megállt tényleg az idő akkor, amikor olvasok. Vontatott nagyon, viszont gyönyörű szép mondatok vannak benne, úgyhogy ha valakinek sok ideje van, akkor Proustot minden kép olvassa, ha nincs, akkor is. Valamiért tavaly bejött a fizika ugye az életembe. Nem mondom, hogy sok könyvet olvastam el azzal kapcsolatosan, mivel ez egy olyan rész, amit még mindig próbálok kisilabizálni, hogy mégis mi az a fizika. De Frank Wilczeknek van egy könyve, az alapelvek, a fizika 10 kulcsa a valósághoz. Ezt mindenképpen ajánlom azoknak, akik barátkoznak a fizikával. Következő könyv, ami gyűjtöm, a kis herceget különböző nyelveken, tehát Antoine de Saint-Exupéry-nek a világhírű meséjét, mesekönyvét. Most itt előttem az Il Piccolo Principe, tehát olasz változatban van meg, de megvan szlovákul, angolul, és azt hiszem, hogy az olasz egyik, nem csak a standard olaszban, de még talán a nápolyi nyelvjárásban is megvan ugyanez a könyv. Ezen kívül Andy Warhol, most felfedeztem azt, hogy Andy Warhol olyan, mint a magyaroknál Nárai Tamás. Nem olvastam tőle könyveket, viszont az interjúit nagyon szeretem, és biztos vagyok benne, hogy a szerintem, vagy az anyám szerint biztos, hogy jó könyv, de Andy Warholnak a stílusa, ahogy a Beauty című könyvében ír, az teljesen erre a Náraira hasonlít, és nagyon jó meglátásai vannak a világról, úgyhogy nagyon szimpatikus számomra. Diplomamunkámat angol, illetve magyar irodalom szakon végeztem, Terry Pratchettből írtam, és a Korongvilágból. Korongvilág az 42 könyvet foglal magában, és az egyik nagy kedvencem a Mort, azért, mert a halálról beszél benne, de viccesen, szóval viccesek a leírások, és a halál, a kaszás, az egy szereplő benne, aki egyébként nagyon humoros karakter, és nagyon ajánlom. Úgyhogy, ha valaki humorosan akar fantasy regényt olvasni, akkor mindenképp olvassa el Terry Pratchettől a Korongvilág sorozatot, vagy csak ajánlom akkor a Vége a mesének, illetve a Mortot. Ha csak ezeket elolvassa valaki, akkor már beszippantja őt a világ. Ha már így a fantasynél tartunk, akkor, és így jön ebből a sci-fi, akkor ajánlanám még Dmitri Glukovszkinak a Metro trilógiáját, ebből is a 2033-at, a Metro 2033-at, a többi nekem annyira nem tetszett, de a 2033-as az beszippantott, azért is, mert olyan könyvet vettem meg, szerintem a többinek is egyébként az előlapján, vagy az első oldalakon ott van a moszkvai metrónak a térképe, és én miközben olvastam a könyvet, félelmetes a könyv, de miközben olvastam a könyvet, közben néztem a metróhálózatot, és azóta is szeretnék eljutni Moszkvába és megnézni a metrót. Ezt is ajánlom. Van egy Dragomán György, a Fehér Király című könyv, amit kiválasztottam. Nekem ez nagyon meghatározó volt, azért is, mert a 80-as évekbeli Erdélyről ír, és a 11 éves kisfiú szemszögéből mutatja be azt a mindennapokat. Ez egy fiktív történet, és igazából a barátságról szólt, tényleg, és arról is, hogy az ő apukáját elvitték munkatáborba, és hogy ezt ő hogy éli meg az anyukájával együtt. Ha már ilyen, kicsit ilyen disztopisztikus világot mutatunk be, akkor mondanám Margaret Atwood a Szolgálólány meséje című könyvét. Erről készült sorozat is, igen, az interneten. Én azt gondolom, hogy először a könyvet olvassák el az hallgatók, és utána nézzék meg a sorozatot. Nem is mondanék semmit a történetről, inkább a saját történetet mondanék. Én Angliában dolgoztam ópérként, és akkor hallottam először erről a sztoriról, és akkor az én, hát sokat foglalkoztam a szüfrazsettekkel, az én nőiességemmel, a nők szavazati jogaival, és ez egy ilyen ellensúlyozása, ez a regény ennek, ugyanis egy olyan világot mutat be, ahol a nőknek gyakorlatilag semmilyen joguk nincs, és a férfiak uralják őket. Szintén ajánlom. Regények közül még, amit itt látok, az a La Stanza Segreta di Anna Frank. Nagyon szeretek más nyelven olvasni, szoktam olaszul és angolul is. Olaszul, bár az olasz nyelv már hiányos, az olasz tudásom, viszont passzívan tényleg nagyon-nagyon szeretek olaszul olvasni, és Sharon Dogárnak ez a regénye, egy ilyen fiktív, szintén fiktív történet, de valós történelmi személyekkel, Anna Frankról és az ő barátjáról, Péterről szól. Egyébként Péter is egy valós személy, aki valószínűleg bujkált Anna Frankékkal, és olyan, mintha az ő naplóját olvasnánk. Eredeti nyelven Annexed a címe, magyarul nincs meg. Az Annexed ugye egy hozzáadás, vagy egy adalék, hogyha lefordítjuk, és sokan támadták egyébként ezt a regényt az miatt, mert nem valós, és úgy gondolták, hogy meggyalázza Anna Franknak az emlékét. Én el tudok vonatkoztatni a valóságtól, el tudok vonatkoztatni a történelmi részétől. Nekem egy nagyon szép szerelmi, fiktív történet. A következő, amit még megemlítenék, az a Nyugaton a helyzet változatlan, Eric Maria Remarque-tól. Szintén van belőle filmadaptáció, én szintén azt ajánlom, hogy inkább először a könyv, és utána a filmadaptáció. A filmadaptáció sokkal durvább, mint a könyv, tehát sokkal durvábban mutatja, láttatja a világháborúnak a szörnyűségeit, és pont ezért tetszett inkább a könyv, mert egy ilyen paradox módon gyönyörű leírások, szépirodalmi leírásokkal, megfogalmazásokkal, párbeszédekkel ellensúlyozza a háborúnak a durvaságát, és inkább a barátságról, a hazafiságról és a testvériségről szól számomra ez a könyv. Aztán, amit még nem említettem, az Daniel Quinnnek egy nagyon nehezen beszerezhető könyve, nem tudom, hogy antikváriumban van-e még, az Izmael, szellemi és lelki kaland. Ez egy gorilla és egy tanárnak a párbeszéde. Párbeszédéről szól. Elég vontatott a könyv, tehát sok kritika éri manapság is az miatt, mert kicsit szájbarágos, de nekem pont ezt tetszik benne, mivel olyan filozófiai kérdést tesz fel, amihez kell ez a szájbarágosság, én azt gondolom, és kell az, hogy jobban ténylegesen megemészszük azokat a mondatokat, amelyek benne vannak. Úgyhogy ezt is kifejezetten ajánlom, hogyha valaki meg tudja szerezni. Talán a regényekből, ahogy nézem itt magam előtt, ennyi. Most mondanék egy kötetet, egy verses kötetet, egy kortárs költőnőtől, Rupi Kaurtól, ő egy indiai költőnő, és Amerikában él, és a Nap és az ő virágai egy gyönyörű szép, én azt gondolom, egy nagyon jó kötet, és nekem pont akkor talált be, amikor szükségem volt rá. Ez kapcsolatokról szól, családi, illetve szerelmi kapcsolatról is, és van benne egy nagyon szép ilyen vers, amit így fel is olvasnék, ez az: engedd el, engedd menni, engedd megtörténni, semmi ezen a világon nem jár neked, és nem is volt a tiéd amúgy sem. Csak te vagy a tiéd. Ez nagyon szép, ez számomra kedvenc volt, és be is jelöltem, szamárfüleztem. És még gyorsan felsorolnék két-három könyvet, mert azt gondolom, hogy azokat is meg kell említeni. Az egyik a James Nestor Lélegzet. Ez nem regény, hanem igazából egy ilyen dokumentarista módon leírja azt, hogy egy ember hogyan küzd a légzéssel és az egészségével, és mi mindent kipróbál ahhoz, hogy egészséges legyen, vagy egészségessé váljon. És itt a légzés technikákról, illetve a világon a jogaoktatók által kifejlesztett légzőgyakorlatokat írja le. Nekem az azért jó, mert jogaoktató is vagyok, tehát ez egy rendkívül jó segédeszköz számomra a jogaoktatáshoz. Marina Abramovicsnak az életéről is van egy ilyen könyvem, rengeteg posztit van benne, ugyanis én nagy rajongója vagyok Marina Abramovics szerb konceptuális művész munkásságának, és azóta már vettem a Marina Abramovics módszertani kártyákat, és szoktam őket alkalmazni. Hát, ha valakit érdekel, akkor mindenképp keressen rá Marina Abramovics, ha valakit érdekel a művészet, akkor ő egy ilyen kikerülhetetlen nagy ágyúja a performance művészetnek. És még amit most aktuálisan olvasok, az újraolvasom Roberto Saviano 000 című könyvét, ami a kokain függőségről, a kokain bizniszről szól, és megdöbbentő adatok vannak benne arról, hogy ki mindenki volt részese, vagy még részese a kokain biznisznek, tehát ez a világon talán a legvirágzóbb biznisz, és amit most kifejezetten olvasok, és amelyel foglalkozok, az pedig a második világháború és az azt követő időszak, Londonja. George Orwellnek van egy könyve, a cím Rádiós jegyzetek, londoni levelek, ő foglalkozott rádiós publicisztikákkal, jegyzeteket írt az akkori londoni irodalmi életről, a mindennapokról és a cenzúráról, illetve a propagandáról, de nem ezért érdekes a könyv, hanem mert olyan megjegyzések is vannak benne, amelyek utólag kerültek bele, és a szerkesztők rávilágítanak bizonyos féligasságokra, amelyeket Orwell írt, valószínűleg a propaganda miatt, az akkori propaganda miatt, illetve bizonyos részek, amelyeket a cenzúra akkor kihúzott, azok is bekerültek ebbe a könyvbe. Úgyhogy nagy vonalakban így ennyi. Ha még felsorolhatnék, ami most nincs előttem, akkor Moskát Anita, Horgonyhely, nagyon ajánlom, Gárdonyi Géza, Egri csillagokat újraolvasni, mert az egy óriási olvasmányélmény. Versek közül Pilinszky minden mennyiségbe, és ha külföldi nézünk, akkor pedig Walt Whitman-t és a szabad verseket. Úgyhogy ez vagyok én, ez az én könyv élményem, amely végigkísér az egész életem során, és úgy gondolom, hogy a könyvek nélkül sokkal, de sokkal unalmasabb lenne ez az élet.
1: Ki mit olvas rovatunk ezen epizódjában Hipik Júlia olvasás népszerűsítő, a Silent Book Club könyvklub ötletgazdája és megvalósítója állt hallgatóink rendelkezésére.

0: Október 8-a a dalszerzők napja, amelyet 2018-ban az Artisjus hívott életre. A téma kapcsán kollégámmal, Puha Józseffel, rádiónk zenei dramaturgiával beszélgetünk. Elsősorban a nap életrehívásáról, és arról, hogy miért van szükség arra, hogy ilyen módon beszélgessünk, elmélkedjünk a témáról. Ahogy már említettem, Puha Józseffel beszélgetünk. Miért érdemes erről a napról külön beszélni, illetve kiemelt figyelmet fordítani neki? Mit gondolsz ezzel kapcsolatban?
1: Szerencsére egyre több olyan nap van a zenei naptárban, ahol a magyar zenét ünnepeljük. Azért mondom azt, hogy szerencsére, mert amíg az ezredforduló környékén, hogyha az ember bekapcsolt egy külföldi, mondjuk egy francia rádióállomást, vagy spanyol rádióállomást, rákeresett az interneten ezekre a rádióállomásokra, akkor azt tapasztalhatta, hogy az elhangzott dalok jelentős része hazai előadóktól, együttesektől származott. Minimum 50%-ban a hazai előadókat, francia előadókat, spanyol előadókat játszottak ezek a rádióállomások, miközben, hogyha az ember hallgatta a magyarországi rádióállomásokat, vagy épp a szlovák rádióállomásokat, akkor azt tapasztalhatta, hogy a dalok jelentős többsége világsztároktól, külföldi előadóktól származik. A jelentős többsége azt jelenti, hogy akár 90%-ban is a világslágereket játszották ezek a rádióállomások, és bizony a hazai előadók, együttesek dalai eltörpültek. 10%-ba kerültek csak adásba, vagy még kisebb mennyiségben. Amíg mondjuk ott az ezredforduló környékén három fő bevételi forrása volt egy-egy zenésznek, énekesnek. Az első és a legfontosabb a zeneeladásból származó bevétel. Ugye ide tartozik a CD eladás, korábban kazetta eladás és a bakelit eladás. Nos, ez a kategória manapság, nem azt mondom, hogy nem létezik, de nagyon eltörpült, tehát egyre kevesebb CD fogy, igaz, hogy a bakelit megint a fénykorát éli, de ez is csalóka, mert egy-egy anyagból, zenei anyagból csak minimális számú, tehát 100, 200, 300 példány számban készül bakelit, tehát ebből olyan nagy-nagy bevételük nincs a zenészeknek, a kazetta az teljesen eltűnt a piacról, és bizony a CD is valószínűleg ezt az utat követi majd, mint a kazetta. CD eladás még létezik, de amíg ott az ezredforduló előtt, 90-es években, amíg 100 000 példányt kellett eladni egy-egy albumból, CD-ből, kazettából, lemezből ahhoz, hogy aranylemezzé váljon az az adott produkció, addig manapság bizony már 1000 példány is elég ahhoz, hogy ilyen minőségben legyenek feltüntetve ezek a hanghordozók. Szóval az első és legfontosabb bevételi forrás a zeneeladás volt múlt időben. A második fontos bevételi forrás a koncertekből származó bevétel volt, a harmadik pedig a szerzői jogdíjak. Ez a szerzői jogdíjak, ez egy viszonylag új kategória. Manapság már azt lehet mondani, hogy a harmadik kategória került az első helyre, tehát a szerzői jogokból származó bevétel, a második helyen megmaradt a koncertezés, bár néhány előadónál, zenekarnál ez fordítva van, és bizony a zeneeladás a harmadik helyre került, tehát amíg három fontos bevételi forrásuk volt még néhány évvel, évtizeddel ezelőtt a zenészeknek,

0: addig manapság már csak kettő van, vagy kettő és fél nevezzük annak, és bizony azt is fontos megemlíteni, hogy miközben egyre gazdagabb a kínálat a zenepiacon, addig maga a piac szűkül. Tehát ezért nagyon fontos, hogy beszéljünk arról, hogy bizony a magyar zenét óvni kell, és fontos ez a dalszerzői nap, amiről most beszélünk. Néhány évvel ezelőtt, több mint egy évtizeddel ezelőtt, a magyarországi rádióállomások, elsőként a magyarországi rádióállomások bevezették az úgynevezett hazai kvótát, amit szintén nagyon fontosnak tartok. Ez előírja azt, hogy egy-egy rádióállomás hány százalékban köteles hazai zenét sugározni. Ezt később a szlovákiai és a szlovák rádiók is átvették. Én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, mert bizony elsősorban a hazai zenét kell sugározni a hallgatóknak.
1: Miképp működik a dalszövegírók honorálása a magyar nyelvű szakmai, elsősorban zenei közegekben?
0: Kétféle szerzői jogdíj létezik, van a dalszerzői jogdíj és az előadói jogdíj. Ez az előadói jogdíj, ez utólag lett bevezetve, azért, mert ugye az első kategóriába azok kerültek be, akik a dal zeneszerzői és szövegírói. Miután egy dal elhangzik hivatalosan, akár a rádióban, akár másút, tehát nyilvánosan elhangzik, azután jogdíjat kell fizetni, amit aztán megkap a zeneszerző és a szövegíró. Nagyon kis összegekről van szó természetesen, de sok kicsi sokra megy. Néhány évvel később aztán rájöttek arra, hogy ez nem feltétlenül egy jó út, mert az előadók sok esetben ebből kimaradnak, mert sok dal úgy születik meg, hogy külső zeneszerzők, szövegírók írják, és az előadó csak előadja a dalt, és ezért vezették be később az úgynevezett előadói jogdíjat, amely kevesebb, kisebb összeg, mint a dalszerzői jogdíj, hogy részesüljenek bizonyos összegben az előadók is.
1: Józsi, zenei dramaturgként milyen gondolataid, illetve történeteid vannak a téma kapcsán, amit szívesen megosztanál beszélgetésünk ezen pontján hallgatóinkkal?
0: Az általam felvetett dolgokat gyakran előhozzák a zenészek is, és ők is hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos a dalszerzői jogdíj, amit kapnak, mert bizony ez a bevételük jelentős része. Jó hallani, hogy az utóbbi években bizony egyre több pénzt kapnak, tehát egyre nagyobb a bevételük ebből. Ez nagy terjedelem. Évente kétszer fizetnek a jogvédőhivatalok, az Artisjus Magyarországon évente kétszer fizet, vannak akik 10-20-30-40 eurót kapnak, viszont vannak olyan dalszerzők is, akik jóval többet kapnak. Nem ritkaság az sem, hogy milliós nagyságrendű szerzői pénz érkezik egy-egy zeneszerzőhöz, szövegíróhoz. Vegyük csak a legnépszerűbb szövegírókat. Azokat a szövegírókat, akik már a 60-as, 70-es években is tevékenykedtek, Szenes Iván, S. Nagy István, Bradány Iván, és sorolhatnánk tovább a sort. Tehát ezeknek a szövegíróknak, már egyikük sem él, a dalai után például elég nagy summa üti az örökösök markát. De vannak olyan nagyon népszerű zeneszerzők, például Presser Gábor, akik nagyon sok dalhoz adták a nevüket, nagyon sok dalnak a zenéjét ők komponálták, ők is jelentős bevételre tesznek szert. Az újabb szövegírók, akiket már a mai fiatalok is ismerhetnek, például Stevanovit Dusán, vagy például a szlovákiai származású Adamis Anna, aki leginkább a Lokomotív GT-nek írt dalszövegeket, ők is jelentős bevételre tesznek szert a dalaikból. És ugye, ahogy említettem, még a másik oldalon ott van az előadói jogdíj, amit a maguk az előadók kapnak.
1: Végezetül pedig arra volnék kíváncsi, hogy milyen szakmai és civil üzenete lehet a dalszerzők napjának, amelyet az Artisjus hívott életre 2018-ban.
0: Ahogy az elején mondtam már, én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy minél több fórumon és minél több helyen felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a magyar dal óvása, mert ugye semmi sincs ingyen. Egy-egy dal, hogy elkészüljön, abból és most ugye csak a dalszerzőket és az előadókat említettem, de abból nagyon-nagyon sokan kiveszik a részüket, tehát sokszor több tucat ember dolgozik azon, a menedzsertől kezdve a stúdióbéli szakembereken át egészen a forgalmazókig, nagyon sokan kiveszik a részüket ebből a folyamatból, és sokan azt gondolják, hogy a zene az valójában ingyen van, tehát ingyen meg tudom hallgatni az interneten, nem kell érte fizetni, ez nem így van, tehát fontos az, hogy tudatosítsa a hallgató is, hogy semmi sincs ingyen, mindenért meg kell fizetni, tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy minél több helyen felhívjuk a figyelmet arra, hogy fontos a magyar dalszerzők, a magyar előadók és a zenei szereplőknek a honorálása.
1: Október 8-a a Dalszerzők napja. Az elmúlt percekben kollégámmal, Puha Józseffel, rádiónk zenei dramaturgiával beszélgettem elsősorban a nap életre hívásáról, továbbá arról, hogy miért fontos erről a napról külön elmélkedni, akár ilyen formában. Ahogy már említettem, Puha Józseffel beszélgettem.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: A Jó Szóval Oktasd következő adásában annak járunk utána, mit fejleszthet a szövegértésen túl az olvasási gyakorlat iskoláinkban. Az az alapkészség, amely a legutóbbi globális mérések szerint jelentős visszaesést mutat. Vendégünk Csatú Anita, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, akinek nemrégiben jelent meg Irodalom és érzelmi intelligencia, az érzelmi intelligencia fejlesztésének elméleti és módszertani lehetőségei irodalom órán című könyve. Gazsik Viktória vagyok, a műsorszerkesztője, várom Önöket kedden a 16 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
1: Hogyan kezdődött és mikor ért véget a Komáromi Jókai Színház örökös tagjának, Turner Zsigmondnak a pályája? Erről beszélgetett a 80 éves művésszel 2005-ben egykori kollégánk, Molnár László. Mindkettőjükre haláluk évfordulóján emlékezünk a Szalagtárban. A műsor szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Boris T. és Ján Sánta is vallomást tette a tisztító tűzperben. Elfogadták Ukrajnában a magyar nyelvű oktatást biztosító törvényjavaslatot. Este a hőmérséklet 6 és 1 fok közé süllyed. A mikrofonnál Mező Szellási Márk. Következnek a részletek. Boris T. vállalkozó vádlott és Ján Sánta ügyész tanúvallomásával folytatódott a tisztító tűz ügy tárgyalása a Beszterczebányai Speciális Büntetőbíróságon. A vádlott tagadta, hogy több százezer eurós kenőpénzt fizetett volna azért, hogy megvédje a cégét a pénzügyi hatóságok vizsgálatától. Sántát Dusan K. volt különleges ügyész védelme idézetette be tanúként. Az ügyész azt mondta, nem tapasztalt hivatalos nyomásgyakorlást a Váhoztáú ügy nyomozása során, és szerinte Dusan K. szakmailag és emberileg is kudarcot vallott. A tisztító tűzperben 11 vádlott ellen emeltek vádat bűnszervezet létrehozása, korrupció és hivatali visszaélés miatt. Az ügyészség szerint a feltételezett bűnszervezet 2012 és 18 között működött a rendőrség és a biztonsági szervek felső köreiben. Martin Dubéci, a Progresszív Szlovákia képviselője szerint Igor Matovič provokálta ki a konfliktust egy idős férfival tartott bicsai kampányrendezvényen. Dubéci úgy véli, az eset jól példázza Matovič politikai stílusát, és szerinte vele kormányzati együttműködésre törekedni eleve kudarcra van ítélve. Az üggyel kapcsolatban Matus Utajestok belügyminiszter bejelentette, módosítanák a rendőrségről szóló törvényt, hogy súlyos vagy ismétlődő szabályszegés esetén meg lehessen vonni a védett személyek állami rendőri védelmét. A miniszter szerint a rendőri biztosítás nem szolgálhat fedezetként a szándékos konfliktusok előidézéséhez. A módosító javaslatot a LASZ képviselői terjesztik elő a parlament aktuális ülésszakán. Az ukrán parlament 266 képviselő támogatásával elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály lehetővé teszi, hogy az ukrán mellett az Európai Unió valamely hivatalos nyelvét beszélő kisebbségek nyelvét is használják az oktatásban. Az oktatás főnyelve továbbra is az ukrán marad. Azok az iskolák, ahol a diákok több mint fele valamely uniós hivatalos nyelven tanul, nemzetiségi oktatási intézményi státuszt kaphatnak. A törvény elfogadása fontos lépés Ukrajna uniós csatlakozási folyamatában. A magyar kormány jelezte, hogy a jogszabály végrehajtását is ellenőrizni fogja, különös tekintettel a karkárpátaljai magyar kisebbség jogaira. Az Axios értesülései szerint a mesterséges intelligencia vezetőfejlesztői zárt körben olyan forgatókönyveket mérlegelnek, amelyek egy súlyos, emmihez köthető incidens után társadalmi és politikai ellenálláshoz vezethetnek. Egy nagyszabású kibertámadás például megbéníthatná a pénzügyi szolgáltatásokat, az internetet vagy akár az áram- és vízellátást is. Egy ilyen esemény tovább növelhetné a technológiával és annak vezetőivel szembeni bizalmatlanságot, és Donald Trump elnököt is bírálatok érhetnék az emmi szabályozásának elutasítása miatt. Az Axios szerint több szakértő úgy véli, hogy a következő 6-12 hónapban jelentős incidens történhet. Vlagyimir Putyin orosz elnök kész elrendelni az ukrajnai támadások felfüggesztését a választás napjára, amennyiben Ukrajnában valóban választásokat tartanak, közölte Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője. A nyilatkozat arra reagált, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök vasárnap 60 napos tűzszünetet javasolta a választások lebonyolításának érdekében. Az orosz fél ajánlata egyelőre csak a szavazás napjára vonatkozna.
0: Időjárás.
1: Este főként derült lesz az ég, helyenként megnövekedhet a felhőzet, a hőmérséklet 6 és 1 fok közé süllyed, a völgyekben pedig akár mínusz 3 fok is lehet. Holnap reggel túlnyomóan derült idő várható, északon helyenként köd is kialakulhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban Dubravkában, azaz Pozsony Hidegkúton az Agátová utcán Bori irányába 15 perces késésre kell számítani, a Trnavská és a Sáncová utcán a Prágai út irányába 10 perc a menetidő vesztekedés, a D1-es autópálya felől Galgócra behajtva pedig akár 25 percet is várakozhatnak az autósok. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. nő arcai Gasparik Majával.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a nő arcai hallgatóit. Mit veszünk fel holnap? Tesszük fel a kérdést szerintem nagyon sokszor. Én még hordok olyan ruhákat, amelyek a mamámtól maradtak rám, és nemrég azon gondolkodtam, vajon a mai ruháinkból mi marad meg? Lesz mit elővennünk egyszer a gyerekeinknek, vagy ezek a darabok néhány év múlva már csak rongyként végzik? Közben az időjárásunk is változik. Reggel fázunk, délután megsülünk, nyáron pedig egyre nagyobb hőségben kell felöltöznünk. Talán itt az ideje, hogy nem csak a szekrényünket, hanem az öltözködéshez való viszonyunkat is újra gondoljuk. Mit veszünk meg, miért, miből készül és meddig használjuk? Feltesszük-e vajon ezeket a kérdéseket? A nő arcai mai vendége Rencés Kovács Julianna, tervező, Slow Fashion márka tulajdonos, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan öltözködhetnénk tudatosabban, időtállóban és talán egy kicsit önazonosabban is. Kezdünk, tartsanak velünk! Szia Julcsi, nagy szeretettel köszöntelek!
3: Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hogy már erről a fontos témáról beszélhetek.
2: Fontos téma számodra?
3: Nagyon fontos. Nagyon fontos. Elsősorban itt nem csak a ruházatunkról van szó, nem csak a természetről van szó, amit ugye illik védeni már így 2026-ban, de az egészségünkről is egyébként.
2: Te tetszett, hogy ezt mondtad, hogy ezt így illik védeni, hogy igen, hogy minthogyha jó lenne, ha lenne erre is egy ilyen etikett szabályzatunk, amit így át tudunk lapozni, vagy valami, hogy mert hogy igen, lehet, hogy onnan kellene indítanunk, hogy nem nagyon vagyunk tisztában azzal, hogy egyáltalán mikből készülnek azok a darabok, amiket ma viselünk, és ha tudnánk is, hogy elolvassuk, hogy mi is szerepel azon a címkén, de nem nagyon vagyunk vele tisztában, hogy az most nekünk jó, nem jó, és annak mondjuk milyen rövid és hosszú távú következményei lehetnek. Szervezetünkre nézve, a bőrünkre nézve, a környezetünkre nézve, kinek van itt szerinted felelőssége, hogy ebben egy kicsit jobban edukálódjunk?
3: Így van, elsősorban szerintem ezt már az iskolában kéne tanítani, ugye tanulunk mindenféléket kémia, meg biológia órán, meg fizika órán, de azt, amit a saját testünkön hordunk, az úgy végül is senkit nem érdekel, meg nem tartjuk fontosnak. Én azt gondolom, hogy elsősorban a gyártóknak is kéne ezzel foglalkozni, vagy pedig a viszonteladóknak, hogy kicsit edukálják az embereket. Persze ezek a fast fashion márkák nem gondolkodnak tudatosan. A másik dolog számukra az a fontos, hogy minél többet eladjanak, minél olcsóbban, minél nagyobb haszonnal. Tehát itt mindenki hype-olja a trendeket, meg a divatot, meg hogy most ez a menő, most az a menő, amit tegnap vettél, az ma már nem menő, de hol van itt az, hogy hova kerül például az a termék? Hogy bomlik le? Hogy bomlik le? Mi lesz vele? Mert ugye a földünk az egy golyó, ekkora. Nem igazán tudunk vele aztán mit kezdeni, tehát a sok szeméttel. És rengeteg ilyen tanulmányt is olvastam már ezzel kapcsolatban, valójában Afrikának a gyönyörű szép partjai tele vannak ruhahulladékkal, mert ugye, ami már senkinek nem kell, azok a párszor hordott, illetve vadi új dolgok ugye kerülnek Afrikába, ott ezt újrahasznosítják, feldolgozzák, na de egy bizonyos részét újra tudják hasznosítani, bizonyos részével tudnak valamit kezdeni, aztán ott van az a rész, amivel nem, és sajnos abból van a több. És akkor az csak ott úgy gyűlik, szennyezi a vizeket, szennyezi a környezetet, az újra bekerül az ökoszisztémába, és egy idő után nem tudunk majd vele mit kezdeni.
2: A ruháról való alapvető gondolkodás, hogy ez nem is a ruháról, mert nem csak a ruháról, de hogy az öltözködésről való gondolkodásunkat is át kellene formálni, mert igen, a trendek azok jönnek-mennek, és közben ugye azt sugallják óriás plakátokon, reklámokban, hogy most ez a divat, de közben pedig egy nagyon pici pozitívumot is látok, hogy mivel ennyi minden divatos manapság, így jobban megengedhetjük magunknak egyrészt az önazonosságot.
3: Így van.
2: Azt, hogy ne álljunk be a sorba, vagy úgy álljunk be a sorba, hogy igen, ma bármit lehet viselni. Ezt mennyire lenne jó szerinted ezt a tudatunkba így valahova jó mélyre elraktározni, hogy ma már nem beszélünk kifejezetten egy irányzatról, ami most hódít, akár egy évtizeden át, hanem hanem most tényleg mindent lehet viselni.
3: Így van, és valójában ez egy nagyon hálás korszak, amiben most élünk, ugyanis a divat ez ilyen 20 évente reciklálódik, mondhatom így, vagy újra visszajön divatba az, ami 20 évvel ezelőtt volt. Én emlékszem arra, még a 90-es években feltúrtuk a nagyi szekrényeit, meg a pincébe padláson találtunk olyan dolgokat, amiket anyukám még hordtak a 70-es években, és akkor az megint divatba jött. Ugye ez a neohippi korszak a 90-es évek végén. És aztán később ugyanígy, tehát, hogy így a divat ez így szépen mindig megújult, viszont ma már eljutottunk odáig, hogy már annyi minden megújult, és ezek a ciklusok már annyira bezárultak, hogy most már végül is mindent felvehetünk, mindent hordhatunk, minden mondhatom, hogy divatos, tehát valójában tehát te azt ahogy hordod, és amivel társítod, te egy régi darabot ugyanúgy be tudsz iktatni a mindennapi ruházatodba, és csinos és trendi tudsz lenni. Valójában én mindig azt mondom a hölgyeknek, hogy találják meg azt a stílusukat, amivel úgy együtt tudnak rezegni, és aztán már nem kell minden áron megvásárolni ezeket a trendeket, mert ugye, ha bemész egy boltba, bármelyik fast fashion márka boltba bemehetsz, és ugyanazt látod. A trend az ugyanaz. Tehát, és te egy fölöltözhetsz úgy, mint ahogy az a bábú van, de hol van ott a lelked, ugye? És én mindig azt ajánlom, hogy kicsit, ne azt mondom, hogy ne vásároljanak trendi dolgokat. Persze, hogy kell az is, mert nők vagyunk. De azért egy picit mindig fel kell ezt turbozni a saját stílusunkkal, vagy fordítva, és akkor az igazi.
2: Itt a kreativitás is, a kreativitás gomb az így bekapcsol, hogy ahhoz, hogy mindezt, amit elmondtál, ezt így tudjuk hasznosítani, és ne azok a szürke bábuk legyünk, amire felhúzták azokat, vagy ráadták azokat a darabokat, hanem legyen mögötte a lélek, legyen ott mögötte az ember, ahhoz valahol kell ez a fajta játékosság, kreativitás. Ez szerinted mennyire van bennünk meg?
3: Van, akiben nagyon benne van, van, akiben nincs nagyon benne. Most kérdés, hogy tanulható-e?
2: Igen, tehát ez lett volna a következő kérdés.
3: Biztos, hogy valamilyen szinten tanulható, de akiben benne van, az abból sugárzik. Aki tanulja, az is elérhet egy olyan szintre, hogy teljesen magabiztosan reggel felöltözik, és nagyon csinos, és nagyon stílusos, és nagyon jól néz ki, de elsősorban tudni kell a proporcióinkat, tudni kell, hogy mi az, ami nekünk jól áll, mi az, amiben jól érezzük magunkat. És aztán ugye itt jön az, hogy milyen anyagokat választunk. Ugye én a természetes anyagok híve vagyok. Én mindenhol ezt kántálom, híreztelem, viszem az igét tovább, mert szerintem ennek van értelme hosszú távon. Na most ne érts félre, én nem vagyok a műszálas dolgok ellen, viszont annak is megvan a helye a divatban és az öltözködésben. Ugye mondjuk, ha például télen síelni mész, akkor nem egy pamut kabátot fogsz felvenni, lehet az bármilyen vastag, akkor is inkább a műszálas poliészterből készült jacket fogod felvenni, síkabátot, amiről ugye lepörög a víz, meg szélálló, meg minden, vagy választhatsz gyapjúból ugyanígy kabátot, aminek hasonlók a funkciói, csak hát ugye a gyapjú az ennyibe kerül, a műszálas meg amennyibe kerül, tehát meg kell találni azt a középutat.
2: És hát ugye itt jön az a bizonyos edukáció is, hogy ahhoz, hogy én egyáltalán tudjam, hogy mondjuk hova, milyen anyagot érdemes fölvennem, és ugye itt már a Falconban is elhangzott ez az időjárás kérdés, amire majd külön ki is fogunk térni, de most például ezt a síjelést mondod, jó, oké, tehát tudjuk azt, hogy oda nem egy pamut felsőt, vagy nem egy pamut kabátot fogok fölvenni, hanem igenis ott a műszálas ruhadarab igenis funkció szempontjából hasznos számunkra, de hogy ehhez tisztába kell lennünk azzal, hogy mondjuk mit is kell keresnünk, milyen a címkéken, mire van szükségünk az adott, nem tudom, viseletben, tehát ugye az adott viselethez. Na és akkor itt akkor egy kicsit edukálj bennünket, Julcsi, hogy mondjuk melyik anyagtípusnak hol lehet meg a szerepe?
3: Én azt gondolom, hogy már a saját egészségünk szempontjából, tehát amit közvetlen a bőrünken hordunk, az legyen egy természetes anyag. És akkor itt válogathatunk, ugye, a pamut, a len, a selyem, gyapjú, ezek mind természetes anyagok. Aztán vannak az úgynevezett szemi természetes anyagok, hát hogy is mondjam ezt magyarul, ilyen félig meddig természetes anyagok, hogy laikusan fejezzem ki magam.
4: Nyomokban tartalmaz?
3: Nem. Az úgynevezett viszkóz anyagok. Tehát a viszkóz anyagok valójában szintetikus anyagok, de természetes forrásból készülnek. És a viszkóz anyagokat szintén még oszthatjuk különböző viszkóz formájú anyagokra. Ide tartoznak a tencelek, a liocelek, a modál, a rajon, a bemberg, vagyis kupro, és hasonló a ecovero viszkóz anyagok. Tehát ezek mind viszkóz anyagok. Úgy képzeld el, mint például van a spagetti. És akkor létezik a linguini, tehát a spagetti, a könyöktészta, a orsótészta, és ezek mind ugyanúgy tésztáról beszélünk, csak kicsit más a formája, más a funkciója. De hát ezek az anyagok szintetikus technológiával készülnek, de természetes forrásból nyerik ki a szálat. Ez általában mindig növényi, nem általában mindig növényi forrás, például a eukaliptuszfa van feldolgozva, és ebből nyeri ki a cellulózt, és abból készül a viszkózanyag. Tehát ezek általában mindig ilyen növényekből készülnek. Aztán, hogy attól függ, hogy milyen fajta, olyan fajta növényből készül, és mindig picit más, hogy viselkedik, de amit tudni kell róluk, hogy nagyon, nagyon hasonló a tulajdonságok, mint a pamutnak. Tehát, hogy nagyon jól szívja a nedvességet, ugyanúgy egész jól szárad már, amelyik, nem mindegyik, de attól függ, hogy van feldolgozva. És ezeket az anyagokat szintén lehet keverni teljesen természetes anyagokkal, ami valójában javítja annak a természetes anyagnak a tulajdonságait. Például itt van a len. Nyáron legjobb a len, mert iszonyat jó netszívó képessége van, ugyanúgy nagyon jól szárad, és ez egy erős anyag a len. Ugye már ha jó minőségű lenből készül, mert ebbe is aztán vannak mindenféle kiskapuk, amiket mi természetes anyagkedvelő nép nem nagyon tud elviselni, de hát sajnos a technológia mindenfélét kitalál. És tehát például, hogyha egy len anyaghoz társítanak mondjuk 30%-ban viszkóz anyagot, akkor kevésbé fog gyűrődni. Ez nem azt jelenti, hogy a viszkóz anyag nem gyűrődik, mert rettentően gyűrődik. Ugyanúgy a len anyag is rettentően gyűrődik, de ők ketten nagyon jól megvannak, és egy olyan anyagot kapunk, ami egész jól hordható annak ellenére, hogy rögtön gyűrödne.
4: De és annyira örülök, hogy erről beszélsz, mert lehet, hogy az, aki nem jártas az anyagokban, és akkor így ránéz valami, és az, hogy viszkóz, hú, ezt vissza is teszem, mert ez nem lesz jó nekem. És ugye, tehát vannak a természetes anyagok, ugye van ez a nem is tudom, arany, nem is tudom, minek nevezhetjük
3: ezt. Hát ez végül is ilyen szintetikus anyag, ami természetes forrásból készül.
4: Oké, és akkor vannak a teljesen a
3: szintetikus anyagok.
4: Ezekről mit kellene tudni, mert hogy ők árasztják most el, ezek árasztják el most a bolygót, a ruhatárunkat és mindent?
3: Igen, a szintetikus anyagok, ide tartoznak a poliészterek, a poliamidok, az akril, a többek között ezeknek a kombinációja és még más egyéb. Ezeket jobb, ha kerüljük, ha szeretnénk természetes anyagokat, meg hogyha olyan anyagokat szeretnénk, amiben mondjuk nem izzadunk bele. Próbálok nagyon laikusan beszélni erről, mert az a baj, hogy ha erről beszélek, úgy nagyon tudományosan is el tudok menni, és olyan szavakat használok, amiket senki nem ért rajtam kívül.
4: Majd akkor belekérdezik.
3: De ugye a természetes anyagokban, mert ugye természetesen izzadunk nyáron, teszem azt, de nem mindegy, hogy mibe izzadsz bele. Ha egy len blúzba izzadsz bele, akkor biztos, hogy nem leszel büdi mondjuk már délelőtt 10-kor. Ha egy szintetikus anyagba izzadsz bele, akkor már te délelőtt 10-kor már úgy mennél a mosdóba zuhanyozni. Ez sajnos így van, és minél idősebbek vagyunk mi nők, annál jobban ezt észleljük, és szerintem ez egy fontos szempont, mert ugye az izzadással nem csak kifelé megy a nedvesség, hanem befelé is. Nagyon érdekes dolog volt egy ilyen tanulmány, most nem tudok forrást idézni, de már a magzatban, a magzatvízben és bent a kisbabának a vérkeringésében megtalálhatók a mikroplasztok. Hát hogy került oda? Csak is így, ugye, hogy az anyagokon keresztül, amiket hordunk többek között. Az izzadságon keresztül, mert ugye a bőr a legnagyobb szervünk. Na és még visszatérve ezekre a szintetikus anyagokra, tehát nekik is megvan a szerepük, mondjuk a fürdőruhát nyilván poliészter anyagból illik készíteni. Neki is vannak jó tulajdonságai, ugye a sportruházatot is fontos, hogy gyorsan száradjon, de ez nem azt jelenti, hogy minden poliészter anyag gyorsan szárad. Lehet, hogy megszárad, de hát büdi maradsz utána. Jó, hát nyilván a sportruhát, amiben lefutottad a kis 5 kilométerkédet, azt majd utána rögtön dobod a szennyesbe és mosod. De az a ruha, amiben egész nap vagy, Az legyen inkább egy ilyen természetes forrásból készült darab.
4: Tehát ami mondjuk pamut, vászon.
3: Pamut, lenvászon, sejem, gyapjú, ugye a gyapjú, a vúl, hát azok a legjobb pulcsik télen, természetesen regulálja neked a hőt, nem fázol benne, nincs meleged benne fölöslegesen, és akkor ugye itt már, mert a természetes anyagok között is ketté választhatjuk, hogy a növényi eredetű és az állati eredetű, és az állati eredetű, hogy ide tartozik a sejem, a gyapjú, kasmír, alpaka, és hasonló mindenféle nyuszik, és egyéb, tehát ezt nem kell úgy érteni, hogy most ugye ezek az állatkák kínozva vannak, őket eleve meg kell nyírni, meg eleve ledobják a szőrüket, ez a természetes habitusuk, ők így viselkednek, és ma már nagyon jó olyan állati eredetű anyagokat lehet vásárolni, persze elkérik érte a pénzt, ami biztosan ez úgynevezett ilyen emblémával ellátott, hogy nem szenvednek az állatkák.
4: Apropó emblémák, feliratok, címkék, ha valaki meglátja egy fast fashion boltba, de akár már egy élelmiszerboltban is, ahol árulnak ruhadarabokat bárhol, ez most már ugye egy teljesen általános szokás, hogy élelmiszerboltba is tudunk ruhát venni. Amint meglátjuk azt, hogy biopamót, eko,
3: kamu
4: felirat, tehát
3: kamu.
4: Igen, na akkor tegyük ezt a helyére, hogy miért kamu, és hogy miért jó, nyilván azért írják rá, hogy mi higgyük el, és megvesszük, de hogy tudjuk akkor kiszűrni?
3: Hát ezt az igazság, hogy nagyon nehéz kiszűrni. Onnan tudod kiszűrni egy 20-30 eurós pólót, amin egy biopamut embléma van, te nem veszel annyiért biopamut pólót. Sajnos ennek nem ez az ára.
4: Mert ha egyébként viszont nem, tehát ugye azt mondtuk, hogy a pamut is az nagyon jó, tehát hogy ha nincs ott a bio, akkor az mit jelent, hogy csak is kizárólag pamut? Tehát, hogy
3: itt a biopamut és a nem biopamut között is, tehát, hogy tudatosítani kell az, hogy van olyan, hogy teljesen raw bio, de viszont az festve sincs, tehát ez egy teljesen natúr, abban látod a színén is, hogy natúr. Annak mondjuk van értelme rárakni a címkét, aztán vannak ez úgynevezett Ökotex GOTS emblémájú termékek. Az azt jelenti, hogy certifikált anyagok, tehát, hogy a festék, amivel festve volt, nem káros az egészségünkre. Úgy dolgozták fel, hogy a pamut előállításhoz is rengeteg nagy mennyiségű vízre van szükség, és kémiai anyagokra. Tehát az nem azt jelenti, hogy a pamut annyira egészséges, de hát akkor ilyen alapon készítsük otthon lemből, vagy
4: akkor
3: hogy mondjam.
4: Mit hordjunk
3: pontosan, tehát, hogy ennek is picit ezeket a kompromisszumokat így meg kell tartani ebben az esetben is, de amire rá van írva, hogy bio, az nem teljesen bio, ugyanis persze léteznek nagyon bio anyagok, de azok sokkal drágábbak, viszont tudni illik, hogy az egész földön sokkal több biopamutot adnak el, mindamennyit ki tudunk valójában termelni a hivatalos biotermőföldek gyártásával. Érted?
4: Igen.
3: Tehát, hogy van ennyi mennyiségű biopamut föld, amit tényleg deklarált, hogy ott csak biopamut termelődik, és akkor tehát százszor annyit árulnak. Tehát akkor miről van szó? Valaki jól jár, és jól pecsétel. Szóval erről van szó.
4: Mi most nagyon jól járunk, hogy itt vagy, és egy kicsit helyre teszel így bennünket, és adsz egy kis útbaigazítást nekünk, mert a ruhahalmazban nagyon könnyű elveszni a nőarcai vendége Rencés Kovács Julianna, tervező, Slow Fashion márka tulajdonos, és hát próbáljuk a gardróbunkban így helyre tenni a dolgokat, és ugye volt egy olyan szemlélet, vagy nyilván ez még most is van, hogy amit ugye nem hordasz, nem viselsz, nem tudom mennyi ideje, akkor azt rakd ki. És most így, ahogy meséltél, így azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy ez még jót is tesz a szekrényünkben, hogyha ott áll a ruha jó darabig, nem hordjuk, de ugye már az nálunk van, és azt lehet, hogy örököltük, azt kaptuk, azt elhoztuk, vettük, bármi, de hogy már régóta ott áll a szekrényünkbe, és nem biztos, hogy ki kéne tenni, hanem újra kéne gondolni. Itt most persze arra gondolok, hogyha nem nőttük ki, nem fogytunk le túlságosan, hanem ha egyébként megfelel, csak egész egyszerűen nem hordjuk.
3: Tehát, hát ruhák, kérdezz meg magadtól, hogy miért nem hordod? Nem jó a szabása? Vagy nem jó az anyaga? Utálod, hogy szúr például? Vagy miért? Vagy nem tetszik a színe? Én mindenképpen azt gondolom, hogy ha felrakod ezeket a kérdéseket magadnak, és mindegyik nem, tehát, hogy nem tetszik a színe, nem jó az anyaga, nem jó a szabása. Mondjuk a szabással tudsz még valamit kezdeni, egy ügyes varonő mondjuk a nem jó szabású ruhából készít neked egy szoknyát, vagy egy fölső.

0: mellé még pár darab, és akkor az ott úgy ott áll. És hogy feltétlenül kitegyük szerinted azokat a darabokat, amiknek ez a semmi baj a kategória, csak egyszerűen most úgy nem hordtuk, lehet, hogy egy-két éve nem viseltük.
1: Nézd, én úgy gondolom, hogy még mindig van esély, hogy esetleg valaki megszereti azt a darabot, és szeretettel fogja tovább hordani. Egyébként a mai fiatalok körében nekem fiatalabb hugaim vannak, meg hát én is, hát imádjuk a second handeket. Van ilyen, hogy így elmegyünk túrázni, és akkor second hand túrázni. És van, hogy én is veszek még mindig valamit, pedig rengeteg ruhám van, ugye, mert én a sajátomat hordom. De nagyon érdekes darabokat lehet találni. Annak ellenére, hogy ez még így a 2000-es évek elején nagy boom volt. Jó minőségű cuccokat tudtál venni, tényleg nagyon jó áron. De ma már a second handekben is ugyanazokat a fast fashion dolgokat találod. Nem mondom, néha talán igazán jó darabot ezekből is, viszont tele van hülyeségekkel. És aztán ezek azok, amik már senkinek nem kellenek, és mennek a szegény Afrikába, és ott a partokat mossa őket a hullám.
0: Na igen, és pont erre akartam én is kitérni, hogy rendben, hogyha esetleg azt választjuk, hogy second handbe fogunk vásárolni, mert az milyen jó, mert tehát második életet kaphat, vagy sokadik életet kaphat egy ruhadarab, de sok esetben felcímkézett, vadi új fast fashion darabokat találunk itt, ami megint csak ugye elgondolkodtató, hogy jó, lehet, hogy meg tudjuk még olcsóbban vásárolni, de itt jön vissza az anyagkérdés, amiről a legelején beszélgettünk. Tudunk-e ma még tudatosan vásárolni például second handben? Tehát, hogy ott milyen? Most tudom, hogy azért így márka nevek nélkül nehéz, de hogy
1: bele
0: mi az, amit
1: túrni azért, bele kell túrni. Én imádom, mikor ilyen nagyon régi dolgokat fedezek fel. Tehát, hogy látod rajta, hogy na, ez ilyen 80-as évekből, és annak még az összetétele is teljesen más, teljesen jó. Biztos, hogy találunk, de elsősorban én azt gondolom, hogy ha valaki újat szeretne venni, keressen olyan márkát, akár hazai márkát, mert rengeteg van, akik tehát direkt erre specializálódnak, hogy természetes anyagokból készítenek ruhákat. Vagy ha nem csak a hazai márkák, vannak külföldi márkák is. Én mindig azt mondom, hogy nem kell sajnálni a pénzt mondjuk olyan jellegű márkás dolgoktól, amik vagy tényleg drágák és jók és időtállók. Most nem tudok márkát mondani, de amik mondjuk így a kifutókon is megjelennek. Én tudom, hogy mondjuk egy cipő nem 60 euró lesz, hanem teszem azt több száz, de az neked évek után is cipő marad. Például ma, ami rajtam van, nagyon ez körülbelül szép. 8 éve, ez a boszorkánycipőm 8 éve, hordom, így imádom. Jól. Igen, és van még pár ilyen, amikhez így hozzájutottam, és imádom. De körülbelül 8 éves, valami 10 éves. És szerintem 10 év múlva is ugyanilyen jól fog kinézni.
0: Hát, hogy itt ugye az a bizonyos szemlélet, amin kellene, tehát a hosszú távon kellene gondolkodnunk, és ha már hosszú táv, ugye a felvezetőmben is elhangzott, de hogy a maga a beszélgetésünk apropója, kiinduló pontja is az volt, hogy most a szezonváltáskor rakottam a szekrénybe, és így azon gondolkodtam, hogy jó, nekem még ott vannak a nagymamámtól a darabok, de hogy tényleg akár majd a gyerekeinknek, hogy egyrészt, mintha azt látnám, hogy mintha a férfi ruhadaraboknál még nehezebb lenne egyébként megtalálni a minőséget, másrészt meg, hogy mi mit tudunk majd továbbadni a gyerekeinknek azokból a darabokból, amiket mi ma viselünk.
1: Tehát én azt gondolom, hogyha találsz egy olyan tervezőt, aki természetes anyagokból, jó minőségű anyagokból készít ruhákat, akkor ezt simán továbbadhatod. Viszont, ha így a fast fashionben vásárolsz, az nem biztos, hogy kibírja addig, sőt. Mert itt nem csak arról van szó, hogy milyen anyagból készül, mert azért egy pamut is, ha nyakra főre hordod, az is elfeslik, ugye? Bármilyen jó minőségű anyag legyen. Itt arról is szó van, hogy ez hogyan van megvarva. Mert azon nagyon lehet spórolni egyébként. A varáson.
0: Igen, és hogyha most így gyorsan így gondolkodok, hogy mondjuk lehet, hogy van a

0: 70-es évekből is egy-egy ruhadarabom, vagy 80-as évekből, most már nem tudom, de nagyjából igen, és azért az most már jó néhány évtizeddel funkcionál és működik. Miben voltak mások azok az anyagok? Mert hogy közben most fedezgettünk fel, hogy ilyen tudatosság, és hogy mit, tehát hogy minek köszönhető, hogy régi darabok azok ennyire időtállóak voltak?
1: Hát akkor még olyan ruhákat készítettek, hogy az bírjon ki egy bizonyos ideig, ugye, mert nem volt úgynevezett fast fashion. Nem volt annyi bolt, mint most van, tehát bemész egy plázába, és te fillérekért bevásárolsz, főleg, ha még kedvezményes akció van. Tényleg nagyon divatosan be tudsz vásárolni, régebben ilyen nem volt, és hát igyekeztek olyan ruhákat készíteni, mert hát ugye az egyszerű ruha is drága volt, meg még az extra, az meg még drágább, de hát akkor inkább investáltak belé, és nyilván akkor is volt divat, de nem volt ennyi poliészter. Egyébként a poliészter még így valamikor ugye 70-es években kezdődött a vízkozanyagok, meg egészen a 30-as évekig visszavezethetők, már akkor úgynevezett műsejemként használták, és azokkal nincs is semmi gond, valójában a poliészter anyagokkal sincs semmi gond, csak nem ott használjuk őket, ahol kellene, és nem annyi mennyiségben, amennyire szükségünk van. Régebben inkább a természetes anyagokhoz nyúltak, mert az volt kéznél. A poliészter az egy valami újdonság volt, ami akkor még drága volt, ugye teljesen más volt a technológia. Ma már olyan technológiákat használnak, hogy fillérekért tudják nyomni a műszálas anyagot, és tehát abból is van jó fajta, meg van rosszabb fajta. Nyilván, ha egy báli ruhát szeretnél, abból jobb, ha műszálas, mert nem fog neked gyűrödni, miközben leülsz, meg nem is tudom, csillog-villog, ugye, az is fontos.
0: De ezt laikusként, szerinted ezt föl tudjuk ismerni?
1: Hát szerintem elég egy kis alapismeret, és te fölismered, vagy elég megnézni a címkét, és rá van írva, ugyanis a címkére rá kell írni, hogy milyen anyagból van, de amin én legtöbbet nevetek, hát ugye így nézegetem az Instagramon a mindenféle posztokat, és akkor felugrik egy ilyen, hogy egy márka reklámozza gyönyörű szép ruhát, és akkor az van odaírva, hogy nagyon szép minőségi pottyanós anyag. Hát az mi? Milyen anyagból van? Mi az, hogy pottyanós anyag? Hát akármit ledobok, az pottyan, könyörgöm. Tehát, hogy miért nem lehet odaírni? Én látom, miből van. Én nekem erre szemem van, ezt tanultam. Ránézem, és megmondom. Ha megfogom, még az összetételt is megmondom. De az emberek nagy része nem tudja ezt sajnos, mert ezt nem tanítják az iskolában.
0: Na jó, de hát akkor ott vagyunk, hogy szeretnénk azért ebbe egy kis útbaigazítást, szeretnénk mondjuk erre odafigyelni, ha szerencsések vagyunk, ha mondjuk tényleg vannak régebbi darabok, amik mondjuk akár időtállóak is a szekrényünkbe, ide bejön az, hogy oké, akkor kreatívak is legyünk, de a maga az időtállósághoz mennyire tesz hozzá az, hogy mi hogyan tartjuk karban a ruháinkat. Itt gondolok a mosásra, tehát, hogy ez is egy óriási nagy téma, hogy mivel mosunk, hogyan mosunk, valóban mindent kell lemosni, annyiszor kell lemosni, például nemrég olvastam, nem emlékszem pontosan, de hogy a farmert elvileg nem is kellene annyiszor mosni, mint ahányszor, azt lehet, hogy egy átlag ember kimossa.
1: Igen, ez is nagyon fontos. Minden ruhában, amit te megvásárolsz, bent van a címke, és rá van írva, hogy hogyan kell mosni. Viszont ebbe is van egy ilyen kis csavar, ugyanis a gyártók nagy része a silány minőségűen megvarrott termékekre ráírják, hogy mondjuk nem szabad mosni. Például megvetted ezt a blúzt, és az van ráírva, hogy nem szabad mosni. Na de hát a fenébe is miért nem szabad mosni? Mert ha kimosod, vagy szétesik, vagy annyira összemegy, hogy hordhatatlan, és akkor inkább ráírják, hogy
0: is.
1: Igen. És akkor inkább ráírják, hogy nem szabad mosni. Ugye ezzel a gyártó önmagát védi. Ó, te kimostad? Jézusom, hát rá van írva, hogy nem szabad mosni. Kimostad, te bajod, tönkrement, nem reklamálhatod. És ezzel nagyon gyakran találkozom, sőt, még ilyen luxusmárkáknál is előfordul, mert vagy olyan komponenseket használnak, amiket nem szabad mosni, nem jó, ha víz ér hozzá, mert mondjuk oxidálódik, vagy bármi előfordulhat. Na most ez a dry clean,
0: ez a száraz
1: tisztítás, igen, amikor beviszed a tisztítóba, Tehát valójában az is egy kémiai processz. Ők azt neked kitakarítják, kitisztítják, nem lesz koszos, nem lesz büdös, de az egy kémiai processz, és az benne marad az anyagban. Tehát ha te azt viseled tovább, azok a kémiai anyagok beszivároghatnak izzadással a testedbe, és nem biztos, hogy jól jártál. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy tudjuk, hogy például a pamutanyagokat 30-40 fokon moshatjuk, akár 60 fokon is, csak itt már előfordulhat az, hogy mondjuk az az anyag összemegy. Ezért például én bármilyen anyagba belevágok, beleszabok, vagy varrok belőle, előtte kimosom. Minden anyag fontos, hogy elő legyen mosva. Ugye ezt a fast fashion nem csinálja, tehát te bementél egy fast fashion boltba, vettél egy pólót, kimostad és összement, hát az nem a te hibád, az összemegy akkor is, ha fejre állsz, bocsánat, de sajnos ez így van. Hát ezért fontos, hogy olyan márkákat válasszunk, amik nem mennek annyira össze, mert előmosott anyagokból készülnek. Például a viszkózanyagoknál a viszkózanyag 15%-ot összemegy egy méteren. Tehát ha egy méteres a szoknyád, bedobtad a gépbe, ne adj Isten szárítógépbe, akkor az már csak mennyi lesz? 85 centi a végén.
0: Na igen, tehát öblítők, mosóporok, mosógélek, mosókapszulák, mosószappanok, itt egy nagyon széles a skála, és még ide jön például a szárító is. Mit mond erre egy ruhatervező, hogy hogyan tartsuk karba a ruháinkat? Tehát, hogy van-e erre egy általános szabály?
1: Óvatosan, mindenképpen, óvatosan. Én azt mondom, hogy legyen akkor ez a 30 fokon, ami végül is egy kímélő mosás. Moshatod te kézbe is, de nézd, nekem 3 gyermekem van, 3 fiam van. Képtelenség ezt így kivitelezni. Tehát én gyakran mosok, mindent mosok, viszont az is igaz, hogy én nem vásárolok ruhákat boltban. Tehát én nekem így ilyen szempontból szerencsém van, mert azt, amit én megvartam, az
0: első kézből teszteled.
1: Igen, és az mosható, az biztos, hogy mosható, akár magasabb fokon is.
0: Ne használjunk köblítőt, aztán közben mégis, mert a ruha minőségét jobban megőrzi így. Júlcsi, nagyon nehéz itt.
1: Ebben nem biztos, hogy tanácsot tudok adni. Mint az előbb említettem, 3 fiam van nálunk, a mosógép az heti 24 órában megy minden nap. Nehéz igazából eldönteni. Én azt gondolom, hogy ezt mindenkinek úgy magának kell ráérezni arra, hogy tényleg, hogyha neked egészségi problémád van, és mondjuk ekcémás a bőröd, akkor válasz kímélőbb mosószereket, és mossad alacsonyabb fokon, azt mondják, hogy tök jó például a fagyasztás is, hogyha szeretnéd megölni ezeket a mikroorganizmusokat, amik így beköltöznek ugye minden anyagba, hogy legjobb erre a fagyasztás, berakod a fagyasztóba. De bevallom, én ezt még így nem nagyon próbáltam, és hát próbáltam, de nem alkalmazom, mert akkor a fagyasztónk sincs, hogy minden ruhát bepakolja.
0: Klímaváltozás és öltözködés. Mit gondolsz, lesz ebben akár a fast fashion tervezőknél egy nagy változás, mert hogy az, amit lehet, hogy pár éve a bőrünk elviselt nyáron, azt most nem biztos. Tehát, hogy lesz szerinted ebben egy szemléletváltás, vagy van már?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy rettentő fontos aspektus, hogy erre egy rávilágítsunk elsősorban. Biztos, hogy van már kezdeményezés, és a fast fashion gyártott gyárak, vagy ruhamárkák is így erre kezdenek ráállni, ugyanis nyáron már nem tudjuk elviselni a poliészter anyagokat, 40 fokban ragad rád, nincs az a műszálas anyag, ami ilyen nagy hőségekben jól tud viselkedni, nem szívja el az izzadságot, bebüdösödünk alatta, bepálunk alatta. A másik veszély ennek az egésznek, hogy igen, itt van még ez a sok műszálas anyag, és ezzel mit fogunk kezdeni? Tehát, hogy ezeket valamilyen szinten reciklálni kell. Na most vannak különböző kezdeményezések, hogy ezekből a műszálas dolgokból például PET üvegeket gyártanak, vagy autóalkatrészeket gyártanak. Tehát mindenképpen van kezdeményezés arra, hogy ezeket is reciklálják. Viszont az ugyanúgy bekerül az ökoszisztémába, és ugyanúgy, tehát a föld felmelegedését idézi elő, tehát nem segít az egészen ez a reciklációs folyamat sem. aztán lehet, hogy idővel ezt is megtanulják kezelni. Elsősorban én azt gondolom, hogy a természetes anyagok azok, amik felé fordulnunk kell. Nyilván ez is picit limitálja az öltözködésünket, mert természetes anyagokból nem tudunk minden divattrendet megvalósítani. Ugye ez is picit limitált, de nyilván akkor majd olyan trendek lesznek, amiket ez így elvisel.
0: Most eszembe jutott ilyen régebbi futurisztikus, utopisztikus filmek, amikor a jövőben ilyen neon, ilyen fényes ruhákat hordtak jövőben az emberek. Hát a klímaváltozás tükrében nem valószínű,
1: hogy ez lesz
0: az út. De akkor oké, tehát tényleg itt nyáron most már ugye a következő szezonra majd, ha gondolunk, akkor mi az, amit szem előtt tartsunk? Tehát igen, természetes anyagokhoz nyúljunk.
1: Igen, és olyan anyagok, amiknek jó az abszorpciós képességük, tehát mindenképpen a pamut, a len, viszkózanyagok, ide sorolhat ugye a tencel, a liocel, és ezek ötvözetei. A gyapjú is egyébként nagyon jó nyáron, annak ellenére, hogy ez egy ilyen téli anyagként van feltüntetve mindenhol, de nagyon jól viselkedik a hőségben is, mert ugyanúgy, tehát úgymond taszítja a hőt, elszívja a nedvességet, tehát nagyon jó ilyen termoregulációs képessége van.
0: Sokan ugye a 2026-os nyár után így föllélegeztek, hogy jó, oké, letudtuk a 40 fokokat, és most már akkor jöhet az ősz, és akkor össze meg tudatosítjuk azt, hogy oké, kora reggel megfagyunk, délelőtt és délután megfőlünk, majd utána este fele már van egy egész kellemes, lehet, hogy egy őszi vagy tavaszi idő, most ősz-tavaszt így összemossuk,
1: igen.
0: És aztán ugye megint jön a hideg, és ugye ha az átlag emberre gondolunk megint csak, aki reggel elindul munkába, majd lehet, hogy késő délután este fele ér haza, na akkor ő hogy öltözködik?
1: Hát mindenképpen rétegesen, ezt így magamon is tapasztalom, hogy automatikusan olyan ruhák felé nyúlok, amit reggel mondjuk még úgy melegít, aztán levetek magamról egy-két réteget napközben, és este, mikor indulok haza, már azért úgy jól jön az a pulcsi, vagy kiskabát. Rétegesen és természetes anyagokból is akkor nem lesz gond.
0: Na és akkor még nézzük meg, tehát akkor a telet, ha már így szépen így egy ilyen körforgásban ezt így megnézzük. Ugye a téli öltözködésünk is azért nagyon változatos, mert hogy az egészen a késő őszi időjárástól a mínusz, nem tudom, 10 fokig most mindennel találkozhatunk, hóval, esővel, napsütéssel, tehát ugye a téli időszak sem könnyíti meg az öltözködésünket. Télen mi az, amire érdemes odafigyelni?
1: Hát szintén a természetes anyagok, és kerüljük a műszálas dolgokat. Én, amitől néha teljesen elnémulok, és szavam nincs, amikor azt látom, hogy egy ilyen flaus kabát, és téli kabát, ugye, és poliészter az egész. Könyörgöm, hát akkor valójában ez egy műanyag zacsi, ugye, amit felvettél. Itt is előnybe kellene részesítenünk a gyapjú kabátokat, gyapjú pulcsikat, mert annak van igazán termoregulációs funkciója, megtartja a hőt, míg egy poliészter szövetkabát az olyan, mintha mondjuk fölvennél 3 műanyag zsákot. Bent beizzadsz, kimész, és pár percen belül megfagysz. És ezt látom ugye különböző gyártoknál, hogy föltüntetik, hogy ez gyapjú kabát. És akkor, ó, gyapjú kabát, jaj, de jó. És ha megnézed a címkét, mondjuk van benne 15% gyapjú, vagy van, hogy még annyi se, és akkor a többi akril, meg poliészter, meg poliamid, meg mit tudom én, mi minden. És akkor én így azt mondom, hogy fenébe, kár azért a 15% gyapjúért, miért tették bele, akkor miért nem csináltak abból valami normálisat, szóval hogy ennek így semmi értelme. Minél magasabb a gyapjú tartalma egy kabátnak, annál jobb minőségű. Na most, hogyha azt veszem, hogy van egy gyapjú anyag, amiben van 70% gyapjú, 30% poliészter, ott valójában csak spórolni akartak az anyaggal. Aztán van olyan is, hogy például gyapjú kabát, meg 10% alpaka, meg mondjuk nem tudom mi, hasonló állatka, és akkor mondjuk van benne még mondjuk 10% valamilyen műszál. Annak lehet, hogy van értelme, hogy kicsit strapabíróbbá tegye az egészet. De amikor csak ilyen 30-40% gyapjút használnak, annak semmi értelme, az nem fog téged melegíteni, az csak, ezt úgy nevezik, hogy greenwashing, ugye úgy megnyerték a figyelmedet, elnyerték a figyelmedet, ó, de jó, megvetted, milyen jó hisz ebbe van, de az úgy minek bele, tudod.
0: És ugye a réteges öltözködésről így eszembe jutott, rád is rád néztem, nők és a szoknya, és ha itt mondjuk téli időszakban hogyan öltözzünk mi, például nők, rétegesen a szoknyát hogyan építsük be, te ajánlanád-e mondjuk a téli viseletben a
1: persze,
0: szoknyát?
1: Bátran hordjátok, én is hordom, vastag harisnyával ennyi az egész, vagy ilyen leginnadrágot vehetsz alá, csizmával, teljesen jó. Én azt gondolom, hogyha az is nem műszálas, hanem mondjuk valamilyen strapabíróbb természetes anyag, akkor teljesen jól működik. Hát lehet ma már venni gyapjú harisnyákat is, meg kasmír harisnyát is, nyilván drágább, de azt szerintem nem fogod berakni a szárítógépbe, meg majd kézzel fogod mosni, és így jobban tudsz rá vigyázni. És én azt gondolom, hogyha neked van egyfajta stílusod, és most kicsit itt kitérek erre a kapszulára, ugye a kapszula öltözködés, hogyha neked úgy megvan, hogy mi az, amit tudsz kombinálni, mivel tudod kombinálni, és most itt ne értsük félre, tehát nem arról van szó, hogy most kell nekem 25 darab szürke, vagy bézs színű bármi is a szekrényemben, hanem te a színeket is ugyanúgy hordhatod. Az a fontos, hogy tud kombinálni, és hogyha te tudsz mihez nyúlni, akkor a tisztántartással se lesz gond, mert este levettem, gyorsan kimosom, felakasztom, másnap fölvehetem. Ugye, hogy ez is megoldható probléma nélkül.
0: A férfiak szerinted nehezebb helyzet van, ugye három fiad van. Jó, igen, te egy kicsit kivétel vagy, igen. Nem vásárolsz fast fashion boltokban.
1: De gyerekeimnek vásárolok.
0: Ez amúgy nehéz, ezt így nehéz hát régebben volt ezt így elengedni?
1: Még kicsik voltak, akkor sokat vartam is nekik, vagy olyan hazai gyerekmárkákból is, gyerekmárkáktól vásároltam nekik, amiket úgy szerettem, meg tök cuki volt, tök helyes volt, csak aztán elértek egy bizonyos korhoz, amikor valójában nem arról volt szó, hogy ők így mást akartak volna, hanem nem találtam olyan gyártót, aki mondjuk 10 éves gyereknek mondjuk egy 160-as méretben készít ruhákat. És így elküldtek, hogy hát sajnos mi már ekkorát nem készítünk, és akkor jó, persze vartam nekik, mondjuk melegítőt nem gond, az bárki, szerintem bárki meg tudja varni, aki kicsit kreatív, meg ügyes. Én nagyon sokat készítettem nekik, de aztán eljöttünk egy bizonyos pontra, hogy mondjuk farmer kell, meg nem tudom, öltöny kell, vagy bármi más, ugye nekem már nagy fiaim vannak, és hát akkor boltokban vásárolok nekik. Persze, ha öltöny kell, akkor igyekszünk hazai gyártótól vásárolni.
0: Tehát beléjük nevelted ezt a fajta tudatosságot.
1: Igen, de nem mondhatni, hogy úgy nagyon... Nem vásárolnak bóvlit. Ez nagyon érdekes, hogy nincsenek ilyen divat allőrjeik, hogy én most ilyet akarok, vagy olyat akarok, de úgyha választaniuk kell, akkor mondjuk... Az van, hogy mondjuk rendelünk 3 darab egyforma trikót, amin csak egy nagyon pici embléma van itt, de tudják, hogy az mondjuk jobb minőségű, mintha bemennénk mondjuk bármelyik plázában. Valójában anyagilag ugyanott vagy. Tehát, hogy vannak nekik is ilyen kis divathekkjeik, amiket én úgy örülök neki, csak küldik a linket, hogy anya 3 darab egyszerű fekete trikó kéne.
0: Akkor ezek szerint tapasztalod azt, hogy a férfiaknak például nehezebb?
1: Biztos, hogy nehezebb.
0: Ez egy piacirés?
1: Mi nők megtaláljuk a slow fashion márkáinkat, a lokális tervezőket, úgy magunkba azért úgy szeretünk is investálni, én így látom. Hát a férfiak azok nem tudja, hol keresse, meg minek keresse, nem mondom, vannak ilyen fiatalok, akik nagyon tudják, és nagyon szeretik, és bemennek a second handbe, meg megkeresik ezeket a helyi, lokális férfi ruhagyártó márkákat, mert az én férjemre nem tudom elképzelni. Nem is tudja, hova menjen szerintem, de hát ő ilyen, és a férfiak 90%-a ilyen. És akkor megrendelik mondjuk 4 darab egyforma farmert, amit addig hord, amíg szét nem feslik. Az én férjem, aztán van olyan is, aki simán bemegy a fast fashion boltba, és megvásárol mindent a kirakatból. De biztos, hogy ilyen szempontból nehezebb dolguk van.
0: Julcsi, ha most így zárásként, akkor jó rendet tettünk fejben, a gardróbunkban. Hol kezdjük el ezt a fajta tudatosságot, hogy egyrészt az időjárás változás, ez a drasztikus időjárás változás miatt már, aki ebben nem hisz, az is tapasztalja szó szerint a saját bőrén, hogy azok az anyagok nem biztos, hogy viselhetők és használhatók, amiket mondjuk eddig annak gondoltunk. Meg hát úgy alapvetően, hogy egy kicsit úgy elgondolkodunk azon, hogy nem tudom, a kevesebb, több elve, vagy mi az, amit kellene követnünk?
1: Hát szerintem ott kezd, hogyha bemész egy boltba, akkor automatikusan olyan anyagok felé nyúljál, amik természetesek.
0: Ilyet fast fashion boltba, mert hogy ezt
1: lehet, ott is
0: ide,
1: van,
0: lehet,
1: persze, hogy ott is vannak pamut dolgok, ott is vannak len vászonból készült dolgok, meg kell keresni, és ami nagyon fontos, figyeljük a címkét. Az egy ilyen jó útmutató.
0: Még akkor egy kis ilyen kitérő útmutató, ugye made in, jeleznek valamit ezek az...
1: Nem jelez semmit. Ez egy nagyon jó marketing, így fogalmazzak. Nem csak a ruhaipar, hanem a minden is ipar Kínában csoportosul. És az nem azt jelenti, hogy Kínában csak silány dolgok készülnek. Sajnos az, ami a boltokban megjelenik és hozzánk kerül, az többnyire silány minőségű, de egyébként vannak nagyon felkapott, nagyon ügyes kínai divattervezők is, akik megállják a helyüket a párizsi, londoni, európai kifutókon, és fantasztikus jó minőségi dolgokat készítenek, ugyanúgy, mint te rendelhetsz Kínába gagyi dolgot is, és rendelhetsz fantasztikusan jó dolgot is. Hát nincs ezzel semmi baj. Az a fontos, hogy... Tehát, hogyha szerintem mi itt Európában a jó minőségű termékeket fogjuk preferálni, és utána nézzünk, hogy igen, ez a szék, amin én ülök, ne potyogjon szét alattam rövid időn belül, akkor ők is olyat fognak gyártani. Viszont ha mi megelégszünk ezzel a gyors, megrendeled, 2 nap múlva itt van a silány poliészter dolgokkal, akkor ők ezt fogják gyártani. De ha mi azt mondjuk, hogy köszönjük, ebből mi nem kérünk, mert már van itt elég, és nem vagyunk hajlandóak szennyezni a környezetünket, akkor ők jobbat fognak gyártani. Lehet, hogy drágább lesz, de hát mindennek ára van. Mert valójában annak is borzasztóan nagy ára van, hogy küldik ide a szemetet. Nem küldik, bocsánat, mi rendeljük a szemetet. Annak borzasztóan nagy ára van, és oda lyukadtunk ki, hogy klímaváltozás van, és ennek még nincs vége, és most azt mondjuk, hogy jó, akkor ezzel most végzünk, mától kezdve nem gyártunk poliészter anyagokból ruhákat, de ami már le van gyártva, az fel kell dolgozni, és az ugyanúgy bekerül az ökoszisztémába, és ugyanúgy rontani fog a helyzeten. Na most eljutunk oda, hogy azt mondjuk, hogy jó, termesszünk csak pamutot, nem fog megnőni. Ilyen hőségben nem fog megnőni, mert a pamut termesztésnek is vízre van szüksége, de ha nincs csapadék, akkor silány minőségű pamutot fogunk kapni. És ugyanígy például a len. A len anyagokat is gyártják Kínában is, és gyártják például Normandiában, gyártják Írországban, Litvániában, Fehér-Oroszországban, mert ott nagyon jó minőségű lent tudnak gyártani.
0: Micsoda körforgás ez, ugye? Így, ahogy ezt így elmondtad. Zárásként, Júcsi, hogyha most a holnaptól egyetlen dolgot javasolhatná, hogy változtassanak meg az emberek az öltözködésükben, az mi lenne?
1: Válasszanak természetes anyagokból öltözéket, ruhákat.
0: Keressünk, kutassunk, nézzünk utána.
1: Nézzük a címkéket.
0: Nézzük a címkéket, és érdemes előre ugye utána nézni, és egy kicsit, tehát akkor edukálódnunk, hogy mi mindent is kell leolvasnunk például pontosan egy ilyen kis mini címkéről, de hát ehhez kaptunk most útmutatást Julcsitól. Nagyon szépen köszönöm Rencz és Kovács Julianna, tervező Slow Fashion márka tulajdonosnak, hogy egy kicsit bevezetett minket a ruhakészítés világába, és ez egy óriási nagy, hát mélytengeri ugrás volt.
1: Jó, és még csak a parton vagyunk.
0: Igen. De hogy bízom benne, hogy lesz még folytatás.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk.
0: Ez volt már a Nő arcai, köszönöm, hogy velünk tartottak, találkozzunk legközelebb is, a viszonthallásra.
2: A Nő arcai Gasparik Majával.
3: A Jó szóvalok test következő adásában annak járunk utána, mit fejleszthet a szövegértésen túl az olvasási gyakorlat iskoláinkban. Az az alapkészség, amely a legutóbbi globális mérések szerint jelentős visszaesést mutat. Vendégünk Csatú Anita, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, akinek nemrégiben jelent meg Irodalom és érzelmi intelligencia, az érzelmi intelligencia fejlesztésének elméleti és módszertani lehetőségei irodalom órán című könyve. Gazsik Viktória vagyok a műsorszerkesztője, várom Önöket kedden, a 16 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
4: Hogyan kezdődött és mikor ért véget a Komáromi Jókai Színház örökös tagjának, Turner Zsigmondnak a pályája? Erről beszélgetett a 80 éves művésszel 2005-ben egykori kollégánk, Molnár László. Mindkettőjükre haláluk évfordulóján emlékezünk a Szalagtárban. A műsor szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Elfogadták a gyermekek mentális egészségét támogató koncepciót. A német belügyminiszter szerint az ország a hidegháború óta nem tapasztalt biztonsági fenyegetésekkel néz szembe. Este a hőmérséklet 6 és 1 fok közé süllyed. Jönnek a részletek. Egyhangulag elfogadta a gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztéséről szóló koncepciót a kormány mentális egészségügyi tanácsa. Kamil Sasko egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a dokumentum a következő szakaszba lép és a kormány elé kerül. A tárcavezető szerint akár gyorsított eljárásban is tárgyalhatnak róla. A koncepciót a parlamentnek is jóvá kell hagynia. Erre a miniszter várakozásai szerint jövő tavasszal kerülhet sor. A Progresszív Szlovákia szerint a parlament által elfogadott költségvetési törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a kormány nagy beruházások kiadásait védelmi költségként tüntesse fel, és így titkosítsa azokat. Stefan Kis ellenzéki képviselő példaként az új atomerőművi blokk előkészítését említette, amelynek becsült költsége elérheti a 15 milliárd eurót. A párt azt is kifogásolja, hogy a módosítás megkönnyíti 700 millió eurónyi állami pénzügyi tartalék felhasználását. Az ellenzék szerint a változásokat olyan módosító javaslattal fogadták el, amelyet a képviselők csak néhány órával a szavazás előtt kaptak meg. Boris T. vállalkozó vádlott és Ján Santa ügyész tanúvállomásával folytatódott a tisztító tűzügy tárgyalása a Besztercebányai Speciális Büntetőbíróságon. A vádlott tagadta, hogy több százezer eurós kenőpénzt fizetett volna azért, hogy megvédje a cégét a pénzügyi hatóság vizsgálatától. Santát Dusan K. volt különleges ügyész védelme idézte be tanúként. Az ügyész azt mondta, nem tapasztalt hivatalos nyomásgyakorlást a Váhoztáú ügy nyomozása során, és szerinte Dusan K. szakmailag és emberileg is kudarcot vallott. A tisztító tűzperben 11 vádlott ellen emeltek vádat bűnszervezet létrehozása, korrupció és hivatali visszaélés miatt. Az ügyészség szerint a feltételezett bűnszervezet 2012 és 18 között működött a rendőrség és a biztonsági szervek felső köreiben. Németországot a hidegháború időszakánál is súlyosabb biztonsági fenyegetések érik, figyelmeztetett Alexander Dobrindt német belügyminiszter. Szerinte a dezinformáció, a szabotás, a kémkedés és a kibertámadások célja az ország politikai és társadalmi destabilizálása. Zinan Zellen, a német alkotmányvédelmi hivatal vezetője úgy véli, Oroszország a hibrid műveletek szinte valamennyi eszközét beveti Németország ellen, és további támadásokra is számítani kell. Dobrindt ezért megerősítette a titkosszolgálatok hatáskörét, hogy ne csak információkat gyűjthessenek, hanem bizonyos esetekben aktívan is felléphessenek a fenyegetések szemben. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint Oroszország ma 6 energetikai létesítményt támadott meg Ukrajnában, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök korábban energetikai tűzszünetet jelentett be. Zelenszky közölte, míg Ukrajna tartózkodott az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásoktól, Moszkva folytatta a csapásokat. Az ukrán elnök szerint országszerte 33 ember sebesült meg. A Kreml ma továbbra sem erősítette meg a tűzszünet létrejöttét. Zelenszky emellett üdvözölte az Európai Unió újabb szankcióit, amelyek mintegy 1600 szervezetet és vállalkozást érintenek, különös tekintettel az orosz hadiparra, valamint a rakéta és dróngyártásra.
0: Időjárás.
1: Este főként derült lesz az ég, helyenként megnövekedhet a felhőzet, a hőmérséklet 6 és 1 fok közé süllyed, a völgyekben pedig akár mínusz 3 fok is lehet. Holnap reggel túlnyomóan derült idő várható, északon helyenként köd is kialakulhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsony Lamacs városi részében Záhorská Bisztrica, azaz Pozsony Beszterce felé 10 perces torlódással kell számolni. A D2-es autópályán a magyar határtól Stomfáig mintegy 40 perces a menetidő veszteség. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: Keresi az önnek való álomautót? az érsekújvári AAA autóban folyamatosan széles, azonnal elvihető autóválasztékkal várjuk. Minden járművünk Car Vertical ellenőrzéssel, 10 napos cserélhetőséggel, akár 0%-os önrésszel és kedvező személyre szabott finanszírozással várja Önt. Látogasson el hozzánk Érsekújvárba, a Komáromi útra, és válasszon még ma a legnagyobb kínálatból. Válassza a biztosat! AAA autó.

0: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
1: Elérhető segítséget sürgetett múlt heti felhívásában a szlovákiai gondozók kamarája azoknak, akik hozzátartozójukról gondoskodnak. Szlovákiában erre létezik tehermentesítő szolgáltatás, amely átmenetileg átvenni a gondozás feladatát a családtagtól. A segítség azonban a gyakorlatban gyakran elakad, így a gondozó hiába szeretne pihenni, orvoshoz menni, vagy más ügyét elintézni. A papíron létező lehetőség önmagában nem tehermentesíti a családokat. A hozzáférés akadályairól és a lehetséges megoldásokról, esetleges megoldásokról Köböl Tibor szociális tanácsadóval beszélgetünk. Mi ez a tehermentesítő szolgálat tulajdonképpen? Kinek jár? Hogyan lehet hozzájutni? És valójában miért nem lehet hozzájutni?
2: Kezdjük tehát onnan, hogy a tehermentesítő szolgáltatást azok vehetik igénybe, akik otthoni környezetben úgynevezett gondozási díj alapján gondoskodnak hozzátartozójukról, illetve újabban természetesen akár idegen szeméről is lehetséges ilyen formán gondoskodni, és szükségük van valamilyen pihenésre, vagy egyszerűen valóban csak pihenésre, vagy pedig valamilyen más egészségi állapotuk javítására, operáció és bármi ilyen probléma megoldására egy bizonyos időre. És ez a tehermentesítő szolgáltatás igénybe vehető évente maximum 30 napra, illetve van egy bizonyos, erről később beszélünk, órában megszabott idő is. És itt fontos tudni, hogy mivel otthoni környezetben történik ez a gondozás, ez a tehermentesítés megtörténhet nem csupán otthoni környezetben, de akár intézményi szolgáltatást is igénybe lehet venni, akár idősek otthonát, rehabilitációs központot, speciális szolgáltatást nyújtó intézményeket, idősek otthonát, annak függvényében, hogy lényegében létezik-e szabad kapacitás, ami pedig az otthoni segítséget illeti, az a házi gondozási szolgálat keretein belül történik. Úgyhogy hogyan lehet hozzájutni, fontos tudni, hogy legjobb is ide állom az egészet kezdeni, hogyha a községi hivatalban, a városi hivatalban kezdődik el az egész dolog, és ott térképezi fel a szolgáltatást igénybe levő személy intézkedése. És természetesen azt is fontos itt tudni, hogy az egész a kapacitásuktól függ. És itt van az egész probléma lényege, hogy ugyan a törvény megadja ezeket a kereteket, de sokszor nem működik ez a szolgáltatás az adott régióban.
1: Ez egyébként nagyon jól, konstruktívan hangzott, ahogy mondta, hogy ugye, ha jól értem, ez az lenne, hogy mondjuk az, aki gondoz, a szabadságra mehessen éppenséggel, azért jár ez mondjuk 30 napra, vagy vehető igénybe 30 napra egy évben, és milyen jól hangzott az, hogy mondja, hogy ugye tulajdonképpen az otthon jár, tehát hogy ez a tehermentesítő szolgáltatás, ez elmegy az embernek az otthonába, és úgy próbálja levenni a terhet a gondozó válláról, vagy például, ez nagyon érdekes, idősek otthonán is igénybe vehető. Na most akkor ezzel szemben, amit megfogalmazott, mi a valós gyakorlat?
2: Még itt közben fűznék azonban egy nagyon fontos dolgot, mielőtt válaszolok, hogy ez alatt az időszak alatt azonban a gondozási díj ki van fizetve, tehát ez lenne a lényege.
1: És igen, mint egy fizetett szabadság, igen.
2: Igen, egy bizonyos fizetett szabadság, amit lehet, ki lehet venni egyben, ki lehet venni akár 10-10-10 naponként, tehát összesen 30 nap alatt. A probléma azonban ott adódik, hogy nem minden község tud fenntartani gondozói szolgálatot, amikor otthoni segítségre van szükség ez alatt az időszak alatt. És ilyenkor természetesen hiába van a törvény adta lehetőség, ehhez a segítséghez nem lehet hozzájutni. Másik dolog pedig az intézményi túlterheltség, tehát ugyan szépen hangzik, hogy nekem 2 hét múlva egy operációra kell mennem, mint gondozónak, de nem találok szabad kapacitást a környezetemben, hogy akár elhelyezzem ezt a szemét. Ez második dolog pedig, illetve további dolog pedig az, hogy nem minden esetben egyszerű is elhelyezni ezeket a gondozott személyeket, mert nem mindenki igényel lényegében csak felügyeletet, hanem speciális gondozásra is van szüksége. És itt aztán többszörösen megnövekszik a probléma, mert intézményi szinten hosszabb távra is gondot okoz elhelyezni egy ilyen klienst, aki akár a lélegeztető készüléken van, vagy pedig folytathatnám, hogy akadálymentesített környezetre van szüksége, és így tovább, és így tovább. Tehát itt aztán nagyon-nagyon ütköznek a dolgok, és hogy egy kicsit vigyünk bele egy ilyen életszínű dolgot is, hát vannak olyan klienseim, akik például kómában gondoskodnak otthon a hozzátartozójukról, vagy pedig akár egy nemrégi esetet említsek, amikor valóban műtéti beavatkozásra szorult az a személy, aki gondozott, hozzátartozója pedig pont egy nagyon komoly rákbetegségen esett át, gyógyult kezelésen, tehát nincs, aki segítsen otthoni környezetben, de a gondozó képtelen eljutni a kórházba, mert annyira speciális igényei vannak a kliensnek, autizmustól, mozgásképtelenségen keresztül, és így tovább, és így tovább, hogy nem vállalja egy intézmény sem, mert azt mondják, hogy ez már egészségügyi ellátás, nem pedig gondozás, ami persze nem tökéletesen igaz ebben a helyzetben, mert a kórházak pedig azt mondják, hogy ez nem egy hirtelen állapot, tehát ez egy tartós állapot, amiben ők már nem tudnak segíteni, és így pat helyzetben kerülnek a családok. Tehát nagyon-nagyon gyakori, amikor nem lehet ez a szolgáltatáshoz hozzájutni. Amit még hozzátennék, az otthoni gondozói szolgáltatás, az sem azért egy teljes megoldás, mert ugyan azt mondjuk, hogy 30 napra kapja meg a segítséget a kliens, de viszont ezt a 30 napot úgy kell elképzelni, hogy a gondozói szolgálat, amit a községek nyújtanak, nem működik 24 órás szolgálatban, hanem küldenek 2-től 8, jobb esetben akár 10 órás segítséget egy nap alatt, tehát továbbra is kell, hogy legyen a családban valaki, aki gondoskodik.
1: De egészen elképesztő élethelyzetek vannak. Tényleg az ember beleragad a szó, de akkor mi marad annak, aki ilyen élethelyzetben? Kicsit talán térjünk vissza, ha nem vagyok túl indiszkrét ahhoz a példához, amit mondott. Az az illető, akinek el kell menni erre az operációra, de nem tud, az előbb leírtak miatt, az mit fog csinálni?
2: Hát igyekszik segítséghez jutni a környezetében, tehát akár barátok vagy bárkik, akik bebiztosítják a segítséget, de az egész eset úgy zárult le, hogy pillanatnyilag itt nincs megoldás, mert egyszerűen nem vállalja senki semmilyen intézmény a gondoskodást, nincsen rá kapacitású, ez valóban egy speciális intézménynek a szolgáltatásaira szorulna ez a személy, abból is nagyon kevés van, és azt lehet mondani, hogy a szinte tele van. Minden egyes régióban kellene, hogy legyen, hogy fönntartsanak pár ilyen sürgőségi ágyat, amikor akár meg is hallhat természetesen az hozzátartozó, aki gondoz, és el kellene, hogy helyezzék ezt a személyt. Hát ezek aztán az igazán nehéz esetek, mert ilyenkor valóban órákról van szó, amíg segítséghez kell, hogy jusson ez a személy. Hát ilyenkor tapasztalataim szerint aztán inkább mentő érkezik, és valóban kórházban jut. Ezek az én személyes tapasztalataim természetesen lehetnek pozitív megoldások. Vannak olyan helyek, ahol működik ez a gondozói szolgálat, illetve a szociális osztály nagyon gyorsan és nagyon jól reagál, de én, mivel tanácsadó vagyok, tehát én inkább ezekkel a negatív élethelyzetekkel találkozom, amikor problémákkal fordulnak hozzám, nem pedig megoldott élethelyzetekkel.
1: Papíron létezik, de gyakorlatban sokszor használhatatlan a tehermentesítő szolgálat. A részletekről Köbből Tibor szociális tanácsadóval beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen.

0: Ezt már mindenki tudja. Gyakran így nyomatékosítunk egy állítást, de vajon tényleg mindenki úgy gondolja? A Szlovák Tudományos Akadémia és az amszterdami Vrije Universiteit közös kutatása szerint túlbecsüljük, hányan hisznek az összeesküvés elméletekben. És ez a tévedés a saját véleményünket is befolyásolhatja. Ha sokan hisznek valamiben, könnyebben gondoljuk, hogy lehet benne igazság. Az amerikai és brit résztvevőkkel végzett vizsgálatokban a tényleges támogatottsági százalékok bemutatása csökkentette a konspirációs hitet. Miért tévesznek minket a vélt többség, és mit jelenthet ez Szlovákiában? Mrva Marianna szociológussal, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének kutatójával beszélgetünk. Hát mindjárt egy nagyon érdekes fölismerésre mutat rá ez a kutatás, mégpedig arra, hogy az emberek úgy érzik sokszor, hogy hát nagyon sokan hisznek a konspirációs elméleteknek, de miért gondoljuk, hogy többen hisznek az összeesküvés elméletekben, mint mondjuk az a valós szám lehet?
1: Azért lehet ez így, mert amikor laikus szemlélőként, lényegében hétköznapi emberként szemléljük a világot, a társadalmat, akkor leggyakrabban mi nem a társadalomnak az egész keresztmetszetét látjuk, hanem csak egy kis darabkáját, egy kis szeletét. És ha az összeesküvés elméletekről beszélünk, akkor ezek esetében különösen igaz, hogy ezek nagy figyelmet és érdeklődést képesek felhajtani maguk körül. Mégpedig azért, mert izgalmasak úgy azok számára, akik hajlamosak hinni bennük, mint azok számára, akiket megbotránkoztatnak, vagy akik veszélyt, társadalomra ártalmas jelenséget látnak ezekben. A másik oldalon viszont az a csendes többség, aki nem hisz ezekben az elméletekben, az ritkábban hangoztatja, hogy ő nem hisz bennük, vagy akár, hogy nem is érdekli a témát, teljesen elkerüli a figyelmét. Így ennek a akár többségi csoportnak a hangja az alig hallatszik. Tehát egyszerűen, ha leegyszerűsítem, akkor az összeesküvés elméletekkel kapcsolatos tartalmak, azok gyakori beszédtémával váltak az utóbbi időben. Sok esetben szinte ilyen morális pánik is kialakult körülöttük, aminek köszönhetően torzulhat annak a megítélése, hogy mennyire vannak valójában elterjedve a társadalomban.
0: Miből ítéljük meg, hogy mit gondol a társadalom a környezetünkből, a médiából, vagy a kommentekből, és hogyha ez tulajdonképpen a technológiai fejlődéssel ez egyre inkább durvul, mert már az egész életünk, meg tényleg minden oda szerveződik, akkor hát borítékolható, hogy ez egyre nehezebb harc lesz?
1: Hát azt gondolom, hogy ez egy általános jelenség, hogy sokszor abból indulunk ki, amit a környezetünkben is hallunk, vagy akár igen az online tér felerősít, de azt gondolom, hogy alapvető emberi tulajdonságunk is az, hogy amit mi gondolunk, az hajlamosak vagyunk elterjedtebbnek hinni a valóságnál. Hajlamosak vagyunk akár a többségi véleménnyel azonosítani. És ennek lehet egy valós megélés, egy valós tapasztalat az alapja, méghozzá az, hogy a munkahelyünkön, a baráti körünkben, a környezetünkben leggyakrabban hozzánk hasonló szociális hátterű, hasonló érdeklődésű emberek vesznek bennünket körül, akiknek a világnézete is sok ponton egyezhet a miénkkel. Így lehet a valós megélésünk az, hogy amit mi gondolunk a világról, az egy általánosabb vélemény. Említette az online környezetet, erről pedig már valóban széles körben ismert az, hogy az

0: Mondás is, hogy a konspirációkban hívők azt mondják, hogy hát ők látják azt, amit mások nem. Közben meg azért azt is gondolják, hogy a többség azért egyetért velük. Hogy fér meg ez a kettő egymás mellett?
1: Ez egy érdekes felvetés különben, de igen, egyből a konspirációknak a népszerűsége az fakad ebből, hogy valaki azt gondolja, hogy lát valami olyat a világból, amit más nem, de valóban ez a kutatás azt mutatja, hogy mégis ez a meggyőződésük az embereknek, hogy ez egy sokkal elterjedtebb vélemény, mint ami valójában, hogy itt arról beszélünk, hogy a kutatásnak a résztvevői megkérdezték, hogy ők mennyire tartanak hitelesnek egy-egy állítást, és hogy mit gondolnak arra vonatkozóan, hogy a társadalom egészen mennyire tartja hitelesnek, és a végeredmény az mégis azt mutatja, hogy talán győzött az az érzés, hogy az a valahova tartozásnak az igénye, hogy azt hangoztatjuk, hogy nem vagyunk egyedül a véleményünkkel, hogy van mögöttünk egy nagy támogatottság, hogy egyszerűen amit gondolunk a világról, az nem lóki különösen a sorból, hanem beleillik mondjuk egy többségi, vagy nem is többségi, de egy elterjedt véleménybe.
0: Milyen következménye lehet annak, hogyha egy társadalom konspirációsabbnak látja magát, mint amilyen egyébként?
1: Hát én azt gondolom, hogy most ugye tényleg ez a kutatás is konkrétan az összeesküvés elméletekre, a konteókra korlátozódott, nem vizsgálták más témáknál ezt a jelenséget. Én szerintem, hogyha erről beszélünk, akkor tényleg fontos felismerni azt, hogy a konteók azok az elmúlt időszakban, a Covid után, a háborúnak a következtében tényleg nagy teret kaptak. Nagy teret kaptak úgy mondjuk az online térben azok, akik ezt terjesztették, és itt fontos aláhúzni azt is, hogy itt nem feltétlenül egyfajta véletlen vagy organikus folyamatról van szó, hanem azok, akik terjesztették, azoknak sokszor politikai, anyagi vagy egyéb érdekei fűzöttek ahhoz, hogy elhitessék, hogy ez egy elterjedtebb vélemény, mint valójában. A másik oldalon viszont nagy érdeklődés övezte a tudomány, a média, különböző véleményformáló egyének szempontjából is. Magam is évekig foglalkoztam erről, mi is itt a rádióban is sokszor beszéltünk erről a témáról. Tehát azt szeretném kiemelni, hogy ez a téma, ez valóban nagy figyelmet kapott az utóbbi években, ami szintén hozzájárulhatott ahhoz, hogy ez az érzése támadt egy hétköznapi embernek, vagy hát, hogyha csak abból is ez folyik, ha mindenki erről beszél, akkor valószínűleg nagyon elterjedt, miközben a valóság, hogyha lemérjük, empirikus adatokat vizsgálunk, akkor azt mutatják, hogy egy kicsit ez a valóságképünk torzult, talán annak következtében, hogy annyi szó esett róla.
0: Ez érdekes, hogy azok, akik hajlamosak a konspirációban hinni, azok egy, miatt hajlanának az irreális elképzelések felé, vagy hát szimpatikusabbak nekik. Miközben meg ez a kutatás rámutatott arra, hogyha bemutattak a konteókban hívőknek konkrét adatokat azzal kapcsolatban, hogy mennyien hisznek valóban abban, amiben ők szerintük sokan hisznek, akkor, és látták, hogy kevesebben, számszerűen, akkor hát úgy megtorpantak, és hajlamosak voltak elbizontalodni a saját hitükben. Az azért érdekes, hogy a konkrét támogatottsági adatok bemutatása segített, miközben az, hogy mondjuk valaki azt mondja, hogy kevesen hisznek ebben, az meg nem.
1: Igen, ez bevallom számomra is egy érdekes felismerés volt, amit valóban fel lehet használni akár a tudomány népszerűsítés szempontjából is, vagy egyfajta médiakommunikációs szempontból is. Ez egy érdekes adat, egy érdekes felismerés. Azt gondolom, hogy ez azért lehet így, mert hogyha azt mondjuk, hogy valamiben kevesen hisznek, vagy épp sokan hisznek, az alatt mindenki mást érthet. Viszont egy konkrét adat, annak talán lehet egy olyan hatása, hogy az olyan egzaktabbnak tűnik, az olyan... Az

0: olyan konkrétabb, megfoghatóbb, amit nehéz félremagyarázni, nehéz félre értelmezni, és itt talán jobban tudja, egyszerűen képes arra, hogy korrigálja azt a téves képet, ami kialakulhat. Nekem az a példa jutott eszembe, sokszor hallhattuk akár reklámokból, hogy valamit 10-ből 9 fogorvos ajánl, akkor az sokkal meggyőzőbben hangzik, mint hogyha azt mondjuk, hogy sok szakember ajánlja.
1: Jós. És mihez kezdhetünk ezzel a kutatási eredménnyel? Mondjuk mihez kezdjen az, aki éppenséggel a vasárnapi ebédnél a, nem tudom, a nagyszüleit vagy a rokonait próbálja győzködni egy hoax ellenében? És hát mihez kezdjen ezzel mondjuk a média, tehát hogy hogyan beszéljen konspirációkról a sajtó, úgyhogy ne keltse azt a látszatot, hogy már mindenki ezekben hisz.
0: Igen, hát azt hiszem, hogy hétköznapi emberként talán segíthet rajtunk, tehát egyrészt annak a tudatosítása, hogy a világról alkotott képünkben lehetnek torzulások. És ez egy teljesen természetes jelenség, de hogyha tudatosítjuk azt, hogy a világ az nem az, amit mi gondolunk róla, vagy amit a szűk környezetünk gondol róla, hanem egyszerűen egy tágasabb közeg, ahol az a vélemény, amit mi vallunk, az nem biztos, hogy annyira elterjedt, akkor segíthet bennünket abban, hogy hogyan gondolkodunk a világról. A vasárnapi ebédnél is segíthet talán az, hogyha behozunk más szempontokat, hogyha elmondjuk, hogy a mi környezetünkben az adott kérdésről máshogy gondolkodnak az emberek, és akkor annak már talán lehet egy olyan hatása, ami elhoz egy olyan felismerést, hogy más vélemények is vannak az adott témáról, ami pedig azoknak a felelősségét illeti, akik alakítják a közbeszédet, mint a média, vagy más véleményformáló egyének, intézmények, akár tudósok, kutatók, akiken reálisan is talán számon kérhető az, hogy hogyan kommunikálnak, informálódnak, azokra alapvetően remélem, vagy feltételezem, hogy van egy olyan fokú önreflexiójuk, aminek része az, hogy tudják, hogy amit sokszor hangoztatnak, az hatással van az emberekre, de ennek ellenére talán ennek a gyakorlatát tényleg ugyanúgy emlékeztethetjük magunkat, hogy amiről kommunikálunk, ahogy informálunk, annak hatása van, és nem mindegy, hogy mit katalizálunk az egyik oldalon, vagy mit dramatizálunk a másikon.
1: Ugye ez a kutatás tulajdonképpen valahogy azt csugalja, hogy miként lehet hatékonyabban küzdeni az összeesküvés elméletek ellen, és hát mondjuk arra ad valamiféle navigációs támpontot, na de hát ezt meg lehet fordítani, és lehet mindjárt appellálni a politikusokra, akiknek meg valamilyen módon, meg mégiscsak érdeke az, hogy éppenséggel ezeket az összeesküvés elméleteket lovagolják meg, ők ebből nyerhetnek valamiféle, nem is tudom, mentális vagy pszichikai segítséget arra vonatkozólag, hogy hogyan terjesszék jobban?
0: Hát azt hiszem, hogy amiről most beszélünk, azok már a legtöbb esetben ismert és jól leírt jelenségek, tehát ugye ez a illuzórikus valóságnak a hatása, hogy amit sokszor ismételünk, amit hangosan mondunk, az valósággá válhat akkor is, hogyha a valóságban az csak egy szűk kis csoportnak a véleménye felhangosítva. Tehát ami most itt történt, ebben a tanulmányban, amit a tanulmány szerzői bebizonyítottak, az az, hogy működik ez a hatás konkrétan az összeesküvés elméletek a konteók kontextusában. De azt gondolom, hogy tényleg amit leírtak, az nem új jelenség, hanem olyas valami, amivel mondjuk a marketing, a politikai marketing, a politikai kommunikáció az nagyon régóta dolgozik, és pont ahogy az előző válaszomban is mondtam, talán azért jó erről beszélni, ezeket behozni a köztudatba, hogy egy hétköznapi ember is tudatosíthassa azt, hogy mi történik vele, hogy milyen hatásoknak van kitéve, és így talán felkészültebb legyen az ilyen üzenetek felé vagy irányába.
1: Ha úgy érezzük, sokan hisznek valamiben, mi is könnyebben elhisszük azt, de mi van, ha csak túlbecsüljük, hányan gondolkodnak ahhoz hasonlóan? A Szlovák Tudományos Akadémia és az Amsterdami Vie Univerzitét közös kutatásáról beszélgettünk Mrva Marianna szociológussal. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
1: ...90 másodperc tudomány Kovács Tücsi Mihállyal.
2: A legmagasabb szélerőmű. Németországban felépült a világ legmagasabb szélerőműve, amelynek összmagassága eléri a 365 métert. Csupán 3 méterrel alacsonyabb, mint a berlini tévétorony. De miért kell egy ilyen magas torony? Az építés mögött elsősorban energetikai, technológiai és földrajzi okok állnak. A talaj közelében a fák, épületek és a domborzat miatt a szélörvények gyengébbek. Azonban a magaslati rétegekben, a 300 méteres tengelymagasságban a szél állandó és jelentősen erősebb. Így a turbina lényegesen egyenletesebben termel áramot. A szél csak nem megállás nélkül fúj ebben a magasságban. A szélerőmű a becslések szerint akár 2-szer annyi energiát képes előállítani, mint egy azonos szélkerék méretű, de hanyományos magasságú társa. Németország belső vidékein korábban nehéz volt hatékonyan szélenergiát termelni. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a szárazföldi szélparkok maximalizálják energiatermelésüket, anélkül, hogy a tengerre kellene építkezni. A terveket úgy készítették el, hogy akár a meglévő szélerőműveket is ki lehetne bővíteni. Egy ilyen forgatókönyv esetén a már meglévő toronyra egy nagy magasságban üzemelő turbina kerülne, miközben lejjebb tovább dolgozna a hagyományos turbina. A korábbi oszlopoktól eltérő, a távvezeték oszlopokra hasonló rácsos szerkezetű és teleszkópos megoldással Németország a megújuló energiaforrásait és az ország energiafüggetlenségét kívánja drasztikusan növelni.
3: Boris T. és Ján Sánta is vallomást tette a tisztító tűzperben. Elfogadták Ukrajnában a magyar nyelvű oktatást biztosító törvényjavaslatot. A parlamentben megszavazták a gyermekek mentális egészségét támogató koncepciót. Vladimir Putyin egy napos tűzszünetet ajánl az ukrajnai választások idejére. Este a hőmérséklet 6 és 1 fok közé süllyed.
0: Napzárta. Mezőszállási márka.
3: Egyhangulag elfogadta a gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztéséről szóló koncepciót a kormány mentális egészségügyi tanácsa. Kamil Sáskó egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a dokumentum a következő szakaszba lép, és a kormány elé kerül. A tárcavezető szerint akár gyorsított eljárásban is tárgyalhatnak róla. A koncepciót a parlamentnek is jóvá kell hagynia. Erre a miniszter várakozásai szerint jövő tavasszal kerülhet sor. Richard Rasi, a parlament elnöke arra kérte Maros Zsilinka főügyészt, hogy mérlegelje a Szlovenszkó mozgalom fiatalokat, köztük kiskorúakat is érintő politikai tevékenységének jogi vizsgálatát. Nyitrai Nóra információi.
4: Richard Rasi szerint aggasztó, hogy a mozgalom fiatalokat von be kiélezett politikai összecsapásokba, pénzbeli vagy tárgyi jutalmakat kínál nekik, majd az eseményekről készült felvételeket közzéteszi közösségi oldalakon. A parlamenti hivatal kommunikációs osztályának tájékoztatása szerint a házelnök levélben fordult a főügyészhez. Richard Rasi a felhívásban így fogalmazott.
5: Som presvedčený, že hranice politického zápasu sa nesmú posúvať na úkor práv a dôstojnosti detí.
4: Meggyőződésem, hogy a politikai küzdelem határait nem szabad a gyermekek jogainak és méltóságának rovására kitolni. Majd hozzátette, a szólásszabadság és a politikai bírálat joga a demokrácia alapja, ez azonban nem jelentheti azt, hogy lemondunk a felelősségről azért, ahogyan a politikusok kommunikálnak, és amilyen példát mutatnak a fiatal generációnak. A házelnök aggasztónak nevezte, hogy a politikai rendezvényeken személyeskedő támadások, gúnyolódás és a más véleményen lévők megalázása is előfordulhat. A nyilvános eseményekről készült felvétel felvételek a közösségi oldalakon tovább terjednek, és befolyásolhatják a fiatalok elképzeléseit arról, milyen az elfogadható viselkedés. A házelnök politikai rendezvényeken kiosztott pénzbeli és tárgyi jutalmakra is felhívta a figyelmet, szerinte azt is tisztázni kell, mi ezeknek a célja, illetve összefügghetnek-e a politikai vagy választói magatartás befolyásolásával. Kifogásolta továbbá, hogy fiatalokról, idősekről és politikai ellenfelekről készült felvételek kerülnek nyilvánosságra, akik emiatt később gúnyolódásnak vagy megalázásnak lehetnek kitéve.
5: Preto som generálneho prokurátora požiadal, aby v rámci svojej nezávislej pôsobnosti...
4: Elengedhetetlennek tartom, és ezért kértem meg a főügyészt, hogy az illetékes szervek a lehető leghamarabb függetlenül mérlegeljék, vajon az ilyen tevékenységek konkrét körülményei túllépik-e a törvényes kereteket, és sértik-e a gyermekek és fiatalok jogait, illetve a törvény által védett érdekeit. Rasi szerint az agresszivitása, a szóbeli támadások és a megalázás normalizálása a nyilvánosság előtt szélesebb társadalmi következményekkel járhat. Hozzátette, nem a szabad politikai versenyt akarja korlátozni, hanem arra kíván emlékeztetni, hogy minden politikusnak tiszteletben kell tartani a bizonyos határokat. Az ellenzéki Szlovákia mozgalom a nyáron és az ősz elején több szlovákiai városban szervezett úgynevezett roadshow-kat. A résztvevők különböző programokba kapcsolódhattak be, és többek között politikai feliratú pulóvert vagy élelmiszervásárlási utalványt nyerhettek.
3: Martin Dubéci, a Progresszív Szlovákia képviselője szerint Igor Matovics provokálta ki a konfliktust egy idős férfival tartott bicsai kampányrendezvényen. Dubéci úgy véli, az eset jól példázza Matovics politikai stílusát, és szerinte vele kormányzati együttműködésre törekedni eleve kudarcra van ítélve. Az üggyel kapcsolatban Matus Utajestok belügyminiszter bejelentette, módosítanák a rendőrségről szóló törvényt, hogy súlyos vagy ismétlődő szabálysegés esetén meg lehessen vonni a védett személyek állami rendőri védelmét. A miniszter szerint a rendőri biztosítás nem szolgálhat fedezetként a szándékos konfliktusok előidézéséhez. A módosító javaslatot a LASZ képviselői terjesztik elő a parlament aktuális ülés szakaszán. A Progresszív Szlovákia szerint a parlament által elfogadott költségvetési törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a kormány nagy beruházások kiadásait védelmi költségként tüntesse fel, és így titkosítsa azokat. Stefan Kis ellenzéki képviselő példaként az új atomerőművi blokk előkészítését említette, amelynek becsült költsége elérheti a 15 milliárd eurót. A párt azt is kifogásolja, hogy a módosítás megkönnyíti 700 millió eurónyi állami pénzügyi tartalék felhasználását. Az ellenzék szerint a változásokat olyan módosítójavaslattal fogadták el, amelyet a képviselők csak néhány órával a szavazás előtt kaptak meg. Boris T. vállalkozó vádlott és Ján Sánta ügyész tanúvállomásával folytatódott a tisztító tűzügy tárgyalása a Beszterczebányai Speciális Büntetőbíróságon. A vádlott tagadta, hogy több százezer eurós kenőpénzt fizetett volna azért, hogy megvédje a cégét a pénzügyi hatóság vizsgálatától. Sántát Dusan K. volt különleges ügyész védelme idéztette be tanúként. Az ügyész azt mondta, nem tapasztalt hivatalos nyomásgyakorlást a Váhoztáó ügy nyomozása során, és szerinte Dusan K. szakmailag és emberileg is kudarcot vallott. A tisztító tűzperben 11 vádlott ellen emeltek vádat bűnszervezet létrehozása, korrupció és hivatali visszaélés miatt. Az ügyészség szerint a feltételezett bűnszervezet 2012 és 18 között működött a rendőrség és a biztonsági szervek felső köreiben. Fejes Pétert jelölte legfőbügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután a Magyarország gyűlés szeptember végén elutasította első jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Fejes közel 40 évet töltött az ügyészi pályán, dolgozott fellebbviteli ügyészként, Vas megyei főügyészként és főügyész helyettesként is. Jogi szakvizsgája mellett doktori fokozattal rendelkezik és egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Tavaly decemberben vonult nyugdíjba. Baka szerint az ügyészség szakmai és társadalmi tekintélyének helyreállításához tapasztalt, független vezetőre van szükség. A kinevezésről ismét a parlament dönt, a megválasztáshoz kétharmados többség szükséges. Az ukrán parlament 266 képviselő támogatásával elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály lehetővé teszi, hogy az ukrán mellett az Európai Unió valamely hivatalos nyelvét beszélő kisebbségek nyelvét is használják az oktatásban. Az oktatás főnyelve továbbra is az ukrán marad. Azok az iskolák, ahol a diákok több mint fele valamely uniós hivatalos nyelven tanul, nemzetiségi oktatási intézményi státuszt kaphatnak. A törvény elfogadása fontos lépés Ukrajna uniós csatlakozási folyamatában. A magyar kormány jelezte, hogy a jogszabály végrehajtását is ellenőrizni fogja, különös tekintettel a kárpátaljai magyar kisebbség jogaira. Vlagyimir Putyin orosz elnök kész elrendelni az ukrajnai támadások felfüggesztését a választás napjára, amennyiben Ukrajnában valóban választásokat tartanak, közölte Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője. A nyilatkozat arra reagált, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök vasárnap 60 napos tűzszünetet javasolt a választások lebonyolításának érdekében. Az orosz fél ajánlat egyelőre csak a szavazás napjára vonatkozna. Volodymyr Zelenszky elnök szerint Oroszország ma 6 energetikai létesítményt támadott meg Ukrajnában, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök korábban energetikai tűzszünetet jelentett be. Zelenszky közölte, míg Ukrajna tartózkodott az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásoktól, Moszkva folytatta a csapásokat. Az ukrán elnök szerint országszerte 33 ember sebesült meg. A Kreml továbbra sem erősítette meg a tűzszünet létrejöttét. Zelenszky mellett üdvözölte az Európai Unió újabb szankcióit, amelyek mintegy 1600 szervezetet és vállalkozást érintenek, különös tekintettel az orosz hadiparra, valamint a rakéta és dróngyártásra. Lövöldözés történt a dél-franciaországi Aubagne egyik iskolájában. Az incidensben az intézmény igazgatója és egyik tanára megsebesült. A hatóságok őrizetbe vettek egy 14 éves fiút. A francia sajtó beszámolói szerint a támadó vadászpuskával több lövést adott le az iskola épületében, mielőtt az intézmény dolgozói és a biztonsági erők megfékezték. A rendőrség szerint az eset feltetően nem függ össze az utóbbi hetek franciaországi diák tüntetéseivel. A helyszínre Laurent Nunez belügyminiszter és Édouard Geffray oktatási miniszter is elindult. Németországot a hidegháború időszakánál is súlyosabb biztonsági fenyegetések érik, figyelmeztetett Alexander Dobrindt német belügyminiszter. Szerinte a dezinformáció, a szabotázs, a kémkedés és a kibertámadások célja az ország politikai és társadalmi destabilizálása. Sinan Zelen, a német alkotmányvédelmi hivatal vezetője úgy véli, Oroszország a hibrid műveletek szinte valamennyi eszközét beveti Németország ellen, és további támadásokra is számítani kell. Dobrindt ezért megerősítené a titkos szolgálatok hatáskörét, hogy ne csak információkat gyűjthessenek, hanem bizonyos esetekben aktívan fel is léphessenek a fenyegetésekkel szemben. Az Axios értesülései szerint a mesterséges intelligencia vezetőfejlesztői zárt körben olyan forgatókönyveket mérlegelnek, amelyek egy súlyos, emmihez köthető incidens után társadalmi és politikai ellenálláshoz vezethetnek. Egy nagyszabású kibertámadás például megbéníthatná a pénzügyi szolgáltatásokat, az internetet vagy akár az áram- és vízellátást is. Egy ilyen esemény tovább növelhetné a technológiával és annak vezetőivel szembeni bizalmatlanságot, és Donald Trump elnököt is bírálatok érhetnék az emmi szabályozásának elutasítása miatt. Az Axios szerint több szakértő úgy véli, hogy a következő 6-12 hónapban jelentős incidens történhet. Robert E. Hall és Michael Woodford amerikai közgazdászok kapták a közgazdasági Nobel-emlékdíjat a makrogazdasági stabilizáció mikroökonómiai alapjainak kidolgozásáért. Kutatásaik azt mutatták meg, hogyan lehet a gazdasági modelleket az infláció, a termelés és a fogyasztás közötti statisztikai összefüggések helyett a háztartások és a vállalatok egyéni döntéseire alapozni. Munkájuk hozzájárult a gazdaságpolitikai stabilizáció elméleti megalapozásához.
6: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
7: Ezüstérmet harcolt ki a szlovák női csapat a hármas trap versenyszámban a görögországi koronglövő Európa-bajnokságon. Marek Gyanovszky lett az élvonalban sereghajtó trencséni labdarúgó csapat vezetőedzője, aki a holland Ricardo Monist váltja a kispadon. A 17 esztendős szabadkártyás Mia Pohánková nem kis meglepetésre 6-1-6-3-ra legyőzte a szerencsés vesztesként főtáblára jutott Bondár Annát a wuhani női teniszviadal nyitófordulójában. Párosban tovább jutott a Tereza Mihalíková, Olivia Nichols, szlovák, brit kettős. Marozsán Fábián egy helyet rontva a 63., Alex Molcsán 12 pozíciót javítva a 84., a legfrissebb férfi tenisz világranglistán. Egyelőre maradt az élen az olasz Jannik Sinner, aki számára befejeződött a szezon, őt a német Alexander Zverev és a spanyol Carlos Alcaraz követi. A nőknél Bondár Anna két pozícióval lejjebb kerülve a 66., Rebeka Sramková a 152. helyről feljött a 134-re. Az élcsoportban annyi változás történt, hogy az orosz Mirra Andrejeva feljött a harmadik pozícióba, a kazah Jelena Rybakina és a fehér orosz Arina Sabalenka mögé. A hétszeres Grand Slam torna győztes spanyol Carlos Alcaraz meglepetésre 7-5-7-6-ra kikapott a belga Zizou Bergstől a shanghai tenisztorna harmadik fordulójában, ezzel pedig biztossá vált, hogy a német Alexander Zverev áll majd az élen az évvégi világranglistán. Péné István az alapversenyben a legjobb volt, a döntőben pedig a negyedik helyen zárt férfi légpuskában, a kairói sportlövő világkupa viadalon. A nemzetközi sajtó elsősorban a pályafutása 250. Forma 1-es futamán első szingapúri sikerét arató Max Verstappent, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzőjét, valamint a harmadik és ezzel a VB cím megszerzéséhez közelebb kerülő Kimi Antonellit, a Mercedes olasz pilótáját dicsérte a vasárnapi szingapúri nagydíj után.
8: Időjárás.
3: Este főként derült lesz az ég, helyenként megnövekedhet a felhőzet, a hőmérséklet 6 és 1 fok közé süllyed, a völgyekben pedig akár mínusz 3 fok is lehet. Holnap reggel túlnyomóan derült idő várható, északon helyenként köd is kialakulhat. Kedves hallgatóink, ennyi fért a napzártába október 12-én hétfőn. Kollégáim Nyitrai Nóra, valamint Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Mezőszellesi Márk volt. Na viszont hallásra!